0: Egy-egy-egy. Egy-egyes. Egyes-egyes. Kettes. Egyes. Egyes. Kettes. Kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Zseppengék, reppennék már, zseppengék vágják a szárnyon némán. Tűröm, tűrtöztesd már magad, inkább gyere, hoppanyj rám.

0: Amüzbemen.
1: MZKT.
0: Taşı.
1: MZKT.
0: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszik.

0: nincs nagyon. Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Rádió Café. Rózsadombon, az FM 98-as frekvencián.

0: Nem.
1: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: számom a sárnapban, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli bestof. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt. Biztonságban van a magyar villamos energiaellátás. Határérték feletti mangán koncentrációt mértek az ivóvízben a debreceni Szemkorp gyár környékén. 36 fokos kánikulára készülhetünk ma, egy felhő sem lesz az égen, és a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Biztonságban van a magyar villamos energiaellátás, akkor sem lenne probléma, ha teljes paksi atomerőművet le kellene állítani, közölte a kormányfő. Magyarország 3600 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, a pakson leállított blokkok teljesítmény kiesése pedig 750 megawatt, tette hozzá Magyar Péter. A témával bővebben is foglalkozunk 7 óra 20 perctől, itt a Millás reggeliben. Tegnap megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység. Elkészül egy rotációs krízis terv, ami azt rögzíti, melyik nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Ebben nem szerepelnek a kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások. A miniszterelnök azt javasolja a lakosságnak, hogy ha tehetik, strukturálják át fogyasztásukat és használjanak kevesebb áramot a kora esti órákban. Felkészültek a víztározók feltöltésére, szükség esetén pedig lajtos kocsis ivóvíz ellátásra is. A kórházakban zajlik a klímaberendezések javítása és fejlesztése, a szociális intézmények pedig mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal készülnek. Napok óta nem jár a Komp Nagymaros és Visegrád között. Az extrém alacsony vízállás miatt most a Komp kikötőnél kotrógépekkel mélyítik a medret, hogy ismét elegendő vízmélység álljon rendelkezésre a Komp biztonságos közlekedéséhez. Határérték feletti mangán koncentrációt mértek az ivóvízben a debreceni Szemkorp gyár környékén. A szennyezést 3 olyan magánkútban mutatták ki, amelyekből a tulajdonosok a mindennapokban isznak, főznek, az állataikat itatják, valamint a kertjeiket öntözik, áll a Mikepércsi Anyák, a Környezetért Egyesület és a Greenpeace közös közleményében. A Szemkorp gyárban 2026. február 18-án üzemi baleset történt, amely után a laboratórium a gyár technológiájára utaló anyagokat mutatott ki a csatorna mintákban, emlékeztet a 24.hu. Drón találat ért egy amerikai gáztároló tartályhajót az egyiptomi Damietta kikötőjében. A tűz átterjedt egy másik hajóra is, a legénységet evakuálták, a lángokat sikerült végül megfékezni. A támadásért még senki sem vállalta a felelősséget, olvasható a Portfolión. Előzőleg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen mért csapást Iránhoz köthető félkatonai csoportokra Irakban.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.
4: Kulturális
2: Koncert.
4: 15 év várakozás után ismét Magyarországon lép fel Mobi. Az elektronikus zene egyik legnagyobb hatású előadója augusztus 1-én érkezik a Budapest Parkba, ahol egy teljesen megújult, látványos élő showval várja a közönséget. A koncertet sokan régóta várták, hiszen Mobi legutóbb 2011-ben adott önálló koncertet hazánkban, így egy egész generáció számára most nyílik újra lehetőség arra, hogy élőben hallja azokat a dalokat, amelyek a 90-es és 2000-es évek zenei világát alapjaiban formálták át. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy nem csak sikeres slágereket írt, hanem egy teljes műfaj fejlődésére is maradandó hatást gyakorolt. Mobi pontosan ilyen alkotó. Már az 1991-es Go című kislemezzel új hangzást hozott az elektronikus zenébe. Az 1999-ben megjelent Play album pedig valódi korszakhatárrá vált. A több mint 12 millió példányban elkelt lemez olyan klasszikusokat adott a világnak, mint a Porcelain, a Natural Blues, a Why Does My Heart Feel So Bad, vagy a Honey, amelyek már a filmek, sorozatok, illetve reklámok ikonikus betétdalaivá váltak. Mobi pályafutása során több mint 20 millió lemezt adott el világszerte, producerként és remixerként pedig olyan legendákkal dolgozott együtt, mint David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, a Beastie Boys vagy éppen a Daft Punk. A mostani turné egy új korszakot mutat meg a közönségnek. A Budapest Parkban nem egyszerű nosztalgia koncert várható, hanem egy modern, látványos produkció, amelyben a klasszikus slágerek új hangszerelésben, élő zenekarral, erőteljes vizuális világgal és különleges atmoszférával szólalnak meg. A fellépés egy nagyszabású 28 állomásos európai turné része, amely a Coachellán aratott nagy sikerű visszatérés után érkezik Budapestre. A koncert sorozatot a nemzetközi sajtó is kiemelkedően fogadta, több kritikus szerint Mobi élő produkciója ma is ugyanolyan erőteljes és érzelmileg intenzív, mint pályafutása csúcspontján. Mobi azonban mindig is több volt, mint zenész. Évtizedek óta elkötelezett állatvédő és vegán aktivista, aki rendszeresen jótékonysági célokra ajánlja fel koncertjei bevételét. Saját bevallása szerint élet egyik legfontosabb küldetésének az állatok védelmét tartja, és ezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítja. Korábbi turnéjának profitját állatvédő szervezetek kapták, miközben a környezetvédelem, a mentális egészség és a tudatos életmód mellett is következetesen kiáll. Filmproducerként és dokumentumfilmes alkotóként is aktív, munkáiban ugyanúgy megjelennek ezek a társadalmi kérdések, mint a zenéjében. Mobi visszatérése tehát ezért jóval több egy koncertnél. Egy olyan előadó érkezik Budapestre, aki 3 évtizede folyamatosan képes megújulni, miközben zenéje emberek millióinak életében vált meghatározó élményé. Szombaton a Budapest Parkban ismét élőben csendülnek fel azok a dalok, amelyek egy korszak hangját jelentették, és amelyek ma is ugyanolyan erővel szólnak, mint első megjelenésükkor.
2: Fesztivál.
3: Néhány nap még hátra van az idei Művészetek Völgye program sorozatból. Ma a népszerű színésznő Földes Eszter egy rendkívül személyes, humorral és zenével átszőtt önálló estel érkezik a völgybe. A Láthatatlan Játék című darab egy őszinte, kendőzetlen vallomás az anyaságról, a női szerepekről és az élet nagy válságairól. Kapolcson a Buda udvarban csütörtökön 19 órától várnak mindenkit. A produkcióban Földes Eszter mellett közreműködik Kovács Adrián zeneszerző és Csuzi Márton koreográfus is. A darab azokról a mondatokról szól, amiket általában inkább lenyelünk. Nincs szépen becsomagolva, nincs merev tanulság a végén. Egyszerűen csak egy zenés est, ami kíméletlenül betalál és megszólítja a nézőt. A képmás estek pszichológiai és önismereti előadása csütörtökön 17:30 kezdődik Kapolcson a Filmió Pajtamozgóban. A Mások terhe című interaktív beszélgetés és színházi előadás a gondoskodás, a felelősségvállalás és a pszichés határok meghúzásának kérdése járja körbe. Azt vizsgálják meg, hogy mikor válik a környezetünk vagy szeretteink problémája a saját mentális terhünké, és hogyan tudunk egészséges határokat szabni az öngondoskodás érdekében. Csütörtökön a nagy színpadon a hip-hop és az alternatív rap szcéna. Egyik legmeghatározóbb egyedi stílusú előadója Colli lép színpadra 8:30. Karrierje során most először a teljes értékű koncertet zenekarával. 23 órától pedig a hazai underground, hip-hop és trap széna egyik legmeghatározóbb előadója, Beton Hofi robban be a Művészetek Völgyébe egy hatalmas hangulatú koncerttel.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Csodás úti célok országszerte a munka és pihenés jegyében. A rutinos cégvezetők jól tudják, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen az összeszokott, jó dinamikájú csapat. A csoportkohéziót pedig a céges csapatépítőkön, szakmai tréningeken, továbbképzéseken lehet hatékonyan erősíteni. Hungaroring, Mogyoród. Ha a csapatépítőt a sebesség és a technikai sportok iránti lelkesedésre építenénk, akkor a mogyoródi Hungaroring is remek választás lehet. A világszerte ismert versenypálya egyes részeit egész évben bérelhetjük céges programokhoz. Egyedi rendezvények, élményvezetések és vezetéstechnikai tréningek is lebonyolíthatók a Hungaroring területén. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a kollégák biztonságos körülmények között próbálhatják ki vezetési képességeiket a Hungaroring Driving Centerben, de egyéb aktív programokkal, go-kart programokkal vagy pályalátogatással is színesíthető a közös nap. Lovagvölgy, Csesznek. Ha a csapat inkább a szerep és lovagjáték felé húzna, a Bakony vadregényes dombjai között található interaktív, tematikus élménypark lehet jó választás. A Cseszneki lovagvölgy meglátogatása valóságos időutazás. A középkori falucska és csodás természeti környezete ideális helyszíne lehet egy emlékezetes csapatépítőnek. A vártövében megrendezett lovagi próbák, ügyességi játékok és interaktív programok játékos kihívások elé állítják a résztvevőket, miközben erősítik a csapatszellemet és az együttműködést. Match Extreme Park, Pécs. Ha a meghitt borozgatás és a nyugodt társas játékozás helyett adrenalindús csapatépítőben gondolkodunk, a Pécs melletti Match Extreme Park kiváló választás lehet. A Mecsek lábánál található kalandparkban számtalan izgalmas kihívás vár ránk. Bobpályán, kalandösvényen, kötélpályán, mászófalon és különféle ügyességi játékok során tehetjük próbára bátorságunkat és ügyességünket. Prónai kastély, Alsópetény. Nógrád vármegyében Budapesttől mindössze 50 kilométerre Alsópetényben bújik meg a varázslatos Prónai kastély, amely nem csak esküvők és családi rendezvények, hanem céges események megtartásához is ideális helyszín. A kastélyban az üzleti találkozók, konferenciák és tréningek csodás millióben egészíthetők ki aktív élményekkel és pihenéssel. A történelmi épület elegáns termei a kisebb összejövetelektől a nagyobb rendezvényekig ideálisak lehetnek. A borospince, a nagykastély, a rendezvényterem és a szekciótermek mind profin felszerelt, hangulatos terek. Emellett barlangtúrára, kincskeresésre vagy szarvasgomba vadászatra is indulhatunk a kastély jóvoltából, vagy egyszerűen csak húzzunk bakancsot és irány a Cserhát.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
6: Szerintem a titánium az leginkább a figyelmet adja, vagy kicsit így a lehetőséget, vagy én azt érzem, hogy nem is talán az a legnagyobb probléma, meg a legnehezebb dolog, hogy létrehozni egy előadást. Nyilván az nagyon jó, hogy a titánium olyan infrastruktúrális kereteket tud biztosítani, amiket ma Magyarországon elég nehéz pályakezdőként megszerezni, és ugye jár hozzá egy, vagy végigkíséri egy mentorprogram, ahol sok emberrel lehet megismerkedni, sok szempontból terelgetik kicsit ezt a készülő produkciót, de tényleg azt érzem, hogy az úgy jelent valamit, hogy ez akkor egy titánium nyertes előadás, és akkor arra úgy kíváncsiak az emberek, hogy mi ez, főleg mondjuk olyanok is, akik pályáztak, és most nem ők kapták meg, vagy akik már amúgy titánium nyertesek voltak.
7: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim Kocsonya Zsófi és Lukács Ádám. Zsófi drámainstruktor, drámajátékos szakon végzett az SFN 2023-ban, ír és rendez is. Munkáiban erősen jelen van a közösségi és részvételi színház, olyan előadásokat hoz létre, ahol a néző nem csak figyelő, hanem résztvevő is. A Csapda kollekcióval nemrég volt a Mószínházban a friss titánium nyertes bemutatójuk, Nem rejthető el a hegyen épült város. A gondolatgenerátor aktív tagja. Lukács Ádám 2025-ben végzett Hegedűs D. Géza és ifjabb Vidnyánszky Attila osztályában az SFN, és már egyetemi évei alatt rendezni is kezdett. A Prometheus projekt rendezője saját alkotói közeget épít, miközben színészként is jelen van. Titánium nyertes rendezése szeptemberben lesz látható a Jurányiban, nyáron pedig az Ördögkatlanon mutatkozik be, a címe Kartoték. Mindketten a Mastercard alkotótárs titánium pályázat nyertes alkotói, ami ma az egyik legfontosabb lehetőség.

0: élmény. Azt hiszem, hogy most már mondhatom, nyilván mint rendező volt bennem egy óvatosság az elején, hogy mások nevében is beszéljek, de így, hogy most már a 19. előadást játszottuk éppen tegnap a Prometheus projektből, most már talán mondhatom, hogy ez mindenkinek egy felszabadító munka folyamat volt, és előadás, felszabadító előadás is lett belőle. És most a Kartoték próba folyamatának éppen a közepében, sűrűjében vagyunk, és nagyon izgalmas azt látni, én is nyilván ebben a szerepben, a rendező szerepben még próbálgatom magam, hiszen ez nem a diplomám elsődleges irányvonala a rendezés, de mégis azt hiszem, hogy egy ilyen biztonságos és jó csapatban nagyon sokat lehet tanulni egymástól, és teljesen más már a második közös munkánk. Van egy alapvető bizalmi légkör, amiben nagyon sok felszabadító, jó megoldás születik.
1: Hát az, hogy mit ad a titánium, szerintem a legfontosabb, vagy nyilván ez majd most fog kiderülni, ugye nekünk április 18-án volt a bemutatónk, úgyhogy ez majd így talán a jövőben lehet majd jobban érezni ennek a hatását, de szerintem a titánium az leginkább a figyelmet adja, vagy kicsit így a lehetőséget, vagy én azt érzem, hogy nem is talán az a legnagyobb probléma, meg a legnehezebb dolog, hogy létrehozni egy előadást. Nyilván az nagyon jó, hogy a titánium olyan infrastruktúrális kereteket tud biztosítani, amiket ma Magyarországon elég nehéz pályakezdőként megszerezni, és ugye jár hozzá egy, vagy végigkíséri egy mentorprogram, ahol sok emberrel lehet megismerkedni, sok szempontból terelgetik kicsit ezt a készülő produkciót, de tényleg azt érzem, hogy az úgy jelent valamit, hogy ez akkor egy titánium nyertes előadás, és akkor arra úgy kíváncsiak az emberek, hogy mi ez, főleg mondjuk olyanok is, akik pályáztak, és most nem ők kapták meg, vagy akik már amúgy titánium nyertesek voltak, és ezeket a programokat megnézték. Szóval én ezt látom egyébként minden ilyen pályázatban, akár a stafétában, akár a titániumban, annó még a Mastercard az külön volt, vagy volt egy ilyen próba, teret biztosító pályázata is, szintén így a Fügével kollabban. Az a jó szerintem a titániumban, hogy ez tényleg lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit olyan helyzetekben is kipróbáld magad, vagy olyan dolgokkal kísérletez, amit mondjuk egyébként lehet, hogy egy felkért munkában annyira nem mernél megtenni. Nekünk ugye ez volt a nagy vállalásunk, hogy mi hatan megpróbálunk közösen rendezni, hárman közösen írunk, hatan játszunk, szóval, hogy egy ilyen teljes demokratikus alkotó folyamatot próbálunk meg létrehozni. Ideális esetben ez meg is tud történni. Nyilván az nehéz, hogy kevés ilyen pályázati lehetőség van, mint a staféta meg a titánium, amik szerintem tényleg nagyon-nagyon szuper programok, és nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy alkotóként, meg pályakezdő alkotóként ilyesfajta támogatást kaphasson a projekted, mint amit mi mondjuk, így, hogy már bemutattuk, ezt így tudom mondani, hogy az, amit mi mondjuk a MOO-tól kaptunk, az szerintem nagyon-nagyon fontos, meg nagyon értékes, meg ilyen nagyon jól is esik, hogy így figyeltek ránk, meg ennyire segítőkészek voltak, meg türelmesek velünk, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben mondjuk még nem vagyunk annyira tapasztaltak, hogy kell jól megcsinálni egy Rider-t, ami így rám maradt például, és én csináltam már Rider-t, de hogy nem tudok jó Rider-t csinálni, és ez kiderült. Szóval szerintem ezek miatt nagyon értékesek ezek a pályázati lehetőségek, és nyilván tök jó lenne, hogyha ebből sok-sok lenne, mert így azért nem tudom, hogy ti mennyire érzitek rajtunk, például volt ilyen nyomás, hogy fú, azért mégiscsak ez egy olyan lehetőség, ami nem biztos, hogy mondjuk jövő évben is jönni fog, pont emiatt, hogy szűkösek ezek a keretek.
0: Én kevésbé a kérdésre válaszoltam, úgyhogy még kicsit visszakanyarodva a válaszomhoz. Nekünk ugye a Jurányi Házban lesz a bemutatónk, és az a elképesztő nyitottság, amit a Jurányi részéről, meg a Kulcsár Viki részéről tapasztalok, meg tapasztalunk, hogy alapvetően, hogyha van egy ötletünk, ott nem az első mondat a kapásbóli elutasítás, hanem valahogy a megoldás keresése, vagy nyilván nekik is szűkös a mozgásterük, de ezt folyamatosan igyekeznek tágítani, és igyekeznek mindenkinek megadni a lehetőséget arra, hogy megvalósulhasson egy projekt.
2: Fiatal alkotók, főleg amikor még egyetemisták, ti kaptok

0: kapok ilyenkor támogatást, vagy iránymutatást, hogy amikor kikerültök a való életbe, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, és azokkal hogy kell élni? Tehát ezek már a nagyon praktikus, mindennap hasznos információk.
1: Én nem kaptam, ez nem jelenti azt, hogy más se. Annyit mondjuk igen, hogy nekem a színművészetén Golden Dániel volt az osztályfőnököm, és ő például elég sok ilyen helyi pályázatra, pályázati lehetőségre felhívta a figyelmünket, meg így ilyesmikre, hogy kiket érdemes, mikor, hogy, miként keresni, hogyha van valami projekt ötletünk, de mondjuk én, amit így eléggé hiányolok, és azt látom, hogy ezt mondjuk mások így kikutatták maguknak, hogy egy esetleg külföldi projektekbe, kreatív Európa projektekbe, nyilván azt független alkotóként nem annyira lehet belőni ezeket, de hogy hogyan érdemes mondjuk ilyen forrásokban is gondolkodni. Nekünk amúgy a képzésünknek elég erősen a része volt a menedzsment, vagy hogy erre így próbáltak az én tanáraim, vagy az én osztályfőnökeim erre hangsúlyt fektetni, hogy arra készüljünk fel, hogy valószínűleg tízünk közül kettő ember lesz, aki mondjuk bekerül valami fix helyre, és nem kell ezzel, azt így nem mondták ki, de hogy kevesen leszünk olyanok, akiknek mondjuk soha nem kell ezzel törődniük, hogy a saját forrásaikat megteremtsék, főleg azért, mert én olyan szakra jártam, ahol ez egy ilyen elsődleges dolog volt, hogy új fajta formákkal kísérletezzünk, ne is csak feltétlenül színházi eszközökkel, színházi terekben gondolkodva, de szerintem még bőven lenne mit tanulni, de ezt úgy apránként föl lehet azért szedegetni, meg kérdezősködni kell szerintem sokat.
2: Én ugye színész osztályban végeztem, és azt hiszem, hogy igyekeztek az osztályfőnökeink eladni minket, vagy megmutatni a szakmának, hogy létezünk. Nagyon nehéz helyzetben voltak, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert elképesztő túlképzés van, és nagyon telített a piac, és úgy látszik, mintha ezt valahogy nem vennék figyelembe a szakma egésze, mert elképesztően sok osztály indul még mindig, különböző képzések, és nyilvánvalóan nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy akkor melyik képzés érdemes arra, hogy létezzen, és melyik nem, hiszen nagyon sok helyen izgalmas munka folyik, újabb és újabb lehetőségek nyílnak azok számára, akik ezzel a szakmával szeretnének foglalkozni, csak aztán utána nehéz elhelyezkedni és munkát találni. Ezt én is tapasztaltam, hogy ahogy diplomát szereztünk, indult egy hatalmas nagy bizonytalanság érzés, és egy kutakodás és kapaszkodás, hogy hol és miből lehetne pénzt is keresni azon kívül, hogy ez a szenvedélyünk. Nyilvánvalóan a punktum, vagy ez a közös szövetség, ez egy picit talán egy erre adott válasz is, hogy azon kívül, hogy mindenki természetesen előtérbe kell, hogy helyezze a fizetős munkáit, szeretnénk mi is megalkotni azt a közeget, ahol szabadon tudunk alkotni, és ahol nem ez az elhelyezkedési kényszer az, ami hajt minket, vagy a megfelelési kényszer, hanem valami válasz. Csak hát ennek a fenntarthatósága a kérdés, vagy hogy ezt meddig lehet szabadon úszni, vagy fuldokolni ebben.
0: Hát ezért kérdeztem, hogy mik azok az eszközök, amik rendelkezésre állnak, azok, akik segítő kezet nyújtanak, mert hogy ez ilyenkor elengedhetetlen.
2: Hát a titánium abszolút ilyen, a staféta is ilyen, és néhol felelhető még egy-két véletlenszerűen megjelenő, megnyíló pályázati lehetőség, de nagyon szűkös, nagyon-nagyon szűkös a lehetőségek tárháza, és azt hiszem, hogy ha nem lenne nagyon sok lelkesedés ezekben a fiatal csapatokban, akkor már nem léteznének.
0: Remélem, hogy ez a műsor a tandem egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy bemutassunk titeket, a közösségeteket és a produkciókat, amikben dolgoztok, úgyhogy most, bár te elkezdted egy kicsit a punktum bemutatását, de azért nagyon örülnék, hogyha mind a ketten egy kicsit kibontanátok, hogy milyen alkotói közösségben mozog.
1: Nekem talán a fő ilyen, hát ez túlzás közösségnek mondani, mert ketten vagyunk, de ugye én a Trafó Kortárs Művészetek Házában dolgozom, és ott Szepes Annával közösen vezetjük a Gondolatgenerátor részvételi színházi műhelyet. Nekünk azért így az egy ilyen elég vagy szerintem ebből a szempontból én elég szerencsésnek tartom magamat, hogy van egy ilyen fix hely, ahol eléggé szabadon lehet. Nem is mondanám feltétlenül azt, hogy alkotni, mert azért itt nagyon sokféle fajta művészet közvetítő, alkalmazott színházi, stb. Munka van, de azt hiszem, hogy nekem most azért a trafós közeg így a legstabilabb. Egyébként én ezen kívül így szabadon mindig csak így összeszedek magam mellé embereket, vagy az eddigi előadások, vagy előadásaim, meg a jövőben is, ami így tervezett, az kicsit így van, hogy mindig ilyen adhok módon éppen témához hívok embereket, akik ráérnek, és vagy van ennek valamilyen infrastruktúrális háttere, vagy talán kevésbé van, és majd reménykedek benne, hogy lesz. És a Titániummal kapcsolatban pedig a Csapda Kollekció, hát igen, ez most egy ilyen létrejövő közösség, mi hatan együtt jártunk a Free SFE Színház csináló osztályába, és tulajdonképpen az egyik vizsgánknak egy ilyen tervezetét, vagy egy ilyen tovább gondolását adtuk le annó a Titániumra, és akkor az nagyon meglepő volt, hogy ezt így megnyertük, és akkor annak így nagyon örültünk, és mivel ennyire demokratikus az alkotó folyamat, és 6 nevet kiírni így, mint szerzők, az kicsit megterhelni a színlapot, ezért lett a Csapda Kollekció elnevezés. Ez amúgy egy nagyon jó munkafolyamat volt, és nagyon szeretnénk folytatni valamilyen formában, vagy hát ebben a formában, mert azt érezzük, hogy ez egy nagyon értékes munkamódszer, amit mi itt így elkezdtünk kikísérletezni, és hogy eléggé jól is érezzük benne magunkat, és úgy érezzük, hogy ez látszik a, vagy látszott a bemutatón is, de mondjuk ilyeneket így nem mernék mondani, hogy akkor mi most társulatot alapítottunk, vagy hanem ez inkább, amikor lesz lehetőség, akkor mi így és ebben a formában szeretnénk még dolgozni együtt.
2: Mi egy elég nehéz vállalkozásba kezdtünk, már a szó átvitt értelmébe vállalkozásba, mert nincsen mögöttünk még jogi személy, tehát igazából szakmai szövetséget kötöttünk, így mondanám talán, és azért nehéz, mert a független finanszírozásából fakadóan is a független szénában egy sok szereplős előadás nehezen fenntartható, és most jelenleg 7 színész van a csapatunkban, ami egy nagy szám, és emiatt nyilván ez anyagilag is megterhelőbb, és többfelé oszlik az egyébként is kevés pénz. Viszont azt hiszem, hogy ebben is van az erőnk, hogy ennyien vagyunk, és hogy adtunk magunknak, vagy ennek a felállásnak még egy esélyt az első előadásunk után. És hát bízom benne, hogy a kartoték után megerősödve még ez tovább élhet, és új kapukat nyithatunk ezzel a csapattal. Egyébként mindenki természetesen máshol is dolgozik a szakmán belül. Én például a Centrál Színházba szerződtem, ott játszom, és amellett nagyon élvezem azt, hogy ott mint előadó lehetek jelen, és egyébként meg kísérletezhetek az alkotói ambícióimmal.
0: Egy pici szünetet tartunk, hamarosan folytatódik a Tandem Színházi Alternatívák itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: yok yay.
1: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírálj!
3: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Kocsonya Zsófi és Lukács Ádám. Zsófi, először a részvételi színházra kérdeznék rá. Ez az örökölt bors nagyon izgalmas projekt volt. Hogyha erről egy kicsit mesélnél, illetve arról, hogy egyáltalán amikor a néző bele tud nyúlni az előadásba, részt tud venni, alakíthatja azt, hogy hogy jött ez a fajta irány?
4: Hát én ezt tanultam tulajdonképpen, vagy reméltem, igen, hogy majd nem kell elmondanom, hogy mit jelent az, hogy valaki dráma instruktor, mert azt hiszem, hogy nem tudnám megfogalni, de erre készültem, hogy össze kell foglalnom. Hogy nagyon sokat tanultuk ezt, hogy hogyan lehet hát minél jobban aktivizálni a nézőt, vagy igazából mindig ez, vagy nem csak a nézőt, hanem a résztvevőket, hogyan lehet minél inkább aktivizálni színházi projekteken keresztül. És amikor lediplomáztam, akkor nekünk kellett csinálni egy diploma munkát, és én azt választottam, hogy én csinálok egy közösségi színházi előadást, és nagyon-nagyon érdekelt, vagy nagyon szeretek főzni, és valahogy ez így, már nem emlékszem, hogy pontosan vagy, de valahogy nagyon bekattant, hogy valahogy az ételeken keresztül előhívott családi történetek, vagy hogy egy-egy recept az így hogyan tud konzerválni egy ilyen egész családi legendáriumot, mondjuk akár így a saját családomban, és akkor erre írtam egy nyílt felhívást, és volt egy fél éves folyamat, amiben még akkor a színműn, akkor még 9, aztán végül 8-an lettek benne az előadásba, dolgoztam együtt, ezeket a témákat keresve, és utána ennek volt az Örkény közben bemutatója, vagy le is dupláztuk ott akkor az előadást, és igen, ennek így az volt a koncepciója, hogy akkor a nézők azok egyenek és főzzenek, és ez így is volt felépítve, nagyon leegyszerűsítve, tényleg ilyen családi történetek, múltfeldolgozás, és valahogy így az ételek, és az volt a koncepció, hogy a nézők 8-asával ilyen kis megterített asztaloknál ültek, és minden szereplőnek volt egy asztala, és a jelenetek között ők szolgáltak föl ételeket, vagy közösen főztek, és az volt a cél, hogy ott ezekben a kis 8-as asztalokban is kihangosodjanak ilyen családi történetek, vagy ilyen főzési praktikák, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a projektet, igazából mindig ilyen nagyon-nagyon vidám volt, vagy ilyen nagyon felszabadult volt. Utána a Múz Színházban ment ez repertoáron, szóval nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó, ilyen első közösségi színházi projekt volt, és aztán a Trafóban is sok ilyesmivel kísérleteztünk, csináltunk sétaszínházat, vitaszínházat, hanginstallációt, nem tudom, csukott szemes tárlatvezetést, szóval, hogy nagyon sok ilyen műfajjal kísérleteztünk, és most legutóbb a Jurányiban volt egy előadásom, ami meg a Szellemi Boszorkány perek alapján készült, és az is egy ilyen, hát az egy színházi társasjáték, és nekem valahogy nagyon fontos az, hogy így valahogy a nézők is tehát egy hagyományosabb színházi előadásnál nem állítom azt, hogy passzív lenne egy néző, de valahogy engem mindig az érdekelt, hogy persze nekem, meg az alkotótársaimnak vannak gondolataink erről a témáról, de hogy valahogy távol áll tőlem az, hogy ezt a mi gondolatainkat, vagy véleményeinket, vagy a kérdéseinket tegyük fel csak színpadra, hanem mindig azt akartuk, hogy ebbe igenis szálljanak be azok is, akik ennek valahogy a részesei szeretnének lenni, és ezek szülnek nagyon adhok és meglepő helyzeteket, és a színészeknek nagyon rugalmasnak kell lenniük, de közben meg olyan izgalmas helyzeteket is szülnek, amit meg soha életemben nem tudnék mondjuk megrendezni.
3: Ádámnál egy kicsit szintén a múltba révedünk, nem a közelmúltba, inkább Prometheus projekt. Tehát az, hogy te rögtön belevágtál a rendezésbe, gyakorlatilag színész hallgatóként, ez hogy jött, és mit tanultál ebből a projektből?
0: Azt éreztem, hogy fontos kiderítenem azt, az előadó művészeten kívül van-e más keresnivalóm a színházzal kapcsolatban, és arra jöttem rá, hogy van. Negyed évben, az évad első felében nem volt munkám, és azon gondolkodtam, hogy még az egyetem előtt nagyon ambicionáltam a rendezést, aztán valahogy az egyetem alatt megijedtem tőle, vagy nem erre felé haladtam az évek során, és igazából vissza kutattam magamban ezeket az ambíciókat. Ahogy már korábban is említettem, a másik fontos célom ezzel az volt, hogy összeálljon egy csapat, mert annyira hiányoznak szerintem mostanában, vagy mostanság az erős alkotó közösségek, ami elsősorban a közös munka örömének jegyében áll össze, és nem mondjuk kényszerhelyzetből, vagy munka lehetőségek kapcsán, hogy jó volt összekapaszkodni olyan emberekkel, akikkel közösen volt egy bizalmi viszony. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt lehet ilyen biztonsági játéknak is tartani, az is volt egy kicsit, hiszen első rendezésem volt a Prometheus projekt, és szerettem volna egy biztonságosabb közegben kipróbálni magam. Aztán utána a második rendezésem a Hály János Passió feldolgozása, ott pedig az osztálytársaimmal dolgoztam, és nyilván az is nagyon izgalmas volt, teljesen más kihívások elé állított, egyrészt mert az egy koncertszínházi előadás, másrészt pedig mert az osztálytársakkal nyilván egy speciális viszonya van az embernek, ott van mögöttünk az a 3 év, vagy hát akkor 4 év, amikor éppen próbáltuk a Passiót, és ez egy nagyon komplex viszonyt eredményez az emberek között. Egyszerre felszabadító, és van valami testvériség, és egyszerre vannak olyan pillanatok egy osztály életében, amikor az osztály dinamikája folyamatosan változik. És egy picit a Punktum csapatában azt is éreztem, hogy tiszta lappal indulhatok, hiszen egy osztálytársam szerepel benne, és a többiek különböző osztályokból érkeztek. És ezért a Passió, a második rendezésem, az pont ebből a kis bizalmi játékból való kilépés volt, hogy akkor kipróbálom magam az osztálytársaimmal is, és nagyon pozitívan csalódtam. Nyilván még nagyobb lépés lenne, teljesen ismeretlenekkel dolgozni.
3: Zsófi, nem rejthető el a hegyen épült város. Ez milyen irányba viszi tovább az eddigi munkáidat?
4: Igazából az talán ebben az hangsúlyos, ebben a folyamatban nyilván ez nem egy részvételi előadás, de azért azt gondolom, hogy nem csak ilyen projektekben mozgok, úgyhogy ezek a részei mondjuk nem voltak annyira meglepőek vagy újak, de meg sokat dolgozom csapatban, alapvetően is olyan inkább a beállítottságom, hogy bár rengeteget tudok beszélni ilyen alkotói folyamatokban, és nagyon makacs is tudok lenni, hogyha valamiben így beragad, hogy így kell ezt csinálni, nagyon nehezen lehet átlökni engem a másik oldalra, de hogy alapvetően is ez a fajta munkamódszer az, amiben így jobban érzem magam, amikor közösen egyenrangú partnerekként egyenlő felelősséggel a hátunkon meghányjuk, vetjük a dolgokat, és csodálatos arra rájönni, hogy mennyire rosszul gondolok néha dolgokat, és mennyivel, hogy egy-egy ilyen helyzetre, vagy egy-egy ilyen jelenet feloldására, amiben mondjuk az ember így bele tud ragadni, amikor mondjuk egyedül rendez, hogy nem tudom feloldani, és olyan régóta pörgök rajta, és hirtelen valamelyik alkotótársamnak ez meg teljesen evidens, hogy hogy kell megcsinálni. Ami itt egy ilyen nagy-nagy újdonság volt, hogy bár én sokat dolgozom szövegekkel, de ez volt az első olyan alkalom, hogy így nulláról én írtam valamit. És ugye három rövidebb részből áll ez az előadás, és ezt hárman Takács Oliver, Gyáfrás István és én írtuk, és ez tulajdonképpen valamilyen ilyen bemutatkozás, vagy nem tudom, vagy hogy annak az aláhúzása volt nekem, talán mint ahogy Ádira írá csatlakozni, hogy van-e valami közöm ehhez, vagy erre voltam kíváncsi, és így az íráshoz, vagy drámaíráshoz, vagy így szövegalkotáshoz, és nagyon azt éreztem, hogy van, és ezt most szeretném is így fókuszban tartani, és mondjuk nekem a következő ilyen nagyobb lélegzetvételű projektem az a jövő évados stafétás bemutatóm lesz, és mondjuk ebbe ilyen bátran belevetettem magam, hogy jó, akkor oda is én szívesen írok, vagy hogy ezt így megpróbálom. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem most ezzel a projekttel kicsit így ez nyílt ki, hogy bátran merjek így belenyúlni szövegekbe, létrehozni szövegeket, meg ezt húzta alá, hogy nagyon-nagyon jó közösségben dolgozni, és nagyon jó, ha emberek visszajeleznek a munkádra, meg ha nem csak a saját fejedben pöröksz folyton.
3: De mégis egy kicsit erről szól ez a darab, a ti generációkat érintő szorongással, kérdésfeltevéssel, válaszkereséssel.
4: Igen, igen, abszolút. Hát sok mindenről szól, vagyis sok mindent éreztünk. Igen, nagyon kirajzolódtak benne így azok a témák, amiktől igazából mi rettegünk. Ugye nekünk a fő csapásvonalunk, vagy amin elindultunk, az, hogy így emberek tudnak-e együtt élni, vagy hogy ez lehetséges-e, és így indultunk, hogy így összebrainstormoltuk az összes ilyen pokoli albérletkeresés, együttélés, kiraknak az albérletből ide, szülőhöz vissza, párral együtt, nem tudom, tehát hogy ez volt az alapja, és ez aztán nagyon sok témát kinyitott, de nagyon izgalmas látni, hogy így a bemutató után, hogy mondjuk másoknak meg mást jelent, vagy másról is szólnak ezek a történetek.
3: De megérkeztünk a kartotékhoz. Mesélj erről az előadásról.
0: Gránic Majával írtuk a szöveget közösen. Én is tudok csatlakozni a generációs szorongásokhoz. Azt hiszem, hogy valami olyan időkényszer, kapu nyitási pánikot foglal magába ez az előadás, ami nagyon sokunkban van, azt hiszem, pályakezdőként. Nyilván ezt egy a legkisebb mindennapos elemi közösségben mutatjuk meg a családban. Berögződött mintákkal való megküzdésről szól az előadás, a saját múltunk feldolgozásáról szól ez az előadás, és arról, hogy lehet kilépni az idő kényszerből, vagy a nyomásból, hogy folyamatosan érezzük a társadalom és a körülöttünk lévő világnak is a felgyorsult tempóját és a fogyasztási kényszerét, és ebből hogyan tudunk mégis hátralépni és magunkba szállni, és megtalálni azokat az utakat, amik segítenek abban, hogy ne veszítsük el teljesen önmagunkat. Az előadás formája egyébként egy körszínpad, mármint a díszlete, és a formája pedig e köré szerveződik, egy óra tulajdonképpen az egész díszletünk, és nagyon izgalmas kihívás, hogy szeretnénk lírai szövegeket beemelni egy groteszk, és ugyanakkor sok esetben kisreál világba, tehát nagyon sok formanyelv találkozik, és azt gondolom, vagy abban bízom, hogy az emlékezés és az álom a két kulcs fogalom, aminek segítségével ezeket a különböző formákat tudjuk egyesíteni.
3: Érintettük azt, hogy nem könnyű az a terep, ugye, amiben mozogtok, és arról is beszéltünk, hogy mindenkinek most már a saját sorsát a kezébe kell venni, megtalálni a lehetőségeket és élni vele. Ha így összegezni kéne, hogy milyen fiatal alkotónak lenni Magyarországon, mit mondanátok? Ez a kérdés első része, a másik pedig az, hogy 3-5 év múlva hol képzelitek el magatokat egy ideális világban, itthon, nemzetközi térben, mik az elképzelések?
0: Nagyon nehéz kérdéseket tettél fel. Az biztos, hogy küzdelmes, az első szó, ami eszembe jut. de nem érdemes iránkozni folyamatosan. Csinálni kell, azt hiszem, minden áron, és akkor előbb-utóbb az ember talán lehetőségeket is talál, vagy utakat is talál, amelyek megnyílnak előtte. Az a nehéz, hogy nyilvánvalóan mindenkinek közben el is kell tartania magát, és sok esetben ez mondjuk a saját projektek emiatt nem feltétlenül tudnak úgy fejlődni, ahogy azt szeretné egy fiatal alkotó, vagy én magamról beszélek. De például van egy kétszereplős előadás, amit ezzel párhuzamosan próbálok, az is egy saját független produkció lesz, és ott még nincsen támogatásunk, de ennek ellenére csináljuk, mert annyira fontosnak érezzük azt az anyagot. Egyébként ez Nádas Péter temetés című drámája, és annyira rólunk szól, pont ezekről a problémákról, meg nagyon sok minden másról is, hogy ennek ellenére csináljuk, és bízunk abban, hogy valamilyen formában az is meg tud valósulni. Tehát nagyon sokat kell szerintem kockáztatni, vagy bízni, és hinni abban, hogy egyszer találunk hozzá forrást is ahhoz, amit csinálunk, de szerintem nagyon fontos fiatal alkotóként, hogy felmérjük és felfogjuk annak a felelősségét és annak a fontosságát, hogy azzal foglalkozzunk, amit szeretnénk, vagy amit fontosnak érzünk, mert nem később sem, szóval mindig nehéz elkezdeni, azt hiszem.
4: Igen, én se akarok mindig panaszkodni, mert közben egyébként meg pont azt érzem, hogy egyébként én tök szerencsés vagyok azzal is, hogy van egy fix munkahelyem, ahol kreatív feladatokat tudok végezni, van sok olyan ember, akit tudom, hogy így felhívhatok mentorálásért, tanácsért, meg most tényleg úgy alakult az elmúlt egy-két évad, hogy ilyen nagyon szerencsésen, meg sok lehetőséget kaptam. Nyilván mindig nehéz, vagy úgy az ember mindig, vagy nem tudom, hogy te Ádi, hogy én mindig azt érzem, hogy hú, majd ha ez meg lesz, akkor úgy érezni fogom, hogy úgy van a munkámon, úgy igazán figyelem, aztán mindig azt érzem, hogy nem, ez még nem elég, akkor még nagyobbat kell, és valójában valószínűleg fel se tudom mérni, hogy egyébként mekkora figyelem van ezekkel, vagy egyáltalán Magyarországon így a színházon mekkora figyelem van, szóval azért eléggé burokban élünk. Azt szerintem most nagyon fontos, hogy most azért elég nagy változás történik itt április 12 után, és hogy azonnal látszódik, hogy így a fiatal alkotók úgy elkezdenek megint érdeklődni, megnyitni egymás felé, mert valahogy úgy az a fajta mentalitás, hogy úgy se lesz semmi, arra most persze nem tudjuk, hogy mi lesz, ilyen iszonyatos bizonytalanság van szerintem, de hogy van annak lehetősége, hogy talán x év múlva máshogy lesz. És persze az is benne, hogy akkor mi már nem leszünk pályakezdő alkotók, és valójában ez már minket így ebből a szempontból nem fog érinteni, de hogy mondjuk másoknak több levegőjük lesz. Meg az biztos, hogy ezek a helyzetek egyébként igen, így ilyesmiket is szülnek, hogy hát nagyobb kreativitásra van szükség, vagy pont az egyik ismerősöm mondta, aki most egy ideig külföldön dolgozott, hogy milyen érdekes, hogy ott így van pénz a színházban, meg van pénz ezen a területen, és ő pont emiatt azt érzi, hogy hiányzik ez a fajta kreativitás, hogy Magyarországon meg igenis egy asztallal mindent megoldunk, meg egy zsákból, mert utaztathatónak kell lenni, és hogy ez egyébként milyen felszabadító. Szóval én most abban reménykedek, hogy egyébként most úgy történni fog valami, vagy hogy lesz egy nagyobb párbeszéd így az alkotótársak között, mert nekem például az is érdekes, hogy én is ugyanazzal az X emberrel vagyok valahogy kapcsolatban, szóval így tök jó lenne többet nézni egymást, többet visszajelezni egymás munkáira, többet kavarogni egymás körül. Az öt év múlva meg hol képzelem el magam? Hát remélem, hogy minden pénz a színházi szakmába ömlik, és milliómosok leszünk. Én jól érzem most magam abban, ahogy meg amint dolgozom. Én remélem, hogy öt év múlva is lesz munkám, és remélem, hogy még sokat tudok tanulni, fejlődni, és sok új dolgot ki fogok tudni próbálni, és hogy nem ragadok meg abba, amit mondjuk most azt érzem, hogy megtaláltam, és ez most jó, hogy az bátran elmerem engedni, és előről bénázni valamivel.
3: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt. Biztonságban van a magyar villamos energiaellátás. Határérték feletti mangán koncentrációt mértek az ivóvízben a debreceni Szemkorp gyár környékén. 36 fokos kánikulára készülhetünk ma, egy felhő sem lesz az égen, és a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Biztonságban van a magyar villamos energiaellátás, akkor sem lenne probléma, ha teljes paksi atomerőművet le kellene állítani, közölte a kormányfő. Magyarország 3600 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, a pakson leállított blokkok teljesítmény kiesése pedig 750 megawatt, tette hozzá Magyar Péter. A témával bővebben is foglalkozunk 7 óra 20 perctől, itt a Millás reggeliben. Tegnap megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység. Elkészül egy rotációs krízis terv, ami azt rögzíti, melyik nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Ebben nem szerepelnek a kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások. A miniszterelnök azt javasolja a lakosságnak, hogy ha tehetik, strukturálják át fogyasztásukat és használjanak kevesebb áramot a kora esti órákban. Felkészültek a víztározók feltöltésére, szükség esetén pedig lajtos kocsis ivóvíz ellátásra is. A kórházakban zajlik a klímaberendezések javítása és fejlesztése, a szociális intézmények pedig mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal készülnek. Napok óta nem jár a Komp Nagymaros és Visegrád között. Az extrém alacsony vízállás miatt most a Komp kikötőnél kotró gépekkel mélyítik a medret, hogy ismét elegendő vízmélység álljon rendelkezésre a Komp biztonságos közlekedéséhez. Határérték feletti mangán koncentrációt mértek az ivóvízben a debreceni Szemkorp gyár környékén. A szennyezést három olyan magánkútban mutatták ki, amelyekből a tulajdonosok a mindennapokban isznak, főznek, az állataikat itatják, valamint a kertjeiket öntözik, áll a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace közös közleményében. A Szemkorp gyárban 2026. február 18-án üzemi baleset történt, amely után a laboratórium a gyár technológiájára utaló anyagokat mutatott ki a csatorna mintákban, emlékeztet a 24.hu. Drón találatért egy amerikai gáztároló tartályhajót az egyiptomi Damietta kikötőjében. A tűz átterjedt egy másik hajóra is, a legénységet evakuálták, a lángokat sikerült végül megfékezni. A támadásért még senki sem vállalta a felelősséget, olvasható a Portfolión. Előzőleg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen mért csapást Iránhoz köthető félkatonai csoportokra Irakban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the magic torch.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: A Brexit óta mintha nem találnák a helyüket a belpolitikában sem, nem hogy a külpolitikában a britek, bár talán a külpolitikában inkább, de majd Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense rendet rak a fejünkben ezügyben. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, jó reggelt hallgatok!
4: Ez csak a felületes újságolvasónak az érzete, hogy folyamatos kormányválság van Nagy-Britániában, vagy ezt azért a statisztikák is alátámasztják, miniszterelnökök száma per év alapon mondjuk?
5: Igen, hát 2010 óta, ugye, amikor a konzervatív kormány került egy nagyon hosszú munkáspárti kormányzás után hatalomra, azóta már hetedik alkalommal van alkalmunk ugye megnézni azt, hogy bemegy a királyhoz, királynőhöz egy miniszterelnök, ott lemond, és utána egy fél órával következik a következő. Hát ezt inkább Olaszországban szoktuk meg, ugye, hogy ekkora nagy fluktuáció van miniszterelnök ügyben, és hát a belpolitikai élet is ugye a feje tetejére állt. Hiába nyert most két évvel ezelőtt a munkáspárt hatalmas többséggel, ugye történelmi többséggel, 650 fős parlamentből több mint 400 helyet, ahhoz képest két év alatt elfogyasztották az első miniszterelnököt, és ugye Keir Starmer helyett a múlt héten egy vezércsellel, vagy inkább vezércserével, Andy Burnham lett a miniszterelnök, aki hát most az a feladat áll előtte, hogy 2020, ugye a három évet hozzáadunk, még 29-ig, akkor lesz a legközelebbi választás, megpróbálja visszahozni az elveszett szavazókat, akik a, uh-huh. akik a rivális párt, az a Reform Egyesült Királysághoz vándoroltak.
6: No. Mi lehet az oka ennek az elvándorlásnak? Mert ugye az, hogy amikor a Keir Starmer jött, akkor azért én legalábbis azt gondoltam, hogy ez egy karakteres pacák, aki pont az ellentéte azoknak a jelölteknek, illetve miniszterelnököknek, akik korábban voltak, egy kicsit, hogy is mondjam, visszafogottabb, józanabb politikusnak tűnt, és úgy tűnt, hogy tényleg egységet kovácsolhat.
5: Igen, az ő nagy ígérete az volt, hogy a turbulens évek után végre egy kis nyugalmat hoz, és a gazdaságilag, politikailag egyesíti az Egyesült Királyságot, mindemellett pedig megpróbálja abból a gazdasági pályából, amire bekényszerült az Egyesült Királyság valahogy kimozdítani, megpróbálja megindítani a gazdasági növekedést, megpróbálja újjászervezni az Egyesült Királyságnak az egészségügyét, és mindazokat, amiket ugye az előző miniszterelnökök ígértek a Brexittel, hát ez nem sikerült. Ugye Starmerről kiderült, hogy egy nagyon szürke politikus, uh-huh. aki belekerült azokba a politikai botrányokba, amelyeket ugye az elmúlt időszakban a munkáspárt is most már megért, ugye ő kinevezte amerikai nagykövetnek az egyik Peter Mandelsont,
6: így van, aki az Epstein ügybe érintett volt. Ugye?
5: Epstein ügyben, akik belemerült, ugye ezzel megkérdőjeleződött az ő ítélőképessége, illetve az ő munkatársainak az ítélőképessége. És hát egyébként is ugye egy olyan gazdaságpolitikát tudott csak vinni, nagyon fiskálisan, hogyha megnézzük, hogy az ország helyzetét nagyon szűk pályán tud csak mozogni, és hát nem igazán tudta azokat az ígéreteket beváltani, amiket mondott. Sőt, az az igazság, hogy hozott ő elég sok intézkedést és a kormánypárt, de az emberek nem érezték azt, hogy itt változás van. Ugye ez már Margaret Thatchernél is az egyik legnagyobb probléma volt, hogy nem elég azt csinálni, amit kell, hanem ezt az embereknek éreznie is kell. És hát ugye nem nagyon érezték az emberek, és az utóbbi időben ugye egyre inkább a Reform Egyesült Királyság kerekedett felül. Végül olyan választások voltak, helyi választások, ahol egyértelműen kiderült, hogy az emberek nem támogatják a munkáspártot.
4: Mi a bajuk a briteknek? Mert ugye többször elhangzott, hogy, hogy érezni is kell, meg azt akarnak az emberek, változást akarnak, de miben? Mi bajuk a briteknek? Rossz a gazdasági helyzet, menekült problémák vannak, a Brexit hatásait nyögik, mindezek.
6: Nem nyernek a labdarúgó világbajnokságon.
5: Hát ezek mind ugye problémák, ugye, hogyha visszanézünk ugye az elmúlt 16 évre, 17 évre, akkor azt lehet látni, hogy ugye válság hátán volt. Először volt 2010-ben az a szuverén adósságválság, amiben a britek nagyon csúnyán belecsúsztak, és ugye ott nagyon nagy megszorításokat kellett még a 2010-es éveknek az elején elszenvedniük, aminek a mai napig nyögik a hatásait. Ott megígérte az akkori kormány, hogy helyrehozza a gazdaságot, de nem sikerült neki. Aztán jött a Brexit, ugye a Brexit mindenféle ígéretével, ugye ezek mind-mind, már hiába mondta mindenki előre, hogy nem lesz ez így jó, de végigcsinálták, nagyon rosszul jöttek ki belőle. Aztán jött a pandémia, ugye vezető gazdaságként hatalmas nagy veszteségeket szenvedett az Egyesült Királyság. Aztán következett ugye az energiaválság, Ukrajna orosz intervenciója következtében, úgyhogy gyakorlatilag válságból válságba került az ország, és annyira rosszak a gazdasági mutatói, bár ugye ne felejtsük el, hogy a világ 5.-6. legnagyobb gazdaságáról van szó, hogy nagyon-nagyon nem tud azokat az ígéreteket beváltani, amiket megpróbált a munkáspárt.
4: Uh-huh. És ezzel szemben mit tud ez a Reform UK nevű formáció? Ő nem bőgött le a Brexit kapcsán? Mert hogy ugye ott történelmi mélypontokat ütött a Farage-éknak a népszerűsége, támogatottsága, most meg hát veszélyeztetik a kormányzó erőnek a pozícióit, az egy érdekes pálya néhány éven belül.
5: Ugye protestpárként ők a függetlenségpártnak a nevében jelentek meg 2014-re, ugye már olyan erősek voltak, hogy akkor sikerült az Egyesült Királyságban európai parlamenti választásokat nyerniük, akkor kerültek először a két nagy párt elé, aztán ugye átalakultak Brexit pártá, aztán utána jött ez a bizonyos Reform párt, és hát ők ugye ugyanazt a politikát folytatják, nagyon egyszerű üzenetekkel próbálják elérni a választókat, ez most egy elitellenesség, továbbra is a bevándorlásnak a kérdése, bár zárójelbe jegyzem meg, ugye itt 2010-ben megígérte az akkori konzervatív kormány, hogy az akkori körülbelül 600 ezres nettó bevándorlás leviszi majd 100 000-re, nem sikerült semmit tenni. Aztán a Brexit után megnőtt egyébként furcsa módon ugye a bevándorlóknak a száma, annak ellenére, hogy az Európai Unióból érkezőké lecsökkent, 800 000 fölé ment évente, nettó számot mondok, ugye, és a munkáspártnak az utóbbi két évben felére sikerült csökkentenie. De ennek ellenére ugye annyira erős ez a nagyon egyszerű politikai kommunikáció, amit tesznek, hogy az emberek nagyon hallgattak rájuk. Egyébként érdekes, ugye egy hete van most az új miniszterelnök hatalmon, és már érződik egy nagyon erőteljes hatás. Ugye ő egy nagyon profi politikus, aki már volt miniszter, nagyon jól kezdett, nagyon tudatosan építette fel az első hetét, egy tudatosan felépített politikai nyitány volt, és gyakorlatilag azt lehet látni, hogy van egy hirtelen visszatérő hatás a munkáspárt irányában, most éppen ők vezetnek a közvéleménykutatásban újra, bizonyos közvéleménykutatás. Úgyhogy azok az ígéreteket, amiket ő hozott, azokat az emberek nagyon nyitott fülekkel hallgatják, és lehet, hogy valamit tud majd tenni.
6: Egy kicsit ugye az az érzés, ha az embernek a figyeli a nagy-britanniai politikai eseményeket, hogy Monty Pythonba csöppentünk bele. Itt lehet említeni olyanokat is, hogy mondjuk a Nigel Farage ellen volt a Count Beanface, ugye egy a szemetes kuka ember,

0: nem maga mondott, akkor lehetett látni, hogy ugye neki az elsődleges feladata az, hogy visszaszerezze a munkáspártnak a társadalmi kapcsolatokat, megint bizalom legyen irántuk. Ugye ő kiállt egy hete, és szakítva több évtizedes hagyományokkal, mindenféle pulpitus nélkül egy olyan politikai beszédet mondott el, amiben az emberek érezhették, hogy valóban a napi ügyeikkel fognak foglalkozni, és hát az elmúlt héten ugye egy csomó olyan gyors intézkedést valósítottak meg, energiaáfának a szabályozása, buszjegyárplafont vezettek be, a puboknak az adóterheit csökkentették, tehát nagyon-nagyon hirtelen tényleg a mindennapok problémáival kezdett el foglalkozni, ami valószínűleg a központi üzenete lesz az elkövetkezendő hónapoknak. Ugyanakkor ugye külpolitikában a folytonosságot képviseli Ukrajna irányában, ugye már Zelenszky ott is volt, hitettet, hogy továbbra is az egyik legnagyobb támogatója lesz Ukrajnának, és hát az Európai Uniós kapcsolatokban is ugye egy fokozatos közeledés látszik. Nagyon fontos, hogy ugye a munkáspártnak a programjában nem volt benne, hogy visszalépnének az Európai Unióba, vagy a Vám Unióba, vagy a közös piacra, úgyhogy itt egy fokozatos közeledés látható majd, de visszalépés az még egyelőre nem.
1: Igen, de közben, hogyha meg akarjuk oldani a problémákat, és ezek nagyon jó példák voltak, amik tényleg kézzelfoghatóak, akkor kell foglalkozni az európai egységgel és a Brexittel, mert volt egy YouGov felmérés, és ott azt mutatták, hogy a britek jelentős része kudarcként tekint a Brexitre, és 85% a konzervatív pártot tartja elsődleges felelősnek.
0: Igen, ez a nagy ellentmondás, ugye, ami a következő 3 évben majd a nagy kérdés lesz, hogy ezt bármilyen módon, ha közeledünk majd a választásokhoz, akkor föl fogja vállalni Andy Burnhamnek a munkáspártja. Ugye Burnham maga mondta, hogy még szeretné a saját életében az Egyesült Királyságot újra az Európai Unióba látni, de hát ennek még nincs itt az ideje. Ugye most, amiről beszélgetünk, az Európai Unió és Egyesült Királyság között az különböző agrár és állategészségügyi szabályoknak a közelítése, az ifjúsági mobilitás, ugye, hogy mehessenek a magyar fiatalok is, ugye az Egyesült Királyságban ugyanolyan feltételekkel például, mint korábban, vagy ugye energia és klímapolitikai közeledés, a biztonság és védelem politikába bekapcsolódik az Egyesült Királyság az európai programokba, szakképesítéseket el tudjuk-e fogadni, tehát vannak nagyon konkrét intézkedések, ahol most az elkövetkezendő hónapokban várhatók majd áttörések, de igazándiból a nagy közeledés az várat magára, legalábbis ugye ez a nagy kérdés, hogy felvállalja ezt majd valamelyik politikai.
2: De ez politikai okokból várat magára? Mert vagy csak mi gondoljuk innen Európából, hogy jó nagy butasságot csináltak a Brexittel, és a Nagy-Britániának az Európai Unión belül van a helye, vagy ők komolyan tényleg azt hiszik, hogy ott van keresni valójuk az Európai Unión kívül, és megvannak, és több előnye van a nem tagságnak, mint a tagságnak?
0: Egyértelműen ugye egy nagyon elszúrt módon ütték végbe ezt a Brexitet, másrészt pedig ugye ezt minden gazdasági szakember mondta, hogy az Egyesült Királyságnak a gazdasága nem tud olyan jól teljesíteni az Európai Unión kívül, mint ahogy belül volt. Ugye a legnagyobb gazdasági partnere továbbra is az Európai Unió az Egyesült Királyságnak, nem tudta azokat a külkereskedelmi kapcsolatokat olyan módon megvalósítani, mint ahogy tervezte, amik ugye az Európai Uniónak rendelkezésére állnak. Több mint 80 országgal van kereskedelmi megállapodásunk, több mint 40-nel van szabad kereskedelmi megállapodás. Ezeket újra kötögette, de igazándiból az Európai Uniós feltételek mentén, és hát ugye egy 68 milliós országnak az alkupozíció a nemzetközi térben az rosszabb, mint egy 440 milliós Európai Uniónak. Nincs meg ugye annak ellenére, hogy Trump és Boris Johnson volt kormányon, nincs meg a nagy kereskedelmi megállapodás az Egyesült Királyság és Amerika között, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy egyértelmű kudarc volt, a nagy vezető európai gazdaságok, Németország, Franciaország, Olaszországhoz képest a fejlődési pályája az alacsonyabb az Egyesült Királyságnak, és hát kiegyensúlyozatlanabb is.
1: Hogyha már az Egyesült Királyságról beszélgetünk, akkor érdemes megnézni Észak-Írországot, meg Skóciát. Ugye mind a kettő releváns. Észak-Írország, hát most ugye a hírekben is többet szerepelt, és itt ugye többen felvetették ugye az újra egyesítés lehetőségét, a skótok folyamatosan problémát jelentenek, szóval ezeket is el kell valahogy sikálni, és meg kell oldani.
0: Igen, két nagy üzenete van az új miniszterelnöknek. Egyrészt, hogy a London

0: központú politikát azt megpróbálja decentralizálni. Egyébként nyitott is egy irodát Manchesterben, rögtön az első héten egy választási ígérete volt, illetve nem is választás, mert ez nem választás volt, csak politikai ígérete volt, hogy kiviszi a politikát Londonból és visszaviszi vidékre. A másik pedig a devolúció, ami ugye pontosan Skócia és Wales és Észak-Írország irányában egy ígéret, hogy megpróbálja ott is azokat a kapcsolatokat eleveníteni, vagy mondjuk azt, hogy élesebbé tenni, mint amik az elmúlt két évben voltak, és megpróbálja ezeket az ország részeket is bevonni a politikába, illetve újjászervezni ott a munkáspárti képviseletet. Hát ugye Skóciában egyelőre politikai realitása nincs annak, hogy új népszavazást írnának ki a függetlenedésről. Most a társadalmi támogatottsága se olyan, illetve a szervezettsége se az ottani függetlenségpártnak. A északír helyzet ugye fordult az utóbbi időben, hiszen megjelent az a politikai erő, ami már nem a hagyományos párt struktúra mentén szabdalja az országot, ugye a Egyesült Királysággal szoros kapcsolatokat, illetve az Írországgal szoros kapcsolatokat keresők, hanem már valós társadalmi problémák mentén, és hát megfordult a demográfiai arány is, többen vannak a katolikusok, de egyelőre nem mérnek a függetlenségnek, vagy hát az Írországhoz való csatlakozásnak többséget. Velezben pedig gyengült a munkáspárt, úgyhogy ott is nagy feladatai vannak Burnhamnek, hogy visszahozza Wales-t a politikai térképre a munkáspárt számára.
1: Akkor, hogyha jól értem, sok-sok feladat, megoldásra váró ügy, amiben elég nagyot kell domborítani, miközben valahogy le kell nyomni a Reform UK-t, mert hogyha erősödik, és most már 25% körül mérték ugye a biztos szavazókat, ami tudom én, 17 milliónál több szavazatot jelent, akkor az azt jelenti, hogy 2029-ben akár még meg is szerezhetik a hatalmat.
0: Az még ugye úgy kell nyerniük, hogy a brit választási rendszerben az úgynevezett győztes mindent visz rendszerben,
1: ja, igen,
0: 50% fölött kell hozni, és akkor a többi szavazat meg elveszik, tehát ugye Farage-ék többször hoztak nagyon jó számokat, ennek ellenére egy-két képviselőjük van a parlamentben. Most viszont úgy néz ki, hogy azért ez több lenne, sőt egyes prognosztizációk ugye azt mutatják, hogy akár 190 képviselője is számíthattak volna. Hát most Farage-nak vannak botrányai, ugye most éppen megindult egy eljárás ellene, elfogadott olyan ajándékokat, amiket tilt a törvény, ő most lemondott, demonstratíven újra választásokat akar létrehozni, és ott illetve indulni ugye abban a körzetben, de nem indul a többi párt, ugye ebből jött ez a kutyás-macskás dolog egyébként.
1: Igen.
0: És ugye az elkövetkezendő időben ugye Burnhamnek a nagy projektje, ez a társadalomnak az átalakítása, az államosításnak egy speciális rendszerének az elindítása, amiben a vízközműveket visszavennék, bizonyos állami felügyelet alá beindítanák az egészségügyi szolgáltatásoknak a nagymértékű reformját, úgyhogy ezekre kapott felhatalmazást ő most a munkáspárttól. A kérdés az, hogy ennek milyen fiskális háttere lesz, meg tudja valósítani. Úgyhogy hát a választók valószínűleg emellett fognak majd dönteni.
2: A külpolitikában mennyire vannak benne az angolok? Ezt azért kérdezem, mert ott talán sikeresebbnek tűnik az ország, de ott is van kérdés, bőven ugye elhangzott, hogy Ukrajnát töretlenül támogatják, oké, de mondjuk az Egyesült Államokkal elég terhelt a viszony. Az Unióval ugye a Brexit miatt megint csak terhelt a viszony. Lehet, hogy egy kicsit ilyen légüres térben mozog most az Egyesült Királyság. De ezt lehet, hogy csak én érzem.
0: Ugye maga Burnham külpolitikailag talán a leggyakorlatlanabb ugye az összes politika terület közül. Ed Milibandet választotta, aki szintén egy veterán munkáspárti politikus, ugye még 2014 előtt próbált ő a munkáspártnak a vezetője lenni. Aztán a Cornbridge nagyon erőteljes baloldali fordulat lemosta őt a politikai pályáról, de ő fogja vinni a külpolitikát. Ez azt jelenti, hogy ugye a klímapolitikai prioritások, a zöld átalakulásnak a problémái, ezek előtérbe fognak kerülni. Ez ugye nem jó jel, hiszen Trump ezeket a politikákat finoman szólva nem kedveli, de ugye azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy munkáspárti kormány volt, Keir Starmerrel viszonylag jó munkakapcsolata volt, bár most az utóbbi időben Iránnak a megítélése ugye egészen más körülmények között történt az Egyesült Királyságban, mint ahogy azt Trump elvárta volna, hogy a kapcsolatok azok kijeleződtek. Itt ugye folytonosság lesz, a különleges kapcsolat az mindig is fontos az Egyesült Királyságnak. Nagyon fontos katonai megállapodásokat kötöttek az elmúlt időben újra. Amerikai atomfegyverek lesznek repülőgépeken ott az Egyesült Királyság területén, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy itt nagy elfordulás lenne. Az biztos, hogy az új külpolitikai irány az kérdés, hogy mennyire fog feküdni az amerikaiaknak.
1: Jó, hát kicsit jobban látjuk a helyzetet, nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelést, további szép napot, jó munkát kívánunk.
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense foglalta össze, hogy most mi a helyzet az Egyesült Királyságban, és hogy mit tud tenni Andy Burnham, milyen problémákkal néz szembe, mi az, amire választ kell adni, és hogy milyen kimenete lehet ennek az egésznek akár 2029-ben.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
4: Raskó Gabi vagyok, sziasztok, és külföldön élő magyar gyerekekről írtam könyvet, és ez alapján azt szeretném mondani, hogy külföldön élve se felejtsétek el a barátaitokat. Akkor se ti költöztök külföldre, akkor se ők költöznek külföldre, mert a határokon átívelően is lehet barátságokat fenntartani, és ez tök fontos, hogy megmaradjon.
3: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni.
10: De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
11: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
10: Van hát. És nem félnek használni.
11: De miért?
10: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
13: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Kedves hallgatóink, hát olyan helyzet állt elő 2026. július 30-án, hogy a barátság nemzetközi napja van. 1958-ban indult kezdeményezést az ENSZ felkarolta, és 2011-ben világnappá nyilvánította, hogy ösztönözze a népek, országok, kultúrák, közösségek és egyének közötti barátságot. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért vagyok ma Ács Gáborral? Véletlen? Aligha.
7: Ezen gondolkodtam én is egész reggel. Nem tudtam értelmezni.
2: Hát ugye mi jó barátok vagyunk azért. Az volt, hogy összejött az egész rádiónak a teljes bordja. Majd meg fogjátok látni, hogy az egész napon végig vonul a barátság tematika, és ezen főtt mindenkinek a feje, hogy vajon a reggeli műsorba kiket tegyenek, hogy kik azok, akik úgy személyükben, mint magatartásukban, mint az egymáshoz, a közösségekhez, az országokhoz, a népekhez, a kultúrákhoz úgy tudnak viszonyulni, hogy egyénileg is példát tudnak mutatni a barátság nemzetközi napján, és így esett a választása az Ács Gábor Mihálovics András párosra ma reggel.
7: Akik közismerten a világon a legjobb barátok.
2: Igen.
7: Nem ismerik az örihari kifejezést, de még a kicsit sem. Mindig ennek jegyében tevékenykednek.
2: Így
7: és
2: van.
7: Ezért megnyerték ezt a mai napot, hogy megmutathassák, hogyan is kell ezt
2: így
7: csinálni,
2: van.
7: Szóval szeressük egymást, gyerekek.
2: Igen. És bár viták és nézetkülönbségek vannak.
7: Ma nincsenek.
2: Mindig, közöttünk, mindig de ezeket mindig téve, kultúráltan és nagy igen. szeretettel és odafigyeléssel és nyitottsággal, megértéssel szoktuk kezelni. Vannak ugyan
7: ha
2: hallgatók.
7: Ha látták a hallgatók, hogy bólogatok igen. megállás igen. nélkül ezen igen. szavak hallatán.
2: Vannak ugyan hallgatók, akik beírnak ilyen epés üzeneteket, hogy már megint ti vagytok és szívjátok egymás vérét. Na ők az a fogyasztói réteg, fogalmazzunk így, akik olyan keveset tudnak a barátság nemzetközi napjáról, és úgy bedőlnek a show műsoroknak, mint a Sitz. Tehát minket egy örök testvéri kötelék fűz egybe, azóta, mióta a szél fújta, hót akarta, északi tundrán egy sátorban némi te, túlzással egymást melengetve.
7: Te is onnan eredezteted
2: onnan
7: a kiteljesedését a kapcsolatuknak.
2: Hát, teljesen.
7: Igen, teljesen. Az felejthetetlen és igen, és örök érvényű, és valóban nem tudunk kitörni abból, ami
2: by the way,
7: azóta
2: képzeld,
7: összeköt bennünket.
2: Képzeld el, hogy van egy nagyon kedves ismerősöm, aki Handler azon a vidéken, Kiruna és környékén. A Handler az azt jelenti, aki előkészíti a kutyaszánokat a hülye turistáknak. Meg a hószánokat, meg karban tartja a kutyákat, stb. És azt mondta, képzeld el, talán biztos téged is érdekel, hogy nagyon aggódik az éjszak miatt, nagyon eliparosodott, üzemszerűvé vált a turizmus, borzasztó emberek, borzasztó módon bánnak azokkal a szerencsétlen kutyákkal, volt olyan, az volt a kedvenc, hogy Ausztráliából oda repült egy csávó egy napra.
7: Tehát de minek?
2: Leszállt Kirunába, reggel elment motorosszán, kutyaszán, köszönöm szépen viszontlátásra, éjszak fel a repcsire és ment. Hát ez az. Ő is ezt kérdezte, hogy minek. Tehát, hogy ennyire iparosodott az egész éjszak, úgyhogy az, amit mi láttunk, egy idő múlva majd nosztalgiával fogunk rá visszagondolni, hogy egykoron olyan volt az északi tundra kutyaszánon. Nagyon jó. és mindig feldobálja a Facebook, és mindig nagy nosztalgiával.
14: Emlékszem
2: azért... vissza az Észak Bear Grillszére, aki hangos fákkal nyugtázta, amikor valaki Észak Bear Grillsz, emlékszel a csávóra, aki tüzet rakott a hóviharba, vagy kb. Ilyen? Na, hogy ő nagyon nem szerette Bear Grillszt egyébként, mert hogy egy szemfényvesztő szerinte, és ő bezzegő. Na, úgyhogy...
14: Emlékszem, amikor föltetted a kérdést, hogy... és a neve hallatán...
2: Igen, a neve hallatán, igen.
14: A neve hallatán tajtékszott, hogy az a kókler populista, mindent tönkretevő média, celeb, sőt, nem ezt a kifejezést használ.
2: Sokkal rádióképtelenebből fogalmaztad.
14: Reírtott eszembe, úgyhogy örülök, hogy most fölhoztad.
2: Igen, neked nem dobálja, te nem vagy közösségi média platformokon, nekem minden évben feldobálja, és mindig nagy nosztalgiával végigpörgetem a képsorokat. Neked könnyebb dolga volt a szánodnak, mert te fele annyi súlyú vagy, mint én.
14: Hát
2: és ugyanannyi kutyát kaptunk.
14: Na de lefele te voltál a gyorsabb legalább.
2: Igen,
14: ennyi.
2: Az biztos. Ennyi. Lementem tojásba, és a kutyák meg se álltak.
14: Igen, akkor többet kellett fékezned azért, igen, hogy a nagy taknyolást elkerüljük a kanyarban kiesés. De tényleg egy fantasztikus élmény. Egyébként az a fajta... Tehát az a verziója ennek, amikor tényleg több napon keresztül kín vagy a vagyon, a vadonban, és mész, és kint alszol, az is növekszik le. Tehát erre is azért van igény. Tegyük hozzá, hogy nyilván a rövid távú csak oda fölmegyek, az brutális módon nő. Hát ha csak azt megnézzük, hogy a finn lapföldre hogy nőnek a charter szán, ha csak Angliából brutális növekedés van, de egyébként Hollandiából is, hogyha jól emlékszem, ez mindig az, de legalább egy picit tényleg annak is eljött az ideje, hogy az emberek tényleg többet legyenek a vadonban, és hosszabb időre kiköltözzenek, mármint turistaként, akár több hetet is kint töltsenek.
2: De szerintem Izland is ennek a trendnek a nyomán.
14: Izlandon brutális növekedés van, de főleg nyáron.
2: Igen. Tehát ott nem van az a fajta havas turizmus, amit mondanak, hogy a kánikulából a hőpajzs alól
14: van,
2: kimenekülnek Izlandra fázni az
14: nem
2: emberek.
14: Nem is csak Izlandra. Ez az északra mozdulás, hát, ha nem is, hogy 2-3-4%-ról van szó, de már kimutatható. Tehát gyakorlatilag tavaly volt először, amikor kimutatható volt, amikor már elég korán a brutális erdőtüzek voltak a Görög-szigeteken például, és most gyakorlatilag ismétlődik, és mint az emberek rájönnek, hogy ez minden évben ismétlődik, nem egy extrém év volt, hanem gyakorlatilag az a furcsa, hogyha nincs ez délen, akkor az működik. Uh-huh. Kitolták a légitársaságok ősszel is a járataikat.
2: Milyen idő van most Izlandon? Kb. Mi, 20 fok? Vagy 15?
14: 15, állandó 15 fok. Állandó 12-18 fok van nyilván, abból is néha kitör fölfelé. Most döntöttek egy 28-as rekordot.
2: De az
14: egy-két nap volt, tehát az tényleg csak egy ilyen fölszúrás volt, mint amikor nálunk föl... Bár nem, mert nálunk most már a 40 képes állandósulni egy hétig, ahogy itt nézem. Vagy hát ha nem is 40, de mondjuk a 37-38. Úgyhogy... ez benne van. De Izland még ezelőtt, az utolsó hullám előtt, amikor ez nagyon extrémmé vált, akkor is már a népszerűsége az hatalmas mértékben növekedett.
2: És ez ott mert nem lesz gond ebből?
14: Egyszerűen gyönyörű. Az infrastruktúra nem tud annyira lépést tartani vele, de most még úgy el vannak, de szerintem egy idő után ők is. Mert komoly vita van erről, de már politikailag is. Most már ott arról, hogy mennyit engedjük, mennyire
2: azt
14: engedjük.
2: Azt még egyszer kipipálom azt az Izlandot, hát azt elhatároztam, de
14: mindenképp érdemes.
2: De csak extrém módon természetesen. Tehát ha gyalog nem lehet, akkor valami olyan kocsi valamiben lehet aludni, és nem esz meg a jeges medve.
14: Van egy út, ami keresztül megy a szigeten, hát nem földút, hanem ilyen köves, meg hát ha jön a... Hát, hagyományos, ha jön a folyó, akkor a szépen keresztezi. A leghosszabb, két ilyen is van, az egyik, ami a hosszabb és szebb tájakon megy, az a 26-os út, aminek egyébként pont a felén élt, valami, hát nem tudom, hogy 300 km, de nagyon-nagyon hosszú, és pont a közepén van egy hatalmas folyó átkelés. Tehát ha odamész és nem tudsz átmenni, akkor utána órákat visszamész, hogy egy egész napon keresztül megkerülhessd az egész szigetet, máshogy nem tudsz eljutni a túloldalra.
2: De ez kell.
14: De kérdez, csak az extrém sport, ott találkoztunk egy csávol, aki azt futotta.
2: Keresztbe. Azt az utat?
14: Azt az utat, igen.
2: És hogy ment át a folyón? Átúszott?
14: Az a kisebbik probléma, mert ott már valaki arra jár, akkor átviszi, vagy a gázlókon át tud ugrálni, tehát van olyan rész, ahol át lehet biztonsággal kelni általában, egy nagyobb, az autóknak néha nehezebb. Nekünk egyébként az volt a szerencsénk, hogy áradt, és így több ágra szakadt. És így három ágon kényelmesen biztonsággal át tudtunk menni. A nem annyira brutál terepjárónkkal, hanem csak egy kisebbel, ugye ez volt a kérdés, hogy, az, hogy azzal működik.
2: Ja, de akkor, hogyha ezt az észak-délit akarom, akkor ahhoz brutál terepjárót kell?
14: Bemenni a felföldre, ahhoz azért ajánlott a nagyobb, tehát az már a Land Cruiser típusú, hogy biztonsággal legyél, de időjárástól is függ, meg éppen hogy olvad, hogy a folyók változnak, hogy éppen át lehet-e kelni rajtuk, ez változó. Nekünk ilyen közepes volt, tehát az ideálisnál egyre kisebb, tehát nem a Duster, amivel az másikon át lehet menni, ahol nincsen folyó keresztbe a 35-ösön, de most jól átcsaptunk turisztikai a műsorban. Mindegy, a lényeg az, hogy tényleg egészen lenyűgöző és fantasztikus hely, de tényleg nagyon-nagyon gyorsan nő. Pont ezért is a turistáknak a száma, és ott tényleg el tudsz tűnni a világ elől. Vannak olyan zugai, ahol viszont a turisták sem érnek még el, és ez a srác, aki átfutott, egyébként kicsit felkészületlen volt, mert ott adtunk neki egy liter vizet, mert nem volt neki.
2: Jaj, és a miért azokból nem lehet inni? Ja.
14: Mert ott éppen nem volt azon a részen. Hát ott éppen ott 30 kilométerig nem volt víz, ahol éppen találkozott. Egy hihetlen pusztaság része is vannak ennek.
2: De már
14: csinálták, hogy hosszába is fönn a hegyekben, meg a gleccsereket kerülgetve is van túraúton.
2: A barátságnapján megint elplántáltad bennem a vadonszavát. Nem, most jöttem ugyan meg, de...
14: Szerintem tetszene neked.
2: Ja, na, majd kipróbáljuk. El ne felejtsünk egy csomó dolgot, hogy ez a Rádió Café 98.0 benne a Millás reggeli, a bemutatkozás az megvolt, és azt is elmondtam, hogy július 30-a van.
14: De te bemutattál csütörtön engem, de én nem viszonoztam kedvességedet, úgyhogy nem hinném, hogy lenne bárki a világon, aki ne tudná, hogy ez a hang kihez tartozik, de a rendkedvéért elmondom, hogy Mihálovics András.
2: Lekötelezel, kérlek alásan. A névnaposokat, a Juditokat és a Xéniákat nagy szeretettel köszöntjük ezen a jeles napon. Milyen jó nekik, hogy a Barátság nemzetközi napján még névnapot is ünnepelnek. Viszonylag könnyű azoknak, akiknek van Judit vagy Xénia nevű barátjuk, hiszen a névnapjukon túl még esetleg a Barátság napját is külön meg lehet ünnepelni. Híres születésnaposokról tallózzunk, hát ne hagyjuk ki az ipartörténeti mérföldkövet magát, Henry Ford, amerikai autógyárost, a Ford Motor Company alapítója is, ő 1863-ban született július 30-án, és igazságos Izom Tibor, magyar hangja Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű testépítő, filmszínész, Kalifornia állam egykori kormányzója, 1947-ben született ő, és hát egy legenda, és ha nem láttátok a Netflixes dokumentumfilmet róla, akkor nézzétek meg, egészen új arcát ismerhetjük meg az Izom kolosszusnak. Aztán 1948 Jean Reno, francia színész születésnapja, vagy július 30-án, mi van még itt? Azt mondja Lawrence Fishburne, amerikai színművész, hát ő már összefort a Matrix-szal, Morpheus alakjával szerintem. Lisa Kudrow, amerikai színésznőt nem kell bemutatni. Ja, Lawrence Fishburne 1961-ben, Lisa Kudrow pedig 1963-ban született, a Jó barátoknak az oszlopos tagja. És itt van nekünk Christopher Nolan, ő most szerintem boldogan ünnepli a születésnapját, 1970. július 30-án született, és hát minden rekordot megdönt az Odüsszeia alkotása mozikban, bár fanyalognak nagy a vita, klasszika, filológusok tömege, hadtörténészek, történészek, hagyományőrzők széles köre kritizálja az Odüsszeiát, nekem tetszett. Meg Christopher Nolannek is tetszett, hiszen egy csomó pénzt hoz a konyhára neki a fanyalgás ellenére. És Hilary Swankel, zárjuk a születésnaposok sorát, ő is ma ünnepel, 1974-es évjáratú az Oscar-díjas amerikai színésznő. Na!
14: Viszont sajnos tegnap érkezett egy halálhír is. A Kavinsky művésznéven alkotó DJ, illetve színész Vincent Pergay, nem tudom, hát franciából nem vagyok jó, de még az, hogy a francia elektronikus zenei széna egyik nagy királya. Az képest, hogy csak két albumot készített, néhány ikonikus dallal örökre beírta magát.
2: Mi történt? Betegség? Baleset?
14: Nem tudni, egyelőre nyomoznak, nem idegenkezőségre utaló nyomot nem találtak. Mindössze 50 éves volt, És azért szokták az emberek fölkapni a fejüket, mert valahol egy olyan ikonikus dolog van, amit valahol már hallottunk, ha máshol nem, akkor a Párizsi Olimpia zárőünnepségén is fölcsendült, akkor döntött rekordot, hogy a legtöbben kerestek rá, hogy mi ez. Azt nem tudom, azóta a Shazam rekord megdőlt-e, néhány amikor egy mi is volt a Drive című filmben, a Ryan Gosling féle film bekerült akkor.
2: Az melyik?
14: Igazából, hát meg fogjuk hallgatni. Igaz, ja. Hogy a film melyik? Nem láttam.
2: De mi a címe?
14: Drive.
2: Az miről szól?
14: Na?
2: Lehet, hogy én láttam, csak nem az
14: szerintem
2: volt.
14: Szerintem nem láttad, legalábbis. Na mindegy.
2: Na mindjárt elkeresek hát a mégis.
14: Lényeg az, hogy...
2: Ilyen autóversenyzős?
14: Jóval korábbi... Szerintem az nem az, de most lehet, hogy én keverem egy másikkal. Nézd meg, és akkor majd elmondod. Egy jóval korábbi dalnak egy a film hozta meg a sikert, majd pedig ismét a lejátszási listák élére került a Párizsi Olimpia záró ünnepsége nyomán ezzel a dallal búcsúzunk.
2: Nem lehet rossz, 7,8-on áll az IMDb-n a 10-ből.
14: Aztán még nem lettem okosabb, hogy be tudjam azonosítani.
2: Nappal autós kaszkadőrként égeti a gumit Hollywoodban, de ez csak a második műasz, főállásban éjszakai rablásoknál segédkezik, anélkül, hogy spoilereztem volna ez a sztori. Hát ezt nem csoda, hogy nem néztem meg, mert én az ilyen autóversenyzős, gumiégetős, motorbőgetős filmeket nem szeretem. De egyéni szoc probléma. Szóval Kavinskyről ne vegyük el a reflektorfényt.

0: szónak is száz a vége.
1: Millás reggeli.
2: Azt írja az újság, hogy egyre többen tanulnak rövidített tanárképzésben, ezt a Népszava írja egyébként. Fel is kaptuk a fejünket, hogy mit jelent az, hogy a rövidített tanárképzés. Még a 2-4 fél éves tanári mesterszakokon tanulók létszáma duplájára nőtt 2023 és 25 októberek között, addig az 5 vagy 6 éves tanárképzésben alig lett több hallgató. Ezt írja a lap. És várhatóan további emelkedés várható. Azt mondja, hogy még az Orbán kormány rövidítette le 4 fél évről 2-3 fél évre az egyes tanári mesterképzéseket, mint például matematika, földrajz, biológia tanár. Rövidültek az alapképzésre épülő szakmai tanárképzések, mint a mérnök tanár vagy a közgazdász tanár. A rövid ciklusú képzésre olyanok jelentkezhetnek, akinek már van tanári vagy az adott szakterülettel megegyező végzettségük, például biológus lehet biológia tanár, kérem szépen. Azok pedig, akiknek már van valamilyen tanárszakos diplomájuk, egy másik tantárgy oktatásához is szerezhetnek így módon képzettséget. Ez azonban nem jelent valós megoldást a tanárhiányra, mert ezeket a képzéseket nagyrészt olyanok végzik el, akiknek már van diplomájuk, és akár már most is tanárként dolgoznak, vagy a legtöbben nem új belépőként jelennek meg a rendszerben, írja tehát a Népszava, és egyébként megerősítem, mert az én környezetemben is egyre többen kezdenek el azon lamentálni, hogy esetleg tanítanak, hogy más ne mondjunk, hírolvasó kolléga is, ugye? A katedrát is választotta a hírolvasás
3: hát mellett. Hát ő nem csak lamentál, ő már...
2: Hát ő cselekedett, erről beszélek.
3: És végzi is, és nagyon szereti. Ő is, meg a gyerekek is őt, ahogy halljuk.
2: Gyorsan, mi más még... mondhatna, ugye?
3: Elmesélése szerint ez... Ezt nem tudná ő úgy elmesélni,
2: hogy kételkedhetnek ezzel. Benne.
3: Azt mondja, hogy nem veszi észre nagyon senki, volt egy érdekes változás, júliustól lépett életbe, a több mint 10 tömegszázalékot meghaladó mértékben, ha jelen van a műanyag bevonat, akkor ilyen műanyag poharakat, illetve papírpoharakat már nem szabad forgalomba hovni.
2: Ezt szigorúnak, én se vettem
3: szigorúnak
2: észre.
3: Tűnik a korlátozás, de azért nem észrevehető, mert egyrészt régen született meg erről a döntés, másrészt úgy működik az átállás, hogy a meglevő készleteket még ki lehet árusítani, és természetesen egy jókora készletet halmoztak föl az importőrök és a forgalmazók. Felkészülten várták a szabályváltozás, fogalmaz a G7 a Telexen. Úgyhogy a szívószálak, fültisztító pálcikák, evőeszközök, poharak is tartoznak ide, úgyhogy ennek a hátterével foglalkozik ez az érdekes cikk a G7-en.
2: Na mi legyen? Tőzsdei helyzetképre nyergeljünk, vagy még ajánljak?
3: Nyergeljünk, mert most...
2: Jó, mert szalad az idő.
3: Igen, meg érdekes volt, most érdemes róla kicsit talán többet is beszélni, ha belefér.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
2: A Budapest értéktőzsde 56%-ot ment fölfelé, és hát nagyon jó napja volt a MOL-nak. Például 2,6%-ot tudott erősödni az olajrészvény, 4488 forintig ment fel, erősödött az OTP is 46240 forintig, a Richter 0,17%-ot emelkedve végül 11700 forinton állt, és csak szegény Telekom esett 0,8%-ot 2728 forintig. Ez volt a magyar tőzsde, és hát gyorsan a forintot is eldarálom. Elég komoly gyengülési hullámban van éppen a forint. Az euró-forint keresztárfolyam 363 forint 70 fillér közelében jár, kérem szépen. Az amerikai dollárért pedig egy darabért 317 forint és 50 fillér környékű összeget kell fizetni. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb számadatok, és van egy elemzés az OTP-ről, a portfólió hasábjain. Hetek óta kedvező képet mutat, de most egyszerre több olyan tényező is kezd összeállni, amely új lendületet adhat a részvénynek, figyelmeztetnek a portfólió elemzői. Javul a technikai kép, a fundamentumok erősek, a piac egyelőre visszafogottan reagált az elmúlt napok fontos híreire, és hát ebből úgy mondják, hogy jöhet a következő kör felfelé, akár egy nagyobb emelkedés, emelkedő hullám várható az OTP papírjaiban. Na de külföldön mi volt?
3: Külföldön, hát nagyon izgalmas volt a kereskedés Amerikában, jött a kamat döntés, és egyre durvábbnak néz ki az AI lufinak a leeresztése, de elsősorban a félvezető szektorban az eladások már az elmúlt hetekben egyre látványosabbá váltak. Miután voltak várakozások, hogy lesz szigorítás, lehet már kamatemelés, ezt néhány befektetési bank be is mondta, így amikor kiderült, hogy nem, akkor volt egy megkönnyebbülés, és akkor hirtelen fölhúzták a piacokat. Tehát napon belül a kezdeti gyengülést, a döntés után egy emelkedés követte, utána viszont még a kereskedés zárásáig gyorsan visszaadták a papírokat, lejjebb kerültek, mint ahonnan ez a kisebb napon belüli fölfutás indult. Tehát három nagy szakasz volt, az esésből a jó nagy fölpattanás, majd pedig utána a meredek beadás, és ennek a vége lett egy jókora zakó, és a Nasdaq 100-as mutató átlépett korrekciós tartományba, ez a csúcshoz képest 10%-nál nagyobb visszaesést jelent. Ezzel együtt egyébként a Nasdaq mutatók nagyjából lefelezték az idei nyereségüket, de még mindig egy 5% pluszban vannak, de azért már kicsit riasztó kezelni néhány technológiai szektorban a visszaesésnek a mértéke. A Nasdaq tehát 5%, most már abszolút felülteljesítők a hagyományosabb iparágok, mert a Dow Jones az másfélszer ekkora növekedésben, 7,5% növekedésben van, de az látszik, hogy a piac nagyon ideges, és az AI költések az most mindent fölülír, az aggodalmak azért erősödnek, hogy ez nem fog bejönni. Zárás után jelentett a Meta, azt nagyon megcsapták, nagyon elégedetlenek voltak vele a befektetők, viszont a Microsoft kifejezetten jó lett, és az meg nyugtató volt, mármint a Microsoft AI termékei iránti kereslet is magasabb a vártnál, úgyhogy ennek meg alapvetően örültek a befektetők. Na és itt van Czoller Andi, akkor üdvözöljük őt is.
0: Szervusztok, kis pajtások!
2: Erre nem számítottunk. Nemzetközi napján sem már számítottam erre.
0: De ebbe csupa szeretet
3: éreztük, van. Persze. Igen. Csak a megfogalmazás lepett meg egy kicsit.
0: Pedig ez egy jó szó, de... csak hogy le lett járatva. Tehát a pajtás, az szerintem egy jó szó.
3: Szerintem, és még a pajti verziója sem ciki talán, bár hát az már...
0: Nem, az lehet, hogy túlmegy egy határon. Igen, na mindegy, szóval én örülök nektek.
3: Minimum határeság.
2: Mindenki örül mindenkinek. Ez a lényeg.
3: Modorosabb.
0: És még szívecskés pólója van az Ácsnak. Oda.
2: Igen, igaz, de a felirat ellen mond a szívecskének.
0: De a szívecske azért ott van.
3: Igen. Én készültem.
2: No, hát akkor Czoller Andi hírei jönnek, aztán pedig Budapest rovatunk, meg megnézzük, hogy akkor most, ha lejjebb kell csavarni Paksot, egyrészt hogy lehet lejjebb csavarni Paksot, másrészt nem lesz ebből baj, ha lejjebb csavarjuk Paksot.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
6: Felejtsd el a szürke reggeli rutint!
4: Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
6: Ez a dal ismerős, ugye?
7: Ha én rózsa volnék.
6: Na és ez?
7: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
6: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát, az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinánd híd Izabella utca megállót, a keleti pályaudvar felé az Andrássy út, Vörösmarty utca megállót, illetve a 73-as trolibusz kihagyja még a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót is. A H8-as hév Gödöllő és Mogyoród között mindkét irányban az Örs vezértere irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örs vezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
0: Tilos bemenni a vízbázis védelmi területekre, 2 millió ember ivóvíze múlhat rajta. Milliárdokat költött kommunikációra a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. 36 fokos kánikulára készülhetünk, egy felhő sem lesz az égen, és a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Biztonságban van a magyar villamos energia ellátás, akkor sem lenne probléma, ha a teljes paksi erőművet le kellene állítani, közölte a kormányfő a közösségi oldalán. Magyarország nagyjából 3600 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, a pakson leállított blokkok teljesítmény kiesése pedig 750 megawatt, tette hozzá Magyar Péter. A témával bővebben is foglalkozunk 7 óra 20 perctől. Milliárdokat költött kommunikációra a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A 24.hu által megszerzett szerződésekből kiderül, a hivatal 2,5 év alatt összesen mintegy 3 milliárd 679 millió forintra kötött 3 kommunikációs keretszerződést a Lunch csoporttal és a Newland médiával. Csak a közösségi médiás rövid videók gyártására 336 millió forintot költöttek, könyvekre 270 millió ment el, de a közpénzből jutott esemény dokumentálásra, vizuális bemutatóra és csapatépítő bulikra is. Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a fővárosi vízművek. A rekord alacsony dunai vízállás miatt több olyan meder szakasz is a felszínre került, amely ivóvízbázis védelmi területen van. Ezekre tilos a belépés. A sérülékeny vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint 2 millió lakosának ivóvíz ellátását biztosítják. A vízművek ezért azt kéri, hogy a lakosság a szabaddá vált Dunamedret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a kijelölt vízbázis védelmi területekre. Közben harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, a következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, és 40 fokot is mérhetünk. A lakosságot takarékos használatra kérte a kormányfő, illetve azt is, hogy ha lehetséges és módjukban áll, akkor strukturálják át a fogyasztást, és nappal többet, este kevesebbet fogyasszanak. Egyes településeken pedig felkészülnek a lajtos kocsi által biztosított ivóvízellátásra is. A rendkívül alacsony Dunából mamut maradványok kerültek elő Bulgáriában. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és feltehetően egy mamut bordát talált egy helyi lakos Rajovónál. A szakemberek igyekeznek meghatározni a lelet származását és korát. 6,5 millió forint volt Szijjártó Péter egynapos látogatása Katarban a 2022-es foci VB idején. Az RTL beszámolója szerint az ötcsillagos hotelben a legdrágább lakosztályok jelenleg 2 millió forintba kerülnek egy éjszakára. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen, a csapás sorozat erőteljes válasz arra az iráni támadás sorozatra, amely előzőleg a közel-keleti amerikai támaszpontot érte, közölte a katonai irányító törzs. Donald Trump elnök előzőleg arra utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, hogy meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes, száraz időre számíthatunk, gyenge, mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk, a tiéd és a miénk, a barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 11-es perc van, és a Barátság nemzetközi napja is. Tehát a Millás reggeli két műsorvezető párosa nem lehet más ma reggel, mint Ács Gábor.
6: És Mihálovics András. És azért szólt az LGT.
5: Igen,
6: legendás
5: amiért
6: dala is.
5: Köszönet az LGT baráti daláért, elárulhatnátok, melyikőtök mit adott a többieknek? Hát én nem tudom, mit adtam Ács Gábornak. Ő kinyitotta számomra a világot a papados ismeret anyagával, ennyit tudok mondani. Magával az utazással, mert hát ugye tudjuk, hogy véleménykülönbségünk van például abban, hogy mennyi időt kell szánni a Pompei romvárosra, ha már eljutunk Nápolyig fapados rovattal. Gábor szerint 3 óra alatt letudható. Én 3 óráig nem jutottam be a romváros területére, mert már ott leakadtam előtte, hogy de hol volt a tengerpart, meg ilyenek. Na mindegy, hát nem vagyunk egyformák.
6: És akkor Herculeánumban nem voltál még?
5: De, képzeld el, hogy ott meg szervezett túra keretében. Aha. Szakmai kiránduláson a Kollégium Gladiatórium Kulturális Hagyományőrző Egyesület tagjaival
6: egész
5: töltöttünk el egy egész napot külön Pompejbe, és egy egész napot Herkulean.
6: Na érdekes, ott én is többet, az jobban tetszett, de még a gyerekeknek is egyébként, szóval az...
5: Hát az megrázó is.
6: Tudnám megmagyarázni,
5: megrázó, mint Pompej.
6: Igen.
5: Mm. Igen. Úgyhogy csak ajánlani tudjuk, ha valaki arra keveredne. Na, 0636 98 0 98 0 néhány hallgatói üzenet. Nagy Lajos Szugló sarkon valószínűleg Elon Musk megvett egy jó adag földet a Starshipnek kilövőállásnak, a kiásott gödör méretéből erre következtet a hallgató. A Nagy Lajos az Őrs felé vezető sávja lezárva, Bosnyák utcánál terelik a forgalmat, a sor az Erzsébet királyné útig áll, nem kéhömpöly arra a haladás. Nekem Andris a példaképpen negyedik nap reggel a Millásban...
6: Ezt a kéhömpölyt, ezt már tetetted hozzá, ugye?
5: Ezt már én, igen.
6: Csak de rég mondtad. Ez igen. Egyik kedvenc szavajárásod volt, de most már régen hallottam, úgyhogy örömmel konstatáltam,
5: hogy ismét. Jaj, de jó, hát a Barátság napjához fogadsz szeretettel akkor.
6: Nem akarsz még előhalászni ilyeneket a régi kedvenceink között?
5: Próbálok.
6: Jó,
5: próbálok.
6: Okay. Na, legyen folytatása.
5: Hogy mi ez, ha nem a kitartás mintaképe, írja Zsolt, azt nagyon köszönöm. Skóciába jár fázni Laller, aki szökött sört hozni. Július elején 18-22 fok volt Highlanden. Aztán egy szóvicc a mérnöktől, ami írjon be magának, és nagyon keményen szégyellje el magát. Ízlandon biztos finomakat lehet enni. Hát nem tudom, Gábor, finomakat lehet enni?
6: Hát te kerested ott a...
5: A Snorsterninget? Van egy doboz, amit... Hát ha nem vittem el 10 különböző baráti találkozóra, akkor egyre se, de nem mertük felbontani, most már kislabda alakú a konzerv, úgyhogy szerintem még kalandosabb lenne kibontani, mint egykoron, amikor megkaptam akkor. De már tényleg mindig nagy elszállás van, mindig leszúrnak a lábról, ha nem hozom. Ha hozom, akkor megnézzük, és nem merjük kibontani, tehát nem tudom, mi történik.
6: Az a helyzet, hogy nem merültünk el.
5: Az izlandi
6: gazdaságossági okokból kifolyólag nem merültünk el az izlandi gasztronómia rejtelmeibe, hanem tényleg a magunknak főzünk, bónuszban vásárol, bónusz az a idéző.
5: Az a malacos aminek pólód is van. Már én is ismerem, pedig sose jártam.
6: Igen, annyira bírjuk, hogy a fél család mörcsöket vásárolt a olcsó szupermarket láncban, egyébként jó pofa nyilván a logója, meg nagyon szeretjük Izlandot, de hogy a reptéri, útszéli benzinkutas, hotdog és egyéb nyalánkságok, és a magunknak főzünk boltban vásárolt. Igen, az a helyzet, a 2,5-3-szoros árkülönbség, a megfizethetetlen éttermek, az nem tette lehetővé, hogy nagyon elmerüljünk ebben a világban, de a kérdés nagyon jó volt, persze.
5: Oké. Nekem az anyukám Judit, amikor felébredt, boldog névnapot kívánok majd neki, írja a banános, aztán nézzünk még, mi van. Gézut hanyagoltuk ideig, azt mondanám, a 20 évvel fiatalabb magamnak ne úgy, írja Hajko formájában, majd meghasonlik életkép formájában, hallgatom, kicsit fázom a klímától, nem kicsit tartok attól, hogy ezt az érzést még vissza fogom sírni ma, meg holnap, meg azután, meg még en napon keresztül. Aztán azt mondja, ez a barátod pont ugyanebben az adásban pont ugyanezt mondta el pár éve, kicsit visszás, hogy a fapad rovat akarva akarlatlanul is ezt a hatást népszerűsíti. Ezt most nem tudom pontosan

0: Ez szó nem teljesen helyes ebben a kontextusban, figyelmeztet egy éber hallgató, ezt biztos én mondtam.
1: Csak mire mi elolvastuk, igen, az üzenetet, addig nem emlékszünk, hogy mi volt a kontextus. Igen.
0: Nekem a barátságról ez jut eszembe, minél jobban ismerem az embereket, annál jobban szeretem a kutyámat. Hát ezt most miért olvastam be, mikor a barátság világnapja van, egy nemzetközi napja, ezt nem értem, úgyhogy ez egy baklövés volt. Tessék azért emberi barátokra is szert tenni. A legjobb páros az Ács Mihálovics, főleg mikor Maci Gladiusszal kezdi kergetni Ácsot, aki citromos minyonokkal dobálozva védekezik. Nem még settél mostanában citromos minyont, ez ennyire beégett.
1: Életemben háromszor ettem, és mégis beégett. Na, nem az
0: nekem
1: kicsit túlzás,
0: be, az biztos, de... mert jó. Utána hónapokig ezzel szivattalak.
1: Hát most lekváros fánk van helyette.
0: Nem vettem észre. Nagy
1: hát nem, már eldugom. Hát ja, nyilván értem. Nem szeretném, hogy ebből is évekig tartó műsorelem legyen.
0: Milyen régen ettem lekváros fánkot?
1: Megkínáljon a kedves Lipóti? Barátom? Elfelezzük?
0: Hát egy tálból cseresznyézünk. Hát,
1: természetesen. A mai nap aztán meg főleg.
0: Tényleg lekötelezel. Na, menjünk tovább Budapest rovatra. Mit szólsz?
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
0: Hát dúl a vita a taxis tarifa emelésről, mert hogy megírták a sajtó orgánumok, hogy tarifa emelés van a taxisoknál, és hát többeknek az inger küszöbét elérte ez, hogy már megint mit akarnak a taxisok, és az Index fontosnak tartotta megszólaltatni egy taxisofőrt, aki megkereste az Indexet, hogy tisztázza a reptéri felár bevezetését, és rámutatott, hogy ez az összeg nem a taxisoknál marad, ugyanis amennyiben egy nap egynél többször hajtanak be a repülőtér területére, akkor 800 forintot kell fizetnünk minden egyes kilépéskor. A drágulástól az adózási formák korlátai miatt nem sokat érzékelnek, ugyanakkor úgy véli időszerű volt ez a folyamat, bővebben az Indexen lehet olvasni. Viszont egy olvasó árnyalja a képet, aki meg a taxis betelefonálására vagy hozzászólására reagálva mondta el, hogy a reptéri szabályozás nem egyformán érinti a szolgáltatókat. A főtaxira és az Uberre, mint első számú szállítókra nem vonatkozik az időkorlát az érkezéskor, ezzel szemben a többi taxi szolgáltatóra 5 perces időkorlátot vezetett be a reptér. Ha ennél tovább tartózkodik a sofőr, a reptér területén 4400 forintos díjat kell fizetnie. Az 5 perces limit szűkös ahhoz képest, hogy egy kártyás fizetés akár fél percet is igénybe vehet, ráadásul a sorompónál előtte lévő autó nem tud időben fizetni, az is feltorlódáshoz, limit túllépéshez vezet, stb. Többi. Hát ennyit a repülőgép gétről.
1: Most nem menjünk bele, a óriási vita és egy üzengetés van a Velencei tó partján, a korzó üzemeltetője és a városvezetés között. Most ennek a legfrissebb állomásáról olvasom, hogy mit ír a Facebookon, de hát a Velencei önkormányzat működését bírálják. Látszat intézkedésekkel vádolják, a valódi problémák továbbra is megoldatlanok maradnak. Polgármester, hát figyelj, szerintem ez nem. Ráadásul
0: egy biztos vita van a korzó üzemeltető, amely zárójel egyre lepukkantabb, zárójel bezárva, saját tapasztalat alapján újabb zárójel nyitva, zárójel újra bezárva.
1: Idén először nem jártam még arra is, vagy nem is tervezem most már.
0: Uh-huh. Na mindegy, nyilván ez a vita nem segíti annak a színvonalnak a javítását. Na, viszont kérlek...
1: Figyelj, szerintem fontosabb a paks téma, szerintem haladjunk tovább.
0: Még egyet hagyd mondjak el, mert azt én nem nagyon értem, és illetve értem azt, aki ilyen stéget csinál a Balatonban, de mégse értem, amikor így elborítják a Balaton. Van egy balatoni vízparti terv, egy évben hatályba lépett. A települések 2026. szeptember végéig kaptak időt, hogy az építési szabályzataikat hozzáigazítsák a rendelethez. A kormányhivatal több tóparti önkormányzatot is felszólított, hogy jeleljenek ki közösségi stégeket. A cél az, hogy megóvják a tó vízminőségét védő nádasokat, és rendezzék a partmenti területeket. és hát sokak számára sérelmes lesz, mert számos téktulajdonos ingatlanának az árát is befolyásolhatja ez a változtatás. Évtizedek óta meghatározták törvényének, hogy hová lehet stéget építeni, ki kaphat engedélyt, és aki ilyet létesített, annak mederbérleti, mederhasználati díjat kell fizetni. Akinek sem engedélye, se díjat nem fizet, annak illegálisan állott a stégje a szabályozás előtt. Ezek

0: Pedig előbb-utóbb el fogják bontani, de nem csak azokat, hanem a nem engedélyezett tóparti ingatlanokat és horgászhelyeket is. Nyilván ez nem lesz konfliktusmentes, de abszolút a magam részéről támogatónak gondolom. Vannak a Balatonparton olyan részek, hogy már nem lehet lépni a stégektől lassan. Na, ennyit akkor a Budapest rovat, amihez az agglomeráció is csatlakozott.
1: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: No, hát a sajtó hírek szerint vissza kell csavarni, nem tudom, hogy jó kifejezés, azt mellőke, a paksi atomerőművet a rekord alacsony dunai vízállás miatt. Hát akkor nézzünk egy kicsit a hírek
3: meg mögé. Meg a vízhőmérséklet is, ugye?
2: Igen. Professzor dr. Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Egy kicsit az átlag ember számára virágítsuk meg, hogy ezt így lehet így csavargatni, egy atomerőművet, és ezt, ha meg lehet fogalmazni egyszerűen technikailag, milyen módon lehet ezt megtenni?
4: Hát talán a csavargatás az egy nem annyira megfelelő kifejezés, de a teljesítményét lehet változtatni, igen. Uh-huh. De valójában arról van szó, hogy ugye a paksi telephelyen összesen névlegesen 2000 megawattnyi beépített kapacitás van. Ez 4 darab 500 megawattos blokkban található. A 4 darab 500 megawattos blokkot annak idején úgy tervezték meg, hogy blokkonként 2 darab turbina van, tehát összesen ez a 2000 megawatt, ez 250 megawattos turbinákból, 8 darab turbinából áll rendelkezésre. Tehát egy reaktor 2 turbinát lát el hővel. Uh-huh. És minden egyes turbinának kell, hogy legyen saját hűtése, mert hogy ugye az atomerőmű az egy hőerőmű, és egyszerűen a fizika törvényei miatt a működéséhez szükség van hűtésre. Ez a hűtés az nagyjából 100 köbméternyi vizet jelent másodpercenként, tehát a turbinához kapcsolódó kondenzátoroknak a szivattyúi, azok összességében 100 köbméter per másodpercnyi vízmennyiséget vesznek ki a Dunából, és aztán utána ez egy melegvíz csatornán keresztül visszavezetésre kerül magába a főmederbe. Itt a jelenlegi helyzetben most nem a hőmérséklettel van a probléma, mint ahogy ezelőtt egy hónappal volt az akkori hőkupola alatt, ugye olyan magas volt a Duna hőmérséklete, hogy környezetvédelmi korlátozások befolyásolták az erőműzenét, hanem most az a probléma, hogy rendkívül alacsony a vízhozam, és rendkívül alacsony a vízállás. A reggeli adatokat nézve én azt látom, hogy gyakorlatilag 700 köbméter per másodperc alá ment a vízhozam, ami soha nem látott nagyon alacsony vízmennyiség, és ehhez kapcsolódóan rendkívüli módon lecsökkent a vízállást tulajdonképpen a Duna egész magyarországi szakaszán, de hogyha a paksi szelvényt nézem, akkor jelenleg 24 cm-rel alacsonyabb a vízállás Paksnál, mint a valaha mért legalacsonyabb vízállás, ami 2018. októberében jelentkezett. És ez a nagyon alacsony vízállás azt eredményezi, hogy ezt az előbb említett 100 köbméter per másodpercnyi vizet egyszerűen nem lehet kiemelni a mederből. Tulajdonképpen van egy csatorna, ami bevezeti az erőműhöz a vizet. Mert, és akkor most jön egy picit bonyolultabb dolog, de szerintem azért majd meg lehet érteni. Ez a 100 köbméter per másodperc, ez egy nagy vízmennyiség, és ahogy a szivattyúk dolgoznak, a szivattyúknak át kell szívniuk egy szűrőn ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vizet, és a szűrő és a szivattyúk közötti térben azáltal, hogy működnek ezek a szivattyúk, lecsökken nagyjából 30 cm-rel a vízszint. Tehát még a Dunában mérhető szintén is alacsonyabb a vízszint ott, ahonnan a szivattyúk dolgoznak. És most tulajdonképpen azt csinálják az atomerőmű szakemberei, hogy a vízállás csökkenésével párhuzamosan kikapcsolnak egy-egy turbinát, azért, hogy ahhoz ne kelljen hűtővizet bepumpálni az erőműbe, és ez a hűtővízmennyiség csökkenés az azt eredményezi, hogy ebben az öblözetben, ahonnan a szivattyúk dolgoznak, ott egy picit megemelkedik a vízszint, és így a többi szivattyú működtetéséhez szükséges vízállás még rendelkezésre áll. Tehát tulajdonképpen összefoglalva, a 8 darab turbinából jelenleg 5 turbinához tudják a szivattyúk bepumpálni a vizet, ezért megy az egyes blokk fél teljesítményen, a háromat blokk pedig teljesen leállításra került a tegnapi nap folyamán, hogy a többi gép, az 5 darab még működő turbina, az megfelelő hűtővízmennyiséggel ellátható legyen.
0: Tehát most tehát vízhiány van, viszont a hőmérséklet ismét az előrejelzések szerint problémát okozhat, mert hogy most jön be a nagyon meleg, az extrém meleg, és újra elérheti legalábbis, ahogy olvastuk a prognózisok alapján, a víz hőmérsékleten, majd a Dunának is a kritikus szintet. Mi történik, hogyha még ez is bejön pluszban?
4: Igen, ez egy abszolút jogosan felmerülő kérdés. Én azt látom, hogy a tegnapi nap folyamán már 25 fok fölött volt a Duna hőmérséklete a Pakri szelvényben. Erre van egy, szintén egy protokoll, hogyha 25 fok fölé megy, akkor az erőmű elkezdi még részletesebben mérni az adatokat, és itt van egy olyan szabály, hogy a vízszabocsátástól számított 500 méteres szelvényben nem lehet a hőmérséklet magasabb, mint 30 fok, tehát nem melegített akármennyit az erőmű a Dunán. Hogy pontosan mi fog történni, azért nem tudok erre válaszolni, mert hogy soha nem volt még ilyen állapot. Alapvetően most még egy darabig maga a hőmérséklet nem fogja korlátozni az erőmű üzemeltetését, de őszintén szóval én attól tartok, hogy a villamosenergia rendszer szempontjából lesz egy nagyon komoly kihívás, mert hogy a nagy hőség miatt rekordfogyasztás várható, és közben most kiesett ez a 750 megawatt, lehet, hogy további turbinákat is még le kell állítani. A vízügy előrejelzése szerint a vízállás további csökkenése várható, és egyáltalán nem biztos, hogy az importot is figyelembe véve lesz kellő mennyiségű termelőkapacitás a rendszerben. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy a korábban már tárgyalt energiaellátási válsághelyzetet kénytelen lesz bevezetni az ország, és ebben az esetben igen. A hőmérsékleti korlát tartása alól van egy mentesség annak érdekében, hogy a villamosenergia rendszer lábon maradjon.
2: Oké. Technológiai és energiapolitikai kérdéseink is merülnek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. A hallgatóknak is. Az a kérdés, hogy egyrészt ezzel számoltak, mert nyilván ráhagyással terveznek pláne egy atomerőművet, akár víz mennyiség, akár víz hőmérséklet tekintetében, és ilyenkor felmerül, hogy ha minden rosszul megy, és a lehető legrosszabbul, akkor le lehet állítani teljesen Paksot? Vagy akkor valami előbb-utóbb túlmelegszik? Mert ugye azt láttuk, hogy folyamatosan hűteni kell a fűtőelemeket is, vagy az megoldható bármilyen más módon?
4: Ez megint egy nagyon-nagyon fontos és jogos kérdés. Válasszuk ketté, vagy tegyük világossá, hogy itt most üzemeltetési problémáról van szó. Tehát ez ebben a pillanatban nem egy biztonsági kérdés, hanem üzemeltetési kérdés. Ezt azért mondom ilyen határozottan, mert az atomerőműben, ahogy nagyon jogosan kérdezi, az üzemeltetés és a biztonság fenntartás az két különböző dolog, két különböző, egymástól teljesen elváltott rendszernek a feladata. Egyrészt a normál üzembiztosítása, másrészt pedig a biztonság fenntartása. Hogyha annyira alacsonyra menne le a Dunában a vízállás, hogy az összes gépet, az összes szivattyút le kellene állítani, akkor egy rendkívüli helyzet jönne létre, hiszen 1982 óta nem fordult elő olyan, hogy nulla teljesítménnyel ment volna az atomerőmű, de ebben az esetben a biztonsági rendszerek azok még mindig elláthatóak hűtővízzel. A biztonsági hűtővízrendszernek nagyjából 3 köbméter vízre van szüksége másodpercenként a normál működése során, és a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúi mélyebbre vannak telepítve, mint a kondenzátorok hűtővíz szivattyúi, amikről az előbb beszéltünk. Tehát ott van még bizonyos tartalék, és hogyha a kondenzátor hűtővíz szivattyúkat teljesen leállítják, akkor ugye, ahogy mondtam, ott az öblözetben még nagyjából 30 cm-rel emelkedik a vízszín. Tehát ez is ad némi tartalékot. De nem ez az utolsó védvonal. Ugye 2011-ben a fukushimai balesetet követően az összes európai atomerőműnek megvizsgálták a biztonságát extrém eseményekre vonatkozóan, és ebben pont szerepelt egy olyan feladat, hogy a hogyha a hűtés elmenne, tehát hogy a hűtővíz azt nem tudna hozzáférni az erőmű, akkor milyen teendők vannak, és akkor átvizsgálták ezeknek a további követelményeit. Itt azt kell látni, hogy egyrésztről, hogyha még lentebb, jelentősen lentebb menne a vízállás, akkor vannak olyan mobil úszószivattyú, amelyek a hidegvíz csatornába telepítve tulajdonképpen a vízhez folyamatosan hozzáférnek, mert egyszerűen úsznak a vízfelszínen. Tehát ugye nem fix a helyzetük, uh-huh. hanem a vízszín csökkenésével ott maradnak mindig az aktuális vízfelszínen. Ezek dízel gépekkel vannak működtetve, és ezek az úszó szivattyú, ezek képesek még beemelni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz azt a mennyiségű vizet, ami még ebben az állapotban szükséges. Uh-huh. Hogyha teljesen elmenne a Dunából a víz, ezt is vizsgálták annak idején a szakemberek, akkor egyrésztről vannak kutak a hidegvíz csatorna partja mentén, ezek úgynevezett parti szűrési kutak, 9 darab van ilyen, ha jól emlékszem, és ezekből szintén lehet vételezni vizet, tulajdonképpen végtelen mennyiségben, mert ezek már rétegvizet szívnak, nem pedig a Dunából emelik ki a vizet, tehát itt gyakorlatilag, ha teljesen elmenne a Dunából a víz, nyilván nem fordul elő, de hogyha elmenne a víz, akkor is ezek a parti szűrési kutak, ezek, uh-huh. ezeknek a biztonsági ütővíz szivattyúknak az ellátásához még rendelkezésre állnak. És akkor még van további vízforrás a telephelyen, ott vannak a forgászszavak, ezek már rendkívül uh-huh. extrém okay. dolgok, uh-huh. amikről beszélek, de végig is azt kérdezték, hogy mi a helyzet,
2: Egy rövid kérdés, hogy tekintve ezt a mostani helyzetet Paks 2-nek van értelme? Mert hogy a hűtés akkor hogy oldódik meg, ha Paks 1-et is nagy nehézségek árán sikerül időnként hűteni?
4: Mindenképpen van értelme. Szerintem a kérdés úgy fordítandó át, hogy a telephelynek a hűtése a megváltozott klímában hogyan biztosítható. Még egyszer mondom, ez szintén egy rendkívül lényeges kérdés szerintem, és talán a hosszú távú feladatok szempontjából ez a leglényegesebb. A magyar villamos energiarendszerben kell alaperőmű, és kell olyan erőmű, ami az ellátás biztonságunkat tudja biztosítani, tehát mind a Paks-1-re, mind a Paks-2-re szükség van a magyar villamos energiarendszerben, de teljesen igazuk van, hogy a telephely hűtésének a kérdése az kiemelté vált. A klímaváltozás megtréfált bennünket, szóval én azt látom, hogy rengeteg számítás, rengeteg modell készült az elmúlt másfél évtizedben arra vonatkozóan, hogy mi fog történni Magyarországon, hogyha a klímaváltozás felerősödik, és úgy látom, hogy ezek a modellek ezek a jelenlegi helyzetben elhasaltak.
0: Tehát durvább lett a helyzet. Még utolsó kérdés.
4: Durvább lett a helyzet, így van. Egy mondatban a Paksi telephely hűtését át kell gondolni, és tulajdonképpen a Dunától függetlenné kell tenni annak érdekében, hogy ezekben a helyzetekben is ez a rendkívül fontos energiaforrás rendelkezésünkre álljon.
0: Egy utolsó kérdés, hogy jelen állás szerint, meg most az előrejelzések alapján, vízhőmérséklet, vízhozam alapján mennyi korlátozás várható, illetve hogy ez milyen korlátozásokat tesz szükségesé a fogyasztásban, kik áll, erre készen vannak a tervek, tehát kiknek kell majd lemondaniuk, mennyire lehet visszaszorítani az áramfogyasztást a következő napokban?
4: Én attól tartok, hogy egy rendkívül bonyolult időszak elé nézünk. A következő egy hétben egy nagyon magas hőmérsékletű szaharai légtömeg jön be az országba, és tényleg nagy hőség lesz. Ez fogyasztási oldalról a csúcsok felé terel bennünket. A Duna vízállása, én az előrejelzések alapján azt látom, hogy tovább fog csökkenni. Tehát őszintén szólva azt sem zárom ki, hogy adott esetben akár az összes paksi blokkot le kelljen állítani. Ez egy rendkívül rossz helyzet lenne, de simán benne van a jelenlegi forgatókönyvekben. És én úgy látom, hogy nem működik minden gázturbinás erőmű jelenleg Magyarországon, máshol is vannak műszaki problémák. Importálni elvileg lehet, villamos energiát, de a környékbeli országokban pontosan ugyanez a hőkupola jelenség van, úgyhogy az este 6 és 9 óra közötti időszakok azok nagyon kritikusak lesznek. Tehát az, amit egy hónappal ezelőtt kérte a miniszter, hogy korlátozzák, vagy figyeljenek az emberek a fogyasztásra, és a lehet akkor este 6 és 9 között ne kapcsolják be a légkondicionálót, ne akkor működtessék a nagy fogyasztókat. Ez most halmozottan igaz, és őszintén szóval én azt sem tartom kizártnak, hogy fogyasztói korlátozásokat kelljen bevezetni a következő 1-2 hétben, mert annyira ki lesz feszítve a magyar és a környékbeli országoknak a villamosenergia rendszere. Ilyenkor persze először a nagyipari fogyasztókat korlátozzák, de az is elképzelhető, hogy szélesebb korlátozások kellenek ahhoz majd, hogy a rendszert működőképesen lehessen tartani. Ez nyilván alapvető érdek, hogy a villamosenergia rendszer ne szenvedjen el olyan problémák, mint amit Magyarország-Portugália esetében láttunk.
2: Okay. Kemény a helyzet, de nem reménytelen. Reménykedjünk a legjobban. Köszönjük szépen az információkat, okosabbak lettünk, hála
4: én
2: önnek.
4: Is köszönöm.
2: Minden köszönöm jót, viszont hallásra.
4: Viszal.
2: Professzor dr. Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával néztünk egy kicsit a hírek mögé Pakssal kapcsolatban.
3: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
6: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Az igazságos Mátyás király már sajnos halott, viszont itt vannak a törökök, de ők igazságtalanok. Az ország ennek ellenére annyira jól áll gazdaságilag, hogy például egy kakas kapirgálás közben gyémánt érmére lel. Az állat megörül neki. Az éppen arra sétáló török szultán elveszi tőle, mert neki jobban kell. A kakas reklamál, ezért több ízben megpróbálják ellehetetleníteni. Sóskút kerék alá mi egymás. Ezek a próbálkozások mind visszafelé sülnek el. A kakas a végén elviszi a lóvét.
7: Tanulság.
6: A kakas annyira okos állat, hogy még embereket is lehagy okosságban.
7: Indokolt kérdés.
6: Gyémántból krajcár. Fél.
7: Indokolt kérdés.
6: Vajon egyedi esetről van szó?
8: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná.
9: 50-50.
8: Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
10: A barátság az, amikor három hónap után is ott folytatjátok egymás vérének a szívását egy sör vagy fröccs mellett, ahol legutóbb abba hagytátok.
8: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Váltsd
9: paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
3: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: El Niño, beszélgettünk már erről, de vajon ez milyen hatással van a befektetésekre? Kovács Zsolt, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével megvitatjuk ezt a kérdést, ha már bemelegítettünk Paks kapcsán. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
2: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mit jelent az El Niño egészen pontosan? Nem árt ismételni egy kicsit.
2: Összefoglalom, a csendes óceánon két ellentétes éghajlati jelenség figyelhető meg. Ezek pár évente váltják egymást, és az egész világ időjárását befolyásolják. Az El Niño, ő a kisfiú, magyarul ez a spanyol szó kisfiút jelent, a La Niña pedig kislányt. Perui halászok adták ezeket a neveket. A kislány esetében a csendes óceánban a passzát szelek általában keletről nyugat felé fújják a meleg felszíni vizeket, míg a kisfiúnál az El Niño esetében meggyengülnek ezek a szelek, és megfordul az irány, melegebb lesz a víz az amerikai kontinens partjainál, míg Ausztrália és Dél-Kelet-Ázsia partjainál pedig hidegebb.
1: Oké. Ez tehát maga az időjárási jelenség. Ez most melyik van, a kisfiú vagy a kislány? Nyilván a kisfiú, de ez miért fontos az idei esztendőben?
3: Igen, a befektetőknek miért fontos, igen.
2: Igen, a kisfiú van idén, és azért fontos, mert nagyon szélsőséges egyrészt. Tehát a szélsőséges kisfiú az hőhullámokat okozhat, aszállyal járhat, máshol pedig áradásokkal, heves esőzéssel. Tehát nagyon rendszertelen lehet, eltarthat akár másfél évig is. Már most érezteti a hatását például Chilében, ahol özönvízszerű esőzések vannak. Ráadásul ne feledkezzünk el a klímaváltozásról sem. Tehát itt két párhuzamos jelenség van együtt. Az El Niño az egy természetes éghajlati ciklus. Miközben a klímaváltozás egy az emberi tevékenység által is fokozott globális felmelegedés, és a kettő egymásra ráerősít. Tehát a klímaváltozás önmagában is növeli az ilyen szélsőséges időjárási eseményeket, amiket felsoroltam, de a jövőbeni El Niño-kat is erősítheti.
3: És akkor nagyobb
2: kirány... Ráadásul vannak még egyéb nehézségek is, mint az iráni háború. Tehát az iráni háború okozta ellátási zavarokra, ezek a problémák még most rárakódnak.
3: Tehát elsősorban a mezőgazdasági termékeknél okozhat ez nagyobb kilengéseket, hiányt, drágulást? Vagy mire a befektetői
2: oldalról? Alapvetően igen. Tehát az El Niño átrendezi a globális csapadék hőmérsékleti viszonyokat. Vannak nyertes régiók, vannak vesztes régiók, és a legnagyobb veszélyben, ahogy kérdezted, a mezőgazdasági termékek vannak. Nagy veszélybe kerülnek az egzotikus termékek, monokultúrák, például kakaó, kávé, amiket szubtrópusi területeken termesztenek, nagy területen egyfélét. De veszélyeztetettek a gabonafélék is. A kakaónál veszélyt jelent például, hogy az El Niño megnöveli az aszály veszélyt Nyugat-Afrikában. A brazíliai kávétermesztés, kukoricaaratást, nagy esőzés, áradás veszélyeztetheti, és veszélyezteti jelenleg is. Indiában a száraz monszun cukor, rizs, búzaellátást veszélyeztet.
3: Mit csinál,
2: és ennek jelentős gazdasági következményei lehetnek. Csökkenhetnek a terméshozamok. Ezek az országok exportkorlátozásokat vezethetnek be. Az élelmiszer és a takarmányárak megnőhetnek, és bizonyos szegényebb importőr országokban akár hiány is kialakulhat. Azt jelenti a fő problémát, hogy a fejlett országok készletei kitarthatnak, azonban az iráni háború árnyékában sínlődő szegényebb országok így most duplán pórul járhatnak ezzel a jelenséggel is.
3: És akkor az egyszerű befektető mit csinál? Kiképzi magát időjárás jelentés értelmezésre? A piac az gyakorlatilag a friss előrejelzésekre reagálva mozog, ez a legfőbb mozgatórugó ezeken a záró piacokon, vagy hogy egész egyszerűen megveszünk mindent, mert valahol úgy is hiány lesz és gond lesz, és akkor az árak emelkedni fognak?
2: A különböző termékeket különféleképpen érinti. De ahogy mondtam, a mezőgazdasági termékekben jó belépési pozíciók vannak most, lehetnek akár long irányba, érdemes ezeket a piacokat megvizsgálni, de fel kell készülni a szokásosnál erősebb árfolyam ingadozásra is. Alapvetően nagyobb volatilitás, nagyobb árfolyam ingadozás lehet ezeken a piacokon. Minden esetre az árupiaci termékek jók lehetnek abból a szempontból, hogy infláció elleni védelmet nyújtanak, és ebben a környezetben elég magasak az inflációs kockázatok.
3: És akik érintettek bennek termelőként, vagy mondjuk importőrként, alapanyagként, ők nekik gondolom a fedezés az sokkal fontosabbá válik. Egyáltalán hogyan tudnak ők védekezni? Nem csak az extrém potenciális emelkedés ellen. Igen, tehát nem csak az áremelkedés ellen, hanem a változékonyság ellen is.
2: Igen, tehát a farmernek elveszheti asszályos környezetben a búzáját, gabonáját, ő biztosítást vásárol. Például Amerikában, az USA-ban az látszik, hogy megnőtt a biztosítások iránti kereslet. Aki a másik oldalon van, egy feldolgozó, például egy malom, ő leginkább attól lehet megijedve, hogy nagyon elszállnak a terményárak, ő megpróbálhat idejében betározni, illetve a határidős piacokon is megjelenhet, fix áron jövőbeni üzletkötést kezdeményezhet.
3: És ez már látszik egyébként a piacokon? Tehát ők ezzel nagyjából tisztában vannak, hogy azért elsősorban a spekuláció mozgatja az árupiacokon ezeknek a termékeknek az árai?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy tisztában lehetnek, és ezek a igények, ezek a fedezési igények bőven benne vannak a jelenlegi árazásban, ezek a szereplők a piacon vannak. Ezek mellett természetesen a spekulációnak is van fontos szerepe.
3: Ti, mint alapkezelő, milyen mértékben foglalkoztok vele, vagy mennyire építitek be ezeket a portfóliókba? Ez ilyen egzotikus termékeknek számítanak, vagy azért egy abszolút hozamú alap, vagy nem, nyilván a árupiac alapok azok mások, mert azok ezzel foglalkoznak, de hogy mekkora súlyt jelentenek, mennyire foglalkoztok ezekkel, illetve kerülnek be a befektetői portfóliókba?
2: A legfontosabb kérdés, hogy mennyire likvidek ezek a piacok. A fő gabonapiacok, most említem az amerikai búzát, kukoricát, a szóját, ezek a határidős kontraktusok, ezek nagyon jó likviditással bírnak, nagy mennyiségben, nagyon aktívan kereskedettek, folyamatosan van rá árjegyzés, és igazából ezekben folyamatosan lehet pozíciót keresni, és jó lehetőséget jelentenek az alap számára is. Az egzotikusabb termékek esetében jóval inkább észnél kell lenni, menedzselni kell a kockázatokat. Itt sokkal hamarabb megjelenhet egy nagyobb áringadozás, sokkal inkább a vételi eladási árak kitágulhatnak, és sokkal óvatosabban kell ezeket a piacokat megközelíteni. Abból azt a szempontot sem elfelejtve, hogy elemzői szempontból is ezek a piacok nehezebben követhetőek, nehezebben lehet róluk informálódni. Sokkal zártabbak és sokkal több veszélyt jelenthetnek.
3: Hát meg eleve az, hogy az időjárás ezeket mozgatja a legjobban, és itt igen, gyakorlatilag valamilyen szinten meteorológusnak is, meg az előjelzéseket jól értelmezőnek is kell lenni az, hogy valaki jobban előre tudja.
2: Ezek nagyon-nagyon kitett termékek, tehát itt a kakaó kávé esetében, amit monokultúrát említettem, ezek a termékek iszonyatos módon kitettek a környezetváltozásnak, éghajlatváltozásnak, illetve hát a betegségeknek. Nagyon nagy területen egy típusú terméket termesztenek, ezért, hogyha itt nagy károk lesznek, az több évre előre vonatkozóan is meghatározhatja a kínálatot.
3: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát, kedés.
2: Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
3: Szia! Kovács Zsolt, az OTP alapkezelő, portfólió menedzsere mondta el, hogy hát az El Niño még Magyarországon, mármint a mostani erősödése még nem érezteti a hatását, de várhatóan fogja. A világ nagy részén szinte bizonyosan, és ez a mezőgazdasági termékeknek az árára is hatással lehet. Még nem tudjuk, hogy hol lesz aszály és hol lesz árvíz, de hogy biztos, szinte biztos, hogy komoly termesztési nehézségek lesznek, és hiány is alakul ki fog alakulni majd bizonyos termékekből, és erre nyilván nehezen tudnak reagálni a piacok, de inkább az áremelkedésre lehet számítani ebből kifolyólag, és hogy akkor erre hogyan reagálnak az alapkezelők, erről beszélgettünk.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
4: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.
3: És itt van ismét Toller Andi, már nem annyira lelkes és mosolygós, mint egy órával ezelőtt, úgyhogy nem tudjuk, hogy akkor csak kimondottan magára aggatta. Én nekem nem tűnt műmosolynak.
5: Jó, jól vagyok, nincs semmi, csak
3: figyelsz, esős változatlan. Jó. Nem működött a nyomtató? Akkor szoktál
5: élni. Nem úgy, hanem szeretném, hogyha minél hamarabb ezt az aszódi beszélgetést más hallgatók is meghallgathatnák, nem csak akik élőben hallgatták, úgyhogy őrült tempóban vágom az előbbi beszélgetést, hogy kikerülhessen a ti oldalatokra, kikerülhessen a Rádió Café oldalára, mondjuk a Facebookon, mert hogy ugye ma van barátunk.
1: Igen. Igen, a barátság nemzetközi napja.
3: Miközben várjuk a bejelentést a korlátozásokról, mert szinte biztos, hogy nem úszunk
5: hát
3: meg.
5: Igen, ugye, és azért mondom, mondás. Hogy nagyon SOS-be vagyok.
3: Jól van. Mi meg várjuk akkor a híreket.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
6: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
8: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
9: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON, a jazz piknik és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren. Vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Isabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős forgalom a Pesti alsórakparton déli irányban az Országháznál, illetve a Budai alsórakparton északi irányban a Petőfi-tól a Szabadság hídig. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót az Őrs vezértere felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
11: Memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Biztonságban van a magyar villamos energiaellátás. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre. Majdnem 256 millió forintot utalt tengeren túli szervezetekhez a Bethlen Gábor alap. 36 fokos kánikulára készülhetünk, egy felhő sem lesz az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap leállították a Paksi erőmű 3-as blokkját, egy másik blokk teljesítményét pedig visszafogták a rendkívüli hőség és a Duna extrém alacsony vízállása miatt. A kieső kapacitás már az erőmű teljesítményének csaknem 40%-át érinti, ezért a hiányt egyre nagyobb arányban kell import árammal és gázerőművekkel pótolni, miközben hatalmas a nyári elektromos fogyasztás. A kormányfő hangsúlyozta, hogy nincs veszélyben Magyarország villamos energia ellátása, de felállítottak egy energiaellátási műveleti egységet, amely krízis tervet készít az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére. A lakosságot közben takarékosabb energiafelhasználásra kérik, illetve arra, hogy használjanak kevesebb áramot a kora esti órákban. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, a legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat, a budapesti közművek azonnal kezdi a villamos sinek locsolását, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a budapesti közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. A rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvíz ellátását, így vízkorlátozásra még nincs szükség. Ért határában vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő a Duna medréből. A város polgármestere arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen le az érdi Duna partra, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Majdnem 256 millió forintot utalt ki tengeren túli szervezetekhez a Bethlen Gábor alap 2025. júliusa és 26. április vége között. A 19 egyedi döntéssel kiosztott pénzt egyébként nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés nyomán ítélték oda, írja a 444. A magyar adófizetők pénzéből jutott az elmúlt egy évben egyebek mellett Japánba, Chilébe, Uruguayba, Argentinába, Kanadába és az Egyesült Államokba is. Teljesen új alapokra helyezhetik Amerika és Izrael kapcsolatát. Az izraeli miniszterelnök a következő 10 év alatt fokozatosan leépíteni izrael-amerikai katonai támogatását. Benjamin Netanyahu elképzelése szerint a rakétavédelmi programokban továbbra is fennmaradna az együttműködés. A két ország ugyanakkor a közvetlen pénzügyi segítségnyújtás helyett a közös védelmi fejlesztési projektekre helyezné a hangsúlyt. Netanyahu tegnap a Fehérházban találkozott Donald Trump-al.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge mérséklet lesz a keleti-délkeleti szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk, a tiéd és a miénk, a barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát 2026. július 30-án, a Barátság nemzetközi napján, a legjobb barátommal, Ács Gáborral.
5: De az én legjobb barátom is itt van, aki nem más, mint Mihálovics András.
4: 0630-6-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber szám is ez. Jönnek üzenetek, például sziasztok barátai, meleg ölelés, baráti paskolás, a dátpusztai dombból írja a hallgató, Szecska Baster, aztán azért vagyok a barátod, mondja nekem a barátom, hogy elviseljem a hülyeségeidet, írja Gézu. Apropó, lehet üzenni a barátaitoknak. Mit szóltok hozzá?
5: Nem csak nekünk, hanem minden.
4: Hát, igen, ha mondjuk Tibi üzeni Ferinek, hogy lógsz egy csőrrel, vagy nem tudom, ilyeneket, 0630-6-os 98-0-98-0, korlátozott számban, mielőtt ránk szabadul a fél Magyarország, de jópofának szánt üzeneteket szívesen átadunk barátoknak egymás között. Aztán kicsit talán álnaív kérdés, a tűzcsapok is a vezetékes vízhálózatról vannak táplálva. Értem, hűteni kell valahogy a város, de nem túlságosan pazarlás ez a vészterhes időkben, kérdezi Gyuri hallgató, és ez kölcsön.
5: Te tudod a választ?
4: Szerintem muszáj. Nyilván muszáj hűteni a várost, mert lehet, hogy akkor még nagyobb problémákat okoz, ha nem locsolják az utakat, meg a közterületeket. Én ezt gondolom. Tehát, hogy ez biztos, hogy végig van gondolva. Nem hiszem,
5: de ugye a vízvezetékhálózatra van kapcsolva, ugye?
4: Én úgy tudom.
5: Igen, én is, igen. De nem vagyok benne biztos. Aha.
4: Nem is lenne gazdaságos mondjuk párhuzamosan tűzi víz és ivóvíz hálózatokat működtetni. Nézzük a jó oldalát, láthatóan, hallhatóan készült az előbbi szakértő, írja egy másik hallgató, ez még az árupiaci blokkra jött, nem AI-jal beszélgettünk, ez is egy nagyon fontos információ lehet azoknak, akik kételkedtek. Ma van a kőolajvezeték napja is, kérdezze a hallgató, én nem tudok erről. A Barátság napra van a Queennek a You Are My Best Friend, meg a Friends Will Be Friends, vagy már voltak, nem, zenét továbbra sem lehet kérni, és a zenei kéréseket még a Barátság nemzetközi napján sem fogjuk, az üzenetekre korlátozódjék ez a felhívás. Tehát ha akarsz üzenni barátodnak, haverodnak, akkor itt a lehetőség, kedves hallgató, 0636 98 0 98 0. Akkor mi most egy másik barátunkkal fogunk beszélgetni addig.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
4: Ez a barátunk pedig dr. Magyar Csaba. Ő egyébként, aki nem tudná, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója is, és azért tárcsáztuk, mert azt írja az újság, hogy már megint megnézik a bizalmi vagyonkezelés szabályait. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hát a kormány azt mondta, hogy véget vett bizonyos adóelkerülési gyakorlatoknak, eközben a szakma meg arról beszél, hogy a képernél azért árnyaltabb. Nézzük akkor, mi változik. Rengeteg hír jelent meg a bizalmi vagyonkezelésről, gondolom ezeket árgus szemekkel figyelitek. Mi a legfontosabb üzenete a törvénymódosításnak?
6: Hát az előzőekhez kapcsolódjak, két új barátunk is lesz.
4: Az a egyik a NAV.
6: Adásban. Az egyik a NAV, a másik pedig a bizalmi vagyonkezelő. De akárhogy is nézzük, ha a jogszabály szövegét valaki elolvassa, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a véleménye, mert nekem olyan érzésem volt, mintha az idegenek Magyarországon bujkálnának, ugyanis a jogszabályprogram nyelve szerintem egy idegen civilizációnak a rejtjelezése. Tehát olyan, mintha a földön kívüliek telepatikus képességeikkel meghajlították volna az anyanyelvünket, hogy képesek legyenek a magyar szövegezésűnek tűnő jogszabálytervezettel üzenni az anyabolygójuknak. Tehát ez az, amikor Erich von Däniken is elégedetten csettint a nyelvével. Hát kérdés, hogy vajon békés szándékkal érkeztek-e hozzánk. Megpróbálom közvetíteni a mostani adásban ezt az üzenetet a földlakók felé, mert hát sokszor olvasásra is olyan érzése volt az embernek, hogy nem sikerül dekódolni az üzenetet, de aztán sikerült sok kollégával beszélni, mi is sokszor végigolvastuk, és az jött ki, hogy egyértelmű üzenetet kaptunk, tehát baráti szándékkal érkeztek, de azért mégiscsak szigorítani kell a szabályokat, ugyanis korábban sokan egy adóelőny miatt választották ezt a konstrukciót, vagy legalábbis ez a feltételezés, és ennek fognak szűkülni a lehetőségei. Ez a korábbi adótervezési konstrukció az az volt, hogyha valaki legalább 5 évig bizalmi vagyonkezelésbe tartja a vagyonát, akkor abban az esetben ezt családon belül ki lehetett adni adómentesen, feltéve, hogy előtte piaci értékre felértékelte valaki a vagyonát, és tulajdonképpen ez az 5 éves szabály szűnik meg, és azt mondták ki, hogy felértékelhetem, bizalmi vagyonkezelésbe adhatom, de ha ezt a felértékelt összeget én kiadom,

0: Írok meg, imádják a vonjunk mérleget kérdés sort, most is ezzel operálok. Vonjunk mérleget, szigorítás ez a dolog, vagy vannak kifejezetten kedvező változása is a módosítás csomagnak?
1: Őszintén szóval én sokkal nagyobb szigorításra számítottam, úgyhogy a hírek alapján azt hihetnénk, hogy minden rosszabb lett, de azért ezt így nem lehet kijelenteni, mert valóban megszűnik az egyik legismertebb adóelőny, ami kapcsolódott hozzá, bár én azt mondanám, hogy ez már túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen, viszont több olyan szabály is bekerült a törvénybe, amit a szakma már évek óta hiányolt. Például kedvezőbb lett az a szabály, hogy családon belül ingyenesen lehet használni a bizalmi vagyonkezelésben lévő vagyontárgyakat. Ezen felül a tartós befektetési számlák kapcsán is beiktattak egy olyat a jogszabályba, hogyha változtatsz a bizalmi vagyonkezelődön, akkor az nem minősül a TBS számla feltörésének, feltéve, hogy ugye kötött a bizalmi vagyonkezelő egy ilyen tartós befektetési számlát a kedvezményezettek javára. Tehát bőven vannak olyan elemek is ebben a csomagban, ami a javára szól ennek a szabályozásnak.
0: Oké, meg ne sértődjék másik barátunk, a jó öreg NAV.
1: Hát, róla már szó sem esik.
0: Igen, őt már meg sem akarják említeni ezek a perna hajderek. Lesznek új feladatai a NAV-nak, viszont ebből a jogszabálycsomagból ez is kisejlik, de micsodák? Ez a legnagyobb újdonság, talán nem az adózási rész, hanem hogy a NAV kap új feladatokat.
1: Hát ilyen még korábban nem volt Magyarországon, hogy a személyi jövedelem adóról szóló törvénybe konkrétan leírják az adóhivatalnak, hogy miket kell kérdezni a bizalmi vagyonkezelésnek az ellenőrzése során. Tehát vagy az adóhivatalt érezték képtelennek arra, hogy önállóan tegyen föl kérdéseket, hát a másik megfejtésem pedig az, hogy rá akartak ijeszteni azokra, akik adótervezési konstrukciót hoztak létre, hogy már előre lássák, hogy miket fognak tőlük kérdezni, és akkor hát, ha hanyat homlok rohannak, hogy önellenőrzést nyújtsanak be, és befizessék az esetlegesen elmaradt adókat. Ezt lehetett volna szerintem úgy is, hogy a hagyományos rendszer szerint előírják a kötelező ellenőrzését, mondjuk a bizalmi vagyonkezelőknek, a részleteket pedig majd az adóhatóság az éves ellenőrzési tervében megjeleníti, de én úgy éreztem, hogy kicsit olyan dühösek erre a konstrukcióra, és akkor akarják mindenképpen mutatni, hogy itt komoly ellenőrzések lesznek. Azt írták egyébként bele, hogy a 2013. szeptember 12 előtti konstrukciókat kell első körben ellenőrizni az adóhatóságnak. Ez azért van így, mert ezt megelőzően még kedvezőbbek voltak a szabályok, akkor még ez az 5 éves szabály se volt a vagyonkiadásra. Már a múlt héten, amikor röviden beszéltünk erről, akkor is elmondtam, hogy egy kicsit olyan ez az életérzés, mintha tartós befektetési számlára azt mondanák, hogy idén lehet utoljára kötni, jövőre ezt megszüntetjük, és akkor mindenki rohan megkötni a számlát, és pár év múlva pedig kérdezik, hogy na ki az, aki annak idén ilyen számlát kötött, még a határidő előtt, és ki mondta neki, hogy kössön ilyen szerződést. Egyébként senki ne jegyen meg, tudomásom szerint nem akarják a TBS-t megszüntetni, mielőtt ezt terjedne el. De visszatérve, mindenképpen azért egy különös dolog, hogy annak idén, hogyha a jogalkotó nem gondoskodott arról, hogy határidők legyenek a szabályozásban, akkor utólag ezt vizsgálgatni. Úgyhogy kérdéses, hogy ha netalántán ilyet látnak, akkor milyen megállapítást lehet tenni. Ráadásul 2014 óta van bizalmi vagyonkezelés Magyarországon, azóta annyira senkit nem zavart ez a kérdéskör.
0: Egyébként, de milyen kérdésekről van szó? Tehát mondjuk néhányat tudsz idézni, hogy mit kell megkérdezni a NAV-nak?
1: Hát úgy lehetne összefoglalni ezt a kérdéskört, hogy mind az adózót, aki a struktúrát létrehozta, mind a tanácsadót, mind az ellenjegyző ügyvédet körbe kell kérdezni, arról, hogy milyen szerződéstervezetek voltak, volt-e bármilyen szó adó előnyről, egyeztettek-e ilyennel a tanácsadójával,

0: ezen felül pedig végigmehetnek azon is, hogy mennyi ideig volt vagyonkezelésben, mikor történt a vagyonkiadás, van-e bármi olyan körülmény, ami alapján azt lehetne feltételezni, hogy itt csak az adóelőny miatt hoztak létre egy ilyen jellegű struktúrát.
1: Azt tisztáztuk, ugye, hogy nem csak az újonnan létrejövő bizalmi vagyonkezeléseket érintik az új szabályok, ugye?
0: Így van. Tehát, sőt, inkább ennek az ellenkezője igaz, a régieket szeretnék első körben vizsgálni, viszont az is bekerült a jogszabályba, hogy ezen túl lesznek majd kötelező ellenőrzések a bizalmi vagyonkezelésnél, de ez még 2028-ig várat magára, de onnantól fogva mindegyik ilyen struktúrát ellenőrizni fogja a NAV. Tehát a régieknek az a javaslatom, hogy vegyék elő a korábbi iratokat, nézzük meg, hogy megfelelően dokumentált-e minden, mert olyan, mintha a műszaki vizsgára vinnénk az autót, és sokkal olcsóbb még előtte meghúzni egy csavart, mint megvárni, hogy az ellenőrzés során derül ki, hogy valami hiányzik.
1: Oké. Ha valaki most akar belekezdeni vagyontervezésbe, azt nyilván ezeket az új szabályokat figyelembe véve kell megtennie, ugye?
0: Így van, ugyanis az új szabályok augusztus 31-től lépnek hatályba. Erre azért volt állítólag szükség, mert az EU-s pénzek hazahozatalához erre is szükség volt. Bár őszintén szóval én kétlem, hogy mondjuk Ursula von der Leyen tisztában volt vele, hogy magyar bizalmi vagyonkezelésé hogyan alakulnak az adózási szabályok. Sokkal inkább gondolom azt, hogy szorgalmi feladatként vállalták itthon, hogy ezt átalakítják. De visszatérve, augusztus 31-től, aki létrehoz ilyen bizalmi vagyonkezelési konstrukciót, annak a régi szabályok szerint lehet létrehozni a konstrukciót, viszont augusztus 31-től már az új szabályok alkalmazandók, tehát erre érdemes figyelni. Ilyenkor elő szokott fordulni, hogy akkor mindenki gyorsan akar még egy bizalmi vagyonkezelési szerződést kötni a mostani még kedvező szabályok szerint, viszont azért arra is érdemes ilyenkor odafigyelni, hogyha valaki felértékelné a vagyont a mostani hatályos szabályok értelmében, és ennek az adóelőnyét később ki tudja használni, azért ne felejtsük el, hogy itt kopogtat az ajtónkon a vagyonadó, és hát elképzelhető, hogy a vagyonadó számításánál jelentősége lesz annak, hogy valaki most felértékelte a vagyonát. Tehát ezt át kell gondolni,
2: igen,
0: hogy
2: de konkrétan mielőtt rohanunk. Számolni nem tudunk, mert ugye a vagyonadónak a pontos feltételei még nem ismertek.
0: Sőt, hogyha konteókat gyártanánk, akkor lehet, hogy az augusztus 31-es dátum, ez ennek is betudható, hogy addig még nem adják ki a nyilvánosság részére, hogy milyen vagyonadós számítási tervek vannak, nehogy itt szerint tudjanak okoskodni azok, akik ebben gondolkoznak.
1: És
0: augusztus 31 után ismerjük meg a részleteket.
2: És akkor megkérdeznek az ügyfelek, hogy akkor te melyiket javasolnád, akkor az új rendszerben megcsináljuk meg a felértékelés, vagy ne, akkor
0: az új rendszerben már
2: mit érdemes? Hogy érdemes dönteni?
0: Igen, az új rendszerben igyekezte kiszedni a méregfogát ennek az adóelőnynek. Éppen ezért azoknak érdemes belevágni az új rendszer szerint, akiknek az a céljuk, hogy egy családi vagyontervezés legyen, és elsősorban vagyonkiadásra a vagyon átadójának a halála után kerül majd sor. De ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy még mindig jobb egy ilyet létrehozni, mint mondjuk végrendelkezni, hiszen ha én bizalmi vagyonkezelésbe adom a vagyonomat, akkor nem lesz egy hagyatéki eljárás. Céges vagyon esetében ez elég kellemetlen tud lenni, hiszen hogyha elhalálozik a cég tulajdonosa, és mondjuk az örökösök nem tudnak megállapodni a hagyatéki eljárásban, akkor csődbe is vehet egy cég, hiszen nem lesz, aki kinevezze az ügyvezetőt, elfogadja a beszámolót, és sok más kellemetlenség. De hogyha például a gyermekeinek a vagyonát is szeretné védeni egy házasság előtt, akkor arra is van lehetőség, hogy bizalmi vagyonkezelésbe adják a családi vagyon, és akkor egy válás esetén nem lesz vita afelől, hogy mi számít külön vagyonnak, vagy esetleg az életközösség fennállása alatt a külön vagyonnak a hozama az vajon közös vagyonnak számít-e, hanem ez bizalmi vagyonkezeléssel le lehet választani. Úgyhogy ez egy adóelőnye elmegy a rendszerből, de ennek ellenére a családi vagyontervezési lehetőségeknél továbbra is szerintem az egyik legoptimális eszköz lesz.
1: Nagyon megváltoztatja ez a bizalmi vagyonkezelés műfaját, ez az intézkedés csomag, akár a nap szerepe, akár a már említett változások? Tehát 5-10 év múlva máshogy fog kinézni a bizalmi vagyonkezelés Magyarországon?
0: Szerintem igen, és akár még egy pozitív változás is lehet belőle, ugyanis az elmúlt években sokan elsősorban adótervezési eszközként tekintettek rá, most viszont várhatóan azok maradnak, akik valóban hosszú távon gondolkodnak a családnak a vagyonáról. A fejlettebb országokban is ez a bizalmi vagyonkezelésnek a valós szerepe, nem az, hogy adóspóroljunk meg vele, hanem az, hogy 10-20-30 év múlva is működjön a családi vállalkozás, és ne az örökösök az első közgyűlésen vesszenek össze, vagy éppen a hagyatéki eljárás alatt. Tehát ha ebből a szemszögből nézzük, akkor nem gyengül a jogintézmény, hanem egyszerűen felnő, és Magyarországon is azt a szerepet tölti be, amit eredetileg szántak neki.
1: Oké, akkor még a hallgatónak reagálj valamire. Kedves adóelkerülőm barátaim, írja ő, miért nevezik adóelkerülésnek azt, ha valaki a hatályos jogszabályokat betartva tervezi meg az adózását? Na, hogy mindent megteszek azért, hogy egy fillérre se fizessek többet a kelleténél.
0: Szerintem az én számból nem hangzott el, hogy adóelkerülő volt, de visszahallgathatjuk majd az adást bárki,
1: igen.
0: Aki...
1: A miénkből biztos, hogy igen.
0: Akkor lehet, hogy azt nehezményezik, hogy nem pontosítottalak benneteket, de akkor köszönjük a hallgatónak. Elég nehéz megítélni ezt a kérdéskört, ugyanis egyetértek abból a szempontból, hogy ha van egy kedvező lehetőség a jogszabályba, és akkor megint a TBS-szel hozom párhuzamba, tehát hogy milyen alapon hibáztatom azt, aki azért köt mondjuk TBS-t, mert éppenséggel ennek kedvezőbb az adózása. Tehát nem feltétlenül azt fog az embernek eszébe jutni, hogy ó, hát azért kötök TBS számlát, mert egyébként hosszú távra gondolkodok, persze ez is számít a gondolatok során, de hát azért mindenki a maga előnyét nézi, sőt ugye a kapitalista szemében az adó is egy költség, és hát a költséget is minimalizálni kell. Itt tulajdonképpen, ha adóellenőrzések lesznek, azt szeretnék kiszúrni, hogy valaki semmi más miatt nem csinálta ezt, csak az adóelőny érdekében, és főként azt akarják majd vizsgálni, hogy a korábbi szabályok szerint nem kellett várni semmilyen időtávot arra, hogy kiadják a vagyont adómentesen. Tehát, hogyha valaki régebbi szabályok szerint ma bizalmi vagyonkezelésbe tette a vagyont, másnap eladta, és azt követő nap pedig kiadta magának a vagyont adómentesen, akkor élhetnek a gyanú perrel, hogy ennek a konstrukciónak nem a vagyonkezelés volt a célja, hanem csak egy adott tranzakciót végrehajtottak vele. De azért azt is fontos megjegyezni, hogy a bizalmi vagyonkezelésnél sem írták le soha sem a polgári törvénykönyvben, sem az adózási jogszabályokban, hogy csak kötelezően családi vagyontervezésre lehet használni, hiszen azokban az országban is, ahol létezik régóta ez a jogintézmény, szintisztán üzleti célokra is lehetett használni, de az egy fontos adóellenőrzési alapelvit Magyarországon, hogy egy ügyletnek csak az adóelőny elérése nem lehet a célja, éppen ezért lesz ma jelentősége a dokumentációnak, hogy erre a következtetésre jut az adóhatóság, vagy nem.
1: Oké, hát azt hiszem, hogy tisztában látunk, hára neked és a két barátunk, a NAV és a törvényalkotó, meg a bizalmi vagyonkezelés, és megkapta magáét, hála egy nem is tudom hányadik barátunknak, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértőnek, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójának. Köszönjük még egyszer!
0: Baráti üdvözlettel!
1: Sziasztok. Szervusz, szép napot! No, mi pedig robogunk is tovább, egy szüsszanásnyi szünet, aztán aranyköpés, és jön Várkonyi Gábor.
2: A legeslegjobb barátaink egyike, igen, természetesen érkezik a stúdióba az ő rovatával.
3: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.

0: Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Sziasztok, én Gimesi Dóra vagyok.
2: Sziasztok, én Rófusz Kinga vagyok.
1: Kinga, neked mit jelent a barátság?
2: A barátság, azt hiszem, hogy a család után a legfontosabb, legerősebb kapocs, szövetség, tartás, minden. Mint a család meghosszabbítása. Nekem mindig ez volt a mániám, hogy a család után a második a barátság. Neked?
1: Igen, ezzel tudok menni, mert nekem is a család után tényleg a barátok következnek, és képzeld, nekem nincs testvérem, viszont nagyon-nagyon jó barátaim vannak már egészen kicsi korom óta, és van két olyan barátnőm, akik olyanok, mint a testvéreim, és ez például az életemben egy nagyon fontos kapcsolat.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
5: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
7: Na, drága barátaim, vajon meglepődünk-e, hogy akkor, amikor az autós rovatban egyik barátunk, Várkonyi Gábor megjelenik, az egyrészt a Fordnak a születésnapja, mert hogy Henry Ford 1863. július 30-án született, illetve meglepődik-e bárki azon, hogy természetesen a Fordtól választottunk aranyköpést, ráadásul nem is egyet, mert egy csomó nagy dobása volt a
8: Sőt,
7: Fordnak.
8: Sőt, nem is kettőt, mert még a kedvencemet hozzábígyeztettem.
7: Helyes. Hát akkor kezdjed te ezzel.
8: Hát legyen a végén.
7: Jó, legyen ez a vége. Én egyet választottam, ami szintén humoros és kevéssé is, mert az így hangzik, a gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen, mondta a Ford Motor Company alapítója egy ízben.
8: Azért ez is ismer, de nagyon jó. Nekem pedig, hát és ez már a bizniszhez tartozik, a nagy kedvencem a következő: vásárlóink mindenféle színigényét ki tudjuk elégíteni, amennyiben fekete kocsit rendelnek.
0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
4: Ki ez a Margin nevű fickó, aki folyton hívogat? Így hangzik szabad fordításban a jól ismert szóvicc a Wall Streetről. Egy befektető akkor kap margin call-t, vagyis letétfeltöltési felszólítást, amikor egy tőzsdén megkötött tőkeáttételes befektetés pillanatnyi vesztesége miatt a letéti számlán lévő fedezet egy előírt szint alá csökken. Ilyenkor a brókercég felszólítja a befektetőt, hogy helyezzen el további pénzt a letéti számláján, vagy csökkentse a pozícióját. Ha ez nem történik meg időben, a szolgáltató akár akár le is zárhatja az üzletet. 2021-ben például az Archegos Capital hatalmas tőkeáttétellel épített részvénypozíciókat. Amikor az árfolyamok zuhanni kezdtek, a partnerbankoktól milliárd dolláros margin call-okat kapott. Mivel az Archegos nem tudta teljesíteni ezeket, a bankok kényszerértékesítették a részvényeket, ami tovább gyorsította az árfolyam zuhanást, ami több mint 10 milliárd dolláros veszteséget okozott egyes bankoknak, hozzájárulva a Credit Suisse későbbi összeomlásához.
9: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
7: Annyira elharapózott a barátkozás a stúdióban, hogy ránk indult a gumizene, ugyanis Ács Gábor is az állandó szakértője a rovatnak, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Mit ad Isten, nem autókról, nem csúsztatott kuplungról, nem gyorsítósávban történő előzésről, és nem is a kínaiak elektromos autóinak nyomulásáról beszélgetek, hanem koncert élményeiken derül együtt, egymásnak dobálva a labdát, és ebből engemet kizárva, hiszen én nem jártam azon a koncerten, amin ők ketten igen. Úgyhogy az hát, a helyzet, hogy
8: ha csak koncert lett volna, de Gábor fellépő volt a Művészetek Völgyében, és utána vonultunk át a Belgára, már nem együtt, de hogy ott találkozhattunk volna. Hát figyelj, a Momentán társulatnak az udvarában ott egy komoly fellépés volt az ő...
10: Egy másfél órás autós szekció.
8: Autós szekcióban ment az impro, és Gábornak a szakértése, amit Czoller kolléginával együtt néztünk egyébként, és nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy...
10: Gábor és Andi ott a közönségben csápoltak, és nevettek.
7: Mi volt bizony az apropója ennek az egésznek? A Momentán ilyen aktuális dolgokra szokott reagálni az improvizáció eszközeivel. Eljutott a Momentán társulathoz az európai autóipar sanyarú helyzet, és ezt például tűzték pennájukra?
10: Például. Meg és egyébként egy közösségi közlekedéssel
7: de
10: foglalkozó.
7: De ezt te befolyásoltad?
10: Nem, ők
7: ezt ők fel. Maguk jut, igen. Maguk eszükbe jutott, hogy aha, erről kéne valami jelenetet csinálni.
10: Igen.
7: Meséld már el spoilerezés nélkül, hogy miről szól ez a jelenet.
10: Mármint, hogy miről szól a Momentán?
7: Igen.
10: Ketten beszélgetünk a színpadon, különböző témák kapcsán, ugye itt jelen pillanatban az autózás és az autózással kapcsolatos egyébként rendkívül szerteágazó és izgalmas tematika, ami az átállásról szól, meg a ki milyen autót választ, meg hogyan közlekedünk, meg hogyan nem figyelünk egymásra, vagy figyelünk, milyen sztereotípiák vannak ugye autóválasztások kapcsán.
7: A Skodás kalapos, meg ilyen?
10: A Skodás is szerepelt, meg még sok minden más is. És ezt nagyon díjazta egyébként a közönség, és akkor abban a pillanatban, amikor a négy színész, aki szemben ül velünk, úgy érzi, hogy ez az a jelenet, amit el lehet játszani valami fajta spontán asszociáció kapcsán, akkor megnyomnak egy csengőt, mi befejezzük a dumálást, ők pedig színpadra jönnek, illetve hát fölállnak, mert hát ott vannak már a színpadon, és akkor improvizálnak egy pár perces jelenetet arról, amiről az előbb, tehát az előtti pillanatokban
7: de megszemélyesítik adott esetben a kalaposkodást, mondjuk.
10: Így van, és nekem az volt benne az elképesztően élvezetes, hogy minden asszociációjuk és utána színészkedéssel végigcsinált jelenetük annyira ült, annyira rendben volt, annyira gyorsan tudtak reagálni, és annyira élethűen, és közben viccesen, hogy számomra egy nagyon...
7: Hát a Momentán társulatot, aki még nem látta, nekem is volt szerencsém, és furcsa módon nekem konferencia körülmények között játszottak egy improvizációt, vagy akár többet is, és ott is ilyen nagyon komoly gazdasági témák, és így volt szerencsém felkonferálni őket, és így elgondolkodtam azon, hogy mondom, a végignézze mondjuk az egész napos programot, hogy ebből mi a túrót fognak kihozni.
10: És borzasztó izgalmas.
7: Tényleg zseniális.
8: Tényleg elképesztő. Másnap egyébként Katona Csabával.
10: Igen, láttam, hogy ő is volt. Igen.
8: és de az öregség győzött. Két nap egymás után bírok, de egy három nap egymás után fesztiválozás, már úgy tűnik, hogy sok volt, de tavaly láttam, de biztos kiváló volt a Csabával, és fantasztikus.
10: Ha már a Ford is szóba jött, pont egy Mustang volt nálam, egy kéziváltós Dark Horse, ha már itt
8: de
10: tartunk.
8: De remélem három falon odébb tudtál parkolni, és a csigabusszal közlekedtél.
10: Úgy vállaltam, hogy ott helyben a ház előtt van a parkolóm.
8: Igen.
10: Ott is volt. És képzeljétek el, hogy nem tudom, a hallgatók mennyire vannak képben a művészetek völgyével. Én 10 éve voltam utoljára, és akkor azért eléggé más volt, mint most. Iszonyat sok fiatal van. Tehát, hogy rengeteg.
7: Érdekes, a hírolvasó kollégina is erre hívta fel a figyelmet.
8: Szerintem mindig is sok fiatal volt, csak mindig.
10: Nekem ennyire nem tűnt föl.
8: Ahogy...
10: Uh-huh. Nekem ennyire nem tűnt föl. Nagyon barátságos, nagyon jó pofa, rengeteg fiatal volt, és ami külön szívet melengető volt, hogy ebben az egyébként nem túl autós közegben többször is előfordult, hogy ezt a Mustangot nagyon sok fiatal körbeállta és nézegette, és amikor odaértem és indultunk volna el, akkor kérték, hogy még külön adjunk gázfröccsöt, meg meghallgatnák, meg ilyesmi. Úgyhogy van remény, a fiatalokat is érdekli a kéziváltós 5 literes V8-as hátsó kerékhajtású autó.
7: De csak nincs jogsjuk.
10: Majd lesz.
8: És ez szerinted jó hír?
10: Hát hogy ne lenne jó hír?
8: Ezzel vitatkoznánk.
10: Hát az te vagy. Meg okay. A közönségnek egy jelentős része. Egyébként tök érdekes volt, nem tudom, akkor még ott voltál, talán, amikor a Molnár Levente elkezdte a szekciót, és akkor megkérdezte a közönséget, hogy mennyire van érzelmi kötődésük az autóhoz, vagy mennyire nincs, illetve hogy mennyire akarnak villanyautót venni, és mennyire nem. És nekem az nagyon érdekes momentum volt, ha már itt tartunk, hogy többen voltak azok, ez mondjuk nem lepett meg, hogy többen voltak azok egy ilyen közegben, akiknek az autó kevésbé volt érzelmi töltettel ellátott valami, tehát inkább közlekedési eszközként néztek rá, de közben nagyon döntő többsége nem akart elektromos autót venni, ami nekem egy ellentmondás. Erre ki is tértünk az előadásban, hogy szerintem frissíteniük kellene a tudásukat azzal kapcsolatosan, hogy mire képes ma egy elektromos autó, mert azt gondolom, hogy le vannak bizonyos dolgokban maradva, mert hogy sokkal több mindenre alkalmas, mint ahogy ott a közönség nagyobbik része szerintem elképzelte.
8: Nagy erőkkel próbálta a Gábor bizonyítani azt, hogy az ő róla kialakult kép, amely szerint nem feltétlenül az elektromos autózásnak a legnagyobb barátja, az hamis, és hát végül is korrektan elmondtad, hogy mi mire jó.
10: Ez
8: még, most a hatótávok, mire érdemes
10: meg mire nem
8: kinek
10: jó.
8: Való, mire van, mire nem. Mire való és mire nem, persze.
10: Na, hát ugye, továbbra is az átállással kapcsolatos kérdéskörrel vagyok elégedetlen, és a mai hírek, ha már egy ilyen félig meddig ugorkaszhozom vagyunk.
8: Figyelj, Levente is megkérdezte, hogy 30-ot, akkor bukott?
10: Nem. Nem, erről szó volt.
8: Vagy ugye. Csak puhítják?
10: Még csak nem is puhították jelentős mértékben, egyenlőre minden helyén van.
8: De hogy puhítani fogják, az biztos, nem?
10: Hát volt egy ilyen első...
7: Benfentes beszélgetés, audio kommentár Mihálovics Andrástól. 2035-ig van idejük arra, hogy a belső égésű motorokat
10: kivezessük. De ezt mindenki tudja már, András. Hát ezt annyiszor, annyi helyen
7: lehet olvasni. A TBS sem tudja mindenki, és a baba kötvényt se. Hidd el.
10: Hát jó.
7: 1200 éve rádiózom, úgyhogy tudom.
8: Zárójelben jó. Hogyha elismételjük.
10: Jó, igen, a 2035-tel kapcsolatban egyébként annyi változott, hogy egy kicsit betették a lábukat az ajtóba azzal, mármint az ellenzők, hogy azt végig tudták verni, ami inkább szimbolikus, mint gyakorlati jelentőségű, hogy 90%-a elektromos kelő legyen az autóknak 9 év múlva, vagy 8,5, ami szerintem továbbra sem teljesíthető, és 10%-ban van egy olyan kitételezés, hogy olyan belső égésű motoros autó is lehet, egész pontosan nem erről szól a dolog, hanem bármi más is lehet, amiben ugye bele lehet érteni a belső égésűt is, ami szintetikus üzemanyagokkal van hajtva, magyarul olyan üzemanyagokkal, amelyek létrehozásakor, tehát legyártásakor annyi széndioxidot köt meg a rendszer, amennyit aztán az autóban való elégetésekor visszaenged.
7: Jó reggelt kívánunk!
10: Ez nagyon egyszerűen hangzik, egyébként relatív bonyolult, és nincsen rá komoly bizniszkész, tehát ezért nincs értelme ennek a dolognak. Azonnali technológiai semlegesség továbbra is az én álláspontom ezzel kapcsolatosan, még akkor is, ha most már lassan átérünk a
8: mai témának szánt témára.
10: Nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy a tipping point környékén vagyunk, tehát amikor már, hogyha bármit is visszacsinálunk, az már jobban fáj az autóiparnak, mint hogyha nem ez lenne. Múlt héten volt ugye Forma 1 különböző különböző rendezvényekkel kísérve, előrendezvényekkel Magyarországon, és erre tudtam időzíteni egyébként azt a két interjút, amit melegen ajánlok mindenki figyelmébe. Az egyik az Audi európai értékesítési alelnökével volt, az már kint van a blogomon, pont ilyen témákban.
8: Ezt a Hungaroring backstage-ben VIP-páholyban vetted föl?
10: Nem a Hungaroringen, hanem egész konkrétan a várban volt egy rendezvény, ahol ki volt rakva a Forma 1-es autó, meg jött a két pilóta, és előtte a gazdasági Total Car podcastban pedig az Audi Győr vezérigazgatójával volt egy német beszélgetés, aminek a feliratozása, fordítása most zajlik, az ki fog jönni a héten.
8: Hogy ilyenkor sok fejes jön, és könnyebb őket helyszínen.
10: Ez véletlen volt, de többek között ugye azért volt, mert jött ő is erre a rendezvényre, és akkor itt majd Budapesten meg lehetett csinálni ezt a rendezvényt, nem Győrbe kellett, úgyhogy ez így összeért ez a két dolog.
8: Összefoglalod a lényeget?
10: Szerintem az lényeges, hogy fölröppentek bizonyos pletykák és hírek azzal kapcsolatosan, hogy akár a győri Audit is érintheti a valami fajta leépítés, amit nyilvánvalóan vehemensen cáfoltak az Audi Győr részéről, vezérigazgatói szinten is. De az egy érdekes fejlemény, hogy miközben az egyik fontos gazdasági lap, ha jól emlékszem, a Manager magazin arról írt, hogy ez bizony benne van a pakliban 2030-tól már, ami rettentően közeli és teljesen irreális, szerintem, látva azt, hogy mi minden készül Győrben, meg ez mennyire fontos bázis, és hogy költség és minőség szempontjából milyen mutatókkal rendelkezik a teljes VW csoport.
8: A legjobban között van, ugye?
10: Maximálisan,
8: de
10: gyakorlatilag világszinten is.
8: Aha.
10: Ha ezzel valami gond van, akkor gond van mindennel, szerintem. Aztán nem sokkal később egy autóipari insider lap, az Automotive News meg arról írt, hogy még több megrendelést kaphat a koncernen belül az Audi gyár, és ez egy héten belül történt. Ebben kellett valami tiszta vizet önteni a pohárba, úgyhogy egy érdekes interjú volt, egy órás, hamarosan kijön, mindenkinek ajánlom figyelmébe, és akkor, ha már itt tartunk, még egy nagyon pici, van még időnk? Egy-két percünk?
8: Van.
7: Ő vezérel.
8: Négy.
7: Én csak a brácsás vagyok.
10: Teljes rezignáltsággal van jelen ma reggel.
7: Én, ahogy megjelentél, elvesztettem a fonalat, mert rácsatlakoztál a barátomra, én azóta kamillázok, próbálom felvenni a fordulatszámot.
10: Gyere legközelebb momentem, hát, társulatra.
7: Ja, hát egyeztessük a programokat. Vagy kijöttök a bakonyba, az is egy esetleg
10: vagy
7: egy
10: neked
7: közös.
10: Kéne a vadászatról beszélne egy másfél órát, és akkor mindenki
7: már
10: tudna.
7: Hogy veled?
10: Nem velem,
8: de hanem velük.
7: Hát te egy vadászautóval jöttél.
10: Az egy megint egy harmadik.
7: Mondjuk
10: téma.
7: Túl hosszú hozzá, de mindegy.
10: Már de képzeld el, hogy tud részben elektromosan menni. És mennyire
8: egy
10: szépen...
8: három helyet foglal itt a parkolóban.
10: Dehogy is. Mennyire szépen át tudunk evezni a plug-in hibridek tematikájára, hiszen egy plug-in hibrid platós Forddal jöttem most, de ami ennél fontosabb, hogy akkora részt hasítottak ki a kínaiak az európai plug-in hibrid piacból, mert hogy ugye lebüntető vámoztuk az elektromos kínai autókat. Ők meg marha gyorsan reagálnak, és minden erejüket a plug-in hibrid autókra összpontosítva.
8: Na majd lebüntető vámozzuk azokat is.
10: Ezt szeretné a Volkswagen vezér, mert hogy a top 3 plug-in hibrid autó az kínai jelen pillanatban az Európai Unió területén belül. Az első a Seal, a BYD Seal, a második az Atto 2, a harmadik a GQ7, és a negyedik a Volkswagen Tiguan, ami műszaki tulajdonságait tekintve jobb ezeknél az autóknál, ellenben drágább, és hát az európai vásárló is árérzékeny.
8: Visszatértünk az alapproblémához, igen.
10: Bizony, méghozzá még azt tenném a dolgokhoz hozzá, hogy 685 000 kínai autót adtak el fél év alatt Európában. 7,2 milliós piacon.
8: Tehát az átlag európai vásárló magasról tesz az európai
10: iparvédelmére.
8: Védelmére
7: várható
8: simán megveszi.
7: Volt.
8: Tehát igen. Nem csak a magyar temú rendelők, hanem simán mindenki.
10: Mindenki. Tehát pénzt adunk azért, hogy megvegyük a kötelet. Ahogy a klasszikus aha. példa szoktam mondani.
8: De figyelj, szerinted ezen segítene, hogyha kommunikáció lenne, vagy eljutna hozzájuk, hogy ez, vagy pedig ez...
10: Ezen az segítene.
8: Ez mindig egyszerre mindenki egyén szintén, gondolok, olcsó kész, nem ezen annyira rossz árérték arány, engem más nem érdekel.
10: A sokkal jobb iparpolitikát vinnénk, ezen az segítene. Alapvetően...
7: A fogyasztót nem fogod tudni meggyőzni, mert itt is időnként felbukkan búvó pataként egy hallgató a mi üzenő falunkon, aki tényleg minősít tenni nehéz stílusban nyomja, hogy lehet valaki ilyen vak, ő felhorgad azon, hogy mennyi kínai autó van az utakon, egyre több, és hogy milyen rövidlátó az, és most finoman fogalmazok, nem úgy, ahogy ő szokott, az, aki kínai autót vesz, mert hogy az az autó, európai autóipar, illetve az európai jólét koporsójába veri a szöget.
10: Ez mind így van, de én ezt megpróbálom egy kicsit differenciáltan nézni, mert a kínaiak beletett melóját én maximálisan elismerem. Tehát szerintem ezt lekezelni annyival, hogy ne vegyél kínait, mert az kínai, az,
8: meg,
10: az
8: hogy
10: nem
8: szar,
10: jó.
8: Tehát nem szar. Tehát
10: nem ez, rossz.
8: Nem, ezek már teljesen
10: a csomag nem rossz. Mondta,
8: már rég túl vagyunk tudom, azon, igen. Hogy honnan szedték. Annak
7: hát ott voltunk együtt az automotív számító, hogy végre valami igen. Közös programot él, amiből az ácsot ki tudjuk zárni. Idézek, ott mondták el a maguk a márkakereskedők, meg a dílerek, hogy az a baj, hogy fel van adva a lecke. Ugyanazért az árért sokkal jobb felszerelés, és már ugye és? A biztos statisztikák is megdöbbentőek voltak, hogy nem rosszak a kínai autók, nem esnek szét jobban, meg nem sérülnek jobban az ütközések.
10: Majd ezt meglátjuk 5-6 év múlva, hogy itt hosszú távú tartósági mutatók hogy lesznek, de ugye ez is megint árazás kérdése. Ha megnézzük azt, hogy ez Kínában alakul, akkor azt látjuk, hogy azért nem annyira fontos a használt piac, mert hogy hát nagyon sokkal gyorsabban cserélnek, hiszen nagyon olcsók az autók. Ez környezetvédelmi szempontból nem hiszem egy normális irány, tehát nem gondolom, hogy 5-6 évente kéne eldobni az autókat, mert az annyira olcsó, meg államilag annyira támogatott.
8: Ha ott lettél volna, azt is meghallgathattad volna, hogy a kínai hogy viszonyul az ő autójához, és mit csinál az ő autójában, csak hogy még
10: igen, arról egy nagyon jó.
8: Andriskán barátom.
7: Szeretném felmutatni Várkonyi kollégának általam szerkesztett, méltán szamizdatként kezelt magazinnak a legfrissebb számából az első.
10: A Profit magazin?
7: Csak el.
10: Ó, a trónkövetelő?
7: A Lead-et olvasd el.
10: Hogy sikerült a bemutatkozás, és mit terveznek a magyar piacon? Igen, a Geely autó.
7: Bizony.
10: Hát jönnek ők is, nagyok.
7: Be ezért, igen. És elemen, nagyon érdekeseket mond az ember.
10: Ellenben képzeljétek el, hogy Mária Grácia Davino, aki ugye
7: három a Vivaldi... 3 évig szomszédunk volt?
10: Micsoda? Tényleg?
7: Nem, viccelem.
10: Mert én nem lepődtem volna meg ezen se.
7: Nekünk szóval... Balázsi úr a szomszédunk, csak nem, nincs jelen az ingatlanban.
10: És kiválta a te mély garázsodat is?
7: Igen. Az egész hegyet elhordta, aztán visszatemette. Úgyhogy közben mi házunkat megemelte, hogy legyen hely.
10: Az jó.
8: És most de... felajánlott a sittet az államnak?
7: Nem tudom, mit ajánlott fel. Na, de hogy mit akart mondani szóval... a fent nevezett BYD is? Hogy...
10: Ő ugye volt az Automotive igen. Summiton, mint BYD európai vezető, vagy egyik felső vezető, és ő pedig tegnap esti hír szerint átigazolt a Fordhoz. Meglepő módon. Szóval ez meg azt mutatja, hogy azért annyira nem egyszerű dolgozni felsővezetőként sem ezeknél a cégeknél európaiként. Na, úgy látom, hogy vége az időnek. Ács,
8: sajnos. A 4 percre úgy gondoltam, hogy majd Gábor. Ács,
7: Gábor véget vetett a zenének, hazamennek a legények.
8: Igen. De abból a 3 sajnos, András barátom lett, de nem baj. Igen. Az idő attól ugyanúgy elment.
10: Ha látnátok Szoller Andi fejét.
7: Leírhatatlan, tényleg.
10: Teljes uborka szezonban, és mi ebbe maximálisan úszkálunk.
7: Igen.
10: Na, no, sziasztok.
7: Hát köszönjük szépen, Gábor. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel csináltunk egy rendhagyónak mondható futómű rovatot, úgyhogy Szoller Andi hírei után meg IT rovatunk következik.
11: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
12: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
11: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
14: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
15: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar

0: Bérletekért irány a szín.org.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Ha én rózsa volnék.
1: Na és ez?
2: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
1: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után balesetben sérült járművek foglalják el a belső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák a Flórián téren, vezessenek fokozott óvatossággal. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térig, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczitól a Szabadsághídig, valamint a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. Rebenszki Gergő, BKK Info.
6: Se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
8: A vártnál kisebb a GDP növekedés. A kettes blokk teljesítményét is lefelezik Pakson, az ellátás egyelőre nem került veszélybe. Tegnap 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi szoroson. 36 fokos kánikulára készülhetünk, egy felhő sem lesz az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző évit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP növekedés elmaradt a várakozásoktól. A második negyedévben 1,7%-kal, a kiigazított adatok alapján 1,6%-kal nőtt a magyar gazdaság. A kettes blokk teljesítményét is lefelezik Pakson a Duna vízszintje miatt. A hármas blokkot már szerdán teljesen leállították. A kieső kapacitás az erőmű teljesítményének 40%-át érinti. Ezért a hiányt egyre nagyobb arányban kell importárammal és gázerőművekkel pótolni, miközben hatalmas a nyári fogyasztás. Professzor dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára nemrég itt a Millás reggeliben elmondta, az atomenergia termelésnél a hűtés kulcs kérdés, az ellátás azonnal nem került még veszélybe, de az erőmű működése és a hazai energetika komoly mértékben függ a Duna állapotától. A teljes beszélgetést már meghallgathatják a Millás reggeli oldalán. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester Facebook posztja szerint a fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre. A rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani a város ivóvíz ellátását. A szükségkutak kihelyezése megkezdődött, a legforgalmasabb pályaudvarokon is ivókutak segítik az utazókat. A Velencei tónál 5 strandon is fürdőzési tilalmat rendeltek el még múlt héten bakteriális szennyezettség miatt. Jelenleg 33 centi a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. És a szakemberek szerint a térségben egy csepp eső sem várható a következő napokban. Tegnap 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi szoroson egyenlő arányban be, illetve kifelé. Ez némi növekedést jelent az előző két naphoz képest. A szoroson 3 hét után először jutott át egy LNG tanker. Mindezt egy nappal azután közölték, hogy Donald Trump amerikai elnök keresetlen szavakkal üzente meg Iránnak, hogy meg fogják kapni a magukét. És mindezt 3 nappal azután, hogy Irán azt mondta, még mindig ők ellenőrzik a szorost. A Brent olaj hordóját 91 dollárért adták reggel, miközben egy hete ismét 100 dollár felett volt. Nálunk közben ismét változott az üzemanyagok beszerzési ára. A 95-ös benzin literjét 3 forinttal kevesebbért, a gázolajat viszont literenként 9 forinttal drágábban kaphatják meg a kutak, írta meg a holtankolja.hu. A legutóbb életbe lépett árváltozást a kutak eltérően érvényesítették, de a gázolaj átlagára jelentősen emelkedett.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge, mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk, a tiéd és a miénk, a barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 9 óra 12 perc van 2026. július 30-án a Millás reggeli műsorát készítjük legjobb barátommal, Ács Gáborral.
4: És Mihálovics Andrással, aki meg ki másnak lehetne a legjobb barátja.
3: No, 0636-os 98-0-98-0 SMS, WhatsApp, Viber számunk is ez. Autók, Mazda, elektromos, 2030-35-ös határidő, olyan hallgatni benneteket, mint amikor száguld egy meteor a föld felé, és beszélgettek a virágöntözésről. Ha nem lesz már víz, semmiről beszélgettek, lehet, hogy a közeljövőben mindez irreleváns lesz, írja István, aki ezek szerint nem hallgatta sem a reggeli beszélgetésünket az atomerőműről, sem az egész, a vízügyes beszélgetésünket a héten. Erről is beszélünk, meg arról is beszélünk. Nem fogunk rácsavarodni a mind meghalunk érzésre akkor sem, ha egyébként aggodalomra okot adó a helyzet vízügyi fronton. Aztán boldogság a szívnek, hogy barátaim hívek, szellemi szeretet, hogy magam mellett tudhatlak titeket, mindenki barátom, írja a hallgató. Aztán
4: elnézést kérünk azoktól, akiknek már kicsit túlárad a szeretet, valaki már.
3: Hát ezt az utasítást kapcsuk a rádiótól.
4: Mr. Wolftól idézett, igen, hogy egymás pöcörőjével nem kéne ilyen sokat. Na, szóval igen, lehet ez egy ilyen nap, a barátság világnapja, ez most.
3: Igen.
4: Van, elkapott minket a hangulatna.
3: Ha lehet üzenni, akkor Puának üzenném, hogy nem sokára hívom a jövő hét pénteki Balaton kerülés miatt, írja Buszos Tomi. Ilyen barátság üzeneteket is közzé teszünk. Azt mondja, a legjobb barátomnak a Jó Barátok sorozatnak küldöm, hogy köszi, és hallgassátok a reggelit, remélem üzenetem eljut hozzájuk, írja Árpi hallgató. Úgyhogy ezek vannak, de haladnunk kell tovább.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Hát odáig jutottunk, hogy nem sokára lesz a balatoni kék szalag, ami már nem csak sport, hanem egy nagy digitális esemény is, hogy ez hogy épül így fel, már mint a digitális láb, mert a sportlábát azt hiszem, hogy széles körbe ismerjük. Fegyver Csabával, a Magyar Telekom stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatójával fogjuk végig beszélni. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Ennyire összefonódik a sport és a digitalizáció, hogy már a kék szalag is tiszta digitál? Egy analóg sportág digitalizálódik?
5: Egyre jobban. Ugye 4 évvel ezelőtt kezdődött a történetünk itt a Magyar Telekom tekintetében egy kicsit hatékonyabb együttműködéssel a Vitorlás Szövetséggel is, amikor megkérdezte főtitkár úr tőlem egy telefonbeszélgetést követően, hogy ezt az 5G hálózatunkat, amit itt a Balatonnál mi olyan sokat promotálunk, használhatnánk-e arra, hogy közvetítsük a kék szalagnak a versenyét. És akkor mondtam neki, hogy miért ne, próbáljuk meg, a hálózatunk képes rá, van egy Campus Network nevezeti szolgáltatásunk, amivel gyakorlatilag egy slicingot tudunk előállítani, tehát a rendelkezésre álló erőforrásokból leveszünk egy szeletet, ezt a szeletet azoknak a SIM-kártyáknak adjuk oda, amelyek a közvetítésért felelnek, és hát ma ott tartunk, hogy a Magyar Telekom megjelent itt ebben a térben, és igen, azt ismertük föl, hogy nekünk van egy nagyon stabil, nagyon jó országos lefedettségű hálózatunk, és azokban a sportágakban, amelyek a technológia hiányában korábban nem voltak ilyen mértékben megmutathatóak, van keresnivalónk. És ugye közvetítjük immár most 4. éve a kék szalag versenyét, ebben az évben egyébként először a fehér szalagon is itt voltunk teljes stúdióval, megjelentünk a rallisportban, Uh-huh. Az idei évben egy 5 darab rally versenyt, 3 tereprallit és a rallycrossban is meg fogjuk mutatni a Telekom Live YouTube csatornán keresztül.
4: Az csatorna, a rallyban mit tett hozzá? Mert rallyt néztünk a telesportban is 30 évvel ezelőtt, és a kamerákat föltettek szépen a dombtetőre, aztán nagyjából a pálya rajta volt. Hogy néz ki ez most?
5: Ez így igaz, a rally sportban gyakorlatilag onboard kamerákat helyezünk el az autókon, illetve a tavalyi Győr rally versenynél úgy tettünk le egy erdei szakaszt, hogy egy bázisállomást egy drónnal, egy másikat meg egy hőlégballonnal vittünk fel ilyen 40 méteres magasságba. Ezeket a mobil bázisállomásokat gyakorlatilag rendszerbe raktuk a Telekom teljes hálózatával, és a teljes pályaszakaszra el tudtuk hozni az onboard kamera képeket. Csodálatos képek és csodálatos műsor készíthető belőle.
3: A fehér szalagról szó esett, és vissza a vitorlázáshoz, az micsoda egyébként, és mit tett hozzá a digitalizáció a fehér szalaghoz?
5: A fehér szalag gyakorlatilag a kék szalag hétnek a nyitó egy rendezvénye, ugye a keleti medencét kerülik meg itt, akkor a hajók nem mennek át a tihanyi csövön, és egy rövidebb verseny, de 273 induló volt már ezen a versenyen is, és mi itt teljes stúdióval, technikával fölvonultunk, gyakorlatilag nekünk ez volt a fő próbánk a

0: alakítja át a digitalizáció?
1: A versenyélményt, illetve azoknak a nézőknek, akik korábban nem tudták ilyen hatékonyan követni a versenyt, hozzuk közelebb. Ahogy a 50-50 sajtós munkatársa kollégám, Gémesi Jóka barátom mondta, azon dolgozunk, hogy megmutassuk a láthatatlant. Tehát ugye a 50-50-vel és az RSM hajójával kötött partner együttműködésünkben azt vállalta ez a két legénység, hogy már az év elejétől az edzés munkában használták azokat a technológiai eszközöket, amelyek nekünk most segítenek itt a közvetítésben. Velük közösen teszteltük ezeket az eszközöket, és arra törekszünk, hogy, hogy tényleg a Balaton közepéről is, ugye egy kék szallagot, amikor korábban néztünk, megálltunk itt a Tihanyi Mólónál, ahol én most is állok, gyönyörű a rajt, amikor közel 600 hajó itt egy sorban felsorakozik, és egyszerre elindulnak, aztán úgy nézi ugye a Vitola hegyeket az ember, de élőben nem tud olyan szinten ott lenni, mint most a technológia segítségével, ezt már meg tudjuk valósítani.
0: Maga ezt egy közönségi igény hívta életre, vagy ez egy ilyen digitalizációs technológiai kísérlet arra vonatkozás, hogy mit bír az 5G, mit bír el a technológia, hova lehet ezt fejleszteni?
1: Ez utóbbi igazából, mert ugye én magam felelek azért a területért, hogy nézzük azt, hogy az 5G technológiával hova tudunk eljutni, milyen use case-eket tudunk ezzel a technológiával megvalósítani, és hogyha 5-6 évvel ezelőtt beszélgettünk, és megkérdeztek engem, hogy mivel lesz jó ez a Campus Network szolgáltatás, akkor csipőből azt válaszoltam volna én magam is, hogy a Ipar 4.0-nak lesz a következő évi kiszolgáló hálózata, és majd ezen fognak működni a gyárak, és ezen fognak menni a nagy ipari létesítmények. Ezzel szemben az élet azt hozta, hogy a rendezvényiparban az élő stream közvetítésben vetette meg a lábát a technológia először, és azt hozta életre, hogy amikor tavalyi év folyamán már egy 3 éves szerződést tudtunk kötni a Magyar Vitorlás Szövetséggel a Kékszalagnak versenyének a közvetítésére, illetve még megemlíteném itt a tracking szolgáltatást is, és majd erről egy pár szót még engedjetek majd, hogy mondjak majd. Azt érzékeltük, hogy a verseny napján több mint 180 ezeren nézték a YouTube csatornánkon keresztül, amely pár héttel utána a verseny után 240 ezerig nőtt, ami egy csodálatos néző számít ebben a térben, és ez ösztökélt bennünket arra, hogy van itt keresnivalónk, érdemes nekünk ebben az irányban tovább gondolkodnunk.
0: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a trekkinggel mi a helyzet, hogy azok, akik mondjuk dolgoznak, és nem tudják megoldani azt, hogy kirakják a YouTube-ot, mert a főnök görbe szemmel nézi, hogyha vitorlás versenyt néznek élőbe, de mondjuk azért tudni akarják, és élőben akarják tudni, hogy ki hol áll a mezőnyben, azoknak szól ez a tracking szolgáltatás, ugye, és ez mobilra optimalizált is.
1: Nekik is, illetve minden versenyző használja, ma már elmondhatom ezt a tracking szolgáltatást, hiszen azért nagyon értékes információkat szereznek róluk. Valóban itt a Széchenyi István Győri Egyetemmel közösen karöltve kezdtük el ezt a fejlesztést megint csak 3-4 évvel ezelőtt, és ma már azt gondolom egy felvarrott, a mai versenyre egy újjáhúzott platformon működik, egy felhasználó barátabb funkcióval, több funkcióval bővült alkalmazást áll rendelkezésére annak, aki szeretné ezt a versenyt ilyen értelemben is követni. Ugye kiválaszthatóak a hajók, kiválaszthatóak hajóosztályok, rá tudunk keresni benne versenyzőre, megmutatja a rendszer, hogy éppen hol tart az az adott hajó, mi a sebessége, milyen pozíciót foglal el a versenyben, az összetettben, a hajóosztályában, vissza lehet tekerni, tehát vissza lehet nézni azt, hogy milyen nyomvonalon jutott el addig a pozícióig, ahol van, meg lehet nézni, hogy a következő bójától milyen távolságra van, tehát nagyon komplex és nagyon sok információt tartalmaz már és ad magának az élő közvetítésnek is. Egyébként a stúdióban itt ülnek a szakértők, illetve a kísérő motorosokon, és ahogy említettem, ott vannak a szakértő kollégák, akik aktívan használják már ezt a rendszert, és nagyon sok élő real-time információt kapnak a verseny helyzetéről és az állásáról.
2: És ez egyébként a versenyzőknek a stratégiáját is akkor befolyásolja, hogy mindenki látja, hogy többiek mit csinálnak,
1: mértékben.
2: És hogy navigálnak miért.
1: Teljes mértékben. Nagyot változott a világ, és a digitalizáció ugye úgy fejlődik, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, ugye akkor kaptunk a vitorlás társadalomtól a visszajelzéseket, hogy a szövetség azért már pár éve próbálkozott ezzel a tracking dologgal. Az első időszakokban, amikor megkapták az onboard unit eszközöket a tisztelt vitorlázók, akkor sokai potty belejtették a Balatonba, mert hogy nehogy már valaki figyelje azt, hogy ő milyen helyeken fordul, és hogy találja meg azokat a szélcsatornákat, amely előviszi őket. Na most ez sikerült, hál' Istennek, levetkőzni. Mert azt látják és érzékelik, hogy hozzátesz a versenyhez, illetve a népszerűsítésének ennek a gyönyörű sportnak.
0: Oké,

0: Amiről beszélünk, az a jelen technológiája, de a jövő technológiája is jelen van? Célzok a mesterséges intelligenciára.
1: Maximálisan, ugye én azt szoktam mondani, mi itt a technológia révén kerültünk ebbe a sportba bele, illetve ebbe a közvetítésbe, és minden egyes percben tanulunk, fejlesztünk, mérünk, aztán utána ellenzünk, és készülünk a következő feladatra. A mesterséges intelligencia az már megkerülhetetlen, és a Magyar Telekom mindig is élen jár abban, hogy a új innovatív megoldásokat beépítse a mindennapjaiba. A jelenlegi szolgáltatási körben a Kékszalagnak a honlapján egy chatbotot indítottunk el, amely már össze van kötve gyakorlatilag ezzel a tracking rendszerrel, amiről az előbb beszéltünk, és bárki, aki munkakörnyezetben nem a YouTube-ot tudja nézni élőadásban, és a fantasztikus szakértőknek a nagyon sokat információt átadó véleményét hallgatni, ő egy egyszerű kereső motoron keresztül a Kékszalagnak a weboldalán beírja a megtalálni kívánt információt, és a mesterséges intelligencia segítségével a chatbotunk minden információt real-time átad neki a versenyhelyzetéről.
0: Oké, hát nagyon érdekes lesz, mikortól van közvetítés, mikortól lehet kapcsolódni, ha valaki Kékszalagot akarja nézni?
1: 8:00-kor indult el a közvetítés a mai napon, 9 órakor rajtolt, már megy, 9 órakor rajtolt el a mezőny. A katamaránokat én innen a vitorlázó múzeum teraszáról már nagyon nem is látom, meg kell mondanom, nincs nagy szél, de azért ezeknek a rohanó gépeknek ez a kicsi szél is elegendő ahhoz, hogy tudjanak haladni, és a telekomlive.hu-n már élőben közvetíthető, vagy követhető a műsor, és bárkit, akit érdekel, kérem,
0: hogy keressen bennünket. És ez megy végig egészen a befutóig? Meddig a győztesig megy, vagy még utána mezőnyt is lehet nézni a befutónál?
1: A szerkesztett élőműsor este 8 óráig fog menni, de nem maradnak információ nélkül a nézők az éjszaka folyamán sem. Ugye 48 órás folyamatos közvetítésben vagyunk. A katamaránok várhatóan ebben a szélben az esti órákban már be fognak érkezni. De ugye lesz olyan, meg vannak olyan hajóosztályok, amelyeknek 2 nap kell ahhoz, hogy megkerüljék a Balatont. A cél befutó résznél elhelyeztünk egy éjjellátó kamerát, és ezt is összekötöttük, ezt a rendszert a mesterséges intelligencia segítségével, a tracking rendszerrel, és gyakorlatilag lesz egy külön YouTube csatorna, ahol a befutók láthatóak, és amikor átjön a célvonalon egy adott legénység, akkor a mesterséges intelligencia segítségével megjelenítjük, hogy ők abszolútban hanyadik helyezetként futottak be, milyen időt futottak, a hajóosztályukban hanyadik helyezést érték el, ki volt az a legénység a fedélzeten, aki ezt a munkát beletette, és ez ugye ez bármikor visszanézhető és visszakereshető le.
2: Egyébként van időd nézelődni és velünk beszélgetni, vagy azért folyamatosan intézkedni kell és a technikát felügyelni, és égnek a telefonvonalaid, hogy néz ez ki nálad?
1: Mindenki jött hozzám, és mondta, hogy milyen kisimult vagyok ma reggel, és milyen nyugodt, és bátran mondhatom, hogy ez valóban igaz. Olyan fantasztikus csapat dolgozik itt mögöttünk, illetve mellettünk. Több mint 40 ember felel most itt azért, hogy ez a közvetítés élőben elkerüljön a nézőkhöz, és azért vagyok nyugodt, mert erre a versenyre való felkészülés mi az elmúlt évnek a lezárását követő napon elkezdtük, akkor már elemeztünk, ahogy említettem, akkor már átbeszéltük, hogy mi az, amit még mögé kell tenni. Mögé raktuk, beleraktuk a munkát, mindent előkészítettünk, és valóban minden rendszer a megfelelően működik, úgyhogy egy dolgunk van, élvezzük ezt a csodálatos versenyt, a Telekom Live YouTube csatornáját.
2: Még egy utolsó, az, hogy kevés víz van a tóban, az lassítja a mezőnyt, vagy befolyásol valamit a közvetítés ügyében, és meg egyáltalán a verseny lebonyolítását illetően?
1: A verseny lebonyolítását illetően igen, itt a megismert információk alapján a Keszthelyi bóját azt egy 1,5 kilométerrel közelebb hozták annak érdekében, hogy azok a hajók is, akik egy mélyen mérülésű hajók teljesíteni tudják a kör. Tehát nem lesz klasszikus Kékszalag kör, ez azt is jelenti, hogy nem lehet klasszikus Kékszalag pálya csúcsot futni, de a szélviszonyok miatt ez most ugye nem is valós, hiszen a tavalyi év folyamán a 50-50 ugye a 4:21 perces idejével minden idők legnagyobb csúcsát futotta meg. Na most szombaton ugyanezt a időt futotta nagyjából a 50-50 csapata a Fehérszalagon, ugye amikor csak a keleti medencét kerülték. Szóval ez a veszély nem fenyeget bennünket. Igen, a vizálás az sajnos valóban sokkal alacsonyabb, mint a tavalyi évben. Itt a szakértők szerint 60-80 centiméterrel kevesebb a víz. Ez abban nyilvánult meg, hogy vannak olyan mélymerülésű hajók, amelyek már a kikötőből nem tudtak adott esetben évben kijönni, úgyhogy így volt 3 évvel ezelőtt 650 induló a kék szalagon, tavaly 560 körül volt a létszám, most 486 hajó áll, azt hiszem emlékeim szerint a rajtnál is indult el, úgyhogy ennyiben igen, befolyásolja.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, és hát kívánjuk, hogy akkor az egész verseny alatt ilyen kisimult, nyugodt lehess, mert hogy minden klappol, minden működik, és rengetegen nézik. Jó.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Jó hétvégét kívánok.
1: Biztatok mindenkit, keresse a... Köszönjük szépen. Keressék a Telekom Live csatornáját, illetve a Kék Szalagnak a weboldalán a tracking információkat egyáltalán.
0: Köszönjük. Szép
1: köszönöm,
0: napot.
1: Visszahalszál, biztos, szép napot.
0: Fegyver Csabával, a Magyar Telekom stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatójával beszélgettünk a Kék Szalag, az 58. Kék Szalag digitális hátteréről.
3: IT Kalauz. A Millás reggeli információ technológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.

0: Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Sziasztok, Messzes Balázs vagyok, Meszka, a Punani Masszív zenekar frontembere, énekese. Egy pár gondolat a barátságról. Soha ne engedjétek elveszni gyerekkori barátaitokat, mert a későbbiekben már nem nagyon alakulnak ki igazi, szerethető, emberi, baráti kapcsolatok. De ezt se higgyétek el. Nekem minden zenész a barátom és a családtagom. Így élem mindennapjaimat. Hajrá, gyerekek!
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda prózai nyári élményszínháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Csodás úti célok országszerte a munka és pihenés jegyében. A rutinos cégvezetők jól tudják, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen az összeszokott, jó dinamikájú csapat. A csoportkohéziót pedig a céges csapatépítőkön, szakmai tréningeken, továbbképzéseken lehet hatékonyan erősíteni. Hungaroring, Mogyoród. Egyedi rendezvények, élményvezetések és vezetéstechnikai tréningek is lebonyolíthatók a Hungaroring területén. De egyéb aktív programokkal, go-kart programokkal vagy pályalátogatással is színesíthető a közös nap. Lovagvölgy, Csesznek. A vár tövében megrendezett lovagi próbák, ügyességi játékok és interaktív programok játékos kihívások elé állítják a résztvevőket, miközben erősítik a csapatszellemet és az együttműködést. Match Extreme Park, Pécs. A Mecsek ládánál található kalandparkban számtalan izgalmas kihívás vár ránk. Bobpályán, kalandösvényen, kötélpályán, mászófalon és különféle ügyességi játékok során tehetjük próbára bátorságunkat és ügyességünket. A parkban a csapatépítő program keretében animátor vezetésével haladhatunk állomásról állomásra. A változatos pályák kiválóan alkalmasak arra, hogy a csapat együtt küzdje le a feladatokat, sok-sok nevetéssel, megalapozva a közös élményeket és kapcsolódást.
5: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
7: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
3: 27.
7: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
8: No, és Búró Szilárd fog nekünk ma tőzsdei információkat szolgáltatni, aki pénzügyi innovációs vezető is mindezek tetejébe. Szervusz, jó reggel!
9: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát na, van,
8: mi ez a kitörő örömködés?
9: Eligazodni. Ja, hát ez a szokásos boldog ember, hogy beszélhetek veletek, hogy itt lehetek, és a többi.
10: Már nem tudsz következtetést levonni a piacok állapotára vonatkozóan.
8: Már buddhistai magasságokban jár Szilárd ezzel a
10: megengedős tíl. Jó, megöntözték Amerikát, van egy kis para, AI-t aztán. De figyelj, te
8: ahhoz képest, hogy... És nem lett jó a magyar GDP
10: adat sem. Koreába szétbukják magukat a kisbefektetők, meg kisebb tőzsdek rak van, ahhoz képest itt nálunk minden béke és móka és kacagás, nem?
9: Hát igen, ugye tegnap rekorddöntés volt, mind általános BUX index csúcs, mind záró ár szintjén, úgyhogy itt egyelőre úgy tűnik, hogy nem mutatkoznak a jelei az összeomlásnak, sőt, alapvetően ma is azt látom, hogy ugyan pici mínuszban vagyunk, de közel sem akkora pánik, mint amit mondjuk tegnap Amerika mutatott volna, ha bár azért ott is ugye zárás után kijött gyors jelentések alapján ismét kicsit pozitívba csapott a hangulat, hiszen a Microsoft is és a Meta is jobb eredményt hozott, vagy jobban értékelt, mint az előzetes várakozás, és plusz 7-9%-okba mentek ezek a részvények a aftermarketbe, ha jól láttam. Úgyhogy megosztott itt a piac, hogy mi lesz. Nagyon vegyesek a hírek, ugye már tegnap a Fed kapcsán is nagyon érdekesen alakultak az események, hiszen ritkán látott megosztottság volt a döntéshozók között, aztán mégis az lett a konklúzió a befektetők részéről, hogy nem várunk annyira kamatemelést, mint előtte vártuk, sem a következő döntés kapcsán, ugye eddig szeptemberre várták a következő szinte biztosra, most az leesett ilyen 60% körülre, de az, hogy idén 2 lesz, azt most már minimális százalékkal várják, ennek megfelelően dollár azért elég szépen gyengült a tegnapi este folyamán, úgyhogy elég vegyesek itt a hangulati tényezők, nem beszélve ugye a szokásos lövünk, nem lövünk, most nagyon szétlövünk titeket, de közben meg egyébként meg akarunk egyezni típusú közel-keleti Trump megszólalások. Úgyhogy azt gondolom, hogy van mit figyelni, és van mire koncentrálni a befektetőknek. De hogy visszatérünk itt a budapesti értéktőzsde ma reggeli nyitására, és azért mégis csak lényegében erről szokott szólni ez a bejelentkezés. Most éppen 0,1-es mínuszban van a BUX Index, és ez úgy néz ki, hogy ha a blue chipeket sorra vesszük, akkor a Richter az emelkedni tudott egész szépen, 0,85%-kal 11.800 forinton volt az utolsó kötés, a MOL is picit följebb van, 0,2%-kal 4.498 forinton, miközben a Magyar Telekom és az OTP esett az előbbi 0,4%-kal 2718 forintra, a bankpapír pedig 0,6%-kal 45.970 forintra. Ugye itt sorra emelik az OTP-nek a céláráit, de ennek ellenére a tegnapi nagy rally után most egy pici korrekció van. Volt egy gyors jelentésünk is a Masterplast kapcsán, alapvetően pozitív jó számokat mutatott a negyedéves jelentés, ennek ellenére talán nekem legalábbis meglepő, hogy csak 0,7%-kal van följebb most 2780 forinton a papír.
10: Uh-huh. Megállt-e a forint gyengülése?
8: Ezt akartam kérdezni. Hát nem az egy nem egy. Ott érdekes helyzet van. Hosszú ideig birkoztunk a 360 forintos szinttel, aztán meg úgy áttörte, mint a SIC majdnem felment 364 forintig.
9: Igen, gyakorlatilag az áttörés után ugye volt egy gyorsuló szakasz, most egy pici megnyugvás látszik. Itt is érezhető volt, hogy a tegnapi nagyon vegyes hírekre azért rángatták a forintot, de végül úgy tűnik, hogy a Fed döntés, a Fed kamat emelésnek a csúszása, a halasztódása az, ami a nagyobb hatással bírt, és ez egyértelműen forint erősödést hozott. Tegnap ugye már 364 közelében is járt, hogy említetted, most 362-70-80 körül mozog az euróval szembeni árfolyam, és 317-nél jár a dollár, úgyhogy ez pici megnyugvást mutat a forint tekintetében, de én azért megmondom őszintén, hogy itt középtávon nem azt látom, hogy itt nagy visszaerősödés következhetne, hiszen arra, hogy sokat beszéltünk annó, inkább az a 350-es volt egy túlzott optimizmus, azért a gazdaság jelei nem tükrözték azt a hitet, amit itt akár az eurócsatlakozás, akár az új kormány lendületéből egyértelműen alátámaszthattunk volna, és ez most azért látszik az árfolyamban. Ugye a mai GDP adat is picit elmaradt a várakozástól, úgyhogy összességében én azért inkább arra számítanék, hogy még itt inkább ez a fölfelé lépcsőzetes gyengülés jöhet a következő időszakban is. Szerintem a 370-es szint is elérhető akár, de nem holnap, meg nem egy hét múlva, hanem ugyanezzel a lassú lépcsőzetes emelkedéssel. Aztán meglátjuk, hogy az ősz mit hoz, és milyen számok, illetve az EU-s pénzeknek milyen beépülések következik majd a gazdaságban, ami esetleg újra pozitívba lendítheti ezt a hangulatot.
10: Oké, Szilárd, nagyon szépen köszönjük az információkat.
8: További töretlen lelkesedéssel előre a tőzsdei és a devizapiaci kereskedés útján.
9: Köszönöm, meg lesz. Szép napot
8: zsákolj
9: mindenkinek.
8: Zsákolj, Szilárd, zsákolj. Nem csak labdával, hanem lóvéval is. Ezt kívánjuk.
9: Köszönöm, köszi. Szép napot. Szia.
8: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: És akkor Kántor Endre lenyomata következik a műsoron. Mégpedig egy olyan vendéget szervezett a stúdióba, aki szintén barátunk, ma egyébként csupa barátunk van az egész műsorban véletlen, hiszen a nemzetközi barátságnap van ma, úgyhogy egy igazi aszalónő, bármit jelentsen is ez a kifejezés, van a stúdióban, Szoller Andi.
2: Ezt nem vállalom, a hedonistát azt inkább be van felkompolt.
3: Ugye, ez van az adásmenetben.
2: Oké, hát ezt írtad, hogy aszalónő, de hát azért én rettenetesen messzire vagyok attól, hogy az aszalás.
1: De az első lépéseket velünk ellentétben legalább
2: igen,
1: már
2: megkezdtem.
3: Mi aszalódunk?
2: Miért az az igazság, hogy
3: de te meg aszalsz.
2: Én aszalok, mert hogy nagyon-nagyon sok aszal gyümölcs fogy nálunk télen otthon, joghurt mellé, meg ilyesmi, és gondoltam, hogy akkor én ezt
3: megpróbálom. Jó, drága, majd én magam megcsinálom.
2: Igen, pontosan így. Aztán rá kell igazából jönnem, hogy ez nem egy lufi, amiben belefolyok, aztán gömbölyű.
1: Hanem... Az aszalás művészet? Azt akarod
2: nem kicsit.
1: Mondani? Tényleg?
2: Igen.
1: Hát a világ legegyszerűbb dolga, kiteszel félbevágott szilvákat a napra, azt megaszalod.
2: Kérdezd meg AI barátodat, és azt fogja mondani, hogy ha áfonyát szeretnél aszalni, akkor kezd úgy, hogy egyesével átszúrod a szemeket.
1: Jézusom, most ment el a kedvem az egésztől.
3: Te ezt kipróbáltad?
2: Igen.
3: És?
2: Az az igazság, hogy nagyon sok mindent próbáltam most már ki. Vettem egy viszonylag jó képességű gépet, ami azt jelenti, hogy több mint 500 watt. Ez egy elég fontos dolog, hogy erre figyelni kell, hogy a kisebb teljesítményű gépek, azok tényleg szemöldökbe fonósak, tehát 1000 évig fog tartani, mire valami történik a gyümölcsökkel benne.
3: Ezeket 500 úgy hívják, fölött... hogy aszalógép?
1: Van ilyen. A diszkontláncokban időnként óriási akcióval hirdetik. Én aha, is majdnem elcsábultam, de maradtam a radiátornál, de erről majd később.
2: Hát a radiátoron te emuhúst próbáltál aszalni, de az is egy más sztori. Szóval, hogy egy viszonylag magas vattal rendelkező gépet kell választani ahhoz, hogy értelme legyen. Ez 7 tálcás, de például erre rájöttem, hogy sokkal jobban járok, ha nem mind a 7 tálcát töltöm meg, hanem mondjuk egy 3-at, mert sokkal hamarabb
1: pedig azt gondolná az ember, hogy az a haladós, hogyha jó, megtömöd, aztán hadaszolódjon.
2: Én is ezt gondoltam az első néhány körben, és aztán utána ezt így felülbíráltam. Próbáltam sárga barackot, nagyon nehéz a sárga barackot ilyen körülmények között aszalni, mert ugye rettentő vastag, meg hát nagyon eltérő az, hogy milyen nedvesség tartalma van. Az áfonyát egy fokkal könnyebb, bár meg kell szurkálni egyesével, még egyszer mondom, de tehát ez teljes krézi volt. A megy viszont zseniális, azt nagyon könnyen lehet, mert ugye azt kimagozod, és ezáltal félben nyílik, és hogyha a héjával lefele kell mindig belerakni az aszalógépbe a különböző gyümölcsöket, hogy fölfele tudjon ugye párologni, az viszont nagyon-nagyon jól aszalódik nálam.
1: A zöldségek?
2: A zöldséget nem próbáltam még. Most van az a szezon, amikor elkezdődik a normális áru paradicsom. Tehát ez a mini paradicsom, amit én gondoltam, nem ezeket a hatalmasokat, hanem kicsit kisebbet gondoltam. Arra jöttem még rá, hogy az ilyen nagyobbakat nem félbe, meg ne, hát egész be esélyem sincs. Félbe talán már jobb egy kicsit a helyzet, de hogyha 3-ba vagy 4-be így szeletbe vágom, akkor még könnyebben aszalódik meg. Tehát vannak 1 millió trükk van. Tehát ott kezdődik például a dolog, hogy legalább citromos vízbe, de valamiféle savas vízbe kell először átmosni az egészet, hogy fertőtlenítse. Ezt utána én kirakom a napra, hogy egy picit megszívja, vagy elpárologjon a felesleges nedvesség róla, és utána rendezem be a kis tálcára, ami meg ilyen jó kis lukacsos műanyag tálca, könnyen takarítható, de, és ezeket rakjuk ugye egymásra, és kapcsoljuk be a gépet. Az is fontos, hogy itt hőmérsékletet és időt lehet állítani ezeken. A minimum az a 10-12 óra, hogy bármi is történjen vele. Tehát olyan szempontból baromi jó, hogy este odarakod, és reggel ránézel. Mondjuk zúg, zümmög, zakatol, kattog, de hát...
1: Mondjuk az, mióta aszalónő lettél, nem alszol rendesen, de értem.
3: Most már értjük ezek kialvatlan tekinteteket reggel.
2: Ki lehet rakni az erkélyre, teraszra, és ott aztán zúghat égbe világba. Na, de
1: mekkora mennyiség? van most már? Tehát a következő gyümölcsérésig?
2: Nem fogom tudni, kizárt. Tehát ezt egyszerűen nem lehet. Olyan mennyiséget nem tudok csinálni. Most a jelenlegi legnagyobb küzdelmem az elkészült áru tárolása. Arra is rengeteg ötlet van.
1: Hogy arra meg azt gondolom, hogy sima befőttes üveg.
2: Lehet teljesen légmentesen záró befőttes üvegbe tenni, lehet vákum zacskóba tenni, lehet ilyen szövet szatyorba valamiben tenni. Én most már próbálok, tehát én a különböző mennyiségben elkészült különböző típusú gyümölcseimet most így mindenféle teszteken futnak, tehát valamelyiket így tárolom, valamelyiket úgy, most kíváncsi leszek, hogy melyik hogy bírja.
3: Tehát hogyha akkor felhalmozási fázisban
2: most
3: vagy?
2: Igen, kis mókust játszom.
3: És lesz, aki megeszi?
2: Hát az biztos. Uh-huh. De mondom, nálunk őrült mennyiségben fogy minden. Én arra, tehát még
3: de,
2: az áfonyán
3: gondolom. De akkor már kész? Lehetne akár enni, csak nem
2: adod oda? Vannak kész dolgaim, igen, de még szívesen csinálnék. Például áfonyát, azt nagyon, meg szilvát. Hát most jön a szilva szezon,
3: igen.
2: Úgyhogy ilyenekkel játszom.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy húst gondoltál-e asszalni?
2: Nem.
1: Nem csinálsz jerkyt? Nagyon jó.
2: Nem. Te szeretnéd, hogy...
1: Én szoktam csinálni, én eszem. Figyelj, olyat.
2: Kössünk egy üzletet. Igen. Én egyik reggel elhozom majd neked, amikor már végeztem a saját dolgaimmal, elhozom neked a gépet, és tégy belátásod szerint. Csak aztán tisztítva kérem vissza.
1: Jó. Nem biztos, hogy az a legjobb. Nem tudom, hogy asszalógépben lehet-e. Ez a napos radiátor, napos és vagy radiátoros hús.
2: Meg lehet próbálni.
3: Óvatosan
2: szerintem.
3: Óvatosan a szájállásokkal, az ország néhány kulcsos házakból már kitiltották őket. Úgyhogy...
1: A mérhetetlen és partalan hús asszalás miatt tiltottak ki, persze.
2: Hát azért mondjuk az, amikor a radiátoron ott szárad egy ilyen darab hús, és napokon keresztül...
1: Nem darab.
2: Hát akkor mi?
1: Az egész radiátor be volt a...
2: Jézus, Úristen. Nem csodálom,
1: szarvas szombot vékony szeletekre vágtam, besóztam a nép, akkor még nyomtatott Népszabadságnak a számaitval beborítottam a radiátort, és arra ráraktam a húsokat. És
2: hogy lehetett veled egy lakásban megmaradni?
1: Majd megadok egy telefonszámot, aki erre a kérdésre tud válaszolni.
2: Okay.
3: De nem bírta sokáig.
1: Nem, igen.
2: De hogy haladunk itt előre az időben,
1: hát erőre
2: az időjárásban.
1: Még liofilizálni is fogsz tudni, írja a hallgató, hogy liofilizálni. A liofilizálás az egy kicsit technológia igényesebb. Addig megy otthon is, hogy a gyümölcsöt vagy zöldséget nagyon alacsony hőmérsékleten kopogósra fagyasztjuk, ez addig megy. De aztán egy zárt kamrában erős vákumot hoznak létre, és utána enyhe hőmérséklet emelkedéssel a jég, a gáz halmazállapotúvá alakul, anélkül, hogy megolvadnak.
2: Megmondom,
1: tehát ezt a vákum környezetet azért nehéz otthon
2: megmondom
1: előállítani.
2: Megmondom őszintén, hogy a legelső az volt, hogy decemberben Milánóban belefutottunk egy piacba, ahol vettünk liofilizált zöldségeket, és én oda is vissza voltam tőle, imádom, fantasztikusan finom. Úgyhogy az első gondolatom az volt, hogy veszek egy liofilizáló gépet.
1: Olyat aztán, is lehet kapni?
2: Hát iparit. Úgyhogy arról lemondtam. Így lett asszalás.
3: Aha.
1: Na, hát...
2: De okay. Érdemes ezekkel játszani.
1: Igen, ez
3: abszolút.
1: Majd egyszer, ha a tökére viszem...
3: Számolj be a középtávú eredményekről rendben. Is majd egy fél
1: a
3: év
1: a tökére
3: múlva.
1: Viszem a fermentált élelmiszerek készítését, én is kisajátítom magamnak egyszer az NOPQ rovatot. Most még embrionális eredményeim
2: szerintem
1: vannak.
2: Szerintem el tudom intézni.
1: De nagyon biztatóak.
3: Hát több embernek kell szólni érdekedben Edénél, én úgy érzem, de majd teszünk rá kísérletet.
1: Hát hajrá, akkor asszaljunk!
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
1: Hát ez volt, kérem, a Nemzetközi Barátság napja itt a Millás reggeliben. A rádióban még tovább folytatódik, úgyhogy ezzel az üzenettel köszönjük meg a figyelmeteket, amelyet Eszter írt Svájcból. Nekem meghalt a gyermekkori barátnőm, megszakadt minden kapcsolatunk, mert később vér fideszes lett.
3: A későbbi barátnő.
1: Igen.
3: Az egy más, igen.
1: Ti vagytok a leghosszabb ideje a legjobb barátaim, írja. Egyem a szívedet, Eszter Svájcból. Köszönjük szépen. Igyekszünk rá szorgálni. szolgálni erre. Úgyhogy köszönjük szépen a kitartó figyelmet, dobozlégzés, fermentált élelmiszerek, partalan fogyasztása és GDP termelés. Ezekről...
3: És asszalgyümölcs.
1: Asszalgyümölcs mértékletes fogyasztása. Ezekről sem feledkezhetünk meg a nyári hőkupola ellenére sem. Holnap reggel 6.30-tól meg Millás reggeli, de már nem velem. Úgyhogy tartalmas napot, munkasikereket. Sziasztok!
0: Véget ért a mesemára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
6: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Vajda Péter utca után. A belső sáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Damjanich utcánál. Lezárták a 6. kerületben az Izabella utcát az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, illetve a 47-es, valamint szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Nem járható Zuglóban a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Örsvezértere felé. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető belső sáv sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A kettes blokk teljesítményét is lefelezik Pakson, az ellátás egyelőre nem került veszélybe. Újabb bírósági döntés mondta ki, hogy törvénytelen a főváros sújtó szolidaritási hozzájárulás. Milliárdokat költött kommunikációra a szuverenitásvédelmi hivatal. 36 fok lesz ma, egy felhővel sem találkozhatunk, és a szél is mérsékelt marad. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kettes blokk teljesítményét is lefelezik Pakson a Duna vízszintje miatt. A hármas blokkot már szerdán teljesen leállították. A kieső kapacitás már az erőmű teljesítményének csak nem 40%-át érinti, ezért a hiányt egyre nagyobb arányban kell import árammal és gázerőművekkel pótolni. Professzor dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára nemrég itt a Millás reggeliben elmondta, az atomenergia termelésnél a hűtés kulcs kérdés, az ellátás most azonnal nem kerül veszélybe, de az erőmű működése és a hazai energetika nagy mértékben függ a Duna állapotától. A teljes beszélgetés már meghallgatható a Millás reggeli oldalán. Tegnap megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység. Elkészül egy rotációs krízisterv is, ami azt rögzíti, melyik nagy közületi és ipari fogyasztónak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztását. Ebben nem szerepelnek a kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások. A miniszterelnök azt javasolta a lakosságnak, hogy ha tehetik, strukturálják át a fogyasztásukat és használjanak kevesebb áramot a kora esti órákban. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország egész területére augusztus 4-éig. A rendkívüli meleg miatt a MÁV csoport a nagyobb vasút és autóbusz állomásokon ingyenes vízosztással, párakapukkal és ivókutakkal segíti az utasokat. Egy újabb bírósági döntés mondta ki, hogy törvénytelen a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely főpolgármester arról számolt be, hogy a pénzügyi szakadék szélén állnak. 2025 őszén egyszer már kimondta a kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a fővárosi vízművek. A rekord alacsony dunai vízállás miatt több olyan mederszakasz is felszínre került, amely ivóvízbázis védelmi területen van. Ezekre tilos a belépés. A sérülékeny vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint 2 millió lakosának ivóvízellátását biztosítják. Milliárdokat költött kommunikációra a szuverenitásvédelmi hivatal. A 24.hu által megszerzett szerződésekből kiderül, a hivatal 2,5 év alatt összesen mintegy 3,679 millió forintra kötött 3 kommunikációs keretszerződést a Lunch csoporttal és a New Land médiával. csak a közösségi médiás rövid videók gyártására 336 millió forintot költöttek. Könyvekre 270 millió ment el, de a közpénzből jutott esemény dokumentálásra, vizuális bemutatóra és csapatépítő bulikra is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A tékasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge, mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem ildomos kéz- és lábtörést kívánni Florence Welchnek színpadra lépés előtt, illetve illatgyertyát se ajándékozzunk neki. A Florence and the Machine frontasszonya kétszer is eltörte a lábát koncert közben. 2015-ben a Coachella Fesztiválon a közönségbeugrás, 22-ben a londoni O2 arénában egy intenzív táncmozdulat sült el rosszul. Az illatgyertyákra pedig 2012-es esete óta neheztel az angol énekesnő. Miután zenész kollégáival iszogatott New Yorkban, a szállodai szobájában erős illuminált állapotban meggyújtott egy fahéjas gyertyát elalvás előtt. Másnaposan arra ébredt, hogy rengeteg elolvadt berendezési tárgyat és vízzel teli vödröt látott maga körül. Távozáskor a fizetésnél pedig arra döbbent rá, hogy az esti italszámlája magasabb volt, mint a tűzkár.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az I Feel Fine című Beatles dal brit kiadásán a bevezető előtt rejtélyes sercegés hallatszik, amely az amerikai kiadásról hiányzik, csak úgy, mint a most következő Ben From Corduroy által készített újraértelmezés elejéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Nem tudhatjuk, mennyivel lett volna kevesebb esélye az amerikai jazz táncdalénekes és színész Peggy Lee-nek eredeti nevén, vagyis Norma Delores Ekstromként befutni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Sziasztok, én Gimesi Dóra vagyok.
2: Sziasztok, én Rófusz Kinga vagyok.
1: Kinga, neked mit jelent a barátság?
2: A barátság, azt hiszem, hogy a család után a legfontosabb, legerősebb kapocs, szövetség, tartás, minden. Mint a család meghosszabbítása. Nekem mindig ez volt a mániám, hogy a család után a második a barátság. Neked?
1: Igen, ezzel tudok menni, mert nekem is a család után tényleg a barátok következnek, és képzeld, nekem nincs testvérem, viszont nagyon-nagyon jó barátaim vannak már egészen kicsi korom óta, és van két olyan barátnőm, akik olyanok, mint a testvéreim, és ez például az életemben egy nagyon fontos kapcsolat.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Elle magazin brit kiadása a következő szavakkal méltatta Jamie Liddell 2008-as Jim című nagylemezét a megjelenés után. A legjobb album, amit Prince sosem készített el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bankrablással vádolt emberről írt számot 1998-ban a reggit rockkal ötvöző manchesteri csapat, az Audioweb. A Policeman Skunk, The Story of My Life dalszövegének fiktív hőse hiába próbálja meggyőzni a rendőrt és a bírót, hogy összekeverik valakivel, nem hisznek neki. Azt akarják, hogy vallja magát bűnösnek. A komor témájú szerzeményt a zenekar táncolhatóra, pörgősre hangszerelte. Dancehall style, ahogy meg is jegyzik az egyik sorban. Ám legyen akármilyen fülbemászó és hatásos felvétel, egy logikai bukfencen nehéz túl lendülni. Egy valódi bankrablás valódi vádlottja 1998-ban alig ha kérte volna pont az Audioweb védőügyvédi segítségét, hiszen a srácok az előző évben éppen a Bank Robber című The Clash feldolgozással kerültek fel a slágerlistákra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az anyai és apai intelmek figyelmen kívül hagyásáról is szól Macy Gray Sexual Revolution című 2001-es száma. Ám a szólénekesnő később azért került bajba, mert a menedzseri intelmeket is figyelmen kívül hagyta. A 2007-es Barbados Jazz Fesztiválon fellépő sztárt hiába figyelmeztette a stábja, hogy arrafelé a nyilvános káromkodás súlyos bűnnek számít, Gray szokása szerint többször megismételt egy Mother kezdetű csúnya szót a koncerten. Aztán a backstage-ben rendőrök várták az énekesnőt, és közölték, 12-szer hangzott el a tiltott kifejezés, 12-szer letartóztathatnák. Gray nyilvános bocsánat kéréssel simította el az ügyet, majd elmenekült az országból. Mázli, hogy nem Samuel L. Jackson volt a műsorvezető a fesztiválon, nála biztosan nem állt volna meg a számláló 12-nél. Imádom ezt a számot. Nem a 12-t, a Sexual Revolution-t.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A vártnál kisebb a GDP növekedés, harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. 36 fokos kánikulára készülhetünk, egy felhő sem lesz az égen, a szél is mérsékelt marad. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző évit. Az elemzői várakozások konszenzusa 0,7%-os bővülés volt, vagyis a GDP növekedés elmaradt a várakozásoktól. A második negyedévben 1,7%-kal, a kiigazított adatok alapján 1,6%-kal nőtt a magyar gazdaság. Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a fővárosi vízművek. A rekord alacsony dunai vízállás miatt több olyan meder szakasz is felszínre került, amely ivóvízbázis védelmi területen van. Ezekre tilos a belépés. A sérülékeny vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint 2 millió lakosának ivóvízellátását biztosítják. A vízművek ezért azt kéri, hogy a lakossága szabaddá vált Dunamedret ne tekintse kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak, és semmilyen körülmények között ne lépjen be a kijelölt vízbázis védelmi területekre. Közben harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, a következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, 40 fokot is mérhetünk. A lakosságot takarékos használatra kérte a kormányfő, illetve azt is, hogy ha lehetséges és módjukban áll, akkor strukturálják át a fogyasztást, és nappal többet, este kevesebbet fogyasszanak. Egyes településeken felkészülnek a lajtos kocsik által biztosított ivóvíz ellátásra is. 6,5 millió forint volt Szijjártó Péter egynapos látogatása Katarban a 2022-es foci VB idején. Az RTL beszámolója szerint az 5 csillagos hotelben a legdrágább lakosztályok jelenleg 2 millió forintba kerülnek egy éjszakára. 2025-ben már kevesebb aktív orvos dolgozott Magyarországon, mint egy évvel korábban, 2,3%-kal csökkent a létszám. A dolgozó orvosok több mint fele középkorú, vagyis 35 és 64 év közötti. A KSH friss adatai azt mutatják, a fogyó szakember állomány, a növekvő betegforgalom egyre nagyobb probléma az egészségügyi ellátórendszer számára. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. A csapássorozat erőteljes válasz azokra az iráni támadásokra, amelyek előzőleg a közel-keleti amerikai támaszpontot érték, közölte a katonai irányító törzs. Donald Trump amerikai elnök előzőleg arra utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni. Mégsem kerül brazíliai számüzetésbe Hilarion, a volt budapesti metropolita, a korábban kokain ügybe keveredett egyházi vezető egy Moszkva környéki női kolostorban szolgál tovább.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes, száraz időre számíthatunk, gyenge, mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél. Délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dr. Kapusi Kata, mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető, egyetemi adjunktus, és R. Hubert Orsolya, mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető a mai vendégeim. Arról beszélgetünk, hogy mivel küzdenek ma a nők Magyarországon. A láthatatlan terhektől a mélyen gyökeredző családi mintákig. Szó lesz a jó kislány szerep áráról, és arról, hogyan válhat a gyerekkori megfelelés felnőttkori szorongásá vagy önfeladásá. Beszélünk a gondoskodó női szerep határairól is, mikor válik a szeretet kontrollá, és hogyan találhat vissza egy nő önmagához. Majd arról is szó esik, hogy milyen ereje van annak, amikor kimondjuk a régóta hordozott történeteket, és megosztjuk egymással a közös tapasztalatokat. Szóval a nőkről lesz szó, de nem csak a nőknek. Zene után már is kezdünk, maradjatok velünk ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, kezdődik a Pont Jókor. Vendégeim dr. Kapusi Kata, mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető, egyetemi adjunktus, és R. Huber Torsolya, mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető, akiket köszöntök. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.
1: Bocsánat, Kata, nem toltam föl.
3: Sziasztok,
1: jó, adtam neked hangot, elnézést. Szóval azt mondtam, hogy nőkről lesz szó, de nem csak a nőknek, sőt kifejezetten érinti ez szerintem a velünk élő férfiakat, és azt gondolom, hogy jó, hogyha kiindulunk egy ilyen általános megfogalmazásból, hogy ma 2026-ban a nőknek milyen szerepei vannak, mit jelent az, hogy valaki nő az életében, vagy az életben nő?
3: Először egy kicsit messzebbről indulnánk, hogy milyen tudományos kutatások vannak a női élettel kapcsolatban. Kezdhetjük egy ilyen alapvető ténnyel, amit tudunk, és tényleg statisztikailag is kimutatható, hogy a nők hosszabban élnek. Emögött azt találták a kutatók, hogy az áll, hogy egyszerűen egészségtudatosabban élnek abból a szempontból, hogy a férfiak például sokkal hosszabban élnek elhízottan, és a nők sokkal többször látogatnak orvost, tehát sokkal többször járnak szűrésre, mint a férfiak. De egyéb ilyen tényezők mentén, ami fontos a nőkkel kapcsolatban, hogy a női élet az nagyon dinamikus, és nagyon sok színe van. Egy női sorsban nagyon sok újra és újra gondolások vannak, újra és újra tervezések. Nézték azt is, hogy mikor elégedettek, illetve mikor nem elégedettek az életükkel a nők, és azt találták, hogy teljesen függetlenül attól, hogy partneri, vagy párkapcsolati, vagy családi szinten élnek-e, 30-40 éves korukban a legelégedetlenebbek az életükkel a nők. Emögött nagyon sok minden húzódhat meg.
2: Hát nekem meglódult a fantáziám, ahogy ezt így mondtad, Kata, hogy bizonyára sok tényező van, de hogy ami először eszembe jut a saját életemből is, meg akár a pszichodráma női csoportoknak az élményéből, az a nagyon nagy ilyen szereptorlódás, ami ebben az időszakban jellemző, hogy most csak egy ilyen teljesen hétköznapi példával élve, amikor visszamegyek a kisgyerekem mellől, aki még mondjuk kicsi, dolgozni, és otthon mondjuk egy ilyen abszolút tápláló, akár alárendelődő, kiszolgáló viselkedésben, vagy mondjuk minőségben tudok jól működni, akkor lehet, hogy fél órával később már megérkezve a munkahelyemre határokat kell húznom, a vezetőm fele ki kell fejeznem azt, hogy mit bírok el, mit nem, vagy a teljesítmény világába érkezek meg, és hogy ugye ez egyrészt egy nagyon nagy kihívás, valahogy én még mindig azt gondolom, hogy ez jobban érinti napjainkban a nőket, ugye nálunk nagyon gyors ez a váltás, akár így időben ismérve, és hogy okozhat ez egy feszültséget, hogy gyorsan kell váltanom az egyik szerepemből a másikba, aztán vissza hazaérkezve, és aztán még számtalan szerepet hozhatnánk ide, ugye ez a 30-40 éves időszak az, ahol akár mondjuk a szüleinkkel kapcsolatban is elindulhat egyfajta gondoskodás, meg egyéb kérdések, de hogy azért azt is szeretném ide tenni, hogy jó is az nekünk, hogy sokféle szerepbe tudunk létezni, ugye a rugalmasságunkat, a megküzdésünket, ez segíti. Az én saját élményem az, hogy az én családom azt hiszem jó hatással volt az, amikor a kisgyerekek mellől be kellett kerülni újra a munkavilágába, és újra határokat kellett húzni, az nagyon jó, jön, ha már kamaszok vannak a háznál például. Tehát, hogy kihívás is egyben, de hogy jó is ez a nagyobb szereprepertoár. Ugye így szoktuk hívni a drámában, hogy sok szerepünk van, sokféle szerep között kell váltanunk, nagyobb a szereprepertoár, de hogy mit tudunk ezzel mondjuk kezdeni, vagy...
1: Na, én ide meg behoznám azt, ami nekem eszembe jut, hogy, és ezt sokszor szoktam mondani, hogy nyilván nagyon nem mindegy, hogy mi történik velünk, és én azt gondolom, hogy ez a 30-40 éves kor, akkorra már elkezdődnek olyan történetek is, olyan dolgok is megtörténni az életünkben, amelyek akár veszteségek, és ez a rosszabbik eset, de sajnos elkezdődhet, igen, hogy elveszítünk számunkra fontos embereket, átértékelődnek a régi fesztelen baráti kapcsolatok, és ezek igenis szerintem így mély nyomot hagynak, és nagyon fontos, hogy ezekkel hogyan bánunk, mert meghatározza a viselkedésünket utána, meg az ön megfogalmazásunkat.
3: Igen, és talán ez is a női sorsnak a különlegessége, hogy azért 30-40 éves korban azzal is megküzdünk, hogyha nem lesz családunk, és nem lesz olyan értelemben, igen, akár biológiai értelemben, akár más értelemben leszünk anyák, vagy gondoskodói szerepkört vállalunk, és hogy ez nagyon nehéz, tehát, hogy míg a férfiak életében nem igazán tudunk ilyen elemet, ami konkrétan, ha nem történik meg, akkor is van dolgunk vele. Szóval egy nőnek akkor is foglalkoznia kell, ha nem válik anyává, hiszen ez egy veszteség folyamat, amin végig kell menni, és el kell gyászolni azt a részét, hogy ilyen formában ő nem fog tovább öröklődni. Igen. Egyébként azt mondják a kutatók, hogy ez egészen odáig vezet, hogy ebben a korban nők már olyan témákkal küzdenek meg, mint a halálfélelem, mert ugye azt mondják, hogy a halált könnyebb elviselni, hogy azt érezzük, hogy nem vagyunk halandóak, mert például akár vannak unokáink, és ők tovább viszik a mi vérünket, a mi mintáinkat, a mítoszainkat, és így tovább, de akiknek nem születnik meg a gyerekük, azoknak újra kell tervezniük ebben az értelemben is az életüket, hogy ők vajon mit fognak továbbadni, hogyan tudnak megküzdeni azzal, hogy halandóak.
1: Ezt talán tudom támasztani, sőt azt is tudom mondani, hogy ez aztán később, tehát 40 fölött is, tehát ez nem záródik le. Nem. Ennek vannak különböző arcai ennek a kérdésnek, de hogyha az ember nagyon mélyen a szemébe néz, akkor mindig ez a mélye, hogy mi az értelme az én életemnek.
2: És ebben nem az a kérdés, tehát nincsen jó vagy rossz történet, ugye nincs jó vagy rossz sors feltétlenül, akár a döntésekben is megkockáztatom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy valami végzetesen jó vagy rossz döntés. Mindig az a kérdés, hogy mit kezdünk a történeteinkkel, igen, akár igen, a család történetünkkel, akár az egyénivel, tehát hogyha valamilyen úton haladok, akkor az nagyon fontos, hogy ez mennyire önazonos, tehát hogy ez tényleg az enyéme, mert lehet, hogy megtalálom benne a kiteljesedést, de hogy ehhez kell egy ilyen megdolgozás ezeknek a döntéseknek, meg történeteknek akár, vagy a veszteseknek.
1: Ezt akartam mondani, el is jutunk kedvenc témánkig, az önismeretig, hiszen az ugye nagyon, nagyon fontos, igen, kérdés, hogy látsz rá magadra, meg tudod-e fogalmazni, mi van veled, és aztán hogy tudsz vele dolgozni.
3: Igen, és hogy ez összekapcsolódik ugye a családi mintákkal, hogy mit hozunk, amit Orsi elkezdett mondani, az a családi narratívák, mi is, igen, szoktuk nevezni, az azt jelenti, hogy a családi történetek. Tehát minden családnak vannak úgymond történelmi események, amiken átmegy a család átmennek a család tagjai, és akkor az a kérdés igazából, hogy mi a családi narratíva, mi a családi hiedelem történet, hogy mi hogyan küzdünk meg ezekkel a helyzetekkel. Nekünk az a történetünk, hogy mindent elvesztettünk a háborúban, és hogy minket nincstelenítettek, vagy pedig az a történetünk, hogy mi tudunk újra kezdeni, tehát, hogy voltunk nagyon mélyen, de Phoenix módjára mi tudunk újra kezdeni, akkor is, amikor már minden veszni látszik.
2: És az örökség felől közelítünk, akkor én is távolabbról jönnék most, hogy vannak ezek a családi történetek, és a legnagyobb hátráltatója mindig a feldolgozásnak az a tabu meg a titok, és a 21. században mi itt Magyarországon, ha már így kérdeztél, pontosan tudjuk, hogy szinte nincs olyan család, aki nem érintett család is ebben, vagy feljebb lévő generációknak a nehézségeivel, és hogy én azt szeretem kihangsúlyozni, hogy az a kérdés, hogy a jelenben mit tudunk ezzel kezdeni, tehát hogy fontos, hogy megszólítható legyen egy történet, hogy tudunk-e beszélni arról, hogy mi történt a nagypapával, vagy a dédmamával.

0: életembe, hanem a nagyik, meg akár a dédik életébe is, és ilyen könnyed történetekkel kezdtük, és ez így hetekig zajlott, és aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy a nehezebb történetek is már be tudnak kerülni itt az esti mesékbe, és engem nagyon fontos visszajelzés volt, hogy láttam a gyerekeimen, hogy ezek elfogadható történetek, tehát ami nekem esetleg úgy nehéznek tűnt, az valójában bekerülhet egy családi anekdóta szintjére, és ha már beszélünk róla, akkor már megközelíthető, akkor már föl lehet tenni kérdést, akkor már nem is olyan ijesztő számomra se, és a gyerekek visszatükrözték ezt, hogy tulajdonképpen mindenről lehet beszélni.
1: Érdekes, mert nekik más volt az ehhez való viszonyuk, meg a távolságuk.
0: Abszolút, meg a maguk szintjén tudtak ehhez kapcsolódni.
1: Igen. És na, én pont erre gondoltam, hogy erre térjünk már, mert hogy a pszichodráma kapcsán ti valószínűleg ezzel dolgoztok nagyon sokat, hogy az, hogyha valami tabú, nincsen róla szó, nem férünk hozzá családilag, de az is lehet, hogy ez abszolút nem a mi életünkbe volt, mégiscsak lecsorog a mi életünkre a hatása, és hogyha ezt felnagyítjuk, vagy most megmutatjuk, akkor azért szerintem az elég motiváló, hogy az ember kezdjen vele valamit.
2: Abszolút. Most eszembe jut ezzel kapcsolatban egy drámajáték, ahol azzal dolgoztunk, hogy is van ő, mint anya, és azt tettük fel, ilyenkor a drámában úgy dolgozunk, hogy mindenkit megjelenítünk, és szerepcserékkel felállítjuk azt, hogy milyen mondatok hangoztak el, milyen családi hiedelmek vannak az anyasággal kapcsolatban. És nagyon izgalmas volt, hogy felállítottuk addig, ameddig vissza tud emlékezni ilyen családi történetek alapján a felmenőire, és egy kicsit a szerepcserével beleélhette magát, ez azért nagyon jó a szerepcsere, ez azt jelenti, hogyha behívom a nagymamámat, akkor konkrétan fizikailag is átmegyek az ő helyére, és ráhangolódó kérdésekkel egyszerűen beleélem magát az ő sorsába. Úgy beszélgettek vele, mint drámavezető, mint hogyha ő a nagymamája lenne, és ezáltal teljesen más szemszögből ráláthat az ő saját nagymamájára, és miután átbeszéltük az ő sorsát, meg tud fogalmazni valami üzenetet, amit ő kialakított az élet tapasztalatából arról, hogy mi is az anyaság. Mondjuk az anyaság egy szolgálat.
1: Bocsánat, csak egyet hagyj kérdezzek, mert hogyha valaki még nem volt soha pszichodrámán, ugye itt azt mondod, hogy én, akinek a történetével dolgozunk, átülök egy másik székbe.
2: Igen.
1: Adott esetben a nagymamám székébe. És te úgy beszélsz velem, mint aki vezeted a játékot, olyan kérdéseket kapok, amelyekre én a nagymama szerepből válaszolok.
2: Igen.
1: És hadd, hogy hozzak ide egy párhuzamot, ugye a családállításnál azt szokták mondani, hogy ugye a térben benne vannak az érzések és válaszok, és ezek megérkeznek. De hogy a pszichodrámának mi a szemlélete, hogy mitől fogom tudni én, tehát mitől fogok tudni én válaszokat adni?
0: Köszönjük szépen a kérdést, mert ez egy fontos különbség. A pszichodráma abból indul ki, hogy a mentalizáció, az én belső térképem, az kivetül a többiekre, és van egy belső elményem arról, hogy mi is zajlott ott akkor, és mi ezzel dolgozunk. Okay. Tehát mi nem a valóságot hívjuk oda, de nem is arra van szükségünk, hiszen az egyének a játékába, az egyének a belső világába vagyunk, és annak a térképét szeretnénk tágítani, hogy kapjon egy rálátást arra, vagy egy érzelmi töltetet újra. És éppen ezért, szóval nehéz elképzelni, de jönnek ezek a mondatok.
1: Igen,
0: tehát
1: most
0: egy pici pszichoszomatikus rámelegítés után belehelyezkedik, és sokszor nagyon egyszerű, és nagyon megindító. Tehát pont az örökségjátékokban nagyon megható mondatok szoktak jönni, szokták tudni a főszereplők, de ők adják a mondatot, és nem légből vesszük, és nem
1: ezt
0: a
1: csoporttudatlanjából.
2: Igen, itt az a lényeg, hogy itt nem a nagymamát akarjuk előhívni, hanem aki hozza a történetet, az ő képét a saját nagymamájáról, és amit ő fel tud építeni a saját fejébe. Arról, hogy milyen lehetett ez a nagymama, mert sokszor olyan szereplők kerülnek föl, akikkel nem is találkoztak a való életben, csak a családi történetek által jön át az ő személyiségük. De nem is fontos az, hogy mi történt a valóságban. Az a lényeg, hogy mi ezt hogyan érzékeljük. És akkor például ebben a játékban visszatérve, hogy felkerültek ezek az ősi női sorsok, és azokból üzentek, és aki hozta ezt a jelenetet, ő el tudta dönteni, hogy mi az a női mondat, ami segít most a sorsát, és mi az, ami inkább a nagymamát akkor ezt segítette. Mert ő így tudott túlélni, úgy tudta túlélni azt az időszakot az életében, de nekem ez már nem segítség. Ez nagyon-nagyon fontos sokszor a működési módunkban, hogy megtanulunk egyfajta működést, most akár az, hogy a nagymamánkat ez segítette, és nem, de akár a mi életünkben is, hogy mondjuk nagyon jó kislányok vagyunk, mert akkor az segítette az életünket, és felnőttként már nem jó kislánynak lenni, mert akkor

0: el fognak árasztani a munkahelyen feladatokkal, soha nem fogok nemet mondani, teljesen szét fog csúszni az életem felől a kontroll, tehát amik akkor segített, az most nem segít, és jó, hogy ezt külön tudjuk választani, és elfogadni, hogy az rendben volt, tehát hogy nem bántani magunkat azért, hogy akkor azt alkalmaztuk, mert akkor az segítség volt, de most valami más megküzdési módot kell kialakítanom.
1: Tudom, hogy mindenkinek, minden korban élőnek megvan az a képessége, hogy a saját életére irányítsa a reflektort, és azt mondja, hogy mi nekünk a legnehezebb ez, de én tényleg azt gondolom, hogy
2: joga.
1: Tehát, nem ér nekünk a legnehezebb, nem? Tényleg azt gondolom, hogy ez a fajta változás, gondolkodásbeli változás, az, hogy én közel kerülhetek magamhoz, hogy megfogalmazhatom, hogyha valami nehéz, hogy ezt kitehetem, hogy változtathatok a viselkedésemet. Ez tényleg leginkább a mi generációnkat érinti, tehát a most, nem tudom, 35 és 50 közöttieket, mert hogy az előttünk lévő generációnk, a szüleink, én azt képzelem, hogy korlátozottan képesek erre, tehát ott olyan erősek a berögződések, hogy nem feltétlenül. Csak
2: kisebb volt a választási lehetőség, volt A meg B.
1: Igen, igen. Az utánunk jövő generáció pedig már elég jól tudja ezt artikulálni sok esetben, tehát hogy valahogy úgy alakult a történelem, hogy a mi generációnknak...
2: Mi vagyunk a jó kislány generáció?
1: nem feltétlenül az, de hogyha belegondolsz, akkor mondjuk itt szóhasználatban, emlékszem, mindig azt mondták a kisfiúknak, tudom, hogy most nőkről van szó, de egy katona dolog. Ez igazából ma már nem is értelmezhető, bár sajnos valószínűleg egyre inkább lesz, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez arra vonatkozott, hogy úgyis elmész majd katonának, másfél évre, 10 hónapra, nem tudom, és akkor egy csomó minden történik, és azt az ember kipiheni. Ezt mondták a kisfiúknak mindenre, hogy ezért ne sírj, ezért ne legyél ideges attól, hogy. Szóval, hogy egy csomó minden változott az élet, a körülményeinkben, és hogy ez a fajta önmegfogalmazás és annak a kitétele szerintem nekünk olyan értelemben a legnagyobb kihívás, hogy ezt lehet, és ez hogy lehet?
3: Igen, ez egy úttörő helyzet is sok szempontból, és hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy pszichodrámacsoportokat vezetünk, mert a drámacsoportban egyrészt megjelenik a csoport, ahol sokféle mintával találkozom, akár generációs különbségekkel is, tehát lehet, hogy ott van az a szereplő, akinek még tényleg csak A-ból és B-ből lehetett választani, de lehet, hogy van egy 20 éves, aki meg nem is tudja ezt esetleg értelmezni. Másrészt pedig nagyon nagy teret ad arra, hogy más mintát lássunk. És ugye mondod ezt, hogy ugye ebbe az önazonosság keresésbe be menne van az a csapda, hogy nagyon nagy választék van, kicsit el is veszünk abban, hogy akkor kik is vagyunk, milyen szerepembe vagyok, most akkor tényleg erre van időm még a 100 szerepem mellett, hogy még azt is kiválasszam, hogy mi az, ami önazonos. Szóval ebből az elárasztottságból egy kicsit tud segíteni az, hogy csoportban kipróbálhatok dolgokat, ugye milyen próbacselekvésekkel dolgozunk. Lehet, hogy először csak észlelem, hogy ott valaki valamit úgy csinál, ami nekem vonzó, olyanná szeretnék válni, vagy egy kicsit abba az irányba mozdulni. Aztán már lehet, hogy a külvilágban is észlelem ezt a viselkedést. Akkor lehet, hogy kipróbálom először, hogy milyen egy picit máshogy csinálni valamit, mint ahogy szoktam mondjuk határt húzni, hangosabban nemet mondani, vagy megölelni a másikat, ami egyébként nem jellemző rám. És lehet, hogy aztán az életbe is kipróbálom, mindig csak egy kicsit kell máshogy csinálni valamit, de ezeknek nagyon nagy ereje van, ugye ezek ilyen gyakorlat, ez nem elméleti síkon megy, ez az önazonosság keresés, meg szerepek keresésem, abszolút ilyen gyakorlati.
1: És itt is azt kell elképzelni, hogy egyszer csak párosul hozzá egy érzés, hogy ez nekem jó. Tehát, hogy megtalálom.
0: Igen, hát azt mondják a modern kutatások egyébként így akár karrier szempontjából is, hogy nagyon fontos a próbacselekvések. Tehát ahhoz, hogy én valóban elégedett életet éljek, ahhoz szükség van sok mindent kipróbálni. Tehát kipróbáljam, hogy milyen kolduslánynak lenni, és milyen királynőnek, ahhoz, hogy én meg tudjam határozni, hogy nekem mondjuk az arisztokrata nő az, ami bejön. Szóval, hogy ez most egy nagyon sarkalatos példa volt, de hogy az a lényege ennek, hogy a próbacselekvések által tudom megtalálni a saját hangomat. És régen úgymond ilyen szempontból egyszerűbb volt kutatások alapján is a felmenő baby boomer generációnak, hogyha ismerik a hallgatók ezeket a fogalmakat, tehát akik a 40-es, 60-as évek között születtek, hogy nekik így meg volt adatva a sorsuk, tehát hogy anyává válnak, háztartásbelivé, és valami olyan munkát, ami is támogatja ezt a háztartásbeli létet, de hogy ez várt rájuk. Nekünk már sokkal nagyobb szabadságunk van, és ez a szabadsághoz egyfajta nehézséget is, de közben pedig a kutatások szerint sokkal elégedettebbek is lehetünk az életünket, hiszen sokkal jobban megtalálhatjuk a saját hangunkat.
3: Igen, és hogy nagyon nagy hozadék azt mondom az a csoportnak, hogy térben dolgozunk, és hogy ezek ilyen nagyon plasztikusan meg tudnak egyébként jelenni ezek a választások. Most említettél ilyen szimbólumokat, ezek ilyen szimbolikus szerepek. Dolgozunk azért meseelemekkel is, és hogy ezeknek igenis van hatása, és hogy nem rossz dolog kipróbálni mondjuk egy játékban, teljesen játékos formában, nincsen semmi tétje, tehát belemerem magam ereszteni, hogy milyen boszorkánynak lenni, vagy milyen királynőnek lenni, valamilyen szélsőséges szerepet felvenni, ami arra jó, azt szoktam mondani, kicsit olyan, mint hogyha egy rég nem használt izmot újra bemozgatná. Nyilván, ha hazamész, nem maradj boszorkány lehetőleg, hát királynő azért nem rossz. Azt se tudok lenni hétköznapokban, de mindegy, szóval bemozdít egy olyan viselkedés formát, ami egyébként lehet, hogy nem jellemző rám elfeledett vagy eltagadott, és azért az nem jó, ha valami eltagadott, tehát nagyon jó a kapcsolatban vagyunk ezekkel a belső hangjainkkal, szerepeinkkel is. Szóval, hogy ezeknek nagyon is van értelme. Ez sokszínűséget kipróbálgatva megtalálni végül a saját utat.
1: Én azt javaslom, hogy most idő miatt is adjuk le a feles információkat és a zenét, és ott a következő részben menjünk rá ilyen konkrét szerepekre, meg a miből mi tud lenni, és hogy tud változni, azért, hogy a hallgatóink is jobban értsék, ha úgy adódik, ismerjenek magukra, ismerjék fel, hogy mi az, ami bennük van, és hogy ezekre milyen lehetőség van ma, hogy változtassunk, akár a pszichodráma eszközével. Szóval én ezt javaslom mindenkinek, úgyhogy kérem, hogy gyertek majd vissza. Dr. Kapusi Kata, mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető, egyetemi adjunktus, és R. Hubert Orsolya, szintén mentálhigiénész szakember és pszichodráma vezető a vendégeim. Jövünk nem sokára, maradjatok ti is.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
5: Egy kisfiú megkéri az édesapját, hogy szervezze meg a születésnapi buliát, és hívja meg az összes barátját. Amikor hazaér, csalódottan látja, hogy mindössze hárman jöttek el. Az édesapja később elárulja neki, hogy szándékosan nem azt mondta a barátainak, hogy születésnapi ünnepség lesz, hanem azt, hogy a kisfiú beteg. Az a három barát, aki mégis eljött, nem a tortáért érkezett, hanem azért, mert fontos volt nekik, hogy mellette legyenek. A tortára bárki eljön. De amikor bajban vagy, csak az igazi barátok maradnak melletted.
4: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
4: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
4: Rádió Café. Van barátod.
10: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki Lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
11: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
10: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim dr. Kapusi Kata, mentálhigiénész szakember, pszichodráma vezető egyetemi adjunktus, és R. Hubert Orsolya, szintén mentálhigiénész szakember és pszichodráma vezető. És hát arról beszélgetünk, hogy ma mivel küzdenek a nők Magyarországon a láthatatlan terhektől, a mélyen gyökeredző családi mintákig, tulajdonképpen ezt jártuk körbe, és én azt kértem, hogy most ebben a részben nézzünk konkrét példákat. Azért olyanokat, amikkel segíthetünk a hallgatóknak, hogyha a saját folyamataikra rálátnak, nyilván ez egy kis mini ilyen beavatás, de hát kezdjük ezzel a jó kislány szereppel. Ugye erről már volt is szó vagy utalás.
3: Igen, hogy mi is ez a jó kislány szerep, ez valami, ami indokolt valószínűleg mondjuk gyerekkoromban, tehát ha mondjuk arra gondolok, hogy a jó kislányság az, amikor nem tudok eléggé határt szabni, vagy nem mondok eléggé nemet, az lehet, hogy abból gyökerezik, hogy gyerekkoromban valamiért, lehet, hogy olyan volt a temperamentumom is, hogy nagyon szeretnék megfelelni a másiknak, nagyon figyelem az ő rezdüléseit, arra reagálok, de az is lehet, hogy a körülöttem lévők megerősítették ezt a szerepet, akár túlzóan is. Biztos, hogy van ennek mindig egy ilyen rendszer szemléletű oka, például, hogyha valami hiányosság van a családban, tehát nem terhelhető a szülő, akár egy mondjuk egy sérült testvér miatt, akár azért, mert hiányzik az egyik szülő, elhunyt valaki, vagy bármilyen nehézség a családban esetleg arra hat vissza, hogy nagyon megerősítették bennem azt, hogy én megfelelek, nem mondok nemet, mondjuk alárendelődöm. Ez lehet, hogy aztán a felnőtt korra is tovább gyűrűzik, és azon kapom magam, hogy nem tudok tényleg nemet mondani, hogy abból fakad a túlterheltségem, hogy mondjuk mindenkinek alárendelődöm, akár egy munkahelyi helyzetben, akár egy családi helyzetben is tudnunk kell határokat szabni, hogy a saját igényeim, meg a saját hangom is meg tudjon jelenni a családomban. És akkor van az az igény, vagy akkor jó, hogyha felmerül az az igény, hogy na, ezen változtatni szeretnék. Tehát most már nem produktív ez a korábbi viselkedés, most már ki szeretnék törni ebből a mintából. És ugye ennek mik a lehetőségei, gondolom, ebbe az irányba.
0: Mondanak valamit, csak annyit, hogy ami eszembe jutott, hogy általában azzal szoktak jelentkezni hozzánk a nők, hogy túlterhelt vagyok, csak az a kérdésem, hogy hogyan tudnék hatékonyabb lenni. És úgy érződik, hogy valahol máshol van itt igazából a gond, mert nem az a baj, hogy hatékonyabbnak kéne lennem, hanem hogy biztos-e minden szerep, ami rajtam van, az jó-e nekem, hogy tudok váltakozni ezek között a szerepek között. És akkor egy kicsit ez a jó kislány szerep egyébként megjelenhet abban is, hogy nagyon szeretnék jó szülő lenni. Tehát én szeretnék a legjobb szülő lenni. Én nagyon, nekem most felvételizik a lányom, és érzékelem, hogy sok szülő úgy beszél, hogy felvételiztünk, voltunk, izgulunk, és hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ami gyerekkorban jó volt, hogy ennyire együtt voltunk a kisbabánkkal, az, ahogy nő a gyerek, egyre távolabb kerüljünk. Egyébként ez biológiailag is nagyon nehéz, mert hogy amikor megszületik a baba, akkor egy oxitocin nevezetű hormon termel az agyunk, ami abban segít, hogy jobban tudjunk kötődni, és az elején úgy nevezzük a pszichológiában, egy szimbiózis alakul ki, tehát ez az én-te határok elmosodnak, nyilván azért, ezért hogy a túlélés szolgálja, a mi, de hogy ez az a jó, hogyha ez tudatosan egy idő után elválik énre is, tere is, hogyha a gyerekem kudarcot val, mondjuk esetleg a vizsgán, az nem rólam szól, mert nagyon sok szülő ezt úgy éli meg, hogy ez az ő kudarc, hogy a gyerek nem úgy teljesít, és hogy ez fakadhat egyrészt abból, hogy a gyerekevel így teljesen összenőtt, vagy nagyon átérzi, túlságosan is bevonódik az ő életébe. Másrésztről arról is szólhat, hogyha úgy alakul a nőnek az élete, hogy nem tud visszamenni a munka világába, és nincsenek egyéb területek, amik megerősítik, és valahogy ez az anyai rész, ez az identitása, az ő meghatározása, hogy ő egy anya, nagyon nagyra nő benne, és hogy ezáltal kap visszajelzéseket, hogy ő milyen is az való életben egyébként. És ez megint visszacsatolok a szerepekre, hogy ezért fontos látnunk azt, hogy mi nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sok szerepben tudunk helytállni, és jó, hogy ezek között tudunk váltani.
3: Igen, és ezzel megérkeztünk a jó kislány szerepből egy kicsit, az elengedem-e a gyerekemet, ez a hogy vagyok én a szülői elengedéssel, az önazonosságommal egy kicsit, ugye, ez is itt van már, és ahogy mondtad, ugye nagyon fontos az, hogy hány területe, hány önazonos szerepe van annak az egyénnek, tehát hogy nekem mondjuk, ha az anyaságomban most már látom, hogy ki fognak repülni a gyerekeim, akkor van-e mondjuk egy ideális esetben egy párkapcsolatom is van. Na de működik-e ez a párkapcsolat? Tehát, hogy lesz egy valaki, akifele fordulok, mikor a gyerekeket majd el kell engednem, vagy akár a hivatásomba ki tudok-e teljesedni, tehát ott találok egy ilyen teljes értékű szerepet.
1: De azért azt jól gondolom, hogy nagyon indokolt, hogy ettől az ember teljesen össze van zavarodva, mert hogy soha nem ideális az összes szerepemben a helyzetem, soha nem ideális az önmeghatározásom. Én azt nagyon értem, azzal együtt, hogy nem éltem át, de ez az anyuka szerepből, tehát ez egy olyan hosszan és tartósan fennálló valami, hogy az nagyon világos, hogy még el is kell tán gyászolni ezeket a közös időket.
0: Abszolút, abszolút. Az jut eszembe, hogy mi az, ami segíthet ebben a váltásokban, mert hogy, ahogy már korábban beszéltünk róla, hogy valahol ezt terhelődik bennünk az, hogy szeretnénk gondoskodóak lenni a munkahelyünkön közben, ez nem biztos, hogy ez a jó fajta viselkedésmód, hozzáállás a munkahelyen. És jó, hogyha például kimondom. Azt szoktuk mondani, vagy egyébként azt találjuk, hogy ha valami kimondódik, az onnantól kezdve láthatóvá válik. Igen. Mi a dráma színpadán egyébként ezt meg is szoktuk jeleníteni. Megfoghatóvá válik, vannak határai, van formája, akár illata is, és ugye ez azért nagyon fontos, mert hogyha valamit látok, onnantól kezdve tudok valamit kezdeni vele, és ha tudok valamit kezdeni, akkor a kontroll az hozzám visszakerül, és ezáltal csökken a bizonytalanságérzet, ami pedig hát konkrétan biológiai szinten is visszahat ránk, mert hogyha egyébként úgy működünk, hogyha valamivel nem tudunk mit kezdeni, az nagyon zavarja az agyi működésünket. És ilyenkor az a rész aktiválódik, aminek négyféle megküzdése van, hogy fussak-e, tehát hogy meneküljek-e, támadjak-e, lefagyjak-e, és ez aktiválódik. Viszont, hogyha megfoghatóvá válik, amikor már látom, ott áll előttem az ellenfél, amikor még mozog a bokor, akkor még el között hezitálok, de amikor látom az ellenfelet, akkor már jobban el tudom dönteni, hogy mit fogok azzal kezdeni, és akkor ez a része az agyunknak csökken, és ezzel párhuzamosan aktivizálódik a prefrontális kérünk, ami pedig a döntéshozatalban segít minket, és egyszerűen jobban át tudjuk, nem az érzelmek fognak vezérelni, hanem hogy megjelenik racionális részek is, hogy sokkal alacsonyabb a testalkata, rövidebb a lába, nem kell futnom, mert úgyse fog utolérni engem, hogyha majd arról lesz. Szóval ez most példa volt.
3: Drámajátékba fordítva ez úgy néz ki, hogyha ez a jó kislányság téma jön fel, amivel egyszer csak játszani akarok, mert felnőtt korban megéreztem, hogy most maradjunk ennél a munkai helyzetnél, ez egy kedvencünk, mert ez gyakori visszatérő, ugye ez a határszabás a női létben, ez egy gyakori kihívás, hogy hát akkor mi is van ezzel a jó kislánysággal, és sokszor meglátjuk ennek az eredeti családban lévő indítékait, okait, lehet, hogy egy gyerekkori jelenethez érkezünk, ahol látszik, hogy mi volt annak az oka, és akkor tényleg ez kikerül a térbe, hogy volt ott valami hiány, valamiért nem lehetett kiabálni, valamiért nem lehettem önfelett, mert gyászolt a család, szóval nagyon-nagyon sok oka lehet, és amikor ezek kikerülnek, akkor távolsággal tudok ránézni, el tudok távolodni. És hogy miért fontos, ugye visszacsatolok ahhoz, amikor beszéltünk, hogy az örökséggel mit kezdünk, meg a gyerekkori jelenetekkel mit kezdünk, hát például elkülönítjük. Tehát, hogyha meg tudom ott rendezni, és látom, hogy gyerekkoromban így reagáltam, egyrészt együtt érezhetek magammal, hogy teljesen igazam volt. Hát ott nem tudtam más csinálni, mint alkalmazkodni akár a végletekig, de most elkülönül, hogy itt a jelenben, egy munkai helyzetben ez már valami más. És akkor, ahogy így elkülönítem, tudok már esetleg disztingválni, világossá válik ezek a... Szóval ne legyünk elárasztva ettől a sok szereptől, valójában ezek mind mi vagyunk, és tudok hozni egy ilyen világosabb döntést, ha már rálátok, hogy már nem az vagyok, nem az a gyerekkori én vagyok, és ennek sokszor fontos eleme egyébként az együttérzés önmagammal. Tehát valahogy innen indul ki mindig a határszabás is nekem, hogy először tudjam, hogy azt miért csináltam, és aztán kipróbálhatom, na jó, de lehet máshogy, és ebbe a többi csoporttag is tud ugye egy dráma csoportba segíteni, na hogy hányféleképpen mondattal lehet határt húzni mondjuk.
0: Igen, és csak az jut eszembe, ez is egy drámajáték kapcsán, hogy gyerekként például dühös szerettem volna lenni a szüleimre, de nem lehetett, mert hogyha én dühös voltam, akkor az kemény megtorlás követte. És akkor azt éltem meg, hogy amikor nekem dühösnek kellett volna lenni, én szomorú vagyok. És felnőtt korban, amikor ki kéne állnom magam mellett, akkor azt érzem, hogy szomorú vagyok, és elfogynak a szavak. És akkor olyan jó a csoport, aki megmutatja, vagy segít nekem abban rálátni, hogy itt lehet dühösnek lenni. Tehát, hogy a düh, mint érzés ebben a helyzetben egy adekvát megküzdési mód, hogy kifejezem a határomat, hogy eddig és ne tovább. És hogy ebben a szerepváltásban ez is izgalmas, hogy ami ott, ami szint visszacsatolva, ami ott működött, az most másképpen működik.
1: Egy picit szálljunk arra időt így a végére, hogy milyen ereje van annak, amikor kimondjuk a régóta hordozott történeteket, és megosztjuk egymással, mert ami nekem eszembe jutott rögtön, az, hogy visszatükröződhet az is, hogy nem csak én egyedül élek meg ilyet, ami ugye főleg azokban a helyzetekben, amik fájdalmasak, megalázóak, bántóak,
0: vagy
1: szégyen teljesek, az, hogy egyszer csak megérzem azt, hogy nem én vagyok a világon az egyetlen, akivel ez megtörtént, az abba is segít, hogy nem élem azt, hogy extrém béna vagyok, hogy ezt én...
3: Ez csak velem történt meg,
1: tehát ennek én vagyok az oka.
3: Univerzális ember ilyen, hogy biztos én vagyok béna. Igen. A válasz az, hogy nagyon-nagyon. Hát szóval tényleg ezek szoktak lenni az ilyen katartikus élményt közelítő helyzetek. Ezek általában a csoport második fele vagy vége fele szoktak kibomlani. Szóval először a társadalmilag elfogadottabb témákat hozzuk, és akkor a legvégén szokott az jön, hogy mi az, amit szégyellek, mi az, amit titok, de most végre esetleg kimondhatnám, és hogy az a nagyon jó mondjuk az ilyen dramatikus, szimbolikus megjelenítésben, hogyha valami nagyon fájdalmas, vagy nagyon régóta titok, akkor lehet, hogy először csak szimbolikusan foglalkozunk vele, hogy lehet, hogy csak beteszünk a térbe egy dobozt, hogy ott van, tehát, hogy tudunk róla. És akkor lehet, hogy abban már sorstársakra lelek, hogy mások is azt mondják, hogy te jó ég, nekem is van egy dobozom, de még ide se tudom hozni. De hogy már megélem azt, igen, hogy nem vagyok egyedül, kapcsolódom, ugye ez az egyedül lét, vagy kapcsolódás, ez a pszichodráma alapja eleve, hogy kezdetben volt a találkozás, tehát hogy mindig az a kapcsolatra születtünk, és hogy ez egy nagyon fontos korrekciós élmény, mikor megélem azt, hogy ezekkel nem vagyok egyedül, és aztán később kibomolhatnak ezek a dobozok, meg előkerülhetnek akár a nehezebb játékok is, de hogy nagy ereje van, az biztos.
0: Igen, és ugye benne a kapcsolódásokban az is benne van, hogy ugyanazzal küzdünk, de másféle módon. És hogy ennek is van egy felszabadító ereje, hogy nem, eddig azt hittem, hogy ezzel csak így lehet megküzdeni, vagy csak egy B megoldásban, és látom, hogy itt van CDZ megoldás is ezekben a helyzetekben. És ez majd adni fog egy szabadságot nekem, és egy
1: választási lehetőséget,
0: egy belső szabadságot.
3: tegyük ide a konfrontációt, hogy lehet, hogy kritikával él valaki, és akkor elkezdem árnyaltabban látni magam, de először fáj, de aztán...
0: Igen. A csoportban ugye az is nagyon izgalmas, hogy ez a fajta működés egyébként másban mit vált ki. Tehát, hogy sokszor hozzuk azokat a mintákat, ugye, amit láttunk szülőként, és azt gondoljuk, hogy ez így normális, és hogy akár csak jó indulatból kifejez az egyik csoporttag a másiknak ilyen gondoskodóan így rászól, és akkor vissza lehet jegyezni, hogy egyébként én egy felnőtt vagyok, akinek nem esik jól, hogyha így lépsz felém, mert hogy én ilyenkor azt érzem, hogy gyerek vagyok. És akkor kap visszajelzést a csoportnak, hogy hoppá, hoppá, én ezt észre se vettem, hiszen az anyám nekem mindig így működött, és azt hittem, hogy így működik egy felnőtt ember, de hogy nem gondolom végig, hogy ez ott egy szülő-gyerek viszony volt, és a való életben felnőtt-felnőtt viszonyban vagyok általában többször.
1: Igen, de azért az is fontos, szerintem az fontos kifejezni, hogy itt tényleg ez akkor működik, hogyha mindenki azt gondolja, hogy fejlődni akar.
0: Igen.
1: Mert ezért, ugye itt azért igen. Tudnak, nekem igen. Az egyik a fő trigger elő mondat, nekem bárki részről, amikor azt mondják, hogy de hát ezt csak te érzed így.
0: Igen.
3: Csak fejben dől el, tudod, ez is egy nagyon jó mondat.
0: Jó, ez egy nagyon fájó mondat.
3: Igen, ez nagyon fájó mondat.
0: Igen. Szeretem. Úgyhogy a csoportba egyébként én azt is szeretem, hogy egy csoport folyamatra szerződünk, mert pont a tabuk kapcsán általában így a csoport fejlénél szokott megjelenni, hogy ők jól vannak. Tehát a kezdeti nehézségek, amikkel jönnek, azok valahogy így kisimulnak a folyamat hatására, de hát akkor jön, ugye, azok, akkor kerülnek ki ezek a dobozok, hogy hát azért van itt még valami, és akkor már általában olyan a csoportbizalom, hogy olyanokkal is tudunk foglalkozni, amik amúgy pont azért, mert hogy szégyenteljesek, nehezen behozhatóak.
3: Még a korábban itt említettük, csak elfutottunk mellette, hogy a leválás, de már az idő végén vagyunk.
1: Igen, csak röviden.
3: Akkor váljunk le. Váljunk le mi is a műsorról. Szóval, hogy ezek a rendszer szemléletben jelennek meg mindig egy csoportban, és ugye az nagyon fontos, hogy ez a nézőpontváltás megvalósuljon, és ez a legnagyobb ereje szerintem a drámának, meg a csoportunknak, hogy a másik szemszögéből nézem a világot, és erre van a legnagyobb szükségünk manapság szerintem a mostani világviszonylatban, hogy lássam a másik szemszögéből is az egészet, a világot.
1: Igen, és ez ugye kapcsolódásra is ad lehetőséget, amire szintén nagy szükség van. Hát most mi ennyi időnk volt nekünk, hogy így kapcsolódjunk egymáshoz és a hallgatókhoz, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és
0: mi is köszönjük.
1: Amennyire lehet körbejártuk a témát, szerintem vissza fogunk még térni hasonló történetekkel, de most elengedlek titeket, meg a hallgatókat is, és nagyon sok sikert a továbbiakban.
0: Nektek is.
1: Sziasztok! Dr. Kapusi Kata, mentálhigiénész szakember, egyetemi adjunktus, pszichodrámavezető, és R. Hubert Orsolya, szintén mentálhigiénész szakember, pszichodrámavezető voltak a vendégeim. Itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, és köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök újra. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
13: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A vendéglátósok 20%-ánál találtak hiányosságokat a higiéniában. Majdnem 256 millió forintot utalt ki tengeren túli szervezetekhez a Bethlen Gábor alap. Kánikula lesz a hétvégén, ma 36, szombaton 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A következő napokban egy hőkupola alakulhat ki az ország felett, ezért harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centi. A kettes blokk teljesítményét ma lefelezték, a hármas blokkot már tegnap teljesen leállították. Az ország villamos energia ellátása azonban nincs veszélyben. A kormánynak ugyanakkor van terve arra nézve, hogy mely nagy fogyasztóknál lehetséges majd átmenetileg csökkenteni a villamos energia fogyasztást, ha kell, közölte a kormányfő. Történelmi mélypontra süllyedt a Dráva vízállása is Eszéknél, tegnap mínusz 186 centit mértek, ami a helyi mérőállomás eddigi legalacsonyabb értéke. Az apadó folyó medréből hajóroncsok, egykori építmények maradványai és más évtizedeken át rejtve maradt nyomok kerültek elő, a hajózás pedig gyakorlatilag leállt, írja a Portfólió. A vendéglátósok 20%-ánál talált higiéniai hiányosságokat a hatóság. Összesen 585 vendéglátó helyet ellenőriztek, több helyen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosította kijelölt ivóvízvételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítani. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegentartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőben helyeztek el. Oktatás kutató lesz a Klebelsberg központból, a jövőben szakmai háttérintézményként segíti az oktatást. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az átvilágítás során kiderült, hogy a tankerületeknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk, azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. A kormányfő hozzátette azt is, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton meghirdetik, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésbe. A kiválasztott igazgatók 5 évre kapnak majd megbízást. Majdnem 256 millió forintot utalt ki tengeren túli szervezetekhez a Bethlen Gábor alap 2025. júliusa és 26. április vége között. A 19 egyedi döntéssel kiosztott pénzt egyébként nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés nyomán ítélték oda, írja a 444. A magyar adófizetők pénzéből jutott az elmúlt egy évben egyebek mellett Japánba, Chilébe, Uruguayba, Argentínába, Kanadába és az Egyesült Államokba is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a déli szél megélénkülhet, de 39 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
3: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Vatszánál készítette.
0: Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
3: A mai DJ-d Vatszánál.

0: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
1: A mai DJ-d Vatsana volt.
0: Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
2: Böhm Kornél vagyok, a Krízisek és pofonoknak a tulajdonosa vagy műsorvezetője. A barátság az az én szakterületemen is egy nagyon fontos dolog, mert azt gondolom és azt találom, hogy a krízisek esetében igazán, hogy bajban ismerszik meg a barát, mondja is ezt a bölcsesség. Az üzleti krízisek esetében is bizony előfordul, hogy egy szakmai szervezetnek a jó indulata, vagy az, hogy vannak partnerei, vannak szövetségesei, azok ki tudják húzni a csávából, vagy tudnak segíteni baj esetén. És persze ez a magánéletben is pont ugyanígy működik, hiszen akkor, amikor nagy szükségünk van arra, hogy valaki a hónunk nyúljon, vagy támogasson bennünket, akkor leginkább a barátokra lehet és érdemes számítani.
0: Rádió Café. Van barátod. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsiba és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, a Fidesz frakciónak akár a 15%-át is lecserélhetik az év végéig. Kánikula lesz a hétvégén, ma 36, szombaton 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A kettes blokk teljesítményét lefelezték, a hármas blokkot már tegnap teljesen leállították. A kieső kapacitás már az erőmű teljesítményének csak 40%-át érinti, ezért a hiányt egyre nagyobb arányban kell import árammal és gázerőművekkel pótolni, miközben hatalmas a nyári fogyasztás. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztja szerint a fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre. A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani a város ivóvízellátását. Ivókutakkal és párakapukkal készülnek az önkormányzatok a rendkívüli hőségre. A Dunapaksi szakaszán a szakemberek már készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut. Rendkívüli figyelmeztetést adott ki közben a fővárosi vízművek. A rekord alacsony dunai vízállás miatt több olyan mederszakasz is felszínre került, amely ivóvízbázis védelmi területen van. Ezekre tilos a belépés, a sérülékeny vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint 2 millió lakosának ivóvízellátását biztosítják. Egy újabb bírósági döntés mondta ki, hogy törvénytelen a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely főpolgármester arról számolt be, hogy a pénzügyi szakadék szélén állnak. 2025 őszén egyszer már kimondta a kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. A 43 tagú Fidesz frakciónak akár a 15%-át is lecserélhetik az év végéig, tudta meg a Telex. Információik szerint a 17. alaptörvény módosítással életbe léptetett 12 éves parlamenti mandátum korlátozás miatt a pártban úgy látják, hogy a limit által érintett képviselőknek nem feltétlenül érdemes folytatniuk a parlamenti munkát, hiszen nem tudnának indulni a 2030-as választáson. A teljes vonalon leáll egy időre a 12-es és 14-es villamosok közlekedése, a villamospálya karbantartása miatt szombattól egészen augusztus 19-ig nem közlekednek majd. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen, a csapás sorozat erőteljes válasz azokra az iráni támadásokra, amelyek előzőleg a közel-keleti amerikai támaszpontokat érték, közölte a katonai irányító törzs. Tegnap 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi szoroson egyenlő arányban be és kifelé, ez némi növekedést jelent az elmúlt 2 naphoz képest. A Brent olajára egyébként hordonként 91 dollárba került ma délelőtt, miközben egy hete ismét 100 dollár felett járt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a déli szél megélénkülhet, de 39 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk, a tiéd és a miénk, a barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: mézes, mázes az élet.
1: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
2: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. július 30-án 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
1: Koncert.
2: 15 év várakozás után ismét Magyarországon lép fel Moby. Az elektronikus zene egyik legnagyobb hatású előadója augusztus 1-én érkezik a Budapest Parkba, ahol egy teljesen megújult, látványos élő show-val várja a közönséget. A koncertet sokan régóta várták, hiszen Moby legutóbb 2011-ben adott önálló koncertet hazánkban, így egy egész generáció számára most nyílik újra lehetőség arra, hogy élőben hallja azokat a dalokat, amelyek a 90-es és 2000-es évek zenei világát alapjaiban formálták át. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy nem csak sikeres slágereket írt, hanem egy teljes műfaj fejlődésére is maradandó hatást gyakorolt. Moby pontosan ilyen alkotó. Már az 1991-es Go című kislemezzel új hangzást hozott az elektronikus zenébe. Az 1999-ben megjelent Play album pedig valódi korszakhatárrá vált. A több mint 12 millió példányban elkelt lemez olyan klasszikusokat adott a világnak, mint a Porcelain, a Natural Blues, a Why Does My Heart Feel So Bad, vagy a Honey, amelyek már a filmek, sorozatok, illetve reklámok ikonikus betétdalaivá váltak. Moby pályafutása során több mint 20 millió lemezt adott el világszerte, producerként és remixerként pedig olyan legendákkal dolgozott együtt, mint David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, a Beastie Boys vagy éppen a Daft Punk. A mostani turné egy új korszakot mutat meg a közönségnek. A Budapest Parkban nem egyszerű nosztalgia koncert várható, hanem egy modern, látványos produkció, amelyben a klasszikus slágerek új hangszerelésben, élő zenekarral, erőteljes vizuális világgal és különleges atmoszférával szólalnak meg. A fellépés egy nagyszabású 28 állomásos európai turné része, amely a Coachellán aratott nagy sikerű visszatérés után érkezik Budapestre. A koncertsorozatot a nemzetközi sajtó is kiemelkedően fogadta, több kritikus szerint Moby élő produkciója ma is ugyanolyan erőteljes és érzelmileg intenzív, mint pályafutása csúcspontján. Moby azonban mindig is több volt, mint zenész. Évtizedek óta elkötelezett állatvédő és vegán aktivista, aki rendszeresen jótékonysági célokra ajánlja fel koncertjei bevételét. Saját bevallása szerint élet egyik legfontosabb küldetésének az állatok védelmét tartja, és ezt nem csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítja. Korábbi turnéjának profitját állatvédő szervezetek kapták, miközben a környezetvédelem, a mentális egészség és a tudatos életmód mellett is következetesen kiáll. Filmproducerként és dokumentumfilmes alkotóként is aktív, munkáiban ugyanúgy megjelennek ezek a társadalmi kérdések, mint a zenéjében. Moby visszatérése tehát ezért jóval több egy koncertnél. Egy olyan előadó érkezik Budapestre, aki 3 évtizede folyamatosan képes megújulni, miközben zenéje emberek millióinak életében vált meghatározó élményé. Szombaton a Budapest Parkban ismét élőben csendülnek fel azok a dalok, amelyek egy korszak hangját jelentették, és amelyek ma is ugyanolyan erővel szólnak, mint első megjelenésükkor.
1: Fesztivál.
3: Néhány nap még hátra van az idei Művészetek Völgye programsorozatból. Ma a népszerű színésznő Földes Eszter egy rendkívül személyes, humorral és zenével átszőtt önálló estel érkezik a völgybe. A Láthatatlan Játék című darab egy őszinte, kendőzetlen vallomás az anyaságról, a női szerepekről és az élet nagy válságairól. Kapolcson a Budaudvarban csütörtökön 19 órától várnak mindenkit. A produkcióban Földes Eszter mellett közreműködik Kovács Adrián zeneszerző és Csuzi Márton koreográfus is. A darab azokról a mondatokról szól, amiket általában inkább lenyelünk. Nincs szépen becsomagolva, nincs merev tanulság a végén. Egyszerűen csak egy zenés est, ami kíméletlenül betalál és megszólítja a nézőt. A képmás estek pszichológiai és önismereti előadása csütörtökön 17:30 kezdődik Kapolcson a Filmió Pajtamozgóban. A Mások terhe című interaktív beszélgetés és színházi előadás a gondoskodás, a felelősségvállalás és a pszichés határok meghúzásának kérdése járja körbe. Azt vizsgálják meg, hogy mikor válik a környezetünk vagy szeretteink problémája a saját mentális terhünké, és hogyan tudunk egészséges határokat szabni az öngondoskodás érdekében. Csütörtökön a nagy színpadon a hip-hop és az alternatív rap szcéna. Egyik legmeghatározóbb egyedi stílusú előadója Collie lép színpadra 8:30. Karrierje során most először a teljes értékű koncertet zenekarával. 23 órától pedig a hazai underground hip-hop és trap széna egyik legmeghatározóbb előadója, Beton Hofi robban be a Művészetek Völgyébe egy hatalmas hangulatú koncerttel.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Csodás úti célok országszerte a munka és pihenés jegyében. A rutinos cégvezetők jól tudják, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen az összeszokott, jó dinamikájú csapat. A csoportkohéziót pedig a céges csapatépítőkön, szakmai tréningeken, továbbképzéseken lehet hatékonyan erősíteni. Hungaroring, Mogyoród. Ha a csapatépítőt a sebesség és a technikai sportok iránti lelkesedésre építenénk, akkor a mogyoródi Hungaroring is remek választás lehet. A világszerte ismert versenypálya egyes részeit egész évben bérelhetjük céges programokhoz. Egyedi rendezvények, élményvezetések és vezetéstechnikai tréningek is lebonyolíthatók a Hungaroring területén. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a kollégák biztonságos körülmények között próbálhatják ki vezetési képességeiket a Hungaroring Driving Centerben, de egyéb aktív programokkal, go-kart programokkal vagy pályalátogatással is színesíthető a közös nap. Lovagvölgy, Csesznek. Ha a csapat inkább a szerep és lovagjáték felé húzna, a Bakony vadregényes dombjai között található interaktív, tematikus élménypark lehet jó választás. A cseszneki lovagvölgy meglátogatása valóságos időutazás. A középkori falucska és csodás természeti környezete ideális helyszíne lehet egy emlékezetes csapatépítőnek. A vártövében megrendezett lovagi próbák, ügyességi játékok és interaktív programok játékos kihívások elé állítják a résztvevőket, miközben erősítik a csapatszellemet és az együttműködést. Match Extreme Park, Pécs. Ha a meghitt borozgatás és a nyugodt társas játékozás helyett adrenalindús csapatépítőben gondolkodunk, a Pécs melletti Match Extreme Park kiváló választás lehet. A Mecsek lábánál található kalandparkban számtalan izgalmas kihívás vár ránk. Bobpályán, kalandösvényen, kötélpályán, mászófalon és különféle ügyességi játékok során tehetjük próbára bátorságunkat és ügyességünket. Prónai kastély, Alsópetény. Nógrád vármegyében Budapesttől mindössze 50 kilométerre Alsópetényben bújik meg a varázslatos Prónai kastély, amely nem csak esküvők és családi rendezvények, hanem céges események megtartásához is ideális helyszín. A kastélyban az üzleti találkozók, konferenciák és tréningek csodás millióban egészíthetők ki, aktív élményekkel és pihenéssel. A történelmi épület elegáns termei a kisebb összejövetelektől a nagyobb rendezvényekig ideálisak lehetnek. A borospince, a nagy kastély, a rendezvényterem és a szekciótermek mind profin felszerelt, hangulatos terek. Emellett barlangtúrára, kincskeresésre vagy szarvasgomba vadászatra is indulhatunk a kastély jóvoltából, vagy egyszerűen csak húzzunk bakancsot és irány a Cserhát.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hanyagolja a tőle megszokott közéleti kérdéseket 2025-ös albumán Bongor, az experimentális rapper feladta azt a munkamódszert, hogy villám gyorsan reagáljon az adott korszak turbulens történéseire. Az Extázis album konceptlemez, a szerző alkoholizmussal való küzdelmének krónikája, a kifelé nézés helyett az önvizsgálatot választja. Különösen súlyos témájú dal a Hol voltál, amely a függőség párkapcsolatokra tett hatását dolgozza fel. Bongor második felesége, Cseri Hanna közreműködése extra adag hitelességet kölcsönöz a szerzeménynek.

0: folyik.
1: Az elhangzott dalt is meghallgathatjátok a Szigeten.
2: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: DJ Rodriguez kivételes tehetségű zenei rendező és producer volt, de leginkább DJ munkásságáról ismert. A kiváló olasz New Jazz Lounge kiadó az Irma egyik legfontosabb funk jazz művészeként tartották számon. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy fotósként is nagyot alkotott. Ő készítette számos gyönyörű Irma kiadvány borítóját. 2006-ban hunyt el közúti balesetben.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Varró Gabriella vagyok, az SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányainak a vezetője. Kérdeztek tőlem, hogy mit jelent a barátság, és mi jut róla eszembe. Mivel én egy nagyon érzékeny területen dolgozok, traumatizált, nagyon nehéz körülmények közül élő, hátrányos helyzetű gyerekekkel, az jut eszembe egy elsőre róla, hogy a legfontosabb számukra az, hogy egy támogató, meleg közegben legyenek, egy szerető közegben, és legyenek körülöttük emberek, felnőttek, akik figyelnek rájuk, és hát, hogy legyenek barátaik, mert azt hiszem, hogy az az, ami a gyerekeket, egy kortárs csoportot, egy kortárs kapcsolat megtart a leginkább, és átsegíti őket a nehéz élethelyzeteken, és azokon a helyzeteken, ahonnan ők jöttek.
0: Rádió Café. Van barátod. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
2: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élményszínháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
4: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a KB 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Koli, azaz Halász Kolos élete kalandfilmbe illő. Fiatalon bejárta a félvilágot, külföldi iskolákban tanult, bohócnak készült, modellként dolgozott, több hangszeren játszik, és a lényeg, a magyar hip-hop feltörekvő csillaga. Koli polihisztorsága abból ered, hogy alapból kevés dologra mondott nemet. Sokszínűsége kíváncsiságában gyökerezik. Nyitott a lehetőségekre, még akkor is, ha valami nem a nagybetűs lehetőség.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Aki Amy Winehouse Back to Black című albumának deluxe verzióját vette meg, megismerkedhetett Amy egy másik oldalával is. A bónuszkorongra ugyanis négy reggae és ska klasszikust is felénekelt. Következzen most Amy tolmácsolásában Andy és Joey 1964-es dala, a You Are Wondering Now újraértelmezése, amelyet egyébként a The Scatterlights és a The Specials is feldolgozott.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kaliforniai soul zenész Nolan Porter hazájában csak mérsékelt sikereket aratott a 70-es évek elején. Részben, mert gyakran változtatott művésznevet. Így Nolan Porter mellett Nolan N.F. Porter és Frederick II néven is próbálkozott. Részben, mert éppen csak elkezdett belekóstolni a slágerlistákba, amikor kiadója tönkrement. Azonban észak-angliai klubokban mindig is előszeretettel játszották számait. A kevésbé ismert afroamerikai előadókra specializálódott Northern Soul mozgalom DJ-i felfedezték maguknak Porter lemezeit, és a brit táncparkettek elmaradhatatlan kellékeivé tették azokat. If I Could Only Be Sure című 72-es dalát 2004-ben feldolgozta nagy tisztelője Paul Weller.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
4: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, a vendéglátósok 20%-ánál találtak higiéniai hiányosságokat. Oktatáskutató lesz a Klebelsberg központból. Kánikula lesz a hétvégén, ma 36, szombaton 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A következő napokban hőségkupola alakulhat ki Magyarország felett, ezért harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centi, a kettes blokk teljesítményét ma lefelezték, a hármasat már tegnap teljesen leállították, de akár teljesen lekapcsolhatják az erőművet. Magyarország villamos energia ellátása azonban nincs veszélyben. A kormánynak van terve arra nézve, hogy mely nagy fogyasztóknál lehetséges átmenetileg csökkenteni a villamos energia fogyasztást, ha kell, közölte a kormányfő. Elkészül egy rotációs krízisterv is, ami rögzíti, hogy mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni fogyasztásokat. Ebben nem szerepelnek a kórházak, szociális intézmények és más alapvető szolgáltatások. Júniusban 1305 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 8,7%-kal, a behozatalé 6,5%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál, közölte a KSH. A vendéglátósok 20%-ánál talált higiéniai hiányosságokat a hatóság. Összesen 585 vendéglátó helyet ellenőriztek, több helyen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvízvételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítani. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt is, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyeztek el. Oktatáskutató lesz a Klevelsberg központból. A jövőben szakmai háttérintézményként segítik az oktatást. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az átvilágítás során kiderült, hogy a tankerületeknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. A miniszterelnök hozzátette azt is, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe. A kiválasztott igazgatók 5 évre kapnak majd megbízást. Vörös riasztás van a horvát tengerparton, 40 fokos kánikula jön ott is a hétvégén, és sokfelé hajnalban sem hűl le a levegő 25 fok alá. A hatóságok azt kérik, hogy lehetőleg csak reggel is este menjenek strandra a turisták, délben senki ne tartózkodjon a szabadban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge, mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a déli szél megélénkülhet, de 39 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk, a tiéd és a miénk, a barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hadd halljam! Melyik a világ leges, legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: Itt van Gellért, és itt van Szabi, ez pedig a filmszerész, ahogy azt hallhattátok, sziasztok, hello.
3: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Valahogy ez az év ez úgy sikerült, és megint azzal kell kezdenünk a műsort, hogy kik azok, akik itt hagytak bennünket, és akkor itt most be is vallom, hogy bevalljam egyáltalán, hogy tulajdonképpen két olyan emberről van szó, aki hát nem mondhatni azt, hogy a... általam annyira ismertek voltak.
3: Hát szerintem mind a ketten egyébként, hát igen, mondhatjuk ezt, hogy egy bizonyos réteg előtt voltak, igen, úgy igazán ismertek.
2: Kicsit úgy éreztem magam, mint aki belecsöppent valami olyan világegyetemben, hogy egy kómából ébredtem fel, és bocsánat, én ezt nem tudom, kicsodák ezek az
3: emberek. Hát hogyha Glenn Hansarddal kezdünk, aki ugye egy motorbalesetben hunyt el, ő meg tulajdonképpen elmondható ez a Kavinsky-ról is, ugye a francia DJ-ről, hogy igen, elmondható, hogy mind a ketten egy darab produktum miatt voltak úgy szélesebb körökben ismertek, de egyébként a Kavinsky is, meg a Glenn Hansard is zenészként abszolút batchben volt tartva, teljesen más műfajba dolgoztak. Az egyik az kicsit ilyen folkos, ilyen utcazenészes világban mozgott, ugye amiért Oscar-díjat kapott zeneszerzőként a Glenn Hansard, ugye az is egy ilyen történet volt, ahol utcazenészt játszott, ez a Once, egyszer című film, és azon belül is a Falling Slowly című szám, amiért Oscart kapott. Aztán egyébként egy csomó ilyen, nem tudom, fesztiválon, meg csomó rendezvényen feltűnt, meg azért szem előtt volt, de hát azért nem ő sem egy olyan abszolút mainstream figura lett volna. A Kavinsky az de a DJ világban is
2: kapott.
3: Igen, egy nagyon-nagyon klassz dalért. A Kavinsky meg ugye a Drive című filmnek az egyik betétdala kapcsán lett alapvetően ismert. Én ismerem egyébként is, mert szeretem a zenéit, de itt igazából arról van szó, hogy két kúrens művészt elvesztettünk, tehát nem, nyilván nem mindig olyan emberek mennek el, akit így mindenki ismer, de ettől függetlenül mind a kettő óriási veszteség, hiszen azt még nem mondtuk el, mind a ketten eléggé fiatalok.
2: Bizony.
3: Éveik megjártak.
2: Jó, hozzátéve még az, hogy behazudhattam volna, hogy teljesen képben vagyok.
3: De nincs, a világon semmi baj.
2: Szóval igen, sajnálatos módon ők már nincsenek köztünk, úgyhogy nem fogja gyarapítani a művészetükkel a világunkat, és mint azt, hogy Gellért mondta, nagyon fiatalon hújtak el.
3: Igen. És egyébként a Glenn Hansard még a The Commitment című film kapcsán is ismert, ami egy ilyen kvázi, hanem zenés ír film volt 91-esen, nem tudom, hogy emlékszel-e.
2: Persze.
3: Azt vetítették nálunk is. Tényleg emlékszel?
2: Persze.
3: Na, hát a
2: egy hazugság bele kell, hogy férjen a műsorba.
3: Pedig ez a film egyébként tipikusan olyan film, amiben szinte egészen biztos vagyok, hogy még így tetszene is neked, de nem.
2: Simán lehet, hogy láttam, 91-ről beszélünk, igen, tehát 35 évvel ezelőttről. Nagyon sok minden kikopott azóta az emlékeimből.
3: Igen, egyébként nyilván nekem úgy kell csinálni mindig, mintha nem kopnának ki a dolgok a fejemből, de ez nem így van, tehát nekem is kikopnak a dolgok. Úgy néz ki, majd ez egy ilyen adás lesz, hogy masszírozom a lelkedet, hogy nincs azzal baj, ja, amit gondolsz, meg mondasz.
2: Nincs, túl vagyok már ezen. Mondjuk el ezek után, a rossz hírek után az, hogy mi az a jó hír, ami várja a műsorban a hallgatókat, tehát mi lesz a mai műsorban?
3: Igen, már itt a tartalomra gondolsz.
2: Pókember lesz.
3: Így van, Pókember a nyár egyik nagy kasszasikere, bár nem tudom, hogy végül az Odysseától vártak-e többet a stúdiófőnökökben, hogy a Riveldesok csinálták a két filmet, vagy pedig ettől, de hát... az tény, hogyha jön egy Marvel film, és azon belül is egy Pókember, akkor attól azért elég komoly bevételt lehet várni, és ennek az új résznek pedig az az alcíme egyébként, hogy Vadonatúj nap, ezt mindig elfelejtem, pedig tök egyszerű címe van. Aztán utána lesz egy érdekes moziban látható akciófilm, aminek az a címe, hogy Motor City, és Ellen Richardson a főszereplője, aki egy
2: Jack
3: olyan...
2: Jack Reacher, ugye?
3: Igen, aki egy ilyen 2,5 méteres, 200 kilós csávó.
2: De nagyon szimpatikus egyébként. egyébként elkezdtem nézni ezt a Reacher sorozatot, nem néztem belőle 6 résznél többen, de jó svájda, jó pofa és jó szimpatikus fiút játszik benne.
3: Igen, igen, hát nem, egyébként nem tehetségesebb, mint mondjuk annó volt az Arnold Schwarzenegger, de más a kisugázása. Más, más. Hasonlót akarnak vele egyébként.
2: Borzalmasan nagy darab.
3: Na, iszonyú, iszonyú nagy darab, és ugye vannak olyan filmek a Jack Reacherben is, meg egyébként ebben az újban is, bár itt annyira ez nem volt cél, de sok helyütt, ugye, amikor az van, hogy egy filmben nem feltétlenül akarják érzékeltetni, hogy az egyik szereplő mondjuk háromszor akkora, mint a másik szereplő, akkor ugye mindenféle kameraállásokkal meg másokat trükköznek, és hát a Jack Reacherben csomó ilyen van, amikor a többi főszereplő a beszél, és ott nem fontos, hogy ő magasabbnak, meg nagyobbnak látszódjék, és megpróbálják ezt valahogy elfedni. Na de a Motor City-ben teljes terebélyességében akciózik, és azért különlegesebb ez a film, mint úgy általában ezek a bosszú filmek, mert hogy ez egy bosszú film, és azért is mutatták be szerintem tavaly a Velencei Filmfesztiválon, mert hogy ez egy olyan 70-es években játszódó akciófilm, amiben hát majdnem azt mondtam, hogy egyáltalán nincsen párbeszéd, de tényleg minimális, tehát és egészen vicces, hogy leszinkronizálták a filmet, mert körülbelül szerintem ilyen 15 mondat van körülbelül a filmben. Az összes jelenetet, amiben valami információt akarnak átadni, az igazából ilyen zenés montázsokkal adják át. Megszólal a David Bowie vagy valami, és akkor az alatt ilyen montázsokat látok. Nem, feliratok nincsenek, éppen az benne a dramaturgiai feladat, gondolom az volt a kísérlet, az volt a cél, hogy el tudnak-e mesélni egy ilyen vagány, vérgőzös, bosszú történetet úgy, hogy nincsenek benne még az akciófilmekre jellemző egysorosok se nagyon.
2: Aztán ezt megbeszéljük, mikor odaérkeztünk. Persze, aztán persze. Lesz Donnie Darko, ugye a fura filmek kupacából az egyik, a Donnie Darko a főszereplő.
3: Az ősforrás.
2: Igen, Jake Gyllenhaal. És ez a helyzet, hogy azt nagy élvezettel végignéztem, egy jelenetet nem tudom, az utolsó jelenetet azt fel tudom idézni belőle, de hogy egyébként hogy jutottunk-e odáig, és mi történt a filmben, azt majd mindjárt meghallgatom tőled.
3: Egyébként a Donnie Darko szerintem tipikusan az a film, amit az embernek érdemes megnéznie életének különböző szakaszaiban.
2: Bizony.
3: Mert hogy más-mást jelentenek. Az együtt, hogy ez egy coming of age film, ugye alapvetően egy felnövés történet, egy eléggé kifordított, igen, ilyen kicsit pszichotikus felnövés történet.
2: Jake Gyllenhaalnak volt annak idején pár ilyenje, amikor ilyen kis fiatalt játszott.
3: Igen, és hát egyébként egy olyan rendezőnek az első filmje volt, aki ezzel így kilőtt ezzel a filmmel, és nagyon-nagyon tanulságos sorsa lett. Aztán utána nem majd beszélünk, ha eljutunk odaig, mert beszélünk erről.
2: Végére pedig egy sorozat.
3: Egy sorozat, ami most minden egyes ilyen sorozatlistán, a 2026-os sorozatlistán nagyon elő van, nagyon sokan imádják, én is eléggé szeretem, bár én egy kicsit később kezdtem el nézni. Ez a Widow's Bay című sorozat, aminek igazából az az alapötlete, hogy...
2: Azt tetszett az előzetese. Igen, szerettem.
3: Az alapötlete, hogy egy kicsit mintha cápának az alapötlete lenne beleforgatva egy tetszőleges Stephen King regénybe. Az a lényeg, hogy van egy ilyen tündi-bündi sziget tulajdonképpen, akik...
2: Emiti.
3: Igen, egy emiti, ahol nagyon szeretnének a polgármester, a főszereplők, nagyon szeretnének ugye ilyen turista központtá, vagy első számú, vagy másodszámú, vagy nem tudom, tehát népszerű turista célponttá várni, meg központtá válni. Csak az van, hogy minden jel arra mutat, hogy ez a bay, meg ez az egész terület el van hátkozva. Méghozzá nem kicsit.
2: Hát az is egy turista csalogató lehet adott esetben.
3: Igen, igen, és hát a polgármester eleinte erre is próbál meg rámenni, csak aztán történnek a mindenféle rémisztő dolgok, és meggondolja magát. Szóval ezzel a sorozattal zárjuk majd a mai filmszerészt.
2: Ez lesz ma, nem sokára jövünk, iszunk egy kávét, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
0: Rádió Café. Van barát.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Ez itt változatlanul a filmszerész. Ezt mindig be akartam mondani, ez egyik, egy másik.
2: A változatlanul?
1: Igen, egy másik műsorban mindig azon gondolkodom, amikor így foglalkozom egy technikai ügyekkel, hogy vagdosom ezeket a műsorokat, és hogy van egy műsor, amiben olyan furán folytatják a műsort, és ez volt az a szó, hogy változatlanul. A modorosságnak a csimboraszója, amikor azt mondja valaki, hogy változatlanul a filmszerész című műsor, úgyhogy ezzel most túl vagyok.
2: Hát ez a még mindignek a színű.
1: Hát igen, az se jó. Igazából csak egy bele kéne így esni ebbe az egészbe, hogy üdv a későn ébredőknek.
2: Én azt gondolom, hogy az ilyen dolgokhoz egyébként rövid az élet, tehát azon is el szoktam mindig gondolkodni, amikor valaki mondja, hogy nem szabad azt mondani adásban, ez amikor, hát jó régen, 2007-8-ban elkezdtem rádiózni, akkor így rendszeresen rám szóltak, hogy nem mondhatom azt a műsor végén, hogy Kovács Gellért voltam. Mert hogy én mindig Kovács Gellért igen. vagyok.
1: Ez logikus egyébként.
2: De igen, de közben meg szerintem az is logikus, hogy amikor mi az éterbe vagy bárhol, ahol hallgatnak minket, beszélünk, akkor mi benne vagyunk abba a csatornába, ami ugye eljut a hallgatóhoz, tehát hogy én voltam benne ebbe a csatornába, de innentől már nem leszek. Hát
1: vagy,
2: csak legközelebb.
1: Vagy mondj egy másik nevet, és azzal is megvan hozzá. Lehet múlt időben mondani, azt úgyse tudja senki.
2: Igen, amivel, majd vadi új film.
1: Amivel kezdünk, az a Pókember. Hát tudod, megint csak az az univerzum, ami gyakorlatilag engem elveszített. Egyszer véletlenül megtalált, de akkor ugye az Ant, ugye a hangyával.
2: A hangyával, igen.
1: Ant mennél, mert hogy azt hittem, hogy az egy ilyen film, aztán kiderült, hogy nem, az ugyanannak a része.
2: Jó, én most kicsit, hogy mondjam, rendhagyóan, nagyon röviden összefoglalnám, hogy mit gondolok erről a Pókember filmről, és ezzel kapcsolatban beszélnek egy sokkal fontosabb dologról, nem konkrétan a filmről, de hát a Pókember vadonatúj nap egyébként szerintem, ha nem is állítja meg a Marvelt a lejtőn, de az bebizonyítja, hogy ez a Pókember franchise, a franchise-on belül ez egy működőképesebb dolog. Szerintem ez egy igazán élvezhető Marvel film lett, fölcserélhető egyébként ugyanúgy egy másik Marvel filmmel, csak az a különbség az átlag Marvelhöz képest, hogy ez a jó Marvelekkel fölcserélhető, jók az akciójelenetek, tetszik, hogy a vasember figurájának a helyére most éppen a Punishert próbálgatják, mint aki a mentora Peter Parkernek és a Pókembernek. Az is tetszik, hogy következetesen egyrészt nem árulom el, hogy az előző résznek mi volt a nagy cliffhangere, a nagy dramaturgiai, hogy mondjam, húkja, vagy trúvája.
1: Hát tovább ízélése.
2: Igen, de hogy azt nagyon jól tovább gondolják, és a felnőtté válás az közhelyesnél egy kicsit izgalmasabban jelenik meg ebben a történetben. Aztán tulajdonképpen meg nem gondolnám, hogy ezzel olyan nagyon sok mindent lehetne ezen kívül csinálni. Tehát ahhoz, hogy ezek a filmek izgalmasabbak legyenek, ahhoz szerintem most már formailag is hozzájuk kéne nyúlni, és hát nem fognak, mert nyilván ezzel tudnak pénzt keresni. Meg szerintem a Tom Holland eléggé klassz. Tehát én mindig kedveltem őt, most ugye őt több filmben is lehet látni moziba. Egyébként nagyon érdekes, hogy ebben az évben többször megtörténik az, hogy több olyan film is fut párhuzamosan, vagy most, vagy majd fut, amiben ugyanazok a színészek láthatók. Tehát a Tom Holland az ugye van az Odüsszeiában is, aztán lesz majd a Dűnénél lesznek majd nagyon érdekes átfedések, meg a Doomsdaynél, tehát karácsonykor lesz egymás mellett egy Marvel film, meg a Dűne 3.
1: Nem olyan régen ezt Dwayne Johnson játszotta egy évben, de ő maga egyedül, hogy öt filmben játszott.
2: Igen.

0: lapjára esett, és úgy alakult, hogy meg akarta nézni a Pókembert, és el tudtam intézni, hogy el tudjon velem jönni, és ez volt életében az első sajtóvetítés, ami részt vett velem. Ilyen esti gálavetítéseken már volt, de hogy az, hogy azt megnézni, hogy apa ezt hogy tolja a műszakban, de, hogy milyen kollégák vannak egy ilyen vetítésen, azt még ő nem látta.
1: A sajtóvetítés az annyiban különleges, hogy van Pogácsa?
0: Vagy? Nem, az annyiban különleges, hogy a
1: kedves hallgató kedvéért tettem fel.
0: Az annyiban különleges csak egy új filmnél, hogy egy új filmet azt általában két fázisban szoktak megmutatni, még mielőtt moziba kerül a nagy érdeműnek. Az első fázis általában, bár ez sokszor skippelik, és rögtön a második fázis jön, és oda mennek az újságírók is. Az első fázis az az, hogy az újságíróknak levetítik általában az úgynevezett gálavetítés, tehát a celebeknek szánt gálavetítés napján reggel, délelőtt, vagy egy nappal előtte, és akkor vagy aznap este, vagy egy nappal később van ez a gálavetítés. A sajtóvetítés az általában reggel van, oda tényleg csak a sajtómunkások jönnek, ott semmi felhajtás nincsen, míg az esti gálavetítésen általában hoznak, ebben az esetben gondolom én Pókember molinókat, sőt, tehát láttam is, hogy mindenféle sztárok voltak. És hát igazából az esti gálavetítés az a marketingnek egy másféle rétegét aktivizálja, tehát ott ugye az a lényeg, hogy az influencerek, mondom, mindenféle celebek mennek, és akkor fotót csinálnak, meg elmondják, hogy milyen fantasztikus volt a film, meg akármi. Hát az újságírók meg ugye azért nézzük meg, hogy aztán dolgozzanak vele, ki, hogy.
1: Bemondják itt a mikrofonba, hogy mi van.
0: Vagy bemondják itt a mikrofonba, vagy írnak annak róla. Idején, erre voltak kíváncsi?
1: Igen, én a hallgatók voltak erre kíváncsiak. Annak idején egyszer, amikor elmentünk a nagyobb, hosszabb, vágatlan South Park film sajtóvetítésére, az kérlek szépen az Intercomnak a vetítőtermében volt.
0: A Bácskai utcában volt.
1: Bácskai utcában, így van. Ez egy kis, egy mini mozi volt tulajdonképpen, és emlékszem, hogy Olga, magyar szövegíró volt, aki felolvasta, ő szinkronizálta.
0: Nem a Patarica Eszter?
1: Nem. Olga vagy Helga, nem akarok hülyeséget mondani. Majd mindjárt ki fog derülni. És emlékszem, hogy nem szinkronizált volt a film, hanem felidéztük a 80-as évek alábeszélős korszakát, hiszen ő maga a kis magyar szövegből fordította real-time, vagy szinkron tolmácsolta a filmet, és rendszeresen elröhögte magát, miközben mondta a szöveget, és szerintem az nagyon cuki volt.
0: Antal Olga,
1: szerintem ő volt, igen. Ha ő a magyar szöveg, akkor igen, Olga.
0: Igen, elmondom, hogy ez egyébként hogy volt annó.
1: Sokat beszélünk a Pókemberről.
0: Szerintem a lényeget elmondtam. Igazából amint te voltál,
1: igen?
0: Az akkortájt volt szokás, most már nem csak azért, mert hogy a Bácskai utcában nincsen vetítő, hanem régebben még, amikor az internet előtti világ volt, akkor általában azt csinálták a forgalmazók, hogy volt egy hét a hónap elején, amikor tartottak mozisoknak, tehát mozi üzemeltetőknek, meg a sajtómunkás soknak is ilyen vetítéseket. Általában kedden volt egyébként az Intercomba, Bácskai utcában, amikor jellemzően nem csak egy filmet vetítettek le.
1: Közben azért nem ezekben nézem, hogy ki a magyar szövegíró.
0: Hanem, hogy van, amikor négyet, ötöt is levetítettek, vagy inkább kettőt, hármat. És azért is lehetett ott szinkrontolmács, mert akkor még előfordult az, hogy ezeket a mozifilmeket hónapokkal azelőtt vetítették le, vagy akár általában egy-két hónappal azelőtt vetítették le, mielőtt a moziba kerültek volna. Tehát nagyon sokszor nem volt kész még rendesen sem a szinkron, sem a felirat. Tehát ezek
1: csak a magyar szöveg volt kész, igen.
0: Igen, de ma már ez azért nincsen, mert ezeket a filmeket nem mutatják meg nekünk, hanem már, mint ahogy az előbb is mondtam, ugye a bemutató hetében azelőtt egy-két nappal tartanak egy vetítést a már kész kópiáról. Megváltozott a világ, hát meg a Pókemberrel kapcsolatban ugye az is szokott lenni sokszor, hogy elveszik, vagy az ilyen Marvel filmekkel kapcsolatban, hogy elveszik a mobilt, és akkor bele kell rakni egy ilyen zacskóba, igen, le kell zárni, és akkor néha még ott a biztonsági ér megjelenik ilyen kis lámpával, és ott izgatja
1: maga
0: az embert.
1: Mit csinál?
0: Hát kb.
1: Borzalom.
0: Szóval szerintem senki nem fog csalódni az új Pókember filmbe, aki szereti ezeket a Pókember filmeket, ez a lényegi mondani való.
1: Hát meg
0: róla.
1: Aki nem szereti tulajdonképpen, az sem.
0: Hát az ember nem nézi meg.
1: De nem sokára jövünk vissza, megint tartunk egy rövid pihenőt némi kávéval, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
2: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi.

0: Nemzetközi napja.
1: Raskó Gabi vagyok, sziasztok, és külföldön élő magyar gyerekekről írtam könyvet, és ez alapján azt szeretném mondani, hogy külföldön élve se felejtsétek el a barátaitokat, akkor se ti költöztök külföldre, akkor se ők költöznek külföldre, mert a határokon átívelően is lehet barátságokat fenntartani, és ez tök fontos, hogy megmaradjon.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a filmszerész Gellérttel és Szabival, mégpedig
2: a
1: Motor City című film, a nagy darab ember játszik benne, aki nekem rendkívül szimpatikus, bár nyilván nem, mondj egy jó színészt. Tom Hanks. Tom Hanks-i magasságokban szárnyal, bár én ezt, velem ezt elfelejtette
2: a Jack Reacher. Van olyan jó színész, mint a Dwayne Johnson egyébként szerintem.
1: De Dwayne Johnsonban is nem az a jó, hogy jó színész, vagy nem jó színész, hanem ránézel, és nekem tök szimpatikus a csávó. Meg egyébként azokat a formulákat, amiket így hoz, azokat tök jó hozza.
2: Illetve korrigálok, amint kimondtam, rögtön korrigálok, hogy Ellen Richsonnak szerintem van egy nagyon erős kisugár. Tehát ő egy nagyon szerethető figura.
1: Ez a jó szó.
2: Tehát nem az jut eszedbe róla, hogy ez csak egy ilyen hústorony, akiben nincsenek érzelmek, de a Dwayne Johnsonnak, aztán lehet, hogy meg később a Richson. Szóval róla is kiderül majd, hogy van humora, de a Dwayne Johnsonnak szerintem nagyon fontos, hogy szerintem neki van egy fajta komikusi vénája, amit tök jól tud használni ezekben az akciófilmekben is, meg a vígjátékokban is, meg akcióvígjátékokban.
1: Egyébként, hogy nem, semmiképpen ne beszéljünk még a filmről, van egy másik ilyen nagy darab színész, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, a Kopogás a kunyhóban játszott, meg az Üveghagymában, és ő neki nagyon nagy jövőt jósoltak, mert hogy kimondottan,
2: hát is,
1: kimondottan jó színész.
2: A Dave Bautistára
1: igen.
2: Hát ő ugye Marvel filmben is, vagy abba futott be ilyen, a Galaxis Őrzőikkel.
1: Igen, ilyen rettenetes, borzalmas fizimiskája van a csávónak, ilyen félelmetes, de hogy például a Kopogás a kunyhón, vagy kunyhóban, ott kimondottan jó színészi teljesítmény.
2: Meg szerintem a többi filmjében is nagyon klassz. Én szeretem a Bautistát.
1: Az Üveghagymában is jó volt.
2: Igen, én szeretem a Bautistát. Ő egyébként egy kicsit szerintem képességesebb színész a már említett embereknél. Pont az Üveghagymában derült ki az, hogy ő tud olyan színészi fogásokat, amik, hát hogy mondjam, ösztönösen jönnek belőle. Látszik, hogy ő színészként is szerintem egy kicsit, ha nem is sok polccal van feljebb, mint az előző figurák, igen, de szerintem ez látható, tehát hogy ő majd, meg hát most is azért játszik olyan filmekben is, ami nem feltétlenül ez a műfaji popcorn dolog, de a Motor City-re visszatérve iszonyú izgalmas egy olyan filmet látni, ami egy nagyon-nagyon népszerű, tényleg az egyik legkommerszebb műfajba próbál meg valami kísérletit játszani, vagy megjátszani. Azzal együtt, hogy nem a Motor City alkotójának, Pozzi Ponkirolinak az ötlete volt, az, hogy kéne egy olyan akciófilmet csinálni, amiben nem dumálnak, hanem más formai eszközökkel mesélik el a történetet. Éppen nem olyan régen, egy-két éve volt, de hát szinte visszhangtalan volt okkal, joggal. Volt egy John Woo film, ami egy picit hasonló volt, tehát ott is kevés szöveg volt. Nekem azért volt ez a része élvezetes, mert valahogy úgy ültem be a Motor City-re, hogy csak annyit tudtam, hogy a 70-es években játszódik, meg láttam az előzetes, de abból se derült ki.
1: Detroitban?
2: Ez a Detroitban, igen. És tudtam, hogy van egy hapi, aki szerelmes lesz egy nőbe, egy gangster főnöknek a barátnőjébe.
1: Súlyos hiba.
2: Igen, aki persze csőbe húzza, ő börtönbe kerül, és mindenféle borzalmak történnek, de aztán kiderül erről az arcról, ahogy ezekben a filmekben kiszokott derülni, hogy ő valami tengerészgyalogos volt régen, vagy valami ilyesmi. Kijön, összegyűjti a haverjait, és nagyon keményen bosszút állnak.
1: Jaj, nem egy személyes rendrakás?
2: Hát, mondjuk azt, hogy besegítenek neki a srácok, de alapvetően igen, valamennyire egy személyes rendrakás van. Szóval, amit most elmondtam, az a lehető legközhelyesebb akciófilmes klisé.
1: De ezeket hát, így bírom, engem ki lehet elégíteni egy ilyen szúnyogkálás előtti állapotban.
2: Ezt próbálja meg úgy elmesélni, hogy amikor a karakterek között is olyan fontos információ kerül átadásra, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, akkor is beúsztat valami zenét, ki kijön a térből, mondjuk egy üvegfal mögé, hogy megindokolja, hogy miért nem halljuk, hogy ők miről beszélgetnek, és közben, miközben látjuk, hogy azok az emberek mondjuk beszélgetnek, és jár a szájuk, nem halljuk, hogy miről beszélnek, de igazából felesleges is, mert valóban a forgatókönyv úgy van megírva, hogy hát annyira egyszerűek a fordulatok, hogy ezek teljesen kikövetkeztethetőek. Ami miatt ez a Motor City szerintem nem szólt nagyot sem Velencében, sem Amerikában a pénztáraknál, meg nálunk sem, azon túl, hogy ugye nem akkorák a sztárok benne, bár azért már a Rich Zone-on kívül azért nagy nevek vannak benne, például a Shailene Woodley alakítja a szerelmét, ugye, és a Ben McKenzie, nem a Ben McKenzie, hanem a Ben Foster játssza ezt a gangster főnököt, akit én még annó a Sírhat művekbe szerettem meg nagyon, és hát ő egy elég komoly színészé kupálta ki magát az idők során, és rendkívül nagy élvezettel játssza ezt a nagy galléros, kigombolt ingű, ilyen igazán erkölcstelen, és nulla morális kódokkal rendelkező
1: gyökeret
2: gangster főnököt, aki tényleg az összes létető határt átlép, és mindig lóg a szájából a cigi, tehát ő tényleg nagyon érzi, hogy kell ezt a figurát megjeleníteni, de szóval szerintem azért nem lett ez igazán jó film, vagy inkább akkor azt mondom, hogy a kísérlet azért nem sikerült 100%-osan, mert tekintettel arra, hogy maga a történet nem rántja magával az embert, ezért igazából a klisék domborodnak ki, és ez a csak azért sincsenek benne dialógok, ez kicsit olyan modorossá válik. Tehát, hogy látod, hogy inkább ez határozza meg a dolgot, és nem más. És van még itt egy részletkérdés, ami engem egyébként, én lehet, hogy már öreg vagyok, és azért szoktak ezek a dolgok zavarni, lehet, hogy erre legyintenem kéne, majd mindjárt elmondod, hogy neked mi a véleményed erről, hogy én nagyon érzékeny vagyok arra, hogy amikor kiírják a vászonra, hogy valami mikor játszódik, mint például itt az elején, hogy nem tudom, 77-ben indulunk, kiírják hatalmas betűkkel, és látod, hogy olyan autók vannak, meg olyan utcakép, és akkor megszólal egy olyan David Bowie szám, ami 81-ben jött ki. Vagy 82-be.
1: És biztos, hogy akkor jött ki, nem?
2: Biztos,
1: nem,
2: megnéztem, nem meg info. Egy sok, sőt, zenei újságírók már posztoltak erről, hogy nekik se tetszik ez, hogy van itt egy film, ami büszke arra, hogy mikor játszódik, és közben meg magasról tesznek rá, hogy milyen dolgok vannak be, és ami még érdekesebbé teszi ezt a választását az alkotóknak, hogy nem kis nevet kértek fel arra, hogy ennek a filmnek a zenei szupervizora legyen, mint a Jack White, aki egyébként meg is jelenik a filmben, zongorázik egy ilyen karácsonyi, mint egy étteremben karácsonykor zongorázik, és mégis nézzük a stáblistán, valóban ő állította össze a dolgokat, tehát ő egy zenész, érted? Tehát neki...
1: Egy hívája se legyen.
2: Na jó, de ez egy kicsit
1: lehet,
2: fura.
1: Lehet, hogy neki nem mondták meg, hogy mikor játszódik
2: de,
1: a film.
2: De egyébként ez szerinted az ilyen vágyfülőken, vagy vágyszemülőken, vagy nem tudom én kívül, ez zavar bárki?
1: Hát amennyiben a cselekmény szempontjából fontos, és ki is ír.
2: Nem, hát a cselekmény szempontjából nem fontos.
1: Hadd mondjam, a cselekmény szempontjából fontos. Tehát kiírják, hogy 1970-es években játszódik, és ugye ezt illusztrálják autókkal, házfalakkal, házfeliratokkal, ruházattal, kellékekkel, stb. Akkor legyenek szívesek illusztrálni a zenével is, és a zenével pedig helyesen illusztrálják. Tehát nyilvánvaló, hogy egy Cybertruck nem jelenhet meg a 70-es években az utcán, hiszen akkor az még nem létezett, ugyanúgy érvényes ez a David Bowie dalra is. Hogyha 81-ben jelent meg, akkor a 70-es években logikusan nem következhetett be.
2: Igen.
1: Nem jelenhet meg. Tehát igen, mondom, azt mondom, hogy erre én ügyelnék, mint ahogy ügyelnék arra, hogyha van egy olasz éttermem, akkor ne a valamelyik kereskedelmi rádió szóljon, hanem a fülem is kapja meg az olasz élményt.
2: Igen, de szerintem nagyon számít ez, de tulajdonképpen te is ezt mondtad, csak egy kicsit...
1: Pedig nem szívesen értek egyet soha.
2: csak egy kicsit, nem tudom én, bővíteném, hogy azért nagyon sok olyan film van, ami nem tudom én, dedikáltan játszódik egy korban, és aztán mégis megjelennek benne akár elektronikus zenék, csak szerintem annál a filmnél valahogy az alkotók megtalálják a módját, hogy jelezzék azt, hogy a zenei szintje, vagy igen, hogy a zenei szintje a dolognak, az egy kicsit elemeltebb, és hogy annak van egy másik üzenete.
1: Romeo plus Julia, a főszerepben Leonardo DiCaprio, az egész koncepció az, hogy egy ilyen félig meddig modern, de tudjuk, hogy Shakespeare az nem mai kori író, drámaíró, hanem régi kori drámaíró, és abban a korban játszódott végül is az egész sztori, de mégis olyan fegyverek voltak benne, olyan díszletek voltak benne, olyan volt az egész, és mégis olyan régies volt. Nyilvánvaló, hogy a füled is megkapta a modern Love Me, Say That You Love Me dalt. Úgyhogy...
2: No, és közben megnéztem, de hát én ezt tudtam, csak ugye rákérdeztél, és egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy konkrétan amire gondolok, de egyébként a filmben volt még 4-5 vagy 3-4 ilyen szám, ami nem akkor jelent meg, meg nem akkor íródott, amikor a történet szerint ugye ez megszólal nekünk. Ez a Cat People Putting Out Fire című szám, ami ugye egy Giorgio Moroder szerzemény, és megnéztem, 81 júliusában jelent meg, tehát hogy évekkel később. Ráadásul meg azért sem értettem például ezt a dalt egy Jack White-tól, mert hát azért ez, nem azt mondom, hogy el van használva, de én legalábbis, ha filmkészítő lennék, és lenne egy dal, ami nagyon fontos szerephez jutott egy Tarantino filmben, itt ugye a Bestelen Brigantikról beszélünk, ráadásul egy rettenetesen komoly jelenet sornál, ugye a végén a moziban szól ez a szám, és már eredetileg is filmzene, tehát a Cat People című filmnek a filmzenéje, én biztos nem használnám. Jó, hát mert az embereknek így eszébe jut, szerintem.
1: Több is veszett Mohácsnál, sőt Mohácsnál minden elveszett. Sajnos sietnünk kell, úgyhogy át kell, hogy csúszunk a Donnie Darko-ra, ami 25 éves lett, főszerepben Jake Gyllenhaal és sokan mások. És ugye úgy kezdtem ezt a mai műsort, hogy bár azt gondolom, hogy különleges film, de ezt nem mondtam, de most mondom, különleges film, és a fura filmek kupacából az egyik darab. Mégis a záró jelenetem, vagy hát a Schluss poénon kívül, túl sok mindent nem tudnék belőle felidézni, pedig élvezettel néztem végére, tisztán emlékszem. Talán az HBO-n adták egyszer még régen, 20 évvel ezelőtt.
2: Igen, meg hát ment nálunk moziba is, és
1: biztos, hogy nem moziban láttam.
2: Nem tudom, hogy te hol láttad. Én láttam ezt annó moziba.
1: Szeretném leszögezni, hogy biztos, hogy nem moziba.
2: És nagyon hamar kultfilm lett belőle, ezt egy nagyon, tehát hogy kb. Annyi idős volt akkor a Richard Kelly, amikor ezt a filmet készítette, mint most ez a két csávó, tudod, akik a YouTube-ereket, meg a megszállottságot csinálják.
1: Megnéztem a megszállottságot, nagyon jó film. Nekem nagyon jó. Tetszett, igen.
2: Na majd dumálunk róla, akkor nem tudom, egyszer mikor lesz rá időnk.
1: Kijön VHS-en.
2: Szóval a Richard Kelly az olyannyira egy ilyen üstökösként feltűnt rendező volt, hogy hát egy különböző véletlenek folytán nekem volt egy ismerősöm, hát még van is, mert szerintem jól van, csak már régen nem beszéltünk, aki, mint kiderült, hát ugye egy amerikai lány volt, mint kiderült, egy egyetemre járt a Richard Kellyvel, és már akkor lehetett tudni, hogy így egyébként a filmekkel is foglalkozik, és hogy ő annyira kilőtt, hogy ott is hagyta az egyetemet, meg minden, megcsinálta ezt a filmet, nagyon hamar kultrendező lett belőle, aztán meg elkezdett, hát a második filmje az rögtön ilyen nagyon ciki dolog lett. Éppen a Dwayne Johnson játszott benne, talán a
1: Skorpiók ide.
2: Nem, a Káosz Birodalma, hogy valami ilyesmi tényleg volt a címe. Hát eddig össze-vissza ugye ezzel együtt, a Donnie Darko együtt össze-vissza 3 filmet rendezett, ő 2009 óta nem rendezett filmet.
1: Szegény.
2: A Donnie Darko volt az első, ez a Káosz Birodalma volt a második, és csinált egy Doboz című horrorfilmet.
1: Az, amikor ilyen jön a
2: Cameron Diaz.
1: Igen.
2: Az volt az utolsó próbálkozása.
1: Azt én próbáltam élvezettel végignézni, nem sikerült.
2: Nem, az se volt egy igazán jó film. Szóval a Donnie Darko az egyszerre volt egy ilyen popkulturálisan nagyon meghatározó krónikája a 2000-es évek tinieinek a nem tudom, a szorongásairól, arról, hogy ebbe a szuburbiába, ugye a kertvárosba hogyan mennek bele a mindenféle szorongások, ugye a tudathasadásos állapotot nagyon izgalmasan ábrázolta, egy elég egyszerű történet kapcsán. Két igazán híres jelenet van benne, azon túl, hogy a Jake Gyllenhaalnak az alakítása az nagyon híres, vagy hát nekem kettő ragadt meg, vagy kettőt viszek magammal. Az egyik az, amikor a hupikék törpikékről beszélgetnek a srácok, amikor így bringáznak, és arról, hogy a törpilla akkor most kivel van, vagy kivel nem.
1: Kavar, kivel nem.
2: Igen, a másik pedig nyilván a Mad World című számra elkészített nagyszabású ilyen zenei montázs,
1: Tears ami
2: a filmben, igen, de hogy a filmben nem a a zongorás verzió, hanem valamilyen Jules
1: majd játsza, megnézzük legközelebb.
2: Nem jut eszembe. Szóval hogy igazából nagyon, nagyon sokak előtt ez a film hozta be azt a szám, ezt a számot, tehát ezáltal ismerték meg, és a nagyon különleges hangulata, meg az, hogy vannak benne igazán, igazán meglepetésnek számító színészek is, mint a nem tudom, Drew Barrymore, a Patrick Swayze, aki egy olyan karaktert alakít, akit azért úgy annyira ő nem szokott, de alapvetően szerintem mondom, a millió meg a hangulata az, ami még mindig nagyon klassz filmé teszi ezt.
1: Kedves szorongó fiatalok, ajánljuk figyelmetekbe a Donnie Darkot, a mai napság is, és hogy legfelelően modoros legyek ma. Azt mondja, hogy nagyon kell rohannunk, mert a végére mert nagyon kevés időnk maradt, és jön a sorozat része a mai műsornak. A sorozatnak a címe pedig az, hogy...
2: Widow's Bay.
1: Így van. Amiről azt mondtuk, hogy ilyen cápa utánérzés, már ami a milliót illeti.
2: Hát, nagyon finoman, igen, én az utánérzés szót,
1: cápa,
2: igen, az, én az utánérzés szót csak azért nem használnám, mert annak van egy pejoratív jellege.
1: A millió hasonló.
2: De igen. Hogy igen, kicsit egyébként utalnak is a filmben igen. A cápára, tehát ezeket így, mert hogy ez alapvetően egy horror vígjáték, tehát ez inkább...
1: Vígjáték.
2: Igen, csak az első részben érezhető ez nagyon markánsan, aztán átveszi a horror az irányítást.
1: Akkor a második résztől kezdem el nézni.
2: Igen, és hát annyi az alaphelyzet, hogy van ez az egyébként egészen kiváló velszi színész, a Matthew Rhys, ő játsza a...
1: Tom Jones.
2: A polgármestert. Igen, hogy az ő útja nagyon izgalmasan ábrázolt, tehát amíg rájön arra, hogy nem, ezt a helyszínt, vagy ezt a lakóterületet ő nem tudja megmenteni, és ahogy megpróbálja fölfejteni ugye hát ezeket a rejtélyeket, az is nagyon izgalmas, de ami szuper jó szerintem ebben a sorozatban az, hogy rettenetesen jól működik benne a horror. Tehát igazából onnan az első részben fölvázolják nekünk, hogy miről van szó, hogy itt van egy ilyen átkokat összegyűjtő hely, és onnantól kezdve egy kicsit úgy működik az egész évad, mind a 10 rész, mint egy ilyen horror antológia lenne, tehát így löki előre a cselekményt, de mindegyik résznek megvan a maga, mint a különálló kis horror
1: történet. Külön horrorság van.
2: Igen, külön horrorság van benne, nagyon jól meg van csinálva, szerintem nagyon-nagyon izgi, és hát azzal együtt, hogy nyilván ezt már hamarabb is lehetett tudni, hogy lesz második évad, és ebből adódóan cliffhangerrel van vége az első szezonnak, azért hogy tisztességesen le is zárják, de hogy most nincs időnk ezt kibontani, akkor legyen az, hogy majd amikor lesz jó hely, akkor majd megint beszerkeztem, és akkor
1: még jó, hogy így alakult.
2: Kicsit alaposabban beszélünk rá, mert...
1: Hány részes?
2: 10.
1: 10, nagyszerű.
2: Ja, megnézed addig?
1: Megpróbálom, igen.
2: Szerintem
1: hol érhető ezzel?
2: Apple TV.
1: Apple, tehát akkor majd valahogy megnézem.
2: Szóljál, segítek.
1: Köszönjük szépen a mai figyelmet, esetleg az utolsó szó jogán a jövő heti ajánlót nincs, oké, okay,
2: nem,
1: akkor legyen ez meglepetés, hogy jövő héten mivel készülünk. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ne felejtjétek, hogy ma van, ha csütörtökön hallgattok, a Barátság Nemzetközi Világnapja, úgyhogy legyetek barátságosak egymástól, úgy általában is, de most extra módon. Jövő héten találkozunk, köszönjük szépen a figyelmet, és éljetek túl valahogy ezt a következő hőséges hőkupulás állapotot.
2: Így van, barátságban és szeretetben. Minden jót, vigyázzanak magukra mindenkik. Rádió.

0: ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Először Budapesten a Primus. Augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
5: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, a Fidesz frakciónak akár a 15%-át is lecserélhetik az év végéig. Kánikula lesz a hétvégén, ma 36, szombaton 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A kettes blokk teljesítményét lefelezték, a hármas blokkot már tegnap teljesen leállították. A kieső kapacitás már az erőmű teljesítményének csaknem 40%-át érinti, ezért a hiányt egyre nagyobb arányban kell import árammal és gázerőművekkel pótolni, miközben hatalmas a nyári fogyasztás. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztja szerint a fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre. A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani a város ivóvízellátását. Ivókutakkal és párakapukkal készülnek az önkormányzatok a rendkívüli hőségre. A Dunapaksi szakaszán a szakemberek már készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut. Rendkívüli figyelmeztetést adott ki közben a fővárosi vízművek, a rekord alacsony dunai vízállás miatt több olyan mederszakasz is felszínre került, amely ivóvízbázis védelmi területen van. Ezekre tilos a belépés, a sérülékeny vízbázisok Budapest és az agglomeráció több mint 2 millió lakosának ivóvízellátását biztosítják. Egy újabb bírósági döntés mondta ki, hogy törvénytelen a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás. Karácsony Gergely főpolgármester arról számolt be, hogy a pénzügyi szakadék szélén állnak. 2025 őszén egyszer már kimondta a kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. A 43 tagú Fidesz frakciónak akár a 15%-át is lecserélhetik az év végéig, tudta meg a Telex. Információik szerint a 17. alaptörvény módosítással életbe léptetett 12 éves parlamenti mandátumkorlátozás miatt a pártban úgy látják, hogy a limit által érintett képviselőknek nem feltétlenül érdemes folytatniuk a parlamenti munkát, hiszen nem tudnának indulni a 2030-as választáson. A teljes vonalon leáll egy időre a 12-es és 14-es villamosok közlekedése, a villamospálya karbantartása miatt szombattól egészen augusztus 19-ig nem közlekednek majd. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen, a csapás sorozat erőteljes válasz azokra az iráni támadásokra, amelyek előzőleg a közel-keleti amerikai támaszpontokat érték, közölte a katonai irányító törzs. Tegnap 12 áruszállítóhajó haladt át a Hormuzi szoroson egyenlő arányban be és kifelé, ez némi növekedést jelent az elmúlt két naphoz képest. A Brent olajára egyébként hordonként 91 dollárba került ma délelőtt, miközben egy hete ismét 100 dollár felett járt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap a déli szél megélénkülhet, de 39 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk, a tiéd és a miénk, a barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a zsebrádió.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: kiváló zsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha Garfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
2: 1725. október 27-e, Amszterdam megalapítása. Ez egy tipikus felnőtt húzás, hiszen szegény Amszterdamot biztos nem úgy alapították, hogy egyszer csak leszúrtak egy kapanyellet, és azt mondták, hogy itt ez a lyuk, és ami körülötte van, az legyen Amszterdam. Csak volt ott már előtte valaki. Ráadásul Amszterdam egy elég különleges város, mert a tenger szintje alatt fekszik, csak úgy, mint egész Hollandia, hiszen Amszterdam Hollandia egyik legnagyobb városa. Hollandia neve egyébként eredetileg a hollandok szerint Nederland, ami nagyjából alföldet vagy mélyföldet jelent, ezek szerint Nederlandban laknak a hollandok. Amszterdam sok egyéb mellett attól is különleges, hogy az utakat csatornák helyettesítik, és egy csomó járkának munkába, meg suliba, meg moziba, mindenféle hajókkal, de nem úgy, mint Velencében, ahol nagyon ronda, zongora fekete csónakokon lehet turistáskodni úgy, hogy egy matróznak öltözött ipse egy hosszú bottal lökögeti a csónakot, és közben betét dalokat énekel egy végoperából.
3: Megáll az eszem!
2: Szerintem itt álljunk meg egy szóra, illetve két szóra, hogy mi az a vígopera, és miért baj, ha egy csatornász óbégat. Tapasztalt zsebhallgatók, tehát a zsebtörzs tudja, hogy lelkes rajongója vagyok az operáknak, igaz? Vannak néha jobbító javaslataim, például, hogy a négy fal között operáljanak. Ez most mindegy, maradjunk a vígoperánál. Az operák rendszeresen szólnak tragédiákról, ahol a hangos bácsi egy idő után leszúrja a hangos nénit. Ilyenkor meg mindenki elkezd hangoskodni a színpadon, sőt, a zenekarba fölállnak a vonósok, és az a pacák is bevadul, akinek a vicces dobverője van, és a kondér dobja, aki mellett mindig áll egy szerencsétlen pacák, akinek két szinternyére van összesen, amit összesen kétszer üthet össze az egész előadás alatt. Szerencsére a felnőttek rájöttek, hogy az ilyen drámai programzene, mint tudjuk, nem biztosítja az operából távozók jókedvét, hiszen milyen az már, hogy kiöltözök, meg minden meg van mosva, meg minden ruhám tiszta, és elmegyünk az operába, ami arról szól, hogy mindenki zokog, meg veszekszik egymással. Na, ezért találták fel a vígoperát, ami szinte mindig arról szól, hogy egy pacák több nőnek is udvarol, ezért a nők bepipulnak és összefognak, és bezárják egy fonott ruháskosárba a pacákot, aki ruháskosárban énekel tovább.
3: Régen minden jobb volt.
4: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Szappanopera. A szappanopera a televíziós filmsorozatok egyik altípusa. Szórakoztató fikciós műfaj, történetvezetése epizódokra oszlik, melyeket egyes televízió és rádióállomások folyamatosan beillesztenek a műsor struktúrájukba. A szó pontos fordítása az angol soap opera kifejezésnek. Az elnevezésben a szappan szó egyes korai amerikai rádiósorozatokra utal, amelyeket reklámcélból nagy szappan gyártó cégek szponzoráltak, az opera szó pedig a műfaj drámai cselekményét hasonlítja a zenei operáihoz.
2: Vizsgáljuk meg ezek után, hogy miért baj az, ha egy csatornász a fülembe óbégat, miközben turista vagyok. Egyrészt ugye a nagy hajókon dolgozó embereket tengerésznek hívják. De azok az olaszok ezeken a díszcsónakokon tuti, hogy nem tengerészek, hiszen ha látott valaki már velencei gondolát, igen, így hívják azokat a ronda csónakokat, hogy gondola. Na mindegy, szóval aki látott már ilyen csónakot, teljes biztonsággal állíthatja, hogy ezzel bizony nem lehet kimenni a tengerre, mert a tengeren nem lehet egy bottal lögdösni egy ilyen hosszú bigyót, mert a tenger mély. Hullámzik, ezért a bottal lögdöső pacák az első hullám után beesne a vízbe. Szóval ezek a matróznak öltözött olaszok nem tengerészek, mert kizárólag velencei csatornákon tudnak csónakozni, tehát maradjunk annyiba, hogy csatornászok. Attól, hogy valaki tud pisilni, még nem szökünk út, oké? A probléma igazából az, hogy ezek a csatornászok kötelezőnek érzik, hogy vígoperákból énekeljenek dalocskákat, ami egyrészt azért kínos, mert a parton állók mind látják a csónakban ülőket, hogy azért fizetnek plusz pénzt, hogy a helyi taxis énekeljen nekik. Nekem személy szerint, mondhatnám úgy is, hogy szemszer, semmi bajom a csatornás szakmával, nagyon szép foglalkozás. Legalább olyan szép, mint a buszvezető, vagy az aucan, vagy a pénztáros, vagy főleg a rendőr. De amikor a rendőrrel találkozunk, mégsem szoktuk mondani, hogy ugyan énekelje már el, hogy megbünt egy gyorshajtásért. Pláne a pénztáros. Kártyával fizetek, pontgyűjtő kártyája van. Na, úgy érzem, hogy akkor Amsterdamról ennyi elég lesz.

0: Biztos sikeres akarsz lenni? Tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
1: gördeszkás és vagy biciklis YouTube shorts.
0: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
1: gördeszkás és vagy biciklis YouTube shorts
0: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
1: Véletlenül jön szembe a lisztet pöfögő ember után.
0: 2.
1: Tök jó.
0: 3.
1: Kedved lett hozzá, hogy te is csináld.
0: 4.
1: Tulajdonképpen ez tényleg tök menő. Kellene csinálni, és a szüleid is örülnének neki, hogy nem állandóan YouTube-ot nézel.
0: 5.
1: Vége a videónak, megint jött egy lisztet pöfögő ember.
0: Ne feledd, logika, kritika, etika.
2: Etika? Azt még nem tanultuk.
0: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
1: A hálózsák szaga. Harminckilencedik rész. Bárány bőrbe bújt aranysakál.
2: A felügyelő hívást kapott a központból, hogy Jacek túlélte a nyíl okozta sérülést, és kihallgatható állapotban van, de egyedül vele hajlandó beszélni.
3: Miska Miki, detektív Kemping?
2: Ennyit mond összesen. Ezt viszont folyamatosan. Lehet, hogy a sok miatt beszél össze-vissza, szereztek lengyel tolmácsot, aki szerint ez azt jelenti, hogy Miki egér nyomozó. Talán maga érti. Diósi értette.
4: A Miki egér az lengyelül Miska Miki. Hát mondjuk, akik Szopotba tesznek egy szocialista dalfesztivált, miért nem csodálkozom? Kíváncsi vagyok, hogy hívják a Donát kacsát. Tümba.
2: Eljött az idő, hogy végre átnézze az aktákat, de úgy, mint egy úr. Szerzett egy favázas, csíkos vászonnal szerelt kempingágyat, egy homokozó vödörbe jegettett, abba két

0: Ryder dugott. Tiszta Champs-Élysées, gondolta elégedetten. Járt már ott. Meglepte, hogy Champs-Élyséje volt kiírva, máshogy képzelte ezt a szót. Champs-Élysées-nak mondták az amerikai turisták, azt onnan tudta, hogy Cornichon detektív. Mindig hónaj fingott, ha meglátott egy Champs-Élysées-ó turista csoportot. A öltönyben volt, akkor csak a hóna alá tette a tenyerét, és a szájával adta a hangot. Erre ritkán került sor, ugyanis a francia nyomozó kolléga leginkább atléta trikót viselt. Cornichonnak is voltak különös szokásai, mint Toivonennek. Többször is javasolta, hogy rejtőzzenek megfigyelés közben egy olyan helyre, ahol egy ember is csak szűkösen fér el. A legzavaróbb mégis az volt, amikor egy éjszaka, egy rajtaütés előtt suttogó, néma dulakodás tört ki köztük, mert Cornichon azt akarta, hogy hátraüljenek az aprócska Renault Twingo-ba. A szakadó eső meghiúsította a rajtaütést, de ezután az éjszaka után már elváltak az útjaik. Cornichon néhány héttel később küldött neki egy kötött mellényt. Világos kék alapon két szív. Ő maga kötötte. A balont egy ágra akasztotta, és vadonatúj HH emblémával villogó HoHo márkájú kempingnadrágban próbált elhelyezkedni a nyugágyban. Szándékosan vett egy ilyen Helly Hansen hamisítványt, direkt lázadt az egyen menedzserek ikonikus uniformisával szemben. Nem mintha lett volna eredeti, de ez színben pont jól ment Cornichon mellényéhez. Jó nézett ki. Na, lássuk, mi van itt. Zöld Lidl szatyorban vitte az aktákat, mintha erre lett volna kitalálva.
1: Dr. Sajnovics I. Mi? Ez már megint mi az Isten? Hogy kerül ez ide?
0: Ledobta a nyugány mellé a kavicsos partra. A másik aktán név.
2: Jeles Árpád. Születési idő, nincs adat. Anyakönyve, nincs adat. Iskola, nincs adat. Nincs adat. Érdekes. Megjegyzések. Kisgyermek korában külföldre vitték, de a szülők Magyarországon maradtak. Első regisztrált tartózkodási adat. 3 éves kötelező sorkatonai szolgálat, Szovjetunió. Kazasztán. Később továbbszolgáló lesz, újabb 3 év, Mongólia. Képzett tüzér, plusz bevetések, szolgálati jelentések, nincs adat. VH. Aha. Hát ez a vörös hadsereg lesz. Nem csoda, hogy nincs adat. Magyarországra költözött 1989. Állandó munkahelye 1989 óta ugyanaz. E-Maps. Na, szóval. Prius nincs, jogsi nincs, útlevél nincs. Pedig a TEG behúzza az összes szolgálat összes adatát. Jeles Árpád. Te vagy a Mr. Nobody. Hümba.
0: Éppen elgondolkodott, hogy hogy a fenében lehet még ebben az országban olyan személy, akiről semmit sem tud a Big Brother, amikor egy ismerős hang szólalt meg mellette. A Pogácsás Illés volt. A férfi flegmán nézte őt. A ledobott aktával a kezében.
3: Rég láttam leírva a nevemet.
0: Diósi felügyelő dermedten nézett a Pogácsás Illésre. Kétségbe esetten próbálta felidézni az aktán látott nevet, de csak a doktorig jutott. A férfi szótlanul leakasztotta a felügyelő ballonját, és intett a fejével, hogy kövesse a partra húzott ladikhoz. A víz közepére értek oda, ahol a felügyelő a horgászt látta, amikor leütötték. Illés, illetve dr. Sajnovics valami horgonyféleséget dobott ki, hogy ne vigye őket a sodrás.
3: Őszintén nem gondoltam, hogy eddig eljut. De az Árpád mondta, hogy maga már a busz megálló tetején is ott volt. Azt már én is láttam, hogy rájött, hogy a banya háza az nem csak egy kocsma. Magát azért hívták ide, hogy megoldjon valamit. De azt maga nem tudja megoldani, mert nem lehet, és nem is kell.
0: Diósi dermedten figyelte az Alkesz bánya titkár átalakulását. Egy államférfi hangján és méltóságával beszélt vele. Vele, aki éppen egy hamis fürdőgatyában és egy igen ízléstelen, újatlan mellényben ül, egy ingulatikban.
3: Maga nem érti, de magát a szerzők küldték, hogy fogja le az őrzőket, hogy megtisztítsa nekik az utat. De mindig lesznek őrzők. Mindig is voltak. Most is látnak. Azért hoztam ide magát, pont ide, hogy maga ne kapjon találatot. Remélem tud úszni, mert én a másik partra megyek.
0: Tudott úszni. Ugyan pont úgy, ahogy a nyugdíjas nénik délutánonként a hajós Alfré sportoszodában. Rózsás úszósapkában, mereven kievelt fej, rossz ütemű, erőtlen kéz és lábmunka, miközben erősen fújjuk a vizet a szánk elől. Mindezt a mellényben. Amikor végre kimerülten talajt ért a lába, újabb meglepetés várta. Egy kőhajításnyira Grittye állt a parton, aki végignézte az egész bizarr hajókirándulást.
4: A Hálózsák szaga 39. adását hallották.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Szükséges megemlítenünk Rotterdamot is, ami szintén egy város, szintén belefolyik a víz, mert a tenger szintje alatt van, de Rotterdamban okosabbak voltak, mint Amsterdamban, és ha már ott voltak, és ott volt az a sok víz, Rotterdam lett Európa egyik leghatalmasabb kikötője. Itt kötnek ki azok a hatalmas konténerszállítóhajók, amik olyan nagyok, hogy ha el akarunk menni az elejétől a végéig, akkor valahol félúton meg kell állnunk uzsonnázni. Rotterdam egy olyan régi város, de olyan régi, hogy itt született 1466-ban. Más lista, pont fölfedezték egy kicsit később Amerikát. A rotterdami Erasmus. Humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író. Igen, ennyi minden volt, de nem kell arra gondolnotok, hogy ez egy notórius álláshalmozó lett volna. Ez abban az időben egy foglalkozás volt. A középkorban, ha valaki egy icipicit többet mosakodott, és egy icipicit okosabb volt a többieknél, akkor egyszerre lehetett szemorvos, és költő, és cipész.
0: Megáll az eszem!
2: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
3: tudta. Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Notórius. Ugyanez nem egy foglalkozás, de vigyázzunk, mert mindenkiből lehet notórius. Ha valaki notórius, más néven rossz hírű, akkor sokan ismerik, de borzalmas tulajdonságai gonosz tevései miatt, ami nem is akar változtatni. A notórius személy élvezi, hogy mindenki tudja a nevét, de igazából nem szeretik az emberek, mert mindig csak a baj van vele. Ráadásul, amennyiben később mégis változtatni szeretne, ezt a jelzőt sosem tudja majd levakarni magáról.

0: Abban a korban bizonyára sok Erasmus lehetett, mert fontos mindig megjegyezni, hogy ő a rotterdami. Magyarul számomra teljesen érthetetlen módon úgy fordították a nevét, nagy figyi, hogy Rézmán. Ja, Batman, Superman, meg Auchan, meg Penny. Hát mind csodálkozunk.
1: Viccelünk, apuka, viccelünk.
0: A rotterdami Erasmus Rézmán úr leghíresebb művének a címe a Balgaság dicsérete. Ebben lecikizte a képmutató felnőtteket, akik olyan dolgokra voltak büszkék, ami nem is az ő érdemük. Egy kicsit ez olyasmi, mint amikor ma az olaszok úgy csinálnak, mintha ők lennének a régi rómaiak. A középkorban, amikor ő élt, és a mai korunkban, az a nagyon hasonló, hogyha valaki okosabb, akkor nem szabad nyilvánosan igazat mondani, mert azért nagyon megutálják az embert. A dolog azért annyit fejlődött, hogy régen annyira megutálták, hogy mágiára küldték, ma meg csak melegebb éghajlatra.
1: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Melegebb éghajlatra küld. A felnőttek szokták egymást ide-oda amoda küldeni. Például a bánatba, a búzsba, a fenébe, a fészkes fenébe, a pitlibe, a túróba, na meg a francba. Amúgy meg tök úgy hangzik ez, mint egy káromkodás, vagyis a meglepetéssel vegyes düh kifejezése. Nem véletlenül van ilyen magas indulati töltése. De hová küldjük azt, akit elküldünk a francba? Hol a francban van az a bizonyos franc? Merre kell keresni a térképen? A válasz nagyon egyszerű. Franciaországban. A franc ugyanis egy fekélyes betegség neve volt, amit először a 15. században, vagyis nagyon régen az egyik francia király seregében azonosítottak. Ezért a világon mindenütt francia betegség néven kezdték először emlegetni. A magyarban a francia szó akkoriban még magát az országot jelentette, amelynek melléknévi alakja volt a franc, tehát ezt az izét franckornak mondták. Hogy honnan jön az, hogy Franciaország melegebb éghajlat, azt nem tudjuk, mert majdnem egész Franciaországban olyan az idő, mint nálunk. Ezek szerint a felnőttek azt sem tudják, hogy hová küldözgetik egymást. De az biztos, hogy a francban melegebb van, mint itt. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
5: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Sziasztok, Róbert Gábor vagyok, és Epikurosz filozófus gondolatát szeretném felolvasni nektek a barátságról. Mindazon javak közül, amelyekben a bölcsesség részesít bennünket, a barátság a legértékesebb. A barátság fontos szerepet játszik az emberek életében. Általa könnyebb az emberek közti kommunikáció, könnyebb lesz elérni az örömöt, tehát a gyönyör mellett a barátság is az emberi élet célja kell, hogy legyen. A barátság minden reggel körbejárja a világot, hogy felébressze az embereket, és azok kölcsönösen szerencsét kívánjanak egymásnak. Köszönöm a figyelmet!
0: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: El Niño, beszélgettünk már erről, de vajon ez milyen hatással van a befektetésekre? Kovács Zsolt, az OTP alapkezelő portfólió menedzserével megvitatjuk ezt a kérdést, ha már bemelegítettünk Paks kapcsán. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Mit jelent az El Niño egészen pontosan, nem árt ismételni egy kicsit?
4: Összefoglalom, a csendes óceánon két ellentétes éghajlati jelenség figyelhető meg. Ezek pár évente váltják egymást, és az egész világ időjárását befolyásolják. Az El Niño, ő a kisfiú, magyarul ez a spanyol szó kisfiút jelent, a La Niña pedig kislányt. Perui halászok adták ezeket a neveket. A kislány esetében a csendes óceánban a passzát szelek általában keletről nyugat felé fújják a meleg felszíni vizeket, míg a kisfiúnál az El Niño esetében meggyengülnek ezek a szelek, és megfordul az irány, melegebb lesz a víz az amerikai kontinens partjainál, míg Ausztrália és Dél-Kelet-Ázsia partjainál pedig hidegebb.
3: Oké. Ez tehát maga az időjárási jelenség. Ez most melyik van, a kisfiú vagy a kislány? Nyilván a kisfiú, de ez miért fontos az idei esztendőben?
5: Igen, a befektetőknek miért fontos, igen.
4: Igen, a kisfiú van idén, és azért fontos, mert nagyon szélsőséges egyrészt. Tehát a szélsőséges kisfiú az hőhullámokat okozhat, aszállyal járhat, máshol pedig áradásokkal, heves esőzéssel. Tehát nagyon rendszertelen lehet, eltarthat akár másfél évig is. Már most érezteti a hatását például Chilében, ahol özönvízszerű esőzések vannak. És ráadásul ne feledkezzünk el a klímaváltozásról sem. Tehát itt két párhuzamos jelenség van együtt. Az El Niño az egy természetes éghajlati ciklus. Miközben a klímaváltozás egy az emberi tevékenység által is fokozott globális felmelegedés, és a kettő egymásra ráerősít. Tehát a klímaváltozás önmagában is növeli az ilyen szélsőséges időjárási eseményeket, amiket felsoroltam, de a jövőbeni El Niño-kat is erősítheti.
5: És akkor nagyobb
4: kirány... Ráadásul vannak még egyéb nehézségek is, mint az iráni háború. Tehát az iráni háború okozta ellátási zavarokra, ezek a problémák még most árakodnak.
5: Tehát elsősorban a mezőgazdasági termékeknél okozhat ez nagyobb kilengéseket, hiányt, drágulást? Vagy mire a befektetői
4: oldalról? Alapvetően igen. Tehát az El Niño átrendezi a globális csapadék hőmérsékleti viszonyokat. Vannak nyertes régiók, vannak vesztes régiók, és a legnagyobb veszélyben, ahogy kérdezted, a mezőgazdasági termékek vannak. Nagy veszélybe kerülnek az egzotikus termékek, monokultúrák, például kakaó, kávé, amiket szubtrópusi területeken termesztenek, nagy területen egyfélét. De veszélyeztetettek a gabonafélék is. A kakaónál veszélyt jelent például, hogy az El Niño megnöveli az aszályveszélyt Nyugat-Afrikában. A braziliai kávétermesztés, kukoricaaratást, nagy esőzés, áradás veszélyeztetheti, és veszélyezteti jelenleg is. Indiában a száraz monszun cukor, rizs, búzaellátást veszélyezte.
5: Mit csinál
4: az? Ennek jelentős gazdasági következményei lehetnek. Csökkenhetnek a terméshozamok. Ezek az országok exportkorlátozásokat vezethetnek be. Az élelmiszer és a takarmányárak megnőhetnek, és bizonyos szegényebb importőr országokban akár hiány is kialakulhat. Azt jelenti a fő problémát, hogy a fejlett országok készletei kitarthatnak, azonban az iráni háború árnyékában sínlődő szegényebb országok így most duplán pórul járhatnak ezzel a jelenséggel is.
5: És akkor az egyszerű befektető mit csinál? Kiképzi magát időjárás jelentés értelmezésre? A piac az gyakorlatilag a friss előrejelzésekre reagálva mozog, ez a legfőbb mozgató rugó ezeken a záró piacokon? Vagy hogy egész egyszerűen megveszünk mindent, mert valahol úgy is hiány lesz és gond lesz, és akkor az árak emelkedni fognak?
4: A különböző termékeket különféleképpen érinti, de ahogy mondtam, a mezőgazdasági termékekben jó belépési pozíciók vannak most, lehetnek akár long irányba, érdemes ezeket a piacokat megvizsgálni, de fel kell készülni a szokásosnál erősebb árfolyam ingadozásra is. Alapvetően nagyobb volatilitás, nagyobb árfolyam ingadozás lehet ezeken a piacokon. Minden esetre az árupiaci termékek jók lehetnek abból a szempontból, hogy infláció elleni védelmet nyújtanak, és ebben a környezetben elég magasak az inflációs kockázatok.
5: És akik érintettek benne termelőként, vagy mondjuk importőrként, alapanyagként, ők nekik gondolom a fedezés az sokkal fontosabbá válik. Egyáltalán hogyan tudnak ők védekezni? Nem csak az extrém potenciális emelkedés ellen. Igen, tehát nem csak az áremelkedés ellen, hanem a változékonyság ellen is.
4: Igen, tehát a farmernek elveszheti asszályos környezetben a búzáját, gabonáját, ő biztosítást vásárol. Például Amerikában, az USA-ban az látszik, hogy megnőtt a biztosítások iránti kereslet. Aki a másik oldalon van, egy feldolgozó, például egy malom, ő leginkább attól lehet megijedve, hogy nagyon elszállnak a terményárak, ő megpróbálhat idejében betározni, illetve a határidős piacokon is megjelenhet, fix áron jövőbeni üzletkötést kezdeményezhet.
5: És ez már látszik egyébként a piacokon? Tehát ők ezzel nagyjából tisztában vannak, hogy azért elsősorban a spekuláció mozgatja az árupiacokon ezeknek a termékeknek az árai?
4: Igen, én úgy gondolom, hogy tisztában lehetnek, és ezek a igények, ezek a fedezési igények bőven benne vannak a jelenlegi árazásban, ezek a szereplők a piacon vannak. Ezek mellett természetesen a spekulációnak is van fontos szerepe.
5: Ti, mint alapkezelő, milyen mértékben foglalkoztok vele, vagy mennyire építitek be ezeket a portfóliókba? Ez ilyen egzotikus termékeknek számítanak, vagy azért egy abszolút hozamú alap, vagy nem, nyilván a árupiac alapok azok mások, mert azok ezzel foglalkoznak, de hogy mekkora súlyt jelentenek, mennyire foglalkoztok ezekkel, illetve kerülnek be a befektetői portfóliókba?
4: A legfontosabb kérdés, hogy mennyire likvidek ezek a piacok. A fő gabonapiacok, most említem az amerikai búzát, kukoricát, a szóját, ezek a határidős kontraktusok, ezek nagyon jó likviditással bírnak, nagy mennyiségben, nagyon aktívan kereskedettek, folyamatosan van rá árjegyzés, és igazából ezekben folyamatosan lehet pozíciót keresni, és jó lehetőséget jelentenek az alap számára is. Az egzotikusabb termékek esetében jóval inkább észnél kell lenni, menedzselni kell a kockázatokat. Itt sokkal hamarabb megjelenhet egy nagyobb áringadozás, sokkal inkább a vételi eladási árak kitágulhatnak, és sokkal óvatosabban kell ezeket a piacokat megközelíteni. Abból azt a szempontot sem elfelejtve, hogy elemzői szempontból is ezek a piacok nehezebben követhetőek, nehezebben lehet róluk informálódni. sokkal zártabbak és sokkal több veszélyt jelenthetne.
5: Hát meg eleve az, hogy az időjárás ezeket mozgatja a legjobban, és itt igen, gyakorlatilag valamilyen szinten meteorológusnak is, meg az előjelzéseket jól értelmezőnek is kell lenni az, hogy valaki jobban előre
4: tudja. És ezek nagyon-nagyon kitett termékek, tehát itt a kakaó kávé esetében, amit monokultúrát említettem, ezek a termékek iszonyatos módon kitettek a környezetváltozásnak, éghajlatváltozásnak, illetve hát a betegségeknek. Nagyon nagy területen egy típusú terméket termesztenek, ezért, hogyha itt nagy károk lesznek, az több évre előre vonatkozóan is meghatározhatja a kínálatot.
5: Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát neked is.
4: Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
5: Szia, szia! Kovács Zsolt, az OTP alapkezelő, portfólió menedzsere mondta el, hogy hát az El Niño még Magyarországon, mármint a mostani erősödése még nem érezteti a hatását, de várhatóan fogja. A világ nagy részén szinte bizonyosan, és ez a mezőgazdasági termékeknek az árára is hatással lehet. Még nem tudjuk, hogy hol lesz aszály és hol lesz árvíz, de hogy biztos, szinte biztos, hogy komoly termesztési nehézségek lesznek, és hiány is alakul, ki fog alakulni majd bizonyos termékekből, és erre nyilván nehezen tudnak reagálni a piacok, de inkább az áremelkedésre lehet számítani ebből kifolyólag, és hogy akkor erre hogyan reagálnak az alapkezelők, erről beszélgettünk.
2: Belát nagyon és
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
8: Ez a dal ismerős, ugye?
9: Ha én rózsa volnék.
8: Na és ez?
9: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
8: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
10: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
13: A fővárosban nem közlekedik a 2-es és a 24-es villamos, a Közvágó híd és a Haller utca a Soroksári út között járműhiba miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Korlátozásra kell készülni Soroksáron a Tárcsás utcában a Templom utca közelében vízcsőtörés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közműjavítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között a sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Dél-Budáról a Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szűcs Magdolna, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
16: Memory.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, a vendéglátósok 20%-ánál találtak higiéniai hiányosságokat. Oktatáskutató lesz a Klebelsberg központból. Kánikula lesz a hétvégén, ma 36, szombaton 40 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A következő napokban hőségkupola alakulhat ki Magyarország felett, ezért harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centi, a kettes blokk teljesítményét ma lefelezték, a hármasat már tegnap teljesen leállították, de akár teljesen lekapcsolhatják az erőművet. Magyarország villamosenergia ellátása azonban nincs veszélyben. A kormánynak van terve arra nézve, hogy mely nagyfogyasztóknál lehetséges átmenetileg csökkenteni a villamosenergia fogyasztást, ha kell, közölte a kormányfő. Elkészül egy rotációs krízisterv is, ami rögzíti, hogy mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni fogyasztásokat. Ebben nem szerepelnek a kórházak, szociális intézmények és más alapvető szolgáltatások. Júniusban 1305 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 8,7%-kal, a behozatalé 6,5%-kal volt nagyobb az előző év azonos időszakinál, közölte a KSH. A vendéglátósok 20%-ánál talált higiéniai hiányosságokat a hatóság. Összesen 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek, több helyen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvízvételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítani. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt is, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyeztek el. Oktatáskutató lesz a Klebelsberg központból. A jövőben szakmai háttérintézményként segítik az oktatást. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az átvilágítás során kiderült, hogy a tankerületeknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat. A miniszterelnök hozzátette azt is, hogy augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonják a döntésekbe. A kiválasztott igazgatók 5 évre kapnak majd megbízást. Vörös riasztás van a horvát tengerparton, 40 fokos kánikula jön ott is a hétvégén, és sokfelé hajnalban sem hűl le a levegő 25 fok alá. A hatóságok azt kérik, hogy lehetőleg csak reggel is este menjenek strandra a turisták, délben senki ne tartózkodjon a szabadban.
11: Időjárás a Rádiókafén.
17: A tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge, mérsékelt lesz a keleti-délkeleti szél, 36 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a déli szél megélénkülhet, de 39 fokot is mérhetünk.
11: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól, neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk nagyon érdekes, és egy eléggé bonyolult, de Zoli részletesen belásta magát a lengyel csodába, a lengyel gazdaságba, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni most jó pár adás erejéig, hiszen sok érdekességet kell megbeszélni ezzel kapcsolatban. Én olvastam ezt a kb. 40 oldalas dokumentumot, azt nem mondom, hogy most, hogyha vizsgáznom kéne belőle nálad, akkor azt így abszolválni tudnám, de megpróbáltam kiszedni belőle azokat a pontokat, amik számomra nagyon érdekesek voltak, és az egyik, az első, amit rögtön meg is állapítottál az elején, hogy vannak mítoszok ezzel a lengyel gazdasági csodával kapcsolatban, amiknek próbáltál utána menni, hogy ezek igazak-e, vagy mennyire igazolhatók-e, és hogy nagyon ritka az, hogy egy jó és erős gazdasági növekedést össze tudjon hozni egy ország, anélkül, hogy magas inflációja legyen. És valószínűleg itt kell elkezdeni keresgélni. Egyáltalán mi az a lengyel gazdasági csoda, hogyha össze akarjuk foglalni?
2: Igen, sziasztok! Amiről ugye a Bandi beszél, mint íromány, az majd ki fog kerülni, az a Substack-emen lesz egy hosszú elemzés a lengyel gazdasági csodáról. Már régóta terveztem, hogy erről írok valamit, de kiderült, hogy nem egyszerű. Tehát, hogy nagyon sok országból úgy adja magát, úgy szépen kirajzolódnak, hogy miért történt, ami történt. És a lengyel eset az nem ilyen. Tehát itt iszonyatosan sok apró tényező van, szerintem nincsen egy nagy történet, de amire mégis jutottam az az, hogy alapvetően szemben az általános vélekedéssel nem a piacok hajtották a lengyel csodát, hanem amellett érvelek, hogy ez egy államilag hajtott történet volt, amit majd ki fogunk bontani, és hát igen, aztán egy ilyen jó 40 oldalasra sikerült az a hát ilyen Substack bejegyzésnek indult, de lassan egy tanulmány lett belőle, hogy miről is szól a lengyel csoda. Próbáltam reflektálni mások írásaira is, és rengeteg adattal alátámasztani, úgyhogy most ez az epizód, ez a podcast epizód, ez nem kis részben erre fog épülni, majd linkeljük magát az adást is. Szerintem a mítoszokat majd a vége felé oszlassuk el. Ugye két ilyen nagy mítosz van, az egyik ez a Balcerovics mítosz, tehát ugye egy Leszek Balcerovics nevű embernek köszönhetik a lengyel csodát, a másik pedig ugye az, hogy euró kell a gazdasági fellendüléshez, és ugye ezért a lengyel eset, ugye, ahol nincsen euró, az gyönyörűen mutatja, hogy nem kell egyébként euró ahhoz, hogy egy ország jól működjön gazdaságilag, de nem, tényleg nem ezekre érdemes koncentrálni, hanem ugye nekünk miért érdekes ez, mert az egész visegrádi, sőt, tágabban mondanám közép-kelet-európai térségben, ha van két leszakadó, akkor az Szlovákia és Magyarország. Magyarország stagnáló, Szlovákia konkrétan leszakadó, és hogyha vannak sikerországok, akkor Románia és Lengyelország az a két ország, ahol egyértelműen sikerről beszélhetünk, és hát ezek közül ugye Lengyelország nekünk azért izgalmas, mert hasonló fejlettségű országról van szó. És az a nagy kérdés, hogy hát ők most egy közepes fejlettségű ország-e még, vagy már kiemelkedtek-e a nagyon fejlett országok közé. Ugye Lengyelországban most nagyon sokat beszélnek erről, de egyébként a világ sajtóban is, tehát az Economistot és más nemzetközi sajtót is bejárta, hogy hát a lengyel egyfőre jutó GDP vásárlóerő paritáson meghaladta a japán értéket, és ez nagyon-nagyon sok cikkre, meg mindenfajta ilyen vélekedésre adott okot. És hát előásták, hogy az 1980-as években a szolidaritás híres hőse Lech Wałęsa is egyébként egyszer már talán 81-ben, ha jól emlékszem, megpendítette, hogy egyszer majd lesz olyan, hogy Lengyelország, ha nem lenne kommunista ország, akkor akár utól érhetné, hogy ő belőle lehetne az új Japán, és hát ugye akkor senki nem hitte volna, hogy Lech Valenszának egyszer igaza lesz, és ma pedig azt látjuk az adatokból, hogy bizony, egy főre jutó GDP-ben vásárlóparitáson Lengyelország utolérte és meghaladta Japán. Ennek egy nagy része persze az, hogy a lengyel árszínvonal az még mindig sokkal alacsonyabb, tehát, hogy mondom, hangsúlyozom, vásárlóparitáson igaz ez, másrészt ugye Japán azért az az OECD gazdaság, amelyik stagnál, egy nagyon lassan növekedett, tehát hogy az OECD-nél is lassabban növekedett, tehát az összehasonlítási alap is ebből a szempontból fontos, csak ugye azt is tegyük hozzá, hogy ez nem jelenti azt, hogy például az egyfőre jutó jövedelem Lengyelországban az elérte volna a japán szintet, tehát azért a lengyelek jövedelme még nem érte el, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ugye a GDP és az életszínvonal az nem ugyanaz, tehát hogy attól, mert a lengyel GDP meghaladta a japánt, ebből nem következik az, hogy most Lengyelország egy gazdagabb, fejlettebb ország lenne. Ugye nem győzzük hangsúlyozni ebben a podcastben sem, hogy a fejlettség, a gazdagság egy országnak a sok-sok-sok évnyi GDP-ből adódik össze. Tehát, hogyha nagyon hosszú időn keresztül magasabb marad a GDP Lengyelországban, mint Japánban, akkor egyszer lehet majd Lengyelország gazdagabb ország, de ugye a román-magyar összehasonlításban sem az van, hogy csak azért, mert a román GDP-k vagy jövedelmek egy-két évben meghaladták a magyar, ebből ugye azt a következtetés kéne levonni, hogy akkor most Románia fejlettebb ország, mert ugye mindig megkapjuk ezt, hogy akkor menjetek Romániába lakni, meg nem úgy néz ki Románia, mint a fejlettebb lenne. Itt nem az az állítás, hogy egy-két évnyi magasabb GDP miatt most hirtelen Lengyelország gazdagabb lenne, mint Japán, vagy Románia gazdagabb lenne, mint Magyarország, csak az az egyszerű tény is önmagában megdöbbentő, hogy az egyfőre jutó GDP-ben ma már Lengyelország magasabban van, mint Japán.
1: Igen, ez a PPP, tehát ugye a vásárlóerőparitáson mérjük, tehát ez nagyon fontos, de nyilván ahhoz, hogy az életszínvonalat és azt, ami Lengyelországban történik, értelmezni tudjuk, ezt így kell nézni. És nekem, ahogy olvastam, amit írtál, ugye valahol rögtön adódott az elején az összehasonlítás, akár regionálisan, mert a V4 országokkal is érdemes összehasonlítani, ha már hasonló helyzetből indultunk, akár hogyha úgy nézzük, akkor csak direkt Magyarországgal is. Ami azért érdekes szerintem, mert ugye a 80-as, 70-es évek vége, 80-as évek és az úgynevezett gulyás kommunizmus vagy gulyás szocializmus évtizedeiben azt lehetett hinni, és úgy nézett ki nagyon, hogy mi leszünk itt azok a legország, mi leszünk a példa, a jó példa, amire majd mutogatni lehet. És hát ugye előszeretettel jöttek is ide Magyarországra a KGST országaiból sokan, és kevés olyan ország volt, ahol több lehetőség volt. Ez önmagában ez a gulyás kommunizmus, vagy gulyás szocializmus szerintem egy érdekes kifejezés, ugye a mindennapi jó minőségű, jó lakottság, tehát hogy mindent meg tudsz venni a gulyáshoz, valahogy innen jön a terminológia. És hát lényegében az, hogy arról szólt, hogy mindenünk megvolt, és egy jó pályán voltunk. Na de mi történt?
2: Az írtó fontos, amit mondasz, mert ugye a két országnak a kiinduló pontja az úgy teljesen más, hogy Magyarország volt valóban sokkal-sokkal jobb helyzetben. Tehát ugye Magyarországot gulyás kommunizmusnak csúfolták, ami 80-as években, ami ugye valóban arról szólt, hogy magyarok milyen jól élnek itt a keleti blokkba, de még emlékszem arra, hogy Lengyelországgal kapcsolatban meg ugye az volt a vicc, hogy Magyarországon volt ez a vicc, hogy hogy néz ki a lengyel hamburger, két kenyérjegy között egy húsjegy. Tehát, hogy olyan szinten éhezés volt Lengyelországban, hiánygazdaság volt, szükségállapot, stb. Lengyel piacozás, ez meg azt jelentette, hogy olcsó vackokat hoznak ide eladni. Tehát, hogy kifejezetten lenéztünk a lengyelekre akkor, mint szegény testvérekre. És hát ugye az adatokban is ez látszik, hogy a rendszerváltáskor hát mondjuk a lengyel GDP az úgy kétharmadánál volt a magyarnak. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon rossz kezdő helyzetből megy fölfelé mind a két ország, és akkor ugye ez azért nagyon izgalmas, mert ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történt Lengyelországban, ahhoz én azt mondom, hogy először azt kell megérteni, hogy mikor történt ez a csoda. Tehát, hogy ez a rendszerváltáskor, a rendszerváltás után, vagy az elmúlt pár évben, és ha valaki megnézi a két országnak a fejlődési görbéjét, akkor az a helyzet, hogy a rendszerváltástól egészen a nagy pénzügyi világválságig ez a két ország párhuzamosan halad. Tehát, hogy Magyarországnak az egyfőre jutó GDP-je az ugyanannyival van fölötte, még a 2008-ban kitört nagy nemzetközi pénzügyi válság idején is, mint a rendszerváltáskor, tehát nem ekkor van a csoda. És én azt mondom, hogy két időszak volt, amikor a lengyelek elhúztak. Az egyik időszak az a 2008-as pénzügyi válság maga, amikor ugye az történt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a Magyarországon Gyurcsány Ferencnek volt ez az időszaka. Én ezt úgy szoktam nevezni, hogy a Gyurcsányféle gazdasági Hiroshima. Tehát ugye ez az ember csinált nekünk itt egy 11%-os államháztartási hiányt, utána befékezett, csinált egy nagy megszorítást. Tehát gyakorlatilag a Gyurcsány időszakában, úgy 2006-tól, hát először stagnálás, majd utána egy összeomlás van. Ugye IMF hitelt kellett felvennünk, ez GDP 20%-áig, és konkrétan zuhant a GDP, a foglalkoztatás, minden. Tehát, hogy ugye van ez a nagyon-nagyon rossz időszak a Gyurcsány alatt, amikor ezzel párhuzamosan egyébként a lengyelek pedig folyamatosan nőnek tovább. Tehát, hogy mintha mi se történt volna, és ugye ezt egyébként szokták hangsúlyozni is annak idején a 2008-as gazdasági pénzügyi válság idején, hogy az egyetlen ország az EU-ban az Lengyelország volt, amelyik nem ment recesszióba. Tehát minden, kivétel nélkül minden másik EU ország recessziót élt át legalább röviden a 2008-as pénzügyi válság idején, kivéve Lengyelország, ahol szerintem az első dolog, amiről majd érdemes lesz részletesebben beszélnünk, hogy akkor egy Donald Tusk nevű miniszterelnöke volt Lengyelországnak, aki egyébként egy fiskális konzervatív volt eredetileg. Tehát úgy kampányolt a választások alatt, hogy mindig ki kell egyensúlyozni a költségvetést, ugye ezt hívjuk fiskális konzervativizmusnak, és amikor ő kormányra került, akkor nem ezt csinálta, hanem ugye egy ilyen, hát ilyen újjászületett keynesiánusként, ugye John Maynard Keynes, aki egy brit közgazdász volt, és ő az, aki azt hangsúlyozta, hogy válság idején bizony az országoknak, az államoknak deficitet kell csinálnia, és deficit finanszírozással kell stimulálni a gazdaságot, és pontosan ezt csinálta nagyon helyesen Donald Tusk ebben az időszakban, és ennek köszönhetően Lengyelország nem állt meg a növekedésben, miközben Magyarország meg bezuhant, tehát ugye 2008-as világválság végére, 2011-12-re gyakorlatilag Lengyelország utoléri Magyarországot, tehát akkor már az egyfőre jutó GDP-jük az ugyanakkora, és akkor megint van egy 10 év, amikor gyakorlatilag párhuzamosan megyünk fejfel mellett, tehát ugyanakkora a magyar és a lengyel GDP, és akkor látványosan elválik a kettő a COVID után.
1: Hogyha összekarjuk foglalni, akkor 2008-ig nagyjából, 2007-2008-ig a rendszerváltás után hasonló pályát ír le a két gazdaság. Amikor jön a 2007-es ingatlanpiaci buborék és gazdasági válság, amit ez okozott, akkor a lengyelek ezzel a költségvetési deficit politikával kivédik azt, hogy az ő gazdaságuk sérülékenyebb legyen, vagy megsérüljön, miközben a többiek nem, itt a régióban, vagy akár Magyarország, és utána pedig még egy válság alatt bizonyosodik be, hogy a lengyel gazdaság reziliens és erős.
2: Azt nem tudom, hogy még egy válság, mert alapvetően a Covidot mind a ketten elég jól átvészeltük, tehát hogy a magyar és a lengyel, mert hogy ugye nem áldozatok számában, mert áldozatok számában Magyarország világ harmadik legmagasabbja volt, hogy a gazdasági visszapattanás az Magyarországon is megvan, hanem az utána eltelt időszakban gyakorlatilag a Covid óta máig eltelt időszakban Magyarország gyakorlatilag stagnál, miközben Lengyelország, na ekkor van az igazi lengyel csoda. Tehát, hogy én amellett érvelnék, hogy amit 2008 után csinálta Tusk, az egy nagyon racionális, keynesiánus gazdaságpolitika, alapvetően mindenkinek ezt kellett volna csinálnia, csak ugye az EU nem akarta csinálni, mert fiskális konzervativizmus volt, Magyarország meg nem tudta csinálni, mert ugye a Gyurcsány olyan államháztartási hiányokat csinált az előtte levő években, hogy ő nem tudott már költségvetési ellensúlyozást csinálni deficitfinanszírozással, mert addigra már bezuhant a magyar gazdaság, és akkor átugrott az államadósságunk, hogy ő nem tudott csinálni, ha akart volna sem. De az a kevésbé érdekes időszak abban az értelemben, hogy hát ez egy nagyon okos, prudens gazdaságpolitika válság idején stimulálni, ellensúlyozni, tök jó, hogy csinálta a Tusk, de hogy az még önmagában nem egy csoda, hanem ami igazán csoda, amikor nagy növekedésre kapcsol a lengyel gazdaság, a térségtől is elzúz, tehát hogy nem csak Magyarországgal hasonlítjuk, hanem Visegráddal, akkor egyértelműen a Covid utáni években zúzott el, tehát az egy igazából a lengyel gazdasági csoda a története, az nem több, mint egy ilyen 5-6-7 éves történet.
1: Na jó, de ezt meg kellett alapozni azokkal a dolgokkal. Tehát, hogy is mondjam, értem, hogy ez egy viszonylag, amikor elválik a grafikonon is a két gazdaságnak a növekedési üteme, ahhoz kellett az, hogy a 2008-as években elinduljon az, amit te mondtál, és

0: akarom a Tusknak a 2008 utáni sikerét. Csak azt mondom, hogy, hogy igen, ez egy racionális politika, és ezt kellett csinálni. Én még emlékszem arra, amikor mentem Magyarországról autóval a Baltikumba, és ott ugye átment az ember Szlovákiából Lengyelországba, az egy visszaesés volt, tehát egy fejlettebb Szlovákiából ment át egy lengyel fejletlenségbe, és utána ilyen írdatlan hosszan, tehát ilyen 10-12 órán keresztül, falvakon keresztül, úttalan utakon borzalmas infrastruktúra volt Lengyelországban, míg elérkezett mondjuk Litvániáig. Ma meg az van, hogy ugye elképesztő mennyiségű egyrészt autópályát építettek, tehát majd ide berakunk egy grafikont, amit látszani fog, hogy hát ezben a 2008-10-es időszakban óriásit ugrott az autópályáknak a kilométer hossza, és utána is mind a mai napig folytatódott, tehát ma már egy nagyon fejlett autópályarendszer köti össze. A Lengyelország gyakorlatilag tök más térszerkezetű, mint Magyarország. Ugye Magyarországon van egy nagy vízfej, és mindenki más ahhoz csatlakozik, és egy ilyen pókháló szerkezet. Lengyelország meg olyan, mint Németország, ami ugye azért nem annyira meglepő, mert Lengyelország nyugati fele az Németország is volt, ahol nincs igazán nagyváros, tehát még Varsó sem egy kiemelkedően nagyváros, hanem van egy csomó ilyen közepes méretű város, Gdansk, Szczecin, Łódź, Wrocław, Katowice, Krakó, hasonló méretű városok, és ezeket kellett egy ilyen a német típusú autópályarendszerrel ilyen hálózatszerűen összekötni, és ezt meg is csinálták, és nem csak autópályával, hanem gyorsvasúti rendszerrel is, tehát hogy a keleti térségben, a volt Kelet-Európában egyetlen egy olyan ország van, ahol mára már elmondható, hogy fejlett gyorsvasúti rendszer van, és ez nem láss, mint Lengyelország, és ide is majd berakhatunk egy ábrát arról, hogy hogyan javult az autó, hogy a vasútnak a sebessége Lengyelországban. De azt ne felejtsük el, hogy időközben Magyarországon meg hát gyakorlatilag szétesett a vasúti rendszer, tehát hogy teljesen más irányt vett Lengyelország és Magyarország.
1: Jó, folytassuk innen. Egy kis szünetet tartunk. Lengyelország a témánk és a lengyel gazdasági csoda. Azt vizsgáljuk, hogy mitől nőtt ilyen erőteljesen a GDP Lengyelországban az elmúlt években. Miért erős a lengyel gazdaság? Maradjatok velünk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Sziasztok, Messzes Balázs vagyok, Meszka, a Punani Masszív zenekar frontembere, énekese. Egy pár gondolat a barátságról. Soha ne engedjétek elveszni gyerekkori barátaitokat, mert a későbbiekben már nem nagyon alakulnak ki igazi, szerethető, emberi, baráti kapcsolatok. De ezt se higgyétek el. Nekem minden zenész a barátom és a családtagom. Így élem mindennapjaimat. Hajrá, gyerekek!
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
5: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella I, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmány ajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
7: Lengyelország tehát a témánk, a lengyel gazdasági csodát vizsgáljuk, és ott tartottunk, hogy a Covid után indult be igazán az erőteljes növekedés, ami a lengyel gazdasági csodának tekinthető, de előtte lévő években ezt megalapozták azzal a Donald Tusk-féle keynesiánus politikával, ami ugye a költségvetési deficittel, magas deficittel operált, és a alacsony adósság mellett egyébként keresletet stimulálva és beruházásokat indukálva, meg fejlesztéseket indukálva segítette a lengyel gazdaságot. De itt nagyon sok minden történt, tehát az autópálya, amit elmondtál, a vasút fejlesztések, és rengeteg olyan kormányzati program, ami hát lényegében felemelte az országot. Tehát nem voltak restek költeni.
8: Igen, én azt hiszem, hogy sok szempontból azok az országok, amelyek nagyon elmaradottak voltak Kelet-Európában, ott teljesen egyértelmű volt, hogy itt nagyon durván fejleszteni kell, mert egyébként nem megy. Tehát Romániában is, Bulgáriában is, Lengyelországban is azt hiszem, hogy az infrastruktúra fejlesztés az egy nagyon komoly tényező abban a gazdasági fejlődésben. Magyarországon meg az volt, hogy nekünk relatíve fejlett volt az infrastruktúránk, és utána hát gyakorlatilag ugye a kormány közeli konceszióba adott autópályákat fejlesztették és fejlesztik ma is, miközben ugye a vasúti rendszer szétesett, az alacsonyabb rendű úthálózat szétesett, és teljesen más irányba ment az infrastruktúra fejlesztés is, és hát alapvetően ugye Lengyelország ezt máig folytatja, tehát hogy itt nagyon sok Európai Uniós pénzből olyan elképesztő infrastruktúrát hoznak létre, ha valaki ma elmegy Lengyelországba, én tavaly voltam, sokat láttam, hát most azzal, amit ugye mondtam, hogy Szlovákia volt a fejlettebb, Lengyelország a fejletlenebb, most egy nagyon lerobbant Szlovákiából megy át az ember, egy nagyon fejlett Lengyelországba, hirtelen a határ másik oldalán kitűnő út van, olyanok a falvak, mint Németországban, gyönyörű boltokkal, mindenhol meg van csinálva a járdaszegély, parkolók, lámpák, egyszerűen az EU-s pénzeket jól költötték el. Varsó, ami egy érdektelen város volt régen, majd gyönyörű szép város, és megcsinálták, miközben Budapest nagyon lepattant az úthálózatával minden évvel együtt. A lengyelek ma Budapestről úgy beszélnek, hogy egy koszos város, egy sötét város, és igazuk van, mert Varsóhoz képest az tulajdonképpen, de a vidéki városok is, tehát hogy Krakkót vagy falvakat megnéz az ember, elképesztő jól használták az uniós pénzeket, az infrastruktúrát, és hát náluk egy vasúti pályaudvar nem úgy néz ki, mint nálunk a déli pályaudvar, vagy a tulajdonképpen majdnem bármelyik vasútállomásunk teljesen lepattanat Lengyelországban, meg szupermodern vasútállomások vannak, és ugye nem csak az, hanem például ugye a Chopin repülőtér az egyik ilyen közlekedési csomópontja lett ennek a térségnek, tehát miközben ugye nálunk a malév elveszett, és a fapados Wizzairrel próbálunk versenyezni, de a cseheknél is ugye a cseh légitársaság csődbe ment, a szlovákoknak nem is nagyon volt, közben a Lotot, a lengyel légitársaságot pedig egy ilyen regionális pókháló közepévé fejlesztették a lengyelek, tehát nem azt mondom, hogy olyan lett, mint a Turkish Airlines Istanbul-al, de dolgoznak rajta, tehát hogy a varsói repteret is most fejlesztik, egy akkora repteret akarnak építeni, már el is kezdték, ami a Charles de Gaulle-nak és a Heathrow-nak a teljes kapacitását együtt tudja, és egy ilyen nagy regionális reptérré akarják fejleszteni, amit ez csatlakozik egy olyan gyorsvasúti hálózat, az a terv, hogy 2,5 órán belül az összes lengyel nagyváros elérhető legyen, valamint gyorsvasúti rendszerrel összekötni Varsót Berlinnel, Prágával és a Baltikummal. Ezen dolgoznak most, ezt építik, ilyen típusú terveik vannak, ahhoz képest ugye Magyarországon meg olyan hírek érkeznek, hogy hát a csepeli hévet leállítja Lázár János, meg mindent leállít gyakorlatilag, tehát hogy elképesztő különbségek hát igen, vannak.
7: Miközben Magyarországon futóversenyeket rendeznek a vonatokkal, tehát egészen...
8: A vakember lefutotta a vonatot, igen. Így van.
7: Szóval igen, és közben azon gondolkodtam, amit mondtál a Lottal kapcsolatban, tehát a Budapest Airport is nyilván nem akarom megvédeni Budapestet, meg ami itt van, tehát elég jól üzemel a Budapest Airport, nyilvánvalóan lehetne bővíteni rajta, és ezer sebből vérzik minden. Igazából, amit elmondasz, annak kapcsán nekem az látszik, hogy nagyon jól megvannak az összeköttetések. Tehát az infrastruktúra minden pontja megvan és ki van építve. Mert hiába fejlesztesz föl valamit, ennek egy részét, a többi nélkül nem fog tudni úgy szuperálni. És az tény is való, hogy a Budapest például nagyon sokáig volt egy ilyen legváros, egy startup haven, ahova jöttek külföldiek és szerettek itt lenni, és nyilván még mindig megvan a bája, hiszen lehet látni, de az tény is való, hogy nagyon sok pályaudvar lepusztult, és borzasztó állapotban van. Nyilván, és nem véletlenül most elmondom, hogy ez nem a budapesti városvezetésnek roható fel elsősorban, hanem annak a politikának, ami lényegében mindent elszív, nem csak Budapesttől, de más városoktól is. De hogyha
8: adottságait tekintve Budapestnek sokkal jobb adottságai vannak, mint Varsónak, meg az épületállomány is sokkal szebb, meg hát ugye a domborzat, a Duna, tehát hogy sokkal szebb város lehetne, de hát nem csak a vasútállomások, hanem az utaknak a minősége, tehát az a típusú útminőség, amit Budapesten vagy a alacsonyabb rendű utakon Magyarországon elfogadunk, az már elfogadhatatlan, de nem csak nyugaton, hanem Lengyelországban is, de lassan Albániában is. És hát persze nagy részt az azért van, igen, mert az Orbán kormány gyakorlatilag kivéreztette Budapestnek az erőforrásait, de ettől függetlenül ez van, és egyébként a kosz is, tehát hogy az viszont azt hiszem már nem ettől függ, hogy Budapest belvárosa elképesztő koszos, romos,
7: hát épületek nincsenek. Összefügg az egész, de ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, viszont a startup kapcsán azt jutott eszembe, és amit mondtál a Lottal, hogy azért itt van még bőven olyan lengyel cég, ami regionálisan is egy komoly versenyhelyzetben lévő szereplő, például az online piac tér az Allegro, vagy pedig itt van a PKN Orlen, ugye Orlen kutakkal is találkozunk bőségesen Magyarországon is, úgyhogy van egy jó pár olyan cég, ami elég komoly.
8: Igen, de hogy itt igazából, ugye ha, ugye felmerül az a kérdés, hogy lett-e Lengyelország igazán fejlett ország, tehát hogy közepes fejlettség csapdájában van-e még, vagy már igazán fejlett lett. És én itt amellett érvelnék, hogy az igazán fejlett országoknak azért az egyik ismertető jele, hogy vannak nagy globális nemzeti csampionjaik. Tehát mondjuk, ahogy ugye a dél-koreaiaknak van egy Samsungja, minden ilyen országnál meg tudunk nevezni egy-két ilyen nagyot. És azért azt gondolom, hogy Lengyelország itt még nem tart. Tehát, hogy a legismertebb lengyel cég az valóban az Orlen, meg a Lott, de ezek azért regionális cégek. Tehát, hogy az Orlennek is és a Lottnak is a jelentősége az valójában azért közép-kelet-európai. És hogyha még ugye megnevezzünk az Allegrót, mondtad, mint ilyen online kereskedőt, azért az is alapvetően a térségben ismert. Van egy LPP Group, ami a Reserved-öt, a Croppot, a Mojitót és a Sinsay-t tulajdonolja. Ezek azért regionális márkák, vagy van ez a nagyon olcsó bolt, a Pepco, szintén lengyel, tehát ilyeneket tudunk felsorolni, de olyat nem nagyon tudunk mondani, ami azért mondjuk high-tech lenne, vagy globális lenne, itt nem tart még Lengyelország.
7: Az lehet, de hogy amit most elmondtál, lényegében az szerintem a magyar piacot is leuralta ezek a cégek, tehát hogyha ezeket elmész egy plázába vásárolni, akkor mindegyikben ott vannak ezek a cégek.
8: Az igaz, tehát hogy a magyar plázákban lengyel boltok vannak, a lengyel plázákban nincsenek magyar boltok, de mondjuk azért az Orlennek megvan a megfelelője a MOL személyében, azért mondjuk, ha hallott, az mondjuk nem is egy fapados, de azért a Vizer mondjuk annak a pandantja. Elkereskedőnk nincsen. Tehát az tény is való, hogy egy csomó más szempontból a lengyelek előrébb vannak.
7: Oké, kicsit elmentünk abba, hogy van-e nagy nemzetközileg ismert márka, de közben ugye ott tartunk, hogy sikerült az infrastruktúrát úgy felfejleszteni, és itt volt egy kulcs mondat, amit szerintem egy kicsit jobban ki kell fejteni, hogy ezek állami beruházásokkal fejlesztett, tehát állami beruházásokkal fejlesztették a gazdaságot, nem piaci alapon. Illetve nem csak piaci alapon? Van ebben van valami összehasonlítás?
8: Van egy nagyon jó közgazdász a BIS-nél, ugye ez a bázeli, a jegybankok bankja, úgy hívják, hogy Pinter Gábor, magyar egyébként, és ő írt egy nagyon jó tanulmányt, ahol nagyon részletesen elemzi a visegrádi országoknak a fejlődését, és itt ugye az ő ábráiból az egyik dolog, ami rögtön látható, hogy azért a lengyel növekedésnek, és akkor most térjünk át lassan erre az utolsó 5-6 évre, tehát hogy amikor nagyon elhúztak a lengyelek a visegrádi csoport egészétől, ez alapvetően a Covid óta eltelt időszak, ott a legnagyobb részét egyébként a tőke emelkedése teszi ki, tehát ugye a közgazdászok szokták három részre bontani a fejlődést: tőke, munkaerő és termelékenység, és hogy ebből a háromból melyiknek mekkora szerepe volt, és egyértelműen látszik, hogy messze a tőke bevonásának volt a legnagyobb szerepe. Egyébként Lengyelországban is jelentős foglalkoztatás bővülés volt, tehát hogy az is látszik, hogy amit az Orbán kormány a legnagyobb sikerének szokott tartani, és joggal egyébként, hogy ugye 1 millióval több ember dolgozik ma Magyarországon, mint a 2010-ben, az, hogy az ország Orbán kormány legelején, Ez igaz, de egyébként ez a lengyelekkel is megtörtént, meg a csehekkel is. Tehát az egyetlen ország, ahol nem történt meg a térségben, a Szlovákia, de ez alapvetően ez egy visegrádi jellegzetesség, hogy a közepes vagy alacsony foglalkoztatású országokból magas foglalkoztatásúvá váltunk, és hát a termelékenység a harmadik tényező, de a termelékenység növekedése nem olyan kiugró egyébként ebben a lengyel csodában. Úgyhogy szerintem azt érdemes megnézni, hogyha a termelékenységről beszélünk, akkor alapvetően ugye az van, hogy a magyarok gyakorlatilag stagnáltak. Tehát a 2010-es időszak óta, amióta Orbán Viktor kormányoz, a magyar termelékenység gyakorlatilag nem nőtt. És a lengyelek masszívan alattunk voltak, és most már masszívan felettünk voltak. Tehát a lengyelek termelékenysége az gyakorlatilag elérte a csehekét, és a csehek voltak ebben a térségben a legfejlettebbek, és ennek ellenére, hogy a termelékenységük hatalmasat nőtt, ezek ellenére nem ez a legnagyobb tényező, hanem a tőke bevonása. És ha megnézzük, hogy a tőke honnan jött, akkor az látszik, hogy az Európai Unió többi országához képest Lengyelországban kimutathatóan nagyobb aránya volt, nagyobb súlya volt a kormányzati beruházásoknak. A 2008-as időszakban is, meg a Covid utáni sikeridőszakban is sokkal vastagabban volt benne a beruházásokban a kormányzat, mint az EU 27-ekben. Ezért mondom azt, hogy ez egy masszívan kormányzat húzta siker történet volt, és hogyha azt nézzük meg, hogy a kereslet, tehát a GDP-nek a keresleti oldali diszagregációja, tehát szétszedése, elemzése, az hogyan néz ki, akkor ugyanezt találjuk, hogy a legnagyobb részét a háztartásoknak a kereslet növekedése adta, a második pedig alapvetően a kormányzati fogyasztás volt, és sokkal kevésbé a piaci cégeknek a kereslete. Most az, hogy a háztartások növekedtek, az ugye két tényezőből adódik, tehát említettem, hogy Lengyelországban is óriásit nőtt a foglalkoztatás, tehát több ember keresett, és a másik, hogy óriásit nőttek a lengyel bérek, erre majd külön kitérhetünk, hogy sokkal gyorsabban nőttek a lengyel bérek, mint Magyarországon, vagy akárhol a régióban, tehát a legalacsonyabb béreik voltak a lengyeleknek a térségben, és már a legmagasabb béreik vannak a visegrádi térségben. Tehát amit mondjuk a főármú neoklasszikus közgazdaságtan szokott mondani, hogy a bér az egy hátráltatója a fejlődésnek, az valójában nem így volt, hanem ez egy húzó tényező volt. Tehát a háztartásoknak a kereslete az egy húzó tényező volt a lengyel csodában. A Lengyelország messze nem olyan nyitott gazdaság, mint Magyarország. Tehát Magyarország és Szlovákia sokkal nyitottabbak, mint Lengyelország. Lengyelország egy nagy ország, ahol a belső piac is nagyon lényeges. Ugye ők 40 millióan vannak, és ennek a rengeteg embernek, aki foglalkoztatottá vált, és egyébként emelkedtek a bérek is, önmagában ez egy óriási húzó tényező volt a lengyel belső piacnak a megerősödése. Rengeteg cég ebből tudott fejlődni, míg Magyarországon nőtt a foglalkoztatás, de nem olyan gyorsan nőttek a bérek, mint Lengyelországban. Ez egy óriási kontraszt a kettőből. Még talán annyit tennék hozzá, hogy ha még azt a kérdést tesszük fel, hogy a tőke honnan jött, egyértelműen nem a külföldi működő tőkéből, tehát Lengyelországban a külföldi működő tőke aránya a GDP-hez képest az még csökkent is ebben az időszakban, 41%-ról 38%-ra, és az eleve sokkal alacsonyabb volt, mint a magyar. Az Orbán kormány működése alatt ugye a magyar volt a legmagasabb a térségben 70%-ról, leesett Magyarországon 51%-ra, de még ezzel is sokkal-sokkal magasabb egyébként, mint a lengyeleknek a 41-ről 38-ra. Tehát egyértelmű, hogy nem a külföldi működőtőke húzta a lengyel gazdasági csodát, hanem a hazai beruházások. Azt azért tegyük hozzá, hogy ezt azért tudták megcsinálni, mert alacsony volt az államadósságuk. Tehát Magyarországon mindig emlegetik, hogy bezzeg a lengyeleknek elengedték az államadósságát a rendszerváltáskor. És itt utólag azt kell mondjam, hogy ez igaz. Tehát az, hogy a lengyeleknek alacsony volt az államadóság, ez nem kis részben azért volt, mert a rendszerváltáskor a felét elengedték a nemzetközi hitelezők, a magyaroknak nem engedték el. Tehát egy alacsonyabb szintről indultak, de a magyarok egyébként utána sikeresen vissza. Tehát ők meg aztán össze is szedtek még egy csomót, főleg a Gyurcsány időszakban brutálisan emelkedett az államadóság a GDP-hez képest, ezért kevesebbet tudtak kontraciklikus csinálni, a lengyelek meg tudtak, mert alacsony volt az államadóságuk mértéke.
7: Jó, hát rengeteg dolgot mondtál most, amit szerintem érdemes külön-külön is megbeszélni. Például az említett közgazdásznak, a Pintér Gábornak az elemzését, és ott nagyon sok érdekesség van azzal kapcsolatban. Szerintem nagyon jó összehasonlítási alapot ad a magyar és a lengyel társadalmi és gazdasági változásokra. Úgyhogy szerintem menjünk akkor egy következő részben ezzel tovább, ezekkel, illetve azt azért még, hogy a Balcerovics sok terápia pontosan mi volt, azt fejtsd már ki, légy szíves, mert ezt az elején nagyon röviden mondtad csak el, de szerintem ez is nagyon érdekes. Úgyhogy foglalkozzunk akkor továbbra is Lengyelországgal a következő részben is, várunk kommenteket ezzel kapcsolatban. Írjatok nekünk, és próbáljuk feldolgozni őket a Facebook oldalunkon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Köszi, sziasztok.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok! Mészáros Máté vagyok, színész, mert nem lettem rockzenész. Hallgassátok a Rádió Cafét!
1: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
7: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízcsőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közmű javítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Rekord közeli a vízhiány, nyári véradást szerveznek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó. Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén. Az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ivóvíz ellátással összefüggésben is. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet. Rekord közeli a vízhiány, takarékosságra kérik a lakosságot a szolgáltatók. Azt tanácsolják, hogy ivóvizet ne használjunk utak locsolására, pormentesítésre vagy medencék feltöltésére. A fővárosi vízművek közben arra figyelmeztetett, a Duna szabaddá vált meder szakaszaira tilos bemenni, mert a vízbázisok kiemelt védelem alatt állnak. Romlik a magyar tenger vízminősége, növekszik, de egyelőre határérték alatt van a balatoni algaszám. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a mintákat folyamatosan vizsgálják a tó teljes hosszában. Ezzel egy időben nem az algák miatt, de átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az idén ingyenessé vált keszthelyi Helikon strandon, ahol az E. coli baktérium jelenlétét mutatták ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
12: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért.
11: Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat, ezt Vitézi Dávid miniszter jelentette be. A klimatizált alacsonypadlós szerelvények akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity-jeit. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, a szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól. Neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre a Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: És mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya?
3: Aha, Petya.
2: Mindenkinek csak Petya, nem? Pétert nem használod?
3: Nem, ennek oka van, hogy ennek egy marketing, brand stratégiai oka van. Még onnan kezdődött a dolog, hogy az NNG vezérigazgatója voltam, sok száz alkalmazott.
2: NNG az iGo-s?
3: Az iGo-s, igen, a navigáció szoftvercég.
2: Igen, imádtam.
3: És az volt a dilemmám, hogy akiket felvettünk 400. alkalmazottnak, vagy 500. alkalmazottnak, nekik én már Balogh Péter úr voltam. És van egy ilyen folyamatos félelmem attól, hogy én okos embernek tartom magam, de mi van, hogyha hülye vagyok? Mi van, ha valamit benézek? Mi van, hogyha valamit nem veszek észre? És bármennyire hisszük magunkat okosnak, mindig van ilyen.
4: És nem akartad, hogy Balogh Péter urat nézzék hülyének, hanem a Balogh Petya.
3: Nem, a Balogh Péter úrnak nem szóltak volna. Én attól féltem mindig, hogy van 400 emberem, aki okosabb nálam valamiben, és én csinálok valami hülyeséget, és senki nem szól. És szerintem ez egy nagyon komoly parája kell legyen minden vezetőnek, hogy mi van akkor, hogyha kívülről látják, hogy hülyeség, csak nem mernek szólni. És arra gondoltam, hogy hogy tudnám én módszeresen elpusztítani azt a fajta tekintét, ami úgy emel magasba, hogy közben börtönbe is zár engem. Hogy tudok lejönni, hogy tudok egy lenni a csapatból, és hogy tudom megtartani a tiszteletet, amit a teljesítményemért kapok, de elűzni azt a tekintét, igen, ami pedig akadályozhat. És akkor ennek az egyik megoldása lett az, hogy Balogh Petya.
4: Igen, hát nekem
3: Petyához oda lehet menni.
4: Mert a kapitányhoz soha nem lehet.
2: A kapitányhoz nem lehet oda menni. Igen. És bejött?
3: Bejött.
2: Bejött.
4: Bejött, akkor bejött. Oda mennek hozzád.
3: Oda mertek menni, és ha hülyeséget csináltam, akkor mindig volt elég ember, aki szólt, hogy ez hülyeség lesz. És akkor át tudtam gondolni, meg tudtam őket hallgatni, és ezzel sok hülyeséget nem csináltam meg végül.
2: De nyilván nem vezető voltál az első pillanatok. Voltál alkalmazott?
3: Még nem, de majd egyszer kipróbálom.
4: Van egy kérdésem, hogy ez a Navengo, ez a te találmányod volt?
3: Hát ezt nézd így találmánynak, az én játék szoftver cégemből nőtte ki magát, így többen összeálltunk össze.
4: Azon gondolkoztam, hogy ez hogy működik, hogy van egy programozó, ugye, aki csinál dolgokat, egyszer csak úgy kitalál valamit, hogy már rögtön tudod abban a pillanatban, amikor kitaláltad, hogy itt írtam egy képletet, igen, akkor ez baromira be fog jönni, vagy valaki jön arra, és azt mondja, hogy te milyen jó ez, nem akarsz ezzel valahogy. Tehát, hogy történik az, hogy az ember egyszer csak, mert ugye minden programozóból nem lesz vállalkozó.
3: Igen. Szerintem az egyik összetevője ennek, ami végigkísért a karrieremen, hogy ahogy Barabási Albert László fogalmaz, nem tudom, hogy a Képlet című könyvét ismeritek esetleg, ő arról azt vizsgálja, hogy hogy működnek az emberi hálózatok, hogy függünk össze mi emberek egymással. És azt mondja, hogy a siker az nem ugyanaz, mint a teljesítmény. Az, hogy nagyon jó programozó vagyok, az a teljesítményem. Nagyon jól tudok úszni, vagy focizni, vagy nagyon értek a pénzhez, vagy az üzlethez. Ez a teljesítmény. Ha otthon a saját medencémben a világon a leggyorsabban úszok, az belügy, az a teljesítmény. A siker az, amikor a belügyhöz, a teljesítményhez megszerzem a külső elismerést. Amikor látja a világ a teljesítményemet, és valami módon megjutalmaz érte. Na és ha így nézzük, akkor én abban voltam szerintem mindig ügyes, hogy nagyon jó dolgokat csináltam, és ezt mindig jól meg tudtam mutatni valakinek, hogy utána megkapjam azt a külső elismerést, mert ha kapok külső elismerést, az egyrészt engem is tölt, több időt fogok vele foglalkozni, még jobbra építem, még több elismerést szerzek. Másrészt az elismerés az a pénz is, a bevétel is, a csapatok is, a bizalom is, az ügyfelek is. És én már nagyon kezdő programozóként, ha csináltam valamit, mindig azt kerestem, hogy kinek tudom megmutatni. És ha megmutattam, és tetszett nekik, az adott energiát, hogy még jobbra csináljam, és még jobbra csináljam. És aztán így sokféle programot csináltam, és Sosem az érdekelt, hogy ez éppen navigáció vagy, vagy mi a téma, hanem mindig az érdekelt, hogy hogy lesz az valami nagyon menő. És hogyha megmutatom de... másoknak, akkor hogy leszek rá büszke?
2: Ahogy olvastam róla, hogy 7 éves korodban már programoztál.
3: Akkor kezdődött,
2: de ez igen. De ugye ez furcsa dolog, mert 7 éves korában az ember szerintem a legboldogabb felhasználó. Nem pedig a... Miért kezdted programozni 7 éves kor? Azt sem tudtad még, hogy hol vannak a billentyűk.
3: Hát ennek szerintem van három fontos oka. Az egyik a szüleim, akiknek nagyon sokat köszönhetek. Mind a ketten villamosmérnökök, úgyhogy, és emellett a bátyám is mérnök, az öcsém is mérnök, és hát én vagyok a fekete bárány, akinek még nincs semmilyen diplomája. De hogy nálunk a vacsoránál, vagy az ebédlő asztalnál sosem érzelmekről beszéltünk, meg eseményekről, főleg nem politikáról, hanem műszaki témákról. Igen. Áramról, meg genetikáról, meg csillagászatról, meg atomfizikáról, és mindig ilyenekről beszélgetünk, ha összejövünk családilag. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős technológiai érdeklődésem. A másik, hogy beteges gyerek voltam, azaz fel voltam egész életembe mentve tesiből, mindig én voltam a kis vézna, akit mindig kergettek vagy vertek. Ezért aztán én nem fociztam a többiek ellen, hanem a lakótelepen, hanem én fönn a szobámban kuksiztam inkább. És hát a harmadik összetevő édesapám szerzett 84-ben, amikor még nem nagyon volt Gödöllőn sok, akkor szerzett egy Commodore 64-es
2: számítógépet. Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
3: És az első program, amit beírt, amikor megláttam a számítógépet, az volt, hogy 10 print, szia Peti. És amikor ezt futtatta, akkor a számítógép kiírta, hogy szia Peti. Én meg azt éreztem, hogy ez a dolog, ez engem nevemen szólított, hogy ez köszöntött engem, és akkor én azt mondtam, hogy akkor én ezt kérem az életemben.
2: Ugye az basic-kel, vagy mivel lehetett?
3: Basic, igen.
2: Basic-kel lehetett programozni. De ugye arra voltak tanfolyamok is, meg minden dolgok, és akkor azt mondtad, hogy oké, elkezdek programozni a mit?
3: Ott, ami legelőször izgatott engem, az, hogy tudok bármit csinálni, utána pedig hogy tudok játékokat csinálni, de van egy öcsém 2 évvel fiatalabb, úgyhogy amikor ő tanult összeadni iskolában, akkor én már komoly harmadikos voltam, és akkor én már írtam neki rá programot, ami tanította őt az összeadásra, és feltett neki feladatokat, és megdicsérte, ha jól válaszolt. És akkor például azt nagyon élveztem, mert akkor ott volt egy darab felhasználom, akinek hasznos volt, amit csinálom. Úgyhogy ez ilyen nagyon hamar hobbivá vált, és játszottam is rajta, de sokkal jobban szerettem valamit létrehozni vele, programozni.
2: És akkor kész volt, akkor azt mondtad, hogy valaki még van ilyen hasonló, gyere, megmutatom. Igen. Jó, oké, akkor az vége, és kezdtél egy újat, vagy azt mondtad, inkább
3: akkor
2: ezt fejlesztem tovább?
3: Az még jobb, akkor hogy csak abból még jobbat. És mindig az izgatott, hogyha tudok olyasmit csinálni, ami valakinek hasznos, akkor annak nagyon örültem, és hogyha megmondta, hogy még neki mi kéne, vagy én láttam, hogy még mi a sutaság, akkor extra energiát raktam abba, hogy még jobb legyen, és még jobb legyen.
2: Jó, de hogy kerülték ki a szobából?
3: Szerintem az egyik ilyen nagy ponttól kibillentem ebből, hogy gimnáziumba mentem, egy olyan gimnáziumba, ahol a számtech tanár, mert hogy volt számítógépterem is, és számítástechnika is, a számtech tanár valamire úgy döntött, hogy nem csak informatikát, meg programozást tanít a diákoknak majd, hanem kommunikációt is, és szervezett kommunikációs táborokat, és elolvastatott vele mindenféle könyveket. És nekem van egy ilyen kis defektem, én ösztönösen nem vagyok jó az EQ-ban, én ösztönösen nem jól érzem az érzelmi spektrumot, de aztán rengeteget tanultam, és olvastam, és gyakoroltam, és most már ezt a legtöbben nem mondják meg rólam, hogy van ilyen kihívásom, mert IQ-ból lenyomom azt, ami másnak ösztönösen jön. De ő rengeteget tett, ezért szerintem sokat köszönhetek neki, mert ő indított el abba az irányba, hogy kommunikáljak is másokkal, ne csak bezárkózva a kis kagylóhéjamba.
2: És akkor mit csináltál? Azt mondtad, na, itt van egy program, nem tudom mi, mert nyilván volt első, mi volt az első, amit piacra dobtál, tehát amiért fizettek.
3: Az már sokára, hát nem is tudom, azért volt pár. Az egyik, amiben sok időm ment bele, egy évig dolgoztam rajta, heti 7 nap, napi 14 óra, az egy hirdetési platform volt. Volt egy befektetőm, egy autónepper srác, aki a befektetés az volt, hogy volt egy kis bérelt lakása, amiben én laktam, egy szobában, volt egy asztal, egy szék, egy gumimatrac, és akkor ő hozta minden nap a kólát, cigit, zsömlét, utitáskrémet, tehát ez volt így a befektetési struktúra, én pedig éjjel-nappal, heti 7 napba toltam a kódot.
2: Ez mikor volt?
3: 96-7 hét körül.
2: Akkor már 96-7-ben, hát akkor még majdnem, hogy betárcsázós internet volt Magyarországon.
3: Akkor még betárcsázós internet volt Magyarországon, és egy internetes hirdetési keresési rendszert csináltam, igazából hármat, egy használt autósat, egy ingatlanosat és egy állásportát. Ez még a nagy három a mostani piacvezetők előtt volt amúgy, és ezeket a szoftvereket fejlesztettem, nagyon klasszul alakult is a dolog, egy év fejlesztés után épp vittük piacra őket, és hát elfüstölt a vinyom. Azaz elveszett az összes adat, és hát egy év
2: és
3: alatt...
2: akkor még a Kürt ZRT nem működött.
3: Volt már Kürt ZRT. Elvittük, és azt mondták, hogy 160 ezer forint értük, bevizsgálják, hogy mennyiért javítanák meg, és hát nem volt összesen 160 ezer forintunk, nem, hogy ez legyen, ennyiért megkapjuk a számlát, hogy mennyi lesz a vége. Úgyhogy elkezdtem újraírni, három hónap alatt nagyjából eljutottam oda, akkor egy kicsit még belehúztam, de egy kicsit többet dolgoztam.
2: Én ezt akartam kérdezni, ugye csinálsz egy alkotást, ami ugye 01010101 ezekből áll, ugye történetből, de ugye ezt, ennek a metódusát, meg a történet nem írod le papírra, ugye?
3: Ez a fejemben van javarészt.
2: Az egész? Ez... egy éves meló a fejedben van?
3: Hát nem a struktúra, maga a szoftver kód az egy programozó számára olvasható, tehát hogy abban látszik a struktúra, meg látszik, hogy gondoltam végig, de igazából amikor létrehozunk egy programot, akkor azt csináljuk, hogy egy nagy problémát elkezdünk kisebb problémákra feldarabolni, aztán még kisebbre, és amikor nagyon pici, akkor megmondjuk egy gépnek lépésről lépésre, hogy ezt a nagyon pici problémát hogy oldja meg, de igazából a fejlesztéssel töltött időnek a jelentős része az gondolkodás és probléma megfejtés. És utána, hogyha elveszik egy évnyi munka, akkor utána azért lehet három hónap alatt azt már behozni, mert már a megfejtések megvannak, már a megértések megvannak mögötte. Most arra meg hát ugye mesterséges intelligenciával, ha el tudjuk mondani a problémát, akkor megírja helyettünk a kódot.
4: És jól írja meg?
3: Most már jó.
2: Biztos?
4: Aha. Hát, és csak azért kérdezem, hogy lehet, hogy ilyen programozási szinten, de hát a Gábor az AI szerint meghalt három vagy négy évvel ezelőtt.
2: És két Kossuth díjam van, tehát ugye ez van. Nem emlékszem, most kaptam Kossuth díjat? Most már nem kaptam, nem kaptam.
4: 50-es években voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, úgyhogy...
3: Hát ez jó nyomjátok.
2: Vannak érdekes történetek, na mindegy. És akkor, de ki volt az első vevőd? Most nem, vagy mi egy?
3: Itt voltak már ingatlan irodák, akik ezt elkezdték használni, és már fizettek volna érte, mielőtt az egész a kukában landott. A második cégem, mert pár héttel később alapítottuk, az egy gyógyszertári informatikai rendszer volt. Ott már voltak gyógyszertárak, akik ezt használták, és havidíjat fizettek érte. Tehát, hogy ott már sikerült egy kis csapattal összerakni egy olyan informatikai rendszert, amit utána
2: akkor te is üzemeltem. Mint olyan sok IT is, ugye egy garázsból indultatok magyarul. Tehát
3: hát
2: kis
3: ez a gumimatrac a kis szobában, igen.
2: És akkor elkezdetek, és akkor azt mondtad, hogy ez tök jól működik, de nyilván akkor nem, akkor te egy programozó voltál, nem
3: igen.
2: Pedig...
3: Hát egy programozó per csapatvezető programozó, tehát egy kis csapatom. Aha,
2: tehát
3: itt idővel
2: te lettél a vezető.
3: Igen, vezető lettem, de aztán annyira frusztrált az, hogy nem volt pénzem, annyira kifogyott mindig a pénzem, hogy volt egy pont, ahol elhúztam Finnországba, és elmentem egy nagy cégnek, nem alkalmazottja lettem, hanem ilyen szerződött
4: bedolgozója.
3: Ez a Nokia volt, annak idején Finnországban, és egy Wi-Fi néven elhíresült technológiát fejlesztettünk egy kis magyar csapattal. Ami azért menő, hogy abban részt tudtunk venni.
2: Igen, azt tudom, hogy ez azt jelenti, hogy például neked is köszönhetjük a Wi-Fit?
3: Hát ez azért túlzás, mert nagyon sok nagyon okos ember munkája van benne, de volt pár ötletem, ami beépült a szabványba, meg volt szabadalmam, meg találmányaim benne, tehát hogy van pár
2: egyébként
3: apróság.
2: Minden ilyen feltalálás, ugye én már elkezdtem gondolkodni, minden feltalálás szerintem rettenetesen izgalmas, vagy pontosabban valami újaknak a szintetizálása, ugye az analizálásból a szintetizálás. Mindig gondolkodtam, hogy találták föl a rántott húst. Hát ugye, gondolod, ez egy hülye. Van a hús, ugye azt gondoltam, hogy nagy konyha van, ilyen tudod, ilyen középkori konyha, vagy valami dolog. Megy a kis legény, most neki, figyelj, itt van ez a hús, kiklopfoltuk, vidd át, nem tudom, és oda megy, és pont ahol a tésztágyúrja, jaj, belejtettem a lisztbe. Ó, te hülye, na menjél tovább. Mennek tovább, oda megy a cukrászokhoz, föl van verve a tojás, azt mondja, a beszélgetés véletlen belet. Mit csinálsz, te szerencsétlen, beletetted a tojásba, vidd innen. Elmegy, és a pékek már vágják a kenyeret, és a zsemleborozsából hirtelen lehet, Istenem, mit csináljunk vele? Mindegy, dob bele bele a zsírba.
4: Tehát, ugye, nem, hogy te várjában is tudod, mi történt utána, elkezdték enni, és azt mondja, hogy ez finom, hogy csináltad? Nem tudom.
2: Nem tudom, hogy amikor egy ilyen történet van, hogy csináljunk már olyan adat átvitelt, wifi-ről beszélek, ami így megy a levegőbe.
3: Igen.
2: Mert ugye ez az én szintem ebben a történet, megy a levegőbe.
3: Ebben van egy ilyen kettősség, hogy mindig van egy technológiai lehetőség, amit valaki felfedez, vagy amit már ismer az emberiség, és jön valaki, aki
2: de
3: azt mondja,
2: hogy... De ez például hogy jön a wifi?
3: A wifi-nél amúgy, ha jól emlékszem, Heidi Lamar találta még fel sokkal azelőtt, hogy egyáltalán ez megvalósítható lett volna. Tehát, hogy az egyik ilyen érdekesség, hogy magát azt az elvet, ahogy a levegőben a rádió hullámok kódolva vannak, hogy ne vesszen el benne az adat, és ne nyírja ki egymást két wifi kütyű egymás mellett, azt Heidi Lamar találta fel, és nagyon sokkal később sikerült ezt utána ténylegesen implementálni, és valaki rájött arra, hogy most már tudunk rádióval kommunikálni, már tudunk adatot átküldeni két rádió között, de 3-4 rádió között nem tudjuk ezt jól megoldani. Akkor itt kéne valamilyen technológia, hogy lehetne számítógépeket rádión összekötni. Egyet-egyel az könnyű. Egy-egy rádió frekvencia beállítjuk, nagy a veszteség, de össze lehetett hozni. És akkor valaki azt mondta, hogy de hát hogy lehetne többet? És ez technikailag nehéznek tűnt, amíg valaki azt mondta, hogy hé, de pont erre kitalálta ez a Choice-i ezt az algoritmus, hogy lehet rádióhullámokkal ezt trükkösen megoldani, hogy átmenjen a jel és ne vesszene. És akkor kipróbálták azzal, amit mi ott átvettünk, akkor már létezett az alaptechnológia, mi azon a ponton léptünk be, hogy lesz ebből majd felhasználók által használható dolog, hogy lesz ennek Windows-os szoftverrel, hogy állítod be, hogy találod ki, hogy csatlakozol, hogy konfigurálod be a számítógéped egy vezeték nélkül hálózaton, és ott meg igazából az a

0: bocsánat, ősember programozóság, ez a nagyon introvertált, matekos, logikus agy, meg kell egy picit azt is érezni, hogy mitől lesz valami fincsi. És valahogy ebben voltak mindig ilyen jó meglátásaim, hogy hogy lesz valami. A végén hogy lesz a termék jó?
1: Hogy
0: és
1: hogy lesz belőle egyáltalán termék?
0: Hogy lesz valamiből termék? Termék,
1: igen, mert hogy az a lényeg, mert hogy ugye ez egy technikai megoldás egyelőre.
0: Igen. Igen, és amíg ez a laboratóriumban van, és van, akinek már az is elég, nekem az volt, hogy sosem elég. Tehát az, hogy valami izgalmas technológiát össze tudunk rakni, azt nagyon élvezem, de utána rögtön az az első kérdésem, hogy oké, de ez a valóságban mit fog megváltoztatni? Ez kinek lesz valamire jó? Mm. És mindig azt keresem, hogy, és ezért talán fontos ez az eleje a beszélgetésünknek, hogy csinálunk ebből valami olyasmit, aminek valaki örülni fog, amit valaki használni fog, és aki előtt majd én büszke leszek a munkámra.
2: És hát nem utolsó sorban fizet is érte talán.
0: Abszolút. De ebben meg van egy, és nyilván amikor az ember már gazdag, akkor könnyebben mond hülyeségeket ebben a témában, de az én utamban nekem az volt a megértésem, hogy legyek hasznos másoknak, és akkor utána a pénz is meg lesz. Kell rá figyelni, kell külön figyelni arra, hogy pénz is legyen, de először legyek hasznos, és egy nagyon egyszerű szorzat van ebben, hány embernek vagyok mennyire hasznos. És ha tudok több 10 millió embernek hasznos lenni, vagy több 100 millió embernek hasznos lenni egy picit, vagy ha tudok néhány embernek hasznos lenni nagyon, akkor az egy jó szorzat, és nyilván, hogyha sok embernek vagyok nagyon hasznos, akkor
1: az a legjobb szorzat.
0: Így van.
2: És ez a tudatosság, akkor ez benned volt mindig? Tehát ugye, most ugye furcsa elmondani, hogy nem engedted el magad helyesen a szabad történetben, amikor a fekete kis szobában üldögéltél a gumimatracon, hogy hát nem érdekel itt a világ előttem, azt mondod, hogy alapvetően mégis ez a cél, hogy hasznossá váljak, hasznos legyen a dolog.
0: Az mindig ott volt. Valahogy ezzel születtem, hogy, vagy ezt tanultam a szüleimtől, hogy valahogy az a célunk az életben, hogy valahogy hasznosak legyünk.
2: Ez szép. És az azt jelenti, hogy neked elég sok heuréka élményed volt, nem? Tehát az jó dolog, azokat jó meg.
0: Hát programozóként az a fantasztikus, hogy minden nap a programozó folyamatosan problémákat old meg, és azon dolgozik, hogy valahogy értékes legyen, amit csinál, és hogyha ezt jól csinálja, akkor minden nap nagyon sok hasznosság pillanat van. Akkor azt érzi, hogy ma is valamit jobbá tettem, ma is valami komplex problémát megoldottam, ma is előrébb vagyok, mint tegnap voltam, ezért ez egy nagyon pozitív élet tud lenni.
2: Szuper, tartunk egy kis szünetet, és jövünk vissza még sok kérdéssel. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral
2: és Balogh Petyával. Nem menjetek sehova, jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: A barátság az, amikor három hónap után is ott folytatjátok egymás vérének a szívását egy sör vagy fröccs mellett, ahol legutóbb abba hagytátok.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élmény.

0: Budapest.org.
1: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
4: Halihó, itt vagyunk újra a Rádiókafé 98.0-án. A Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral
4: és Balogh Petyával, nem pedig Balogh Péter úrral.
5: Igen. Igen. Mondtam a fiamnak, hogy jövök ide, és veled fogunk találkozni, akkor mondta, hogy minden áron kérdezem meg tőled, hogy az, hogy valaki sikeres vállalkozó legyen, feltétlenül feltétele az, hogy sikeres programozó is legyen, vagy matematikus.
6: Azt tanítják nekünk a suliban, hogy egyedül kell nyerni. Az ember egyedül felel, egyedül ír dolgozatot, és egyedül kap osztályzatot. És az életben nem ez van. Az életben nem egyedül kell nyerni, hanem csapatban. És nem az a kérdés, hogy én mihez értek cégvezetőként, vagy vállalkozóként, hanem az, hogy az a csapat, akit magam köré összerakok, az mihez ért, és miben jó. És ha van egy kis önismeretem, és tudom, hogy én nekem mi a szupererőm, és mik a baromi nagy hiányosságaim, akkor tudok magam köré olyan csapatot építeni, akiknek nem ugyanaz kell legyen a szuperereje, mint nekem, hanem az kell legyen a szuperereje, amiben én béna vagyok. És ha ilyen emberekkel veszem körül magam, és megtalálom a közös hangot, a kooperációt, egymás elismerését, akkor csapatként mi egy szuper csapat leszünk. És nem attól lesz erős egy csapat, hogy mindenki ugyanabban erős, hanem abban, hogy mindenki másban jó. Így az, hogy mi kell az, hogy sikeres vállalkozók legyünk, valószínűleg ez, hogy építsek magam köré egy olyan csapatot, ahol kiegészítjük egymást.
4: És akkor mondjuk ehhez kell egy jó vezető, tegyük azt, hogy egy jó vállalkozó, aki viszont a végső döntéseket meg tudja hozni.
6: Így van, a végén valakinek kell, szerintem én abban hiszek, hogy a végén valakinek be kell vállalni azt, hogy eldönt dolgokat. És a teljes nagy demokrácia az a vállalatoknál sem működik. Az nagyon jó, hogyha jó vitáink vannak, az nagyon jó, hogyha nem mindig értünk mindenben egyet, de a végén valakinek konzisztensen a korábbi döntéseivel döntéseket is kell hozni.
5: Igen, a döntés előkészítésnek kell, hogy demokratikus legyen, amíg megütköznek a vélemények, meg az összes szempont felmerül, de aztán egyszer csak tényleg, miután te viszed a bőrödet a vásárra a legvégén, csak azt kell tudni valakinek mondani, hogy akkor igen, így legyen.
4: Te
5: így
4: szoktál dühös lenni?
6: Nem.
4: Ezt gondoltam. De tényleg. De olyan...
5: Tehát nincs olyan, hogy az asztalra csapsz, vagy lelököd az asztalról a számítógépet.
6: Nem vagyok egy dühös ember. A másik volt, egy gyerekkoromban hallottam egy mondást, amit mai napig fel kell idézzek magamnak egy-egy szituban, és nagyon sokat segített. Az volt, hogy én döntöm el, hogy a probléma vagy a megoldás része leszek. Uh-huh. Az, amikor történik valami, akkor nagyon gyorsan dönthetek abban, hogy melyik oldalára állok ennek a problémának. Rontok rajta, vagy javítok rajta? És ez, mit tudom én, ütközök egyet egy autópályán. Ott van egy probléma. Ott az ember beleállhat, és lehet a probléma része, mert még hisztit csap, meg kétségbe esik, meg kiabálni
5: a másik
6: kezd,
5: autósnak.
6: Meg, így van, agresszívé válik, fenyegetőzik bármi, tehát elmehetek ebbe az irányba. Ez szinte biztos, hogy nem oldja meg a problémát. Vagy azt mondom, hogy oké, hát itt most történt egy ilyen, nézzük meg higgadt fejjel, mi a következő lépés, sérült-e valaki, mit csinál, kit hívok, mit kell tenni. És én azon trénelem magam egész életem, hogyha valami történik, akkor hogy tudok nagyon gyorsan eljutni odáig, hogy én a megoldás része legyek. Azaz, amikor történik valami, akkor én mostanra a legtöbb esetben már meg se ijedek, meg nem omlok össze, meg nem... hanem csak higgadt fejjel próbálok a megoldás irányába tovább menni, de ez azt is jelenti, hogy én nem szoktam emiatt nagyon megélni a veszteséget sem, mert nem az érdekel, hogy jaj, most akkor mi történt, hanem az érdekel, hogy hogyan tovább. És sokkal előbb érdekel engem a hogyan tovább, mint az átlagembert. És ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság.
4: Hát ez egy remek tulajdonság, egyrészt azért, mert saját magadat is véded, de tényleg már az történik, hogy a mentális egészségedet véded, mert nem adod át magad azoknak az érzelmeknek, és valóban előrefele tudsz jutni. Erre magadtól jöttél rá, vagy olvastál erről, vagy pedig coachingoltak?
6: Sokat olvastam róla, és coachingoltak is, meg ez a gondolat nekem nagyon sokat segített. És amikor probléma van, amikor felismerem, hogy itt valami baj van, akkor mindig ezt felidézem magam, hogy melyik oldalra állok.
5: Én még mindig azt szoktam mondani ezekben, amikor valamilyen kudarcos helyzet kezdődik, hogy ez holnap már anekdóta lesz. Nem szabad elmerülni benne, mert erről fogunk majd beszélgetni, főleg amikor valami egy nagyobb szabású ilyen történik, és majd idézni fogja. Emlékszel akkor, amikor ez történt? Én úgy próbálom meg ezt mindig egy picit elvinni magamtól. Egyébként én magam nagyon nehezen jutottam el oda, hogy ne a probléma része legyek. Tehát én, igen, mert én az elején mindig elveszítettem ebben a fejemet, hogy egyszer nem tudtam azzal a fejjel gondolkodni, hogy mások hibázhatnak.
4: De múlt hét óta ez már nincs. De
5: valójában tegnap. Nem, de tényleg nekem edzeni kellett magamat nagyon régóta arra. Most meg mindenki azt mondja, ez a másik része most már, hogy hát már megszelidült, már régen odajöttek egy ilyen feszültebb helyzetben a stábtagok, hogy a katasztrófa turisták, hogy most mit fogok majd művelni, de most már régóta nincs ilyen.
4: Sőt, már van olyan, amikor mi forgatunk együtt, és akkor én megyek oda, és azt mondja, nyugi, igen. Pedig ugye ő tartja össze, és tényleg az van, hogy nem jött oda, az a kellék hiányzik egy fél órája,
5: igen.
4: De jeges medvét kértünk, nem nyulat, és az van, nem baj. És azt mondja, hogy majd
6: ez a helyes, nem? Tehát, hogy a végén ez a hasznos. Hát ebbe tudunk váltani.
5: Akkor váltottam ebben a benne, amikor kiderült, hogy ebben a szerez nagyobb kalapácsot mentalitással nem fogjuk semmire se vinni. Tehát, hogy tényleg nem oldottuk meg a problémát, még mindenki sokkal rosszabbul érezte magát. Tehát, hogy nem jutottam előre, nem lett eredményes, de nagyon lassan vezetett az út oda, mert ugye az én korosztályom szocializációja az fura módon ez volt.
6: Igen.
5: Hogy erőből kell ezeket a problémákat keresztül vinni, és nem pedig úgy, hogy igen, elemezzük, hogy mi történt, aztán gyorsan találjunk megoldást, és nem pedig a problémába fürdőzzünk. De hát te ezt nagyon jól működ. A gyerekeiddel is ilyen higgadt tudsz maradni?
4: Mondom a rádió hallgató gyerekeknek, Balogh Petya egy kicsit ingatta így a fejét. Hogy...
6: Gyerekeknél az érdekes, hogy ők szerintem van egy ilyen külön programjuk rá, amiben...
5: Ami te írtál nekik.
4: Hogyan viselkedjetek jól mindig? Című program. Ez a copyright BP.
6: Hogy keressük meg a szülőink gombjait, hogy utána nyomogatni tudjuk őket, amíg érzelmi reakciót nem kapunk, de azért javarészt higgadt tudok maradni. De nyilván, ha egy gyerek akarja, akkor a szüleit ki tudja hozni a sodrából, mert addig nyomkodja a gombjait, amíg ki nem jön. Az az extrém kiképzés. Viszont van egy másik olvasat ennek, ami szerintem szintén izgalmas. Az, hogyha történik egy probléma, és megtem a külső hibást, akkor mentesítem magam a felelősség alól, de ezáltal a tanulság alól is. És ez szerintem még egyen nehezebb azt mondani, hogy ha történik valami rossz, akkor nem azt keresem, hogy ki más volt a hibás, hanem hogy én hol voltam a hibás. És ez nagyon nehéz, mert ez azt jelenti, hogy tudom magamra húzni.
4: Ezt én
6: húzni.
4: Csinálom, képzeld el. Csinálom, és tök jól működik.
6: Ugye? Ez szerintem egy nagyon jó.
5: Ezt én szoktam mondani a színészekre, tudod, hogy azt szoktam mondani, hogy nem, hogy egy színész soha nem rossz. Mindig a rendező rossz. Vagy azért, mert rosszul választott, vagy azért, mert rossz instrukciót adott. Tehát lehet, hogy ő egyébként egy jó színész, de én egy rossz szerepre választottam, vagy rossz instrukciót adtam. Tehát
6: ugyanez van vezetőként, ez is egy vezetői szerep, ugye, ahol azt mondod, hogy nem az emberem hibázott, vagy én őt raktam oda, ahova nem kellett volna, vagy nem őt kellett volna, vagy a szabályokat nem úgy hoztam meg, hogy jól tudjon működni, vagy nem jó környezetet kapott. Ebben hallottam most egy vezetőt egy rendezvény végén egy nagyon jó mondatot, azt mondta, kiállt a rendezvénynek a főszervező, és azt mondta, hogy ha valami az utóbbi két napban nem jól sikerült, akkor azért én vagyok a hibás, rám haragudjatok, és nekem mondjátok el, ha meg valami jól sikerült, akkor a csapatom tehet róla, és köszönjétek meg nekik.
5: Igen,
6: és szerintem vezetőként ez a jó dolog. És bent közben magunkban marcoghatunk, ha akarunk, de ez nem visz előre.
4: Olvastam a titulusait között, hogy Dreamer.
6: Igen.
4: Az micsoda?
6: Szerintem kellenek olyan emberek a világunkban, akik álmodnak arról, hogy milyen kéne legyen, vagy mit lehetne, akik a jövőben néznek, és akik egy kicsit optimisták, kicsit idealisták, és próbálnak megálmodni új dolgokat. És én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig próbálom azt megálmodni, hogy mit lehetne, és mi lenne jó, vagy mi lenne értékes, és aztán ezekből az álmokból megpróbálok valahogy valóságot építeni.
4: És akkor ezért lettél te a, mondjuk úgy, kifejezés, mondjuk a startup király, mondjuk ebben a dologban.
6: A magyar startup világ igen. címer állata.
4: Igen, vagy? Igen, igen, igen. Magyar startup világ sasa.
6: Igen. Abszolút, mert azt gondolom, hogy egy ország gazdaságát, egy ország társadalmát, egy ország jövőjét jelentős mértékben a vállalkozóinak a minősége fogja meghatározni. És ahol jobbak a vállalkozók, ott jobb ország épül. És ez igaz gazdaságilag, mert ahol jobbak a vállalkozók, az versenyképesebb gazdaság, több export, több beáramló tőke, több munkahely, jobb minőségű munkahelyek, magasabb bérek, jobb életszínvonal. De azt is gondolom, hogy egy vállalatnak sokkal több felelőssége van a béreken túl, mert kultúrát alakít, mert munkahelyeket teremt, mert morált épít, mert a társadalomra és kultúrára is visszahat. És ilyen szempontból az én küldetésem most az utóbbi évtizedben, az, és remélhetőleg a következő sokban még, az, hogy hogy tudjuk Magyarországot azzal emelni, vagy azzal támogatni, hogy legyenek jobb vállalkozók, akik sikeresebbek, akik exportképesebb, termékeket visznek piacra, akik gazdasági sikert és munkahelyeket hoznak az országba, és hogyha ez megvan, akkor azzal szerintem hozzá tudunk járulni az országba.
4: És meddig a startup az egy állapot?
6: Sok
4: egy vállalkozás igen, esetében egy állapot, igen. Mert ezt én nem értem pontosan, hogy valameddig a cégem ez egy startup cégnek minősül, de utána már nem az vagyunk, hanem akkor...
6: Igazából egy vállalkozói út a startup út. Arról szól ez a kifejezés, hogy startup, hogy egy olyan induló cég, aminek nagyon nagy az ambíciója, és olyasmit csinál, olyasmi módon, ami nagyon gyorsan nőhet nagyra. Azaz, amikor nyitok egy sarki fűszerest, az valószínűleg nem egy startup, mert az nem tud nagyon gyorsan, igen. nagyon nagyra nőni, de ha indítok egy olyan szoftvercéget, ami valami aktuális problémájára a világnak ad megoldást, akkor az lehet, hogy be tud robbanni, és lehet, hogy fel tud nőni hatalmas nagyra, és utána nagy értéket tud teremteni. Ezért nagyon sokszor a startup világ, mivel erről a nagy skálázhatóságról és nagy ambícióról szól, ezért általában a technológia környékén vannak ezek a cégek, amik ilyen nagyon skálázhatóak, de franchise modellben is vannak nagyon nagyra növő, jól skálázódó cégek, meg egyéb tudományterületeken is azért van rá például, licenszbe adnak valamilyen tudományt. Úgyhogy ezek a típusú cégek, azért ezekkel foglalkozom, mert ehhez értek, és mert ezeknek tud rövid idő belül jelentős gazdasági hatása lenni. Az, hogy jobbak legyenek a sarki fűszeresek, az is fontos. Hogy minden vállalkozó jobb legyen, az is fontos, de ha befektetőként tudom támogatni a nagyon nagy potenciállal rendelkező, de nagy rizikójú cégeket, akkor belőlük ki fog idővel nőni néhány olyan, ami majd meghatározza a világunkat.
4: De ugye ez nem csak befektetés, hanem ugye ez mentorálást is jelent.
6: Mentorálás, oktatás, támogatás.
4: Igen. És akkor ezekben a cégekben te benne maradsz, vagy aztán utána kiszállsz belőle, visszavásárolod?
6: Amíg benne maradunk.
4: Addig benne maradtok.
6: Igen. Ebben meg annyi a filozófia, hogy igazából befektetőként a legnagyobb értéket akkor tudom elérni, amikor ezek a cégek a nagyon piciből már nagyon nagyra nőnek, és ha még mindig benne tudok lenni egy kis tulajdonrészsel is, de egy világszintű, méretű cégben, akkor az nekem befektetőként ott érül.
4: Mert ugye nyilván valahol akkor keresel rajta, de akkor már mondjuk, amikor kinövi magát, mondjuk tételezzük föl, egy kis cég kinevi egy Európa szintű cégé magát, akkor te még a menedzsben, vagy bármilyen dolog ott vagy, akkor már elengedted a kezüket, és te már csak az osztalék.
6: Csak kis tulajdonos, így van, osztalék vagy, várod. Így van.
5: De akkor már meg se keresnek, hogy jaj, még Petya, mondjál még két szót.
6: Hát ha megkeresnek, akkor szívesen mondok.
5: De nem veszel részt operatívan.
6: Operatívan már az elején sem nagyon. A nagy kívás az az, hogy nem az a cél, hogy az a cég az hibátlanul működjön ma, hanem az a cél, hogy ott összeálljon egy olyan csapat, egy olyan menedzsment, olyan vezetőség, akik abból a pici cégből világcéget építenek. Azaz őket kívülről tudom legfeljebb támogatni ebben, mentorálni tudom, segíteni tudom ezen az úton, de nem mondhatom azt, hogy akkor belenyúlok és operatív szerepben, és én megyek eladni, vagy programozok nekik kicsit, vagy valamiben beleszólok, vagy én hozok meg helyettük döntéseket, mert akkor lehet, hogy a mai napon jobban teljesítenek, de azzal egyben gyengítem azt a csapatot, és akkor nem megtanulják. Úgyhogy sokkal inkább arról szól, hogy tudunk támogatni egy olyan induló kis csapatot, hogy abból a kis csapatból egy nagy világszintű csapat nőjön ki, és abból az induló vállalkozóból legyen egy iparágnak egy kapitánya.
5: Köszönöm szépen.
6: Ugye?
5: A kérdés az, hogy milyen százalékkal dolgoztak.
4: Ezt akartam kérdezni, igen.
5: Hogy hány cégből körülbelül mennyi jut el a
6: Ebben az a nehéz, hogy nincsen átlag startup sztori. Az átlag startup sztori az a bukta, azaz az elinduló ilyen jellegű, nagy ambíciójú, nagy növekedésű cégeknek több mint a fele csődbe fog menni.
4: De az nem olyan rossz aránya, több mint a fele.
5: Hát azért sem, mert most néztem egy filmet a Gordon Ramsay-ről, aki éppen csinált egy éttermet, ennek kapcsán beszélt, és azt mondta, hogy a megnyitó éttermek, gondolom ez az Egyesült Királyságra vonatkozott, 67%-a 18 hónapon belül csődbe megy.
6: Szerintem Magyarországon is ilyesmi az éttermeknél. Ez nagyjából, amit én is ismerek, ilyen ökölszabály, hogy még egy étteremnél, ami azért egy technológiai startuphoz képest, ami valami teljesen új dolgot akar csinálni, azt gondolná az ember, hogy hát étteremet vagy vannak ott vevők, vagy nincsenek.
5: Igen, de gondolod el, hogy
4: az ambíció tekintve, ha én azt mondom, hogy indítsunk el egy vállalkozást, és a fordítottját nézem, tehát nem a negatívot mondom, mert azt mondom, hogy minden második életbe marad, akkor az egy jó arány.
6: Itt lehet, hogy egy trükk még azért van benne. Onnantól, hogy eszedbe jut és elindítod, onnantól még 95% az esélyed, hogy 5 év múlva létezni se fog a céged. Tehát az indulóknak 20-ból egy, ami egyáltalán túlél. Az, aki befektetést kapolva beszáll valaki pénzzel, onnan is még 50% fölött van az elhullási arány, de hát nyilván az már egy erős szűrő, hogy ki az, akinek bizalmat szavaz egy befektető. És az azért nehéz, mert igazából a maradéknál sem az volt, hogy utána mindegyik majd kétszer annyit ér, mint amennyit befektettél, hanem a maradékból is lesz a kép, hogy visszahozza a pénzed, lesz, aki duplázza, lesz, aki 10-szerezi, lesz, aki 1000-szerezi, de a statisztika az, hogy nagyon sok cégből lesz majd egy, aki 1000-szerezi, meg nagyon sok cégből lesz egy, aki 100-szorozza. Úgyhogy akkor működik jól a matek, és ez egy különlegesség ennek a szektornak, ha nagyon jó cégekből sokba tudsz kicsit befektetni. Azaz kell a széles portfólió ahhoz, hogy ténylegesen a hálódba akadjon az, ami tényleg nagyon nagyra nő, és ezt nem lehet nagyon jól megjósolni, tehát nem lehet egy darab cégbe fektetni és azzal garantálni a sikert, ezért mi most már több mint 110 cégbe fektettünk be eddig.
5: Volt egy régebbi tanulmány, az már nem mostani, de az például azt mondta el, hogy 100 ismerté vált filmötletből egy jut el, hogy egyáltalán film legyen belőle.
6: És utána 100 elkészült cégből, meg majd
5: igen, tehát, hogy
6: együtt és el oda, hogy nagyot is menjen.
4: Lopsz a fiataloktól? Már úgy érte, hogy
6: folyamatosan tanulok.
4: Ötleteket, minden. Tehát mondjuk ez is egy jó gondolatmenet, nem? Hogy azért is jöjjenek ezek a fiatalok, már másképp látják a világot, már fél év múlva másképp látják a világot.
6: Abszolút. Erre szerintem a legizgalmasabb dolog ebben az, hogy nekem annyi ötletem van, hogy az egész élet, meg sok száz élet is kevés lenne minden ötletemet megvalósítani. Úgyhogy már nem az ötleteikért, mert hogy nem ellopni akarom bárkinek az ötletét.
4: De hát nem ugyanúgy, azért mondtam, hogy szó jó értelmében.
6: Viszont tehát, tanulni igen, meg rengeteget lehet tanulni.
4: Gondolkodást, valami más
6: így történetet. Így van, és ami érdekesebben, hogy ahogy változik a világ, és egyre gyorsabban változik a világ, nem tudom, hogy nektek feltűnik, de hogy valami borzasztó.
4: Én téli álmot alszom, én most ébredtem fel, úgyhogy.
6: Tehát ebben a nagyon gyorsan változó világban nagyon szükség van azokra, akik most csodálkoznak rá a világra, és azt mondják, hogy te ezt nem így kéne csinálni? És akkor mindenki mondja, hogy de hát ez hülyeség, hát próbáltuk 20 éve, és azt úgy nem lehet. És akkor jön a fiatal, vagy Balek, és megpróbálja, és megcsinálja, mert ma már lehet valamit
5: csinálni. Meg én mindig azt látom, hogy egy picit, és azért szoktam sokszor olyan emberekkel például beszélgetni a mi szakmánkban, és megpróbálni bevonni, mert a kívülállók fura módon azokra a megrögzött dolgokra, amikben mi mozgunk, és tulajdonképpen természetesnek fogjuk fel, hogy ezt úgy kell csinálni, mert mindig így csináltuk, nem tudom, egyszer csak azt kérdezem, hogy ez miért? És akkor azt mondja, hogy tényleg miért? Mert ők már tök más aspektusból látják azt, amit mint tök természetesnek tartunk.
6: Igen.
5: És akkor lehet rajta rögtön egy picit változtatni. Hát ugye annak idején pont a vállalatépítés miatt jött be például egy olyan partner a mi cégünkbe, akinek semmi köze nem volt a filmkészítéshez alapvetően, mint művész, és ma se érdekli semmi azokból. Tehát ő mondja, hogy nem érdekel, hogy mit csinálunk, hanem hogy a tábla végén mi van, mert ő egy tökéletesen más szempontból akarja építeni a vállalatot, mint ahogy mi filmesként ezt úgy gondoltuk, és el kell mondanom, hogy sokkal eredményesebben dolgozunk azóta.
6: De szerintem ebben is ott van a csapatmunkának a csodája, igen, hogy ha többen vagyunk, többféle háttérrel, többféle szempontból nézzük, akkor ideálisabb lesz, ami a végén kijön. És hát kellenek az új gondolatok, mert hihetetlenül elhúzott a világ. És most jöttem haza pár napja Kínából, Vietnámból, és Kína valami bődületesen húzott el Európához képest és Amerikához képest. Tehát, hogy akkora már a szakadék a hatékonyságban, a társadalmi működésben, a digitalizációban, a mesterséges intelligencia használatban, hogy nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy kell gyorsítani.
4: Hát legyen hát így.
5: Ezt, igen.
4: Mind a kettőnk nevében köszönöm ezt a rendkívül inspiráló beszélgetést, mert nagyon élveztem, nagyon jó volt, de most el kell búcsúznunk, mert véget ért a műsoridőnk. Köszönjük, hogy velünk voltatok a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorkánkban, Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral,
4: és mai vendégünkkel Balogh Petyával. Petya, köszi, hogy itt voltál.
6: Köszönöm, hogy itt lehettem.
4: Hello, sziasztok.
2: Hello. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé az Üllői út után. Baleset miatt torlódásra kell készülni a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi térnél. A Bécsi út előtt a külső sáv nem járható. Lezárták Soroksáron a Tárcsás utcát a Templom utca és a vasúti átjáró között vízgyőtörés miatt. A 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tárcsás utca megállót Soroksár IKEA áruház felé. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál közműjavítása miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca, a Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondol.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőgutat tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
8: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
7: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig, a gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól. Neked. Rádió Café. Van barátod.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Az elhízásról még ma is gyakran úgy beszélünk, mintha kizárólag akaraterő, fegyelem vagy életmód kérdése lenne. A modern orvostudomány ugyanakkor már krónikus összetett és kezelésre szoruló betegségként tekint rá, amelynek kialakulásában biológiai, hormonális, genetikai, pszichés, társadalmi és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszhatnak. A probléma nagyságát jól mutatja, hogy világszerte már több mint 1 milliárd ember él elhízással. A KSH legfrissebb 2025-ös adatai szerint pedig Magyarországon a 15 éves és annál idősebb lakosság körében 59%, vagyis csaknem 10-ből 6 ember túlsúlyos vagy elhízott. De mikor válik a súlytöblet valódi egészségügyi problémává? Elég ehhez ráállni a mérlegre? Milyen folyamatok indulhatnak el a szervezetünkben már jóval azelőtt, hogy betegnek éreznénk magunkat, és mikor lenne érdemes segítséget kérnünk? Ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának egyetemi docense, habilitált klinikai főorvos, nefrológus, hipertónia és lipidológia, valamint obezitológiai szakember. Főorvos úr, köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Már több alkalommal is beszélgettünk önnel az egészségünket veszélyeztető tényezőkről, az elhízás pedig valóban egy kimeríthetetlen téma. Talán azért is, mert szinte valamennyi szervrendszerünk működésére hatással lehet. Orvosként mikor érzi, hogy valakinek a túlsúly már nem egyszerűen egy állapot vagy esztétikai kérdés, hanem felismerésre és kezelésre szoruló betegség?
2: Viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mert a hazai és nemzetközi statisztikák egyértelműsítették, hogy több mint 200 különböző szövődménye van a túlsúlyosságnak. És hogyha az egyetlen kérdés számunkra, hogy melyik részével jelentkezik a beteg hozzánk. Ha csak durva megközelítéssel elindulunk a szívérendszeri betegségek vonatkozásában, akkor az a kérdés, hogy szívelégtelenség, hogy pitvarfibrilláció, tehát össze-vissza merő szív, magas vérnyomás betegség, vagy anyagcsere megbetegedések közül a cukorbetegség, a különböző húgysav anyagcsere, a zsíranyagcsere zavarai, a gyomor bélbetegségek közül a zsírmáj, és mondom, végtelenül folytatható a különböző szervrendszerekig végigmenve, a tüdőgyógyászaton át, ahol jelentkeznek ott a horkolástól kezdve, az asztma megbetegedésig, a jelentős nehéz légzésen át, a daganatos megbetegedések több mint 30%-ában, a különböző szexuális zavarokkal, és a többi, és a többi. Tehát az a kérdés, hogy melyikkel jelentkezik első körben a beteg. Azonban számunkra az igazi nagy jelentősége a túlsúlyosság korai időszakában való felismerése, és a most már mondhatjuk azt, hogy a betegekkel való olyan kommunikáció, melyben érdemben tudunk számukra segíteni és megelőzni ezt az igen nagy számú következményt.
1: Hát így a korai felismerésre fókuszálnék, hogy azért ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ahogy ön is említette, már krónikus betegséggel érkeznek önhöz a páciensek sok esetben.
2: Attól olyan nagyon nehéz ez a történet, hogy attól, mert valaki túlsúlyos, nem biztos, hogy beteg. Tehát nem minden túlsúlyos beteg, és nem mindegyik túlsúlyos egyénnek vannak szövődményei. Egyiknek van, másiknak nincs, biztos, hogy lesz, de az adott pillanatban nincsen. Talán úgy tudnám a legjobban ezt hasonlítani, elnézést kérek ezért a furcsa hasonlatért, mikor valaki a 20. emeletről kiesik, és boldogan repül lefelé, és azt mondja, hogy nincs semmi probléma. És azt gondolom, hogy itt ugyanez a történet van, hogy valakinek ugye normális körülmények között 20 és 25 közötti BMI esetén tekintjük valakit egészségesnek. 30 fölött biztosan lehet mondani, hogy túlsúlyos, és 40 fölött pedig egyértelműen úgynevezett morbid obezitás, tehát nagyon nagy fokban kockázatos. Tehát amikor azt látjuk, hogy valakinek már átlépte azt a súlyt, nem olyan nagyon bonyolult, hiszen valakire ránézünk, ezt elég jól lehet tudni, és ha valakinek kétségei merülnének fel, akkor elővesz egy derékszíjat, és azt látja férfiként, hogy több mint 94 centi, vagy nőként azt, hogy több mint 80 centiméter, akkor teljesen egyértelmű, hogy itt valamiféle túlsúlyosság van. Na most ez az a pillanat, amikor nem olyan kilátástalan a helyzet, hogy valakinél ezt a dolgot visszafordítsuk, beszélgetéssel, megfelelő életmódváltással, és ebben van nagy jelentősége a korai felismerésnek.
1: Hát igen, és a helyzetnek az elfogadása, ez egy nagyon nehéz út, gondolom, és sok ilyen helyzettel találkozik. Említettem ezeket a bizonyos számokat, a Központi Statisztikai Hivatal adatait. 2025-ben a lakosság 59%-át tartották túlsúlyosnak vagy elhízottnak. A férfiaknál ez az arány, ha jól tudom, már 66%, vagyis 3-ból 2 érintettek. Mit mondanak önnek ezek az adatok?
2: Hogy népbetegség. Tehát nem érdemes ennél tovább menni, hogyha hozzátesszük azt, hogy Magyarországon több mint 2,5 millió, most már egyes statisztikák szerint 3 millió hipertóniás van. És ehhez hozzátesszük azt, hogy körülbelül 1,2-1,4 millió cukorbeteg van, zsíranyagcserezavaros van, 1 millió vesebeteg van, akkor nem kis kihívás számunkra az, hogy mindegyikben kiemelt szerepet játszik a túlsúlyosság. Tehát azok a népbetegségek, amiben érdemben tudunk segíteni, nem mi, mindenki saját magának, akkor van ennek igazi nagy jelentőséges üzenetértéke.
1: Igen, hát aztán gondolkodtam én is, hogy ugye hol van az egyén felelőssége, hol kezdődik mondjuk az egészségügy, vagy a környezet felelőssége?
2: A környezet felelősségét könnyebb kicsit meghatározni, hiszen ha az nem úgy van, hogy valaki este lefekszik, és másnap reggel arra ébred, hogy plusz 32 kilóval több, mint szeretne. Tehát ez egy hosszú évek kemény kitartó munkájával egyre nagyobb lesz a súlya, és ez az a pillanat, amikor, ahogy az előbb mondtam, az öven észre kell venni. A nem 34-es, hanem 36-os az ing mérete, és az egyéb nadrág mérete, és
1: ugyanígy
2: minden egyébek.
1: A hölgyeknél
2: egyen nagyobb ruhát, egyen nagyobb nadrágot. Megérkezik az, hogy most már nem kapcsos szoknyája van, hanem gumiszoknyája van. A férfiak nem övet hordanak, hanem hózentrógert, mert abban nem zavarja őket a pocakjuk. Szóval ezek mind olyanok, amit a környezet nagyon jól lát. De ki mer szólni? És ki fogja ezt magára vállalni?
1: Hát és ha tesszük, akkor hogyan tegyük?
2: És hogyan tegyük? Mert ezek nem olyan nagyon egyszerű dolgok, hiszen önmagában, hogy az ember a munkatársának sem tud igazán szólni, hogy minthogyha egy kicsikét ez a valahogy megváltoztál. És aztán jön ugye egy nyaralás, vagy ugye most nyár van, tehát pontosan tudjuk azt, hogy egy 2-3 hetes nyaralás, ha semmi nem történik, csak a nyugalom, a reggeli ebéd, vacsora, az intézményesített lustálkodás, vagyis a strandon való fekvés, az alsó hangon is 2-3 kilogrammot fog jelenteni. Ki az, aki ezek után ezt a 2-3 kilogrammot 2-3 hét alatt visszateszi, mert akkor még nagyon könnyű ez a történet. Ha kimegyünk a strandra, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen mennyiségben, az előbb említett 50-60%-ban ott látjuk a túlsúlyosakat. Kukorica, lángos, sör, görögdinnye, Magyarország. Ugye önmagában a testtömegindex az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben tudományosan sokkal kevésbé informatív, mint a test zsírtartalma. A test zsírtartalmának mérésére vannak speciális, és vannak ilyen általánosan használható módszerek. Az általánosan használható módszer az a haskörfogat mérése, ami nagyon szoros összefüggésben van a CT-vel, vagy egyéb módon meghatározott zsírmennyiséggel. Az igazi jelentősége abban van például, hogy mondjuk a szív körül jelentkező zsír mennyisége, akár a szív belsejében, akár a szív körül nagy fokban növeli a szívbetegségek kockázatát. Ugyanez érvényes a különböző érbetegségek kockázatát, az anyagcsere eltéréseket, tehát amikor arról beszélünk, hogy férfiak esetében a 30% fölötti zsírtartalom, vagy nők esetén a 25% feletti teljes test zsírtartalom biztosan a kóros tartományban van, akkor ebben érdemi összehasonlítható válaszokat kaphatunk arra, hogy hogyan tovább. A BMI az néha egy kicsit elvisz minket, hiszen nagyon izmos embereknél, vagy nagyon sovány egyéneknél ez kicsit félrevezető statisztikát jelent.
1: Több hallgatói kérdés is érkezett a legutóbbi beszélgetésünk Igen. óta, és ezeket összegyűjtöttem. Az egyik arról szólt, hogy melyek azok a laborértékek, amelyeket ebben az esetben mindenképpen érdemes ellenőrizni, itt ugye az elhízásról beszélünk.
2: Elhízás esetén, ahogy azt látjuk, hogy kívül mi van, akkor nagyon fontos számunkra, hogy belül mi van. Hát belül teljesen egyértelmű a zsíranyagcsere, a zsíranyagcserében elsődlegesen a koleszterin, az LDL koleszterin, a triglicerid értéket értjük. Mostanában nagy keletje van a lipoprotein A-nak, amiről nagyon sok hazai és nemzetközi kutatás történik, ami nagyon jól tükrözi azt, hogy mennyire familiárisan, tehát mennyire családilag halmozott a zsíranyagcserezavar. Aztán nagyon fontos meghatározni a vércukorértéket, az inzulint, amiről most sokat szoktunk beszélni, hogy inzulin rezisztencia vagy nem rezisztencia, a húgysav szintet, aminek nagy jelentősége van, a különböző májenzimeket, hiszen elnézést a hasonlatért, Kövér Libának zsíros a mája, tehát a zsírmáj kialakulásában nagyon jól használható a trigliceride mellett a különböző májenzimek együttes meghatározása. Aztán persze, ha tovább tudunk lépni, akkor még érdemes megnézni ultrahanggal a nyaki ultrahangot, hogy van-e már ott is érelmeszesedésre utaló eltérés, a hasi ultrahangot, hogy hogyan működnek, és természetesen egy EKG az a szív vizsgálatában meghatározó jelentőségű.
1: Még egy hallgatói kérdést bedobnék önnek. A menopauza kezdete óta azt tapasztalom, hogy főként a hasamra hízom, pedig nem eszem többet, mint korábban. Ez a hormonális változások természetes következménye, vagy érdemes kivizsgáltatnom?
2: Nagy vizsgáltatása nincs értelme, teljesen egyértelmű, hiszen az ösztrogén az lecsökkent, és annak következtében a agyalapi mirigyben termelődő follikuláris stimuláló hormon, vagyis FSH az jelentős mértékben megnő, ami pontosan elegendő bizonyít annak, hogy ebben a pillanatban elindult a menopauza, illetve a menopauza állapotában van. Ezek a hormonok egyértelműen nagyon szoros összefüggésben vannak a zsíranyagcserével, és az, hogy ez a hasra vagy a csípőtájra lokalizálódó túlsúlyosságot eredményezik, ez elsődlegesen egyéni különbözőséget jelent. Természetesen vannak olyan diéták, olyan mozgásfajták, amik különösen a hasi zsírszövet csökkentésére alkalmasak.
1: Tehát összességében mindenképpen érdemes küzdeni ezzel ellen,
2: küzdeni
1: és dolgozni
2: érdemes, érte. De nagyon sok vizsgálat ebben nem nagyon létezik, hiszen azt fogjuk megállapítani, amit mindannyian tudunk, hogy ez a történetünk van. Ugye néhány újabb teória volt arra, hogy van a kortizolnak jelentősége, bizonyíték van arra, hogy nincsen közvetlen összefüggés, a kortizol az egy mellékvesekérek hormon, az inzulin rezisztenciában, nyilvánvalóan a túlsúlyosság esetében mindenkinek ki lehet mutatni egy kisebb-nagyobb fokú csökkent inzulinra adott választ.
1: És bár beszéltünk a BMI-ről, ugye a testtömegindexről, de jött még egy ilyen jellegű kérdés, hogyha valakinek jó a vérnyomása, a vércukra és a laboreredménye, de a BMI-je alapján elhízottnak számít, akkor is betegnek tekinthető-e?
2: A legnagyobb probléma, hogy beszéltünk róla, ismételten jelzem, hogy az a tény, hogy valaki túlsúlyos, az nem jelent mindenképpen betegséget. De teljesen egyértelmű, hogy egy potenciális betegséget jelent. Tehát ez az a pillanat, amikor van visszaút, és nem lesz belőle az a sok-sok, amit a beszélgetésünk elején kezdtünk, 200 különböző eltérések közül egy sem lesz, hogyha visszamegyünk a normális tartományba. Természetesen ez azt is jelenti, hogy akinek normális a testsúlya, normális a vérképe, normális a fizikai aktivitása, a táplálkozása, akkor egészen másképp tekintünk erre a túlsúlyosságra, mint annál, akinél ez nem így van.
1: Mindenképpen beszéljünk arról, hogy hogyan jut el a beteg a megfelelő ellátáshoz, tehát mi az, hogyha valaki felismeri, hogy segítségre van szüksége, hogyan jut el akár egy obezitológiai ambulanciára önökhöz, itt először egy beutaló, egy házi orvosi konzultáció, mi szükséges?
2: Nem olyan nagyon régen alakult egyáltalán a hazai obezitológiai ellátás, tehát mondjuk egy 10 éves múltra tekint vissza. Ennek megfelelően országos hálózat jelenleg, mint obezitológia, jelenleg igazán nem nagyon kiterjedt. Tehát azt mondjuk, hogy van mondjuk 20-30 ilyen ambulancia. Sokkal inkább jellemző az, hogy ezt ellátják a diabétesz rendelésen, ellátják az endokrin rendelésen, ahol teljes mértékben tisztában vannak az obezitológia valamennyi részével. Természetesen az obezitológusoknak kicsit könnyebb. Miért? Azért, mert nagy részének hátterében ott jelentkezik az, hogy van dietetikus, van mozgásterapeuta, és van pszichológus, aki az egészben ez a hármas segítség rendelkezésre áll. Ha bárhol máshol ezek rendelkezésre állnak, tökéletes módon és érdemben lehet segíteni a betegeknek.
1: És mi a tapasztalata, hogyha a házi orvos mondjuk, akinek könnyebben észreveheti a súlygyarapodást, a testkörfogatnak a változását, az anyagcsere eltéréseket, automatikusan küldik az érintetteket a megfelelő szakrendelésekre?
2: Sem automatikusan, sem nem automatikusan nem küldik erre a rendelésekre, hiszen megállapítják, majd ránéznek a betegre, és azt mondják, hogy ön túlsúlyos. És akkor innentől fogva mindenki hátradől, és nem nagyon történik itt érdemi továbblépés. Még akkor is, ha az ember azt gondolná, hogy legalább egy diabétesz kivizsgálás történjen, legalább egy endokrin kivizsgálás történjen, hogy van-e ennek a hátterében valami olyan befolyásolható lehetőség. A legegyszerűbbet mondom, ugye az összes túlsúlyos beteg körében 30-40%-os a különböző pszichés eredetű zavar. Ez azt jelenti, hogy akiket kezelnek pszichiátrián bármilyen formában, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy olyan terápiában részesüljenek, ami nem növeli a testsúlyt. Ráadásul a túlsúlyosak körében egyre gyakoribbá válnak a pszichiátriai vagy pszichológiai elváltozások. Tehát nagyon sokféle vetülete van ennek a történetnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy túlsúlyos ennyi, és kész az. Az alvászavar például nagyon típusosan jelentkezik. Alvászavarosoknál lényegesen gyakoribb a túlsúlyosság, nem történik meg a megfelelő pihentség. A stressznek nagyon nagy jelentősége van, ami megint csak egy igazi stresszor a túlsúlyosság kialakulásában.
1: Tehát akkor önökhöz, vagy egy obezitológiai szakellátásba akkor érkezik meg a beteg, amikor már magas vérnyomása, cukorbetegsége, vagy más szövődménye van?
2: Az esetek 90%-ában igen. Spontán, úgy, hogy csak jelentkezik. Ugye az is, azért is nagyon nehéz, mert kevesen vagyunk, tehát van az egyetemek környékén, Pécsen, Debrecenben, Budapesten, Szegeden is van ilyen rendelés, de az egyetemen kívül nem nagyon van még uzsoki kórházban, tehát egy-egy fővárosi kórházban még vannak, de ott sem ilyen módon van megjelenítve, hogy obezitológia, hanem az endokrinnak egy része, a diabétesznek egy része, ami egy kicsit másabb.
1: És hát említett, hogy 10 éve van jelen az életünkben, talán még nem is tudják feltétlenül az emberek, hogy az obezitológus pontosan mivel foglalkozik, ezért is beszélgetünk erről. Egyébként az első találkozáskor mi történik egy ilyen obezitológiai ambulancián?
2: Ezt nagyon könnyű erre válaszolni, mert utoljára ma reggel is jött hozzám valaki, tehát az első dolog az az, hogy az ember végignézi azt, hogy van-e, milyen kórelőzménye van, milyen betegségei voltak az elmúlt időszakban, voltak-e betegségei, milyen familiaritása van, tehát ennek megvan a maga protokollja, amit kidolgozott az Elhízástudományi Társaság, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás irányelvek egyértelművé tették, hogy mi az, amit érdemes megnézni, mi az, amire érdemes rákérdezni az első körben, anamnézis felvételnek. Utána jön a következő, hogy a beteget átnézzük az összes eddig elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket, hogy van-e hormonális, és van-e valami egy elváltozás, van-e valami társbetegsége, van-e valami szövődménye. A következő, beteget megvizsgáljuk, és ezzel párhuzamosan, vagy ezután megnézzük azt, hogy milyen gyógyszerelése,

0: teljesen egyértelmű, hogy azt kell megkérdezni, hogy mi az, ami miatt ő szeretne testsúlyt csökkenteni. Megelőzni valamit, kozmetikai, szépészeti okból szeretne, az előbb felsorolt sok-sok betegség miatt, hogy a családjában van sok-sok ilyen jellegű megbetegedés, hogy a tele van gombával, ami szintén bőrgyógyászati elváltozás, ami megint csak szoros összefüggésben van, vagy valami olyan egyéb okból szeretne, és akkor azt megpróbáljuk kicsit körbejárni. Nincsenek csodamondatok. Én nem vagyok nagyfehér varázsló.
1: Viszont sikerek vannak, gondolom.
0: Azok vannak. Döntően azokban az esetekben vannak igazán sikerek, ha valaki kellően motivált. Motiváció nélkül vannak új gyógyszereink. Nyilván mindenki ismeri most már ezeket. A motiváció nélkül, életmódváltás nélkül semmi nem ér semmit sem. Tehát valahogy át kell alakulnunk, és ez az, ami a beszélgetésünknek a leglényegesebb része, hogy hogyan fogunk úgy átalakulni, hogy mi nem diétázunk. Hogy mi nem azért végzünk fizikai aktivitást, hogy a 130 kilóról lejöjjünk 118-ra egy sporteseményre, mondjuk egy, most éppen volt nálam egy boxoló, hogy neki lejjebb kell fogni. Az biztos, hogy az átmeneti sikert adhat, de az érdemi változást, az csak akkor, hogyha lelke mélyig tudja azt, hogy nem egy diétája lesz, hanem egy olyan életmódváltozás, amiben tudunk együttműködni.
1: Akkor legyen mára ez a záró gondolatunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának egyetemi docense, habilitált klinikai főorvos, belgyógyász, nefrológus, hipertóniai, lipidológiai és obezitológiai szakember volt ma az Egészségkód vendége. Most egy kis szünetet tartunk, majd a zene után egy friss magyar kutatás nyomán annak jár utána, milyen információkat őrizhet meg a fogkő a szervezetünk állapotáról, és segítheti a jövőben akár a cukorbetegség korai felismerését is. Tartsanak velünk, hiszen hamarosan innen folytatjuk az Egészségkódot.

0: Sziasztok, én Gimesi Dóra vagyok.
1: Sziasztok, én Rófusz Kinga vagyok.
0: Kinga, neked mit jelent a barátság?
1: A barátság, azt hiszem, hogy a család után a legfontosabb, legerősebb kapocs, szövetség, tartás, minden. Mint a család meghosszabbítása. Nekem mindig ez volt a mániám, hogy a család után a második a barátság. Neked?
0: Igen, ezzel tudok menni, mert nekem is a család után tényleg a barátok következnek, és képzeld, nekem nincs testvérem, viszont nagyon-nagyon jó barátaim vannak már egészen kicsi korom óta, és van két olyan barátnőm, akik olyanok, mint a testvéreim, és ez például az életemben egy nagyon fontos kapcsolat.
2: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Újíts be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál!
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
8: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. A fogkőre legtöbben kellemetlen eltávolítandó lerakódásként gondolunk, amely nem csak esztétikai problémát jelenthet, hanem növelheti az íny- és fogágybetegségek kialakulásának kockázatát is. Egy friss magyar kutatás azonban arra világított rá, hogy a fogkő ennél is jóval több információt őrizhet. Kémiai összetétele akár a szervezetünk általános egészségi állapotáról is árulkodhat, de hogyan képes a fogkő hónapokon vagy akár éveken keresztül megőrizni szervezetünk kémiai lenyomatát, miért éppen a kálium jelenlétére figyeltek fel a kutatók, és milyen további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ebből az ígéretes eredményből egyszer valóban alkalmazható szűrőmódszer születhessen. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban dr. Tőkési Károly, a fizikai tudományok doktora, a Hunren Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtam. meghívásunkat.
9: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
8: A mai beszélgetésünk apropója egy kutatás, az önök kutatása, amelyben cukorbeteg és, hogyha jól tudom, nem cukorbeteg emberek fogkő mintáinak kémiai összetételét vizsgálták, illetve hasonlították össze. Viszont ön atomfizikus, felületfizikus, és mielőtt leültünk beszélgetni, mondta, hogy hát nagyon sok mindennel foglalkozik. Hogyan került kapcsolatba ezzel a témával, ami elsőre nem a fizika témaköre?
9: Mint sok kutatást, ez is egy véletlen indította el. Néhány évvel ezelőtt egy karácsony előtti napon fogorvos hallgatókkal találkoztam az intézetben. Nem kutatási témában, egy kocsit kellett beindítani, mert hideg volt. Kiderült róluk, hogy fogorvosok, és én felajánlottam nekik, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk közösen valami kutatást. Akkor ez nem jött össze, de 2 hónappal később az egyik hallgató megkeresett, hogy szívesen dolgozna velünk. Így gondolkoztunk azon, hogy mi lenne az a kutatási terület, ami érdekes is lehet, talán hasznos is lehet, kihasználva az atomki lehetőségeit. Ugye nálunk sok felületanalitikai módszer létezik, amivel különböző mintákat tudunk vizsgálni. Kis gondolkodás után arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha a fogkövet vizsgálnánk. Elkezdtük a vizsgálatokat, sajnos a COVID ezt megakadályozta, és az első sorozat mintában 57 mintát tudtunk vizsgálni, ebből 17 volt diabetikus beteg, és 40 úgynevezett kontroll páciens.
8: Most nagyon izgalmas lenne, hogyha a kollega is itt ülne mellettünk, és tudna beszélni mindarról az oldalról, ami a fogászat területe, de én azt gondolom, hogy annyi ideje dolgoznak együtt, hogy ön is tud majd ezekben segíteni. Egyébként fizikusként felkeltette az érdeklődését egyből ez a terület?
9: Igen, mivel nagyon sok területen dolgozom, kezdve az atomfizikát, felületfizikát, lézerfizika, ezen belül személyesen engem nagyon érdekel a biológiai vonatkozás. Korábban a Debreceni Egyetem kutatóival egércsontokat vizsgáltunk. Itt is az elemi összetételre voltunk kíváncsiak, hogy milyen elemeket tudunk detektálni olyan egerekben, amik biológiai kutatásban vettek részt.
8: Hát tényleg nagyon sok izgalmas terület villan fel egy-egy ilyen beszélgetés kapcsán is, viszont akkor most térjünk vissza a jelenlegi kutatásukra, és meséljen kérem arról, hogy mi az, amire rá találtak így közösen? Mitől izgalmas ez a kutatás?
9: Célirányosan rögtön a káliumot kezdtük vizsgálni a fogkőben, ugyanis az korábban köztudott volt, hogy a cukorbetegeknek a nyálában nagyobb mennyiségű kálium található. Azt el kell mondani, hogy a nyál viszont csak egy pillanat képet tud tükrözni, ezért gondoltunk arra, hogy mi a fogkövet vesszük célba, ugyanis a fogkő több hónap vagy akár év alatt rakódik le a fog felszínére, és ez mint a felvezetőben is hallottuk, mint egy biológiai archívumként működhet, tehát a szájüregben, a nyálban fellelhető elemeket megtalálhatjuk benne. Ezért gondoltuk, hogy a káliumra fókuszálunk, tehát az első kutatások kizárólag a kálium kimutatására vonatkoztak. Mint korábban említettem, csak 57 mintát vizsgáltunk tüzetesebben meg, ebből 17 volt olyan minta, ami köztudottan diabetikus betegtől származott, és 40 az úgynevezett kontrollminta. A mintákat mind hölgyektől, mind uraktól vettük, az átlag életkor az körülbelül 49 életév volt. A diabétesek közül 8 volt hölgy és 9 volt férfi. A kontroll minták esetében is gyakorlatilag 50-50%-ban voltak nők és férfiak. Egy kérdőívet kellett kitölteni a mintaadóknak, amiben sok kérdést tettünk fel, arra vonatkozóan, hogy tud-e, hogy ő cukorbeteg, milyen életvitelben mit eszik, hogy eszik, dohányzik, stb. És ezekből szűrtünk le adatokat.
8: Ahogy ön is mondta, ez egy ötletből indult, hogy hát ha valamire rábukkannak. És úgy tűnik, hogy rá is bukkantak, és erről legyen kedves mesélni, hogy mit mutattak a vizsgálatok.
9: A vizsgálatok azt mutatták, hogy aki bevallottan cukorbeteg volt, azoknál jelentős mennyiségű káliumot tudtunk kimutatni a fogkövőben. Viszont érdekességképpen azt is megjegyzem, hogy volt olyan esetünk, nem is egy, amikor azt állította, hogy ő sem a családjában, se ő nem tud a cukorbetegségéről, sőt, a korai jeleket se tapasztaltat magán, mint fáradtság, állandó szomjúság, gyakori vizelés, vagy hirtelen fogyás, tehát az ilyen általános jelek, amik egy cukorbetegségben szenvedő esetleg felel magán.
8: Ezek a figyelmeztető jelek.
9: Ezek a figyelmeztető jelek, igen, ezeket sem tapasztalta, viszont a fogkövében találtunk káliumot. Természetesen nem azt mondjuk, hogy mi a cukorbetegséget analizálni tudjuk és kimutatni tudjuk, fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy akinek cukorbetegsége van, annak a fogkövében a kálium az felelhető lesz. Ezért ezeket a vizsgálati alanyokat arra kértük, hogy szakorvosi rendelőbe menjenek el, és szakorvos vizsgálja meg, hogy valóban cukorbetegségben szenvednek-e.
8: Erről kaptak visszajelzést?
9: Igen, kaptunk visszajelzést. Nagyon hálásak voltak, ugyanígy ők nem tudtak a betegségükről, és a korai fázisban sikerült elkapni a betegséget. Tehát igen, korai fázisban mutatták ki náluk, hogy cukorbetegségben szenvednek.
8: És akkor itt látjuk az önök kutatásának a jelentőségét, hogy itt a prevenció, a megelőzés, amiről nagyon sokat hallunk, mennyire kulcsfontosságú, és akkor ebben tudnak önök segíteni. Milyen eszközökkel, hogyan végezték a vizsgálatot, hogyan kell elképzelnünk ezt, mit képesek megmutatni ezek az eszközök, mint például egy elektromikroszkóp vagy röntgenspektroszkóp, ha jól tudom.
9: Röntgenspektroszkópia, igen.
8: Igen, az alapfokkő mintákból.
9: A mintákat úgy kell elképzelni, mint mindenki el tudja képzelni, hogy milyen is egy fokkő, tehát egy nagyon parányi mintáról van szó, amit elektronmikroszkóppal vizsgáltunk, valamint valóban röntgen elektronspektroszkópiai módszerekkel vizsgáltunk. Ezek olyan módszerek, amivel a elektronmikroszkóppal magáról a fogkörről tudunk nagyítást csinálni, meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ki. De a mi célunk az volt, hogy az elemi összetételét nézzük meg. Ez egy olyan érzékeny berendezés, amivel atomi százaléknyi pontossággal meg tudtuk mérni az elemi összetételt. Kálium esetében olyan 0,5-0,8 atomi százalék koncentrációt mutattunk ki. Ez már jelentős mennyiség és kimutatható. Egy-egy ilyen mérés nem tart sokáig, egy rutinos fizikusnak körülbelül egy minta megmérése az 10 percet vesz igénybe.
8: Nagyon izgalmas ez a témakör, amit vizsgáltak. Egyébként említette, hogy a COVID lelassította a kutatásaikat. Ez mit jelentett pontosan?
9: Hát a COVID idején nem lehetett mintákat gyűjteni, tehát szájmaszk, mindenféle erőszabályok voltak, ami miatt nem tudtunk új mintákat.
8: Tehát az addig meglévő mintákkal tudtak dolgozni.
9: Addig meglévő mintákkal tudtunk dolgozni, ez azt jelenti, hogy ez felveti a tovább lépést, ugyanis mi meggyőződtünk arról, hogy jó irányba haladunk, de azért egy százas nagyságra, vagy több százas nagyságrendi mintasorozatot még érdemes lenne vizsgálni, hogy valóban minden úgy történik, ahogy mi ezt elgondoltuk és elképzeltük.
8: Mennyire unikális ez a vizsgálat, amiben belevágtak? Nemzetközi hasonló példa van már? Vagy volt korábban?
9: Fogkövet vizsgáltak más vonatkozásban, nem ilyen vonatkozásban. Például régészek is vizsgálják, hogy milyen táplálkozási szokásuk volt.
8: Voltak az emberek. Tehát a fennmaradt fogkő, illetve fogmintákból erre lehet következtetni?
9: Erre lehet következtetni, tehát ilyen jellegű munkák vannak. Megjegyzem, hogy mi is próbálunk hasonló dolgokat csinálni, de mi a cukorbetegségre szeretnénk fókuszálni, ugyanis a cukorbetegség az nem egy mostani betegség, tehát ez az emberiséggel majdnem egy idős betegség, tehát időszámításunk előtt 1500-ban is vannak feljegyzések, hogy cukorbetegséghez hasonló tünetek voltak egyes embereknél.
8: Csak sajnos azóta népbetegséggé vált, és ezért is nagyon fontos, hogy ezt vizsgálják. Még ahogyha a nemzetközi kitekintést nézzük, publikáltak-e, kaptak-e visszajelzéseket, konferenciákon beszéltek-e a témáról, van-e már ennek a kutatásnak ilyen jellegű utóélete?
9: Van, az első publikációnk az megjelent, az januárban jelent meg egy nemzetközileg elismert fogászati folyóiratban. Ettől kezdve a nemzetközi visszhangja úgy érzem a munkánknak igen, igen jelentős. Azt mondanám, hogy inkább nemzetközi vonatkozásban, ugyanis több folyóirat kért fel bennünket hasonló publikációk közlésére. Ezek szintén nemzetközileg elismert folyóiratok, valamint több nemzetközi konferenciára hívtak már bennünket meghívott előadónként ebben a témában.
8: Tehát akkor ebben még sok munka és sok lehetőség van ebben a területben, ha jól értem. Milyen irányba szeretnének tovább menni? Említette, hogy azért megérné még azt, hogy újabb mintákat vegyenek.
9: A közeljövőben azt szeretnénk elérni, hogy a mintaszámot jelentősen növeljük, ne csak párszor 10 mintát vizsgáljunk, és abból vonjunk le következtetéseket, hanem több száz mintát szeretnénk begyújtani, egyrészt a Debreceni Egyetem kutatóival együtt, másrészt ezt kiterjeszthetnénk más vonatkozásokban, és más fogászati rendelőket is szeretnénk felkérni, hogy gyűjtsenek számunkra fogkő mintát.
8: Beszéljünk még arról is, ugye, hogy bár önök a cukorbetegséget vizsgálják, a fogkőben nem csak a cukorbetegséghez kapcsolódó változások őrződhetnek meg, milyen más betegségek, esetleg anyagcsere folyamatok nyomait lehetne szintén, és most a jövőre gondolok keresni ezekben a mintákban.
9: Ezek csak tervek, tehát először szeretnénk a cukorbetegséget végigvinni, de mint amit említve volt, tehát a nyál az több lehetőséget is biztosít, mármint a nyálból lerakódott elemek több lehetőséget biztosítanak, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a cukorbetegséget lehetne így hamarabb elkapni, hanem más anyagcserével kapcsolatos betegségekre is tudnánk következtetni.
8: Ahogy említette, nem csak ezen a területen végez kutatásokat, és sok kutatás van már a háta mögött. Egy kutató élete milyen? Milyen az, amikor valami nem sikerül? Milyen az, amikor hirtelen jön egy felismerés? Hogyan éli ezeket meg?
9: Ez jó kérdés. Nem tudom, a pályaválasztásra szeretnék én visszatérni, tehát annak idején, amikor én gimnazista voltam, a matematika tanárom az nagyon jó volt, és ő próbált nekem olyan pályákat ajánlani, amivel a matematikát, fizikát és a kémiát lehet használni. Ő a mérnöki pályát javasolta számomra, én valahogy azt túl célirányosnak éreztem, és ezért választottam én a fizikusi munkát. A fizikusi munkát nem úgy kell elképzelni, hogy reggel 8-kor bemegyünk, és akkor 4-kor hazamegyünk, hanem néha az ötletek mondjuk autóvezetés közben jönnek, amikor gondolkozik az ember, vagy másokkal beszél, más jellegű kutatásokról beszél, és ezek a más jellegű dolgok esetleg egy fizikus számára más jelentenek, mint például a fogkő esetében is, hogy mi anyag tudósként az elemi összetételekre fókuszáltunk, de ennek biológiai vonatkozása volt. Sok olyan dologban az intézetben azt hiszem meghatározó voltam, például egy új típusú besugárzási lehetőséggel, amivel mikrokapillárisokkal tudjuk oda vezetni az ionokat a megfelelő rákos sejtekhez, és ott elpusztítani őket. Ebben is, ez több mint 20 évvel ezelőtt történt, az elméleti számításokat, azokat én végeztem, vagy az én irányításom alatt végezték, a kísérletekben is nagy szerepet kaptam. Ezt főleg külföldi együttműködésben végeztük az osztrák kutatókkal és amerikai kutatókkal.
8: Tehát egyrészt csapatmunka, minden egyes ilyen kutatás, másrészt hosszú távon kell gondolkodni. Mennyire kell türelmesnek lenni kutatóként?
9: Kutatóként én azt mondanám, hogy egyrészt valóban türelmesnek kell lenni, de inkább minden részletre oda kell figyelni, mert minden apró dologban ott van a lehetőség, hogy valami új dolgot lehessen felfedezni. A mai tudósokat már nem, valóban nem úgy kell elképzelni, amit mondtam, hogy 8 órára bemegy dolgozni, és 16 órakor leteszi a munkát, és akkor az kész. Szerintem egy igazi kutató soha nem így végzi a munkáját, hanem az a nap 24 órájában is kutató. Mondjuk ezt a család nehezen viseli el, amikor így van, és még éjfélkor is dolgozik az ember. Ezt a család nehezen viseli el, de mint látszik, azért eredményei is vannak.
8: Mit ad egy-egy ilyen felismerés vagy kutatási eredmény fizikusként, atomfizikusként, kutatóként?
9: Ez egy olyan megnyugvást ad, hogy valami jó dolgot csinálunk, vagy valami jó dolgot próbálok csinálni. Igen, én úgy fejezném ki, hogy egy megnyugvást és örömérzetet, amikor valami jó eredmény jön ki, az egy természetesen egy örömérzést ad.
8: Hogyan kezeli, hogyha valami nem sikerül, vagy nem a várt eredmény jön?
9: Ezt megint ismerni kell egy kicsit engem, tehát az, hogy valami nem sikerül, az általában nem tör le, akkor próbálom keresni azokat a lehetőségeket, hogy miért nem sikerült, hogy lehetne ezt esetleg javítani, és én megpróbálom azt javítani, és arra összpontosítani, hogy végül is az elért célokat érjük el.
8: Hogyha visszatérünk a fogkő vizsgálatára, amivel indultunk, ugye az eredmények egyelőre előzetesek, mégis ugye felvetik annak a lehetőségét, hogy a jövőben egy rutin fogkő eltávolítás során a minták később vizsgálhatóak legyenek. Milyen lépések lehetségesek? Mi segíthetné a munkájukat, mi segíthetné a korai felismerést a cukorbetegség kapcsán?
9: Mint említettem, egy-egy mintavizsgálata az körülbelül 10 percet vesz igénybe. Jelenleg pályázati forrást próbálunk szerezni, mert ugye a kutatás sincs meg pályázati forrás nélkül. Szerintem a gyakorlati haszna az abban nyilvánulhatna meg, hogy egy ilyen népbetegséget a lehető leghamarabb fel tudjuk ismerni. Nem azt állítjuk, hogy mi fogjuk beazonosítani, hogy valaki cukorbeteg, de abban biztosak vagyunk, hogy akinek a fogkövében káliumot fogunk találni, azt javasolni fogjuk, hogy menjen el egy szakrendelésre, és a szakrendelőben lévő orvosok mondják meg a végső szót, hogy valóban a paciens, az, a mintát adó az valóban cukorbetegségben szenved. A legnagyobb előnyét abban látom, hogy amíg megérzésem szerint egy átlagos magyar ember nem szívesen megy el egy átlagos szűrővizsgálatra, nem szívesen tartjuk oda a kezünket, hogy tessék most tőlem vért venni. Magam részéről tudom állítani, hogy nálunk évente kötelező véradáson részt venni, de én mindes egyes alkalommal olyan rettegve ülök be a székbe, ahol majd vért fognak tőlem venni. Ez hasonló a fogászati székre is, mert annak is van egy speciális varázsa beleülni egy fogászati székben, ahol morognak a fúrógépek. Itt ez egy gyakorlatilag fájdalommentes dolog lenne, eltávolítják a fogkövet, odaadják egy szakembernek, megvizsgálja, és abból megtudható lenne, vagy megtudható, hogy menjek el egy szakrendelőben, mert a fogkövemben nagy kálium mennyiséget találtak, és valószínűleg cukorbeteg vagyok. Annyit el kell mondani, hogy a cukorbetegség az hosszú ideig lappanghat, és akár évekig is rejtve maradhat, miközben fokozatosan károsítja az ereket, a vesét, a szemet és az idegrendszert. Ez azt is jelenti, hogy egy korai felismerés esetleg a kezelés költségeit is nagyban redukálni tudná.
8: És hát egészségmegőrzéssel jár.
9: Egészségmegőrzéssel járhat.
8: Ténylegesen óriási, a korai felismerés pedig életeket menthet sok esetben, vagy életminőségen változtathat.
9: Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a korai felismerés, tehát a mi módszerünk talán abban ad nagy segítséget, hogy a cukorbetegséget egy korai fázisban fel tudjuk ismerni.
8: Hát kíváncsian várjuk a folytatást, és bízunk benne, hogy majd a további eredményekről is beszámolnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
9: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
8: Dr. Tőkési Károly, a fizikai tudományok doktora, a Hunren Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, a vizsgálatot végző kutatócsoport vezetője volt ma az Egészségkód vendége.
10: Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
11: Sziasztok, Csáki László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió Kafét.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON, a jazz piknik és a jövő energiája.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az Apadó Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személy sérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkuma port vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors éttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól. Neked. Rádió Café. Van barátod.

következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sisi 2022. januárjában debütált Jalla című első dalával, amelyet még 4 kislemez, köztük a Magyar Klip szemlén díjat nyert Kezeket fel követett. Majd az évet az Aquarium Club lokálban tartott első fellépésével zárta. 2023-ban nem csak megjelent első EP-je Systematic címmel, a Spotify Equal kampány női arcává választották. Fonogram jelölést kapott az év felfedezettje kategóriában, és az Artisius Junior alkotói díját is bezsebelte. Sisi.

0: világbeteg, nekem meg túl nagy a szívem.
1: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
2: Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2005 óta ad ki stúdiólemezeket a reggiben, soulban és elektronikában is kalandozó Fat Freddy's Drop. Ám az új-zélandi formáció számára a 2001-es Live at the Matterhorn koncertalbum hozta el az őket aranylemezes státuszba repítő sikert, hiszen élő fellépéseik mindig is lenyűgözőek voltak. Chopper Reeds szaxofonos szerint a stúdióalbumok közül a 2024-es Slow Mo adja vissza leginkább egy Fat Freddy's Drop koncert hangulatát. Erről a korongról a Next Stop stílszerűen a turnézás élményéről szól. A dalszöveg érzékletesen kifejti, a test elfáradhat a sok utazásban, de a lélek nem. Az együttes sosem fogja megunni a zene hatására ülőhelyeikről felálló és önfeledten bulizó tömegek látványát a színpadról.

0: Ez a Rádió Café 98, van barátod. Füzi Gábor vagyok.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A 60-as évek közepén keringett Amerikában egy Happy Together című demo, amelyet tucatnyi előadó visszautasított. Mire az éppen hullámvölgyben lévő The Turtles zenekarhoz került, az acetátlemez a sok lejátszástól, új lenyomattól és postázástól már olyan recsegős volt, hogy alig lehetett hallani valamit belőle. Ráadásul a dal szerzői Gary Bonner és Alan Gordon rendkívül gyengén énekeltek a felvételen. A The Turtles tagjai a kezdeti elborzadás után megérezték a dallam szépségét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Egy kisfiú megkéri az édesapját, hogy szervezze meg a születésnapi buliát, és hívja meg az összes barátját. Amikor hazaért, csalódottan látja, hogy mindössze hárman jöttek el. Az édesapja később elárulja neki, hogy szándékosan nem azt mondta a barátainak, hogy születésnapi ünnepség lesz, hanem azt, hogy a kisfiú beteg. Az a három barát, aki mégis eljött, nem a tortáért érkezett, hanem azért, mert fontos volt nekik, hogy mellette legyenek. A tortára bárki eljön. De amikor bajban vagy, csak az igazi barátok maradnak melletted.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.

0: A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barba Negrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barba Negra.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A felkiáltójel valamennyi latin ABC-t használó nyelvben felkiáltás, felszólítás, óhajtás, kívánság, vágy, parancs, tiltás és kérés jelölésére szolgáló írásjel. A brooklyni Chick Chick Chick zenekar név választását az Istenek a fejükre estek című film inspirálta, amelyben a busmanok szájpattogása a vásznon felkiáltójelekkel volt feliratozva.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A jerky route kifejezés jelentése a kézenfekvőnek tűnő szó szerinti fordítás ellenére nem kiver vagy kiráz, hanem kibök. Jerky route. Bögd már ki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dance Nate, kanadai zenész, aki Caribou néven vált ismerté, nem mellesleg a matematika doktora. Egy alkalommal visszautasította Rihanna együttműködési ajánlatát, mivel úgy érezte, hogy nem illik bele a popzene világába. Zenéjében ötvözi a matematikai precizitást és az érzelmi mélységet, amit jól példáz Swim című albuma is, amelyet személyes élményei inspiráltak.

Sziasztok, Stuka Panka vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café. This one goes out to the entire world.

0: kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volné.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség. Vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddig félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
6: Összeomlik a testnek a hő szabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
5: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat pénze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt. Az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól. Neked. Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
2: Sziasztok! Hamarosan indul a dzsungelharca a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy nemzetközi hírű agrárkutatóval beszélgetek a pályájáról, a növénygenetikáról, és arról a tudomány miért makacs ostrom, miért nem lehetünk igazán versenyképesek az alapkutatások nélkül. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai beszélgető társam az agrártudományok területén az egyik legidézettebb magyar tudós. Szó esik majd növénygenetikáról, magyar és nemzetközi tudományos műhelyekről, de a lényeg mindenhol egy. A tudomány sokkal inkább makacs ostrom, mint megfigyelés. Benézzünk a tudomány elefántcsontornyába is, ahol kiderül, az alapkutatás nem elszigetelt köldöknézés, hanem az az értelmezési, valóságismereti képesség, amely megvéd minket attól, hogy kiszolgáltatott technológiai analfabéták maradjunk a saját jövőnkben. Vendégem professzor dr. Galiba Gábor, növénybiológus, a Hunren mezőgazdasági intézetének nagydoktora, a MATE professzora. Szervusz!
2: Szervusz! Köszönöm a bemutatást!
1: Tegeden végeztél, és ott is kezdtél el kutatni.
2: Igen.
1: És volt egy probléma, amit neked sikerült megoldani fiatal kutató létedre, annak ellenére, hogy a kollégáid, meg az előző kutatók ezt nem sikerült, búza szövettenyésztését.
2: Igen.
1: És ez egy hosszú kísérletezés volt, és elég nagy makacság kellett hozzá. És akkor ezek szerint te nem nagyon szeretsz veszteni.
2: Hát nem igazán. Ennek a kutatásnak az volt az előzménye, hogy én előtte nikociána tabakummal, az dohány, ilyen alapkutatást végeztem, méghozzá úgynevezett dohány protopasztokat készítettünk. Ez azt jelenti, hogy egy dohánylevelet beteszünk egy enzimes oldatba, az a pektint, meg ami összetartja a sejteket, azokat szétzilálja, és végül is egyedi sejtek lesznek, és ebből minden egyes egyedi sejtből a táptalaj kicserélésével vadonatúj növényt lehet csinálni. Tehát azt jelenti, hogy klónozni lehet, és több tízezret. Csak hogy abban az időben ezt csak néhány ilyen modellnövényen lehetett megcsinálni, és a gabonafélékkel nem. És az akkori főnököm a Szegedi Biológiai Központban, Maliga Pál, azt mondta, hogy nézd Galiba, feladat búza szövettenyésztés, mert ő neki az volt a távoli célja, hogyha jó szövettenyésztetet csinálunk, akkor majd tudjuk transformálni, például herbicid rezisztenciára, és akkor lehet genetikai módosított növényt előállítani, ahol nem kell például a vetés után permetezni.
1: Hát ugye a genetikailag módosított növény akkor még nem volt ilyen üldözendő fogalom?
2: Nem, az mesterségesen üldözték később, és ennek a hátterében főleg a vegyipari cégek voltak. De esetleg, ha majd később beszélünk róla,
1: hát akár, ha már felvetettük, hogy ez pusztán a vegyipari cégek, hogy mondjam, tevékenységén múlik, mert Magyarországon, ha jól tudom, ugye nincsenek génmódosított gabonák.
2: A Magyarországon behoztak egy törvényt, és ez benne van az alaptörvényben, hogy genetikai módosított mezőgazdasági növényt nem lehet termeszteni. De ezt én inkább úgy mondanám, hogy volt alapvetően a nagy világcégeknek, akik a vegyszereket állítják elő, egy manipulációja, és mivel ugye az emberek mindig félnek az újtól, ez abszolút törvényszerű, ez így volt régen, így lesz a jövőbe is, ezért a kormányzatok lényegében politikai szempontból ezt felhasználták.
1: De nem csak Magyarországon,
2: nem, máshol. Az egész Európában és az egész világon. De ugye mindenütt van kivétel. Kivétel az USA, Kína, Brazília, tehát az összes olyan ország kivétel, ahol más szempontok is, és főleg a gazdaságossági szempontok vannak figyelemmel.
1: Nagyon nehéz felfogni ennek az egész vitának az értelmét. Azt értem, hogy a környezetvédők például, meg akik az emberek félelmeire rátszanak, hogy hú, ez nagyon más, nem tudjuk, hogy milyen hatással van a szervezetünkre, ha a növényben, a növény sejtjeiben egy-egy gént módosítanak. Hát ezt gondolom, biológiai értelemben csak egy minimális beavatkozás, és nincs ránk hatása, nem egy más növényt teszünk meg, vagy veszünk magunkhoz.
2: Ennek az a lényege, hogy egy gén az egyfajta fehérjét határoz meg. Tehát pontosan tudjuk, hogy mit módosítunk. Utána ugye orvosilag egyszerre meg lehet nézni egy teszttel, hogy ez allergén, vagy nem allergén. Tehát az egésznek tulajdonképpen van egy ilyen háttere. Volt egy másik háttere, hogy annak idején egy baktérium plazmiddal transformálták a növényeket. Tehát az volt a félelem, hogy ez a növényekbe beépül, és aztán egy transformált növényből, mondjuk egy gabonából, vagy egy zabból, árpából, bármiből átmegy majd a vad növényekbe. Ez volt a félelem. És az ilyenfajta félelmeket ezt lovagolták meg.
1: Bennetek felvetődött ez a félelem, amikor csináljátok a kutatásokat, és elvégzitek a módosításokat, gondoltok-e ilyenre, hogy jaj, csak ez ne legyen, vagy az ne legyen, vagy csak a célt követitek, hogy bizonyos tulajdonságok megváltozzanak a növényeknek.
2: Mivel ez a félelem alapvetően a nem tudásod és abszurditáson alapszik, nem is foglalkozunk vele. De nyilván a törvényeket betartjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Angliától kezdve bárhol genetikailag módosított növényt előállítanak valamilyen célból, akkor azt megfelelő területen, megfelelő izolálással vizsgálják meg. Ez abszolút természetes. És talán elmondok egy példát, hogy ebbe az egész genetikai módosított növényekkel való hozzáállásban mi hozott egy borzasztó nagy változást Európába, amit ma is már most is megtörténik, és annak van eredménye. Annyi történt, hogy ugye a hallgatóság is nagyon jól tudja, hogy jött a felmelegedés, és ez nyilván nem tegnaptól jött, hanem ez már 2000-es évek elejétől jött. A következő történt, hogy az a kórokozó, amelyik megtámadja a kukoricának a gyökerét, az lényegében egy pillangó, egy lepkeféle, az bejött Portugáliába és bejött Spanyolországba, mert ugye ott is melegebb lett. Az lett a következménye, hogy ez a 2000-es évek elején történt, hogy a termés több mint egyharmada kidőlt, ugyanis a lepkének a hegyója a gyökeret rágja meg. Na most abban az időben már volt olyan kukorica, ezt Kínába termelték, az USA-ba termelték, amelyik a gyökér, ami transformáns volt, és a gyökérbe úgynevezett kitinázt termelt ez a mutáció. A kitináz azt jelenti, ha egy rovar megrágja, akkor annak a kitin páncélját föloldja. Abszolút nem hat az emberre. Na most mi történt? Hogyha használják ezt a transformást, ennek mondjuk egy nyilván drágább az ára, mert ugye rengeteg kutatást tartozott hozzá magának a vetőmagnak. De utána nem kell csinálni semmit. Hogyha az eredeti kukoricát termesztik, azt jelenti, hogy legalább háromszor kell permetezni, és ezt talán a városi emberek nem nagyon tudják, ez úgy történik, hogy fölmegy egy repülőgép, és a repülőgép permetez. Ez azt jelenti, hogy minden, ami él és mozog és rovar, az elpusztul. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a zöldek hogyan tiltakoznak a GMO ellen, és ha látjuk az igazságot, akkor tulajdonképpen az egész abszurditásnak tűnik. Na most mi történt Portugáliában és Spanyolországban? Az ottani farmerek az ország engedély nélkül, mert tilos volt. A fél országot bevetették GMO-val, a következő évben mind Spanyolország, mind Portugália engedélyezte az egészet, és ez az EU-ra olyan hatással lett, hogy most már az EU már engedélyezi, hogy minden kormány, minden ország a saját törvénye szerint engedélyezze, vagy nem engedélyezze a genetikailag módosított növényeket.
1: Tehát nem egységes a tiltás.
2: Nem, most ez rá van az országokra osztva. Na most mi történik Magyarországon? Ha most összehasonlítjuk a Spanyolországgal, mivel Magyarországon genetikailag módosított növényt nem termeszhetnek, kb. 30%-a drágában termelünk. Ez azt jelenti, hogy óriási piaci hátrányban vagyunk azokkal az országokkal szembe, amelyek ezt megtehetik.
1: A 30%-os hátrány, a vegyszerek használata miatt?
2: Természetesen.
1: A drágább, a kiuttatás, a mindenféle.
2: Hát azt a helikoptert vagy repülőt meg kell fizetni. Igen. A munkabért meg kell fizetni. Magát a vegyszert meg kell venni. És ráadásul ugye óriási problémák lehetnek, ha van egy oldalszél.
1: Igen, mert hát nyilván
2: beteríti a környezetet.
1: Máshová megy teljesen. Ez nagyon érdekes, és a gazdáknak nincs ellenőrzése a GMO-val kapcsolatban? Vagy hát, tudom, mennyit beszéltetek
2: ez igazából, ugyanis én, ahogy te is tudod, én alapkutatással foglalkozom, tehát közvetlen kapcsolatom a farmerökkel nincsen, de tulajdonképpen ez is ugye abból a megtévesztésből származik, amiért például egy tojásra rá van írva, hogy GMO-mentes, ugye teljesen abszurd. Tehát lényegében mivel az oktatásban, mert ugye ehhez oktatás kellene, meg kellene érteni, mi a gén, mi a transformáció. Ha ez benne lenne az oktatásban, ugyanúgy, mint a számítógép oktatás, ami új dolog, akkor ez abszolút nem lenne probléma. De ezt, mivel ugye, ahogy látjuk ezt, sok országban, nem csak nálunk, politikai célra is felhasználják, ezért az egész szépen el van kenve.
1: Azt mondhatják, mondjuk így a génmódosítást ellenzők, hogy igen, lehet, hogy nem káros, de nem bizonyítottátok be, mert ha én egy általatok mondjuk génmódosított búzát, tehát mondjuk fagyálló búzát fogyasztok, az nem ugyanaz a búza, mint amit korábban fogyasztottunk, amihez az emberi szervezet hozzá van szokva, tehát változik a búza, mert változnak a tulajdonságai, de nem tudjuk, hogy milyen a hatása az emberi szervezetben.
2: Na most, mivel összesen egy vagy két fehérről beszélünk, tehát ez föl sem merül, mert csak egy vagy két fehérje, amit már
1: olyan minimális,
2: egy vagy két fehérje, amelyik egy enzim, amelyik mondjuk megvédi a növényt, vagy lebontja a herbicidet. Na most, hogyha arról, ha példát szeretnék mondani arról, hogy mit és hogy fogyasztunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak és Európának a teljes szója importja mind genetikailag módosított, ez már így van 30 éve, és senkinek semmi baj nem lesz belőle, az összes csokiba, az összes élelmiszerbe és az állati takarmányban mind genetikailag módosított szója van, ugyanis nem tudjuk megtermelni. És azok az országból, ahol importáljuk, bölcsen a brazilok, az argentinok, az USA, azok természetesen ezt használják. Csak ugye ott nincs ez az ideológia, hogy az rossz. De a magyarán mondva, itt is az emberek megeszik, 40 éve megiszik, ugye semmi bajuk nincs, és még mindig jön ez a felületi ideológia rajta. Van egy reméljük, eszköz, hogy majd változik.
1: Van egy eszköz a kezünkben, amit nem használunk, ha jól értem, ugye?
2: A világnak a lényegében ez olyan, mint a számítógép. Tehát tulajdonképpen ez az eszköz, ez teljesen célirányos. Például az USA-ban már olyan repcét esznek, ami genetikailag módosított, ez csak annyit jelent, hogy olyan az olaj tartalma, ami egészségesebb, mint egy nem módosított növény. Tehát magyarul az egészséges életmódnak egy teljesen adekvát példáját csinálják meg ezzel a módosítással.
1: Van egy eszköz a kezünkben, amivel egyébként a sokat panaszkodott kemikáliákat ki tudjuk iktatni a táplálékláncunkban, ha jól értem.
2: Tehát ennél zöldebb nincs a világon.
1: A te karrieredben a tudományos áttörés, ugye a búza fagyállóságának genetikai térképe. Ez a genetikai térkép, ez miért fontos?
2: Azért fontos, ahogy már a legelején beszéltünk, a nemesítés szempontjából. Ha kereszteznek egy olyan növényt, amelyik mondjuk egy tavaszi búza, nagyon fantasztikus terméseredményei vannak. Nagyon jó, csak éppen fagyérzékeny. Ez a fagyérzékenység azt jelenti például, hogy mínusz 6 fokon, 7 fokon elpusztul.
1: Magyarul, tehát hogy a tavasz elő szokott fordulni, hirtelen jön egy lehűlés.
2: Úgy bizony, mondjuk márciusban vagy februárban lehűlés. Tehát
1: és nem bírja
2: ezt
1: ki.
2: Össze

0: Tehát, ha tudjuk, hogy mondjuk melyik gén hol van a kromoszómán, és meghatározza a fagyállóságot, akkor ugye keresztezzük a fagyálló gabonát ezzel a tavaszival, utána a tavaszival visszakeresztezzük, hogy az ő jó tulajdonságait megmaradjon, de egyszerűen csak egy gélen mindig megnézzük, hogy benne van-e még az a kromoszóma darab, vagy azok a gének, amelyek a fagyállóságot okozzák. De ugyanezt meg lehet csinálni a betegségrezisztenciával, és így tovább. Ezért kell ennek a géntérképek.
1: Nem is tudom, hogy ezt valójában értem-e, vagy felfogom ennek a súlyát, hogy ti a egy bizonyos élőlény, egy szervezetnek a nagyon fontos tulajdonságait képesek vagytok megváltoztatni. Ez milyen érzés egyébként?
0: Hát, ugye, amiről beszéltem, azt azért évtizedes munkák eredménye, és lényegében,
1: hát gondolom,
0: ez nem olyan, mint a teremtés, amit ugye a Jóisten megcsinált 7 nap alatt, hanem ugye ez egy roppant hosszú, kemény munka, és itt igazából számunkra az hoz megelégedést, ha kitalálunk egy kísérleti rendszert, azt megpályázzuk, mert ugye kutatni csak úgy lehet, ha van hozzá pénzünk, akkor azt az elképzelést, amit meg szeretnénk valósítani, hogy milyen szinten tudjuk ténylegesen megvalósítani, hogy igazunk volt-e a hipotézisbe. Ugye mi nem mérnökök vagyunk, tehát a végtermékünk az bizonytalan. És sokszor úgy van, ugye, hogy kitalálunk egy kísérletet, és közben más dolog merül fel, ami még érdekesebb, mint az eredeti hipotézis, és akkor nyilván arra áll az ember. Csak ugye a mostani nagyon merev pályázati rendszerbe nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért nem azt a mérföldkövet csináljuk tovább, stb. Ezt végül is meg lehet magyarázni, de nagyon problémás.
1: Jó ezt csinálni Magyarországon, agrár alapkutatás?
0: Hát én úgy gondolom, hogy Magyarországnak a kitörése, és ennek egy jó része az agráriumban van, mert ismerjük a nagyon jó minőségű földjeinket, azt a szaktudást, ami még mindig megvan Magyarországon, meg a földhöz való ragaszkodást. Itt igazából ugye egy hosszú távú elképzelés kellene, hogy hogyan változtassuk meg a termesztési rendszereket is például, illetve, hogy ugye végre, amit már 100 éve terveznek, hogy tartsák meg Magyarországon a vizet. És az állam abba investáljon rengeteg pénzt, hogy legyenek normális csatornarendszerünk és víztárolóink. Tehát, és nyilván az nem elég önmagában, de hogyha megvan a kutatóintézetekben a genetikai tudás, tehát új fajtákat tudunk előállítani, amik adaptálódnak, amelyik betegség rezisztensek, akkor ugye együtt a technológia váltással, ami van a mezőgazdaságban, tehát most már a drónok teljesen természetes, hogy vannak, vagy a permetezés úgy megy, hogy van egy érzékelő a traktor előtt, az érzékelő érzékel, hogy mennyi gyomnövény van mondjuk a kukoricásba, és azt szerint szólja a permetezést.
1: Igen, sokkal precízebben tudják ezt kiszólni.
0: Tehát ez most már, tehát most már úgy képzeljük el a növénytermesztés, hogy van egy traktor, amelyik szánt, aztán vetnek és betakarítják. Tehát ez most már egy nagyon bonyolult technológia.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Galiba Gáborral.
2: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
3: Sziasztok! Számomra a barátság egy szent dolog, ami őszinteséget, tiszteletet, feltétlen bizalmat és szeretetet.
2: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők,

0: Q per programok oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki Lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
1: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
0: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Földi Ádám vagyok a Telehold zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem professzor dr. Galiba Gábor, növénybiológus. Sokszor felvetődött az, hogy Magyarországon az alapkutatásnak már nem nagyon van értelme, nagyon drága és nagyon időigényes. Sokkal inkább az alkalmazott kutatás, az eredmények a fontosabbak. Ez egy nagyon régi tudományos vita, de lehet, hogy az agrárterületen éppen fordított a helyzet?
2: Hát a következő a helyzet. Ha nincsen, most beszéljünk agrár alapkutatás, akkor nincsen szemlélet. Tehát, hogy mik a felfedezések, ugye, hogyha valahol leírnak mondjuk a Nature-be egy cikket, azt meg kell érteni. Csak az értheti meg azt a cikket, aki hasonló technológiát folytat, és hasonló tudományos szinten van. Tehát én szerintem luxus lenne hagyni az alapkutatást végző intézeteket elveszni, mert akkor ki fogja a megfelelő alaptudást transformálni az agráregyetemeknek, akik aztán ugye ezt továbbadják a hallgatóknak, akikből meg ugye lesznek az agrármérnökök, lesznek azok, akik a mostani csodálatos traktorokat kezelik, akik drónokat küldenek fel és megnézi, hogy mennyire fertőzött egy terület, STB. Tehát lényegében azért van szükség az alapkutatásra, hogy megértsük a világban a trendeket, és az alapján oktassuk a jövő agrár generációját. Tehát ez nyilvánvaló, ez nem egyik napról megy a másikra, hogy ez nagyon fontos, és reméljük, hogy azért ez a szint, a magyarországi színvonal nem csökken jobban, illetve most már ugye a kormányzatnál is látszik, hogy próbálnak lépéseket tenni arra, hogy azt az elmaradást valahogy csökkentsék.
1: Az lehet, van arra esélyünk, hogy alapkutatásban, tehát mondjuk hasonlóan hozzád, hogy valami újdonságot alkossunk, hogy ezen a területen, mert nyilván orvosi területen, ez szerintem elképesztően drága, fizikai terület nyilván ki van zárva, meg mondjuk egy részecske gyorsítót nem tudunk építeni magunknak, de az agrár területen, hogy mi alkossunk alapkutatásban, hozzunk létre olyan eredményeket, amelyek a világban is fontosak, és mi mondjuk elől járjunk? Ez egy reális elképzelés, vagy túl picik vagyunk hozzá?
2: Jelen pillanatban úgy érzem, hogy még reális. Mi teszi reálissá? Azt teszi reálissá, hogy még mindig benne vagyunk a világ vérkeringésébe, és az európai kutatási vérkeringésbe. Tehát pont, amit ugye te is említettél, hogy nagyon sok helyen voltam külföldön. Tehát egy nagy külföldi laborba csak azt fogadják, akinek a tudás szintje olyan, hogy meg lehet hívni, illetve tud olyat, ami más nem. Ugye Martonvásár, amit tudott, például a tesztelések. Hogy hogyan lehet egy fagyállóságot, egy szárazságtűrést tesztelni úgy, hogy az megbízható, stb. Tehát sok olyan anyagot kaptunk az USA-ból is, Angliából is, hogy nálunk teszteltük, visszaküldtük az eredményt. A molekuláris munkát, mikor azt akartuk megnézni, hogy ott a tesztűrés között milyen gének vannak, pedig úgy oldottuk meg, hogy a PhD hallgatóinkat kiküldtük abba az angol laborba, például Norwichba, vagy kiküldtük például Olaszországba, Fiorenzo di Ardába, ott elvégezték az ottani felszereléssel a munkát, közben megtanulták, és jöttek haza. És utána idehaza már tudtuk ezt az új módszert alkalmazni. Pontosan ott tartunk, mint ahogy talán te is tudod, hogy mi volt a középkorban. Az lehetett csak céllegény, és az lehetett mester, aki elment nyugatra, legyen az a Nederland, legyen az Olaszország, vagy legyen Németország, egy adott szakmába dolgozott, és visszajött, és utána itt alapított egy műhelyt. Tehát az abszolút nem bűn, hogy kövessük a nyugati trendeket, nem követni a nyugati trendeket, és nem lenni képes arra, hogy kövessük, az bűn a tudomány, az ország és a mi jólétünk ellen.
1: Egyébként mennyire lehet hazahozni idézőjelben ott a kinti tanultakat, vagy te mit hoznál haza Japánból, vagy mit hoztál haza Japánból, vagy az Egyesült Államokból? Amiket mondtad, hogy Kaliforniába szerettél lenni, meg Japánba.
2: Igazából technológiailag már nem vagyunk annyira elmaradva. Abból a szintből vagyunk jobban elmaradva, hogy egy japán laborban japán dolgozik, Egy amerikai laborban mindenki, kínai, amerikai, magyar, stb. Mindenki dolgozik, és hogy abból meg tud élni. Na most úgy képzeljük el a kutatást mondjuk az USA-ba, hogy ott van egy adott grant, mondjuk az 5 évre szól.
1: Ez egy kutatási professzor, projekt,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, egy kutatási projekt, mert ugye a professzor megkapja a fizetését, és kap az egyetemtől valamennyi pénzt, hogy a szakmai gyakorlatot a hallgatók el tudják végezni. De kutatásra, hogy ő maga mit szeretne ezen kívül kutatni, arra pályáznia kell. És erre a pályázatra vesznek fel embereket, mondjuk 5 évre. Ha megszűnik a pályázat, akkor azoknak a fiataloknak el kell menni. Ez az olyan országok számára, akik nem annyira fejlettek, ez jó, mert mondjuk egy kínai hallgató 5 év után hazamegy Kínába, vagy egy magyar hallgató hazamegy Magyarországra, azért, mert ugye nem tartják tovább. De amíg ott van az 5 év alatt, a legfejlettebb technológiát megtanulja. Tehát ez az életmód ugye számodra is, ahogy látszik, nagyon rizikós, de tulajdonképpen hosszú távon az egyik motorja a tudásnak. És azért a magyar hallgatók képesek arra, hogy a legjobb helyeken elsajátítják azt a tudást, és haza tudják hozni, amíg megvannak az európai vagy a nyugati kapcsolatok.
1: Azért is kérdeztem, hogy a tudományban ez lehetséges, mert egy gazdaságpolitikai vita az, hogy most összeszerelő üzem legyünk, és ugye pont szingapúri példából lehet látni, hogy az az igazán a gazdasági siker, meg a sikernek az igazi mércéje, vagy módszere, hogy a hozzáadott értéket növeljük meg egyre inkább, tehát nem mások által kitalált dolgokat szerelünk össze, hanem mi magunk találunk ki, mi magunk növeljük a hozzáadott értéket, és azt adjuk tovább. Megvannak akkor ezek szerint a tudományban, az agrárkutatásban ezek a feltételek, hogy növeljük a hozzáadott értéket?
2: Hát már alig vannak meg. Tehát itt abszolút kell, hogy legyen egy trendváltás. Ez a trendváltás az, hogy ugye eddig a kormányzatok ugye abba igyekeztek, hogy modern nagy cégeket hozzanak Magyarországra, legyenek azok multik, szereljünk össze autót, most éppen ugye akkumulátort, vagy bármit, és így tovább. Csak hogy ugye ahhoz, hogy ezek a nagy cégek működjenek, például a BMW, hogy működjön Magyarországon, mi mit csinálunk? Szinte semmit. Behozza a BMW a motort, mindent behoz, itt a magyar a munkaerő arra kell, hogy összerakja. Na már most, hogyha az egyetemi oktatásunknak a finanszírozása visszatér abba egy olyan szintre, ami van a fejlett nyugati világban, ott a GDP-nek 3-6%-át használják, 3-5%-át használják erre, mi pedig kevesebb, mint 2%-ot használunk, akkor lényegében meg lesz az a színvonalú oktatás, ahol akik az egyetemről kikerülnek, és ugye a master után még, a bachelor után, az alap diploma után a mastert még elvégzik, akkor azok nyilván alul lesznek olyan szinten, hogy ugye közben, amikor még az egyetemeket nem alakították át, volt Erasmus, tehát mindenki eltöltött egy fél évet külföldön, például az én lányom, aki jogász, az kint volt Franciaországban, és franciául tanulta a jogot, tehát ha annyit eltöltenek, akkor már is lesz szakmai tapasztalat, megtanulnak alkalmazkodni, és látják a másik életformát. Visszajönnek, és akkor Magyarországon tudják csinálni. Tehát lényegében ez, amiről beszélek, ez az, ami alapvetően szükséges arra, hogy Magyarország egy néhány év múlva képes legyen arra, hogy ne egy összeszerelő ország legyen, hanem hogy minőségi újat is tudjon hozzáadni bármelyik nagy világcég termékéhez. Mert erre azért mi, magyarok, képesek vagyunk. Ebbe biztos vagyok.
1: Egy picit szeretnék még pár szót a klímaváltozásról, mert egyfolytában, amit a beszélgetünk, gondolkodom majd, hogy hát a klímaváltozás a szárazulást jelent. Te a nagy eredményeket, a nagy eredményedet, ugye a fagyállósággal. Hát a kettő az teljesen ellentétes, pont, hogy a felmelegedés, vagy ti mire számítotok, hogy csökkenni fog a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet, holott most emelkedik, vagy te mit látsz ebben a trendben? Inkább azt mondom, hogy te hogy látod a klímaváltozás kérdését?
2: Abszolút egyetértek azzal a nézettel, hogy itt tulajdonképpen két dolog történik. Van egyfajta középhőmérséklet emelkedés, de ennél fontosabb az, hogy kiszámíthatatlan az időjárási trend. Ez most, ha most megnézzük, ugye, hogy miért foglalkozunk most is fagyárossággal. Most már nem azért foglalkozunk fagyárossággal, hogy mínusz 20 fokot is túléljen a búza, vagy 30-at, tehát a hosszú távú fagyárossággal, hanem egész Európában következő a probléma. Nincsen elég hideg ősszel, illetve télen, tehát magyarul nem tudnak a növények teljesen akklimatizálódni a hideghez.
1: Az emről beszéltünk, hogy fokolatosan ülnek.
2: Vagy pedig, hogyha mondjuk itt van februárban jön egy meleg hullám, ami nagyon sokszor jött, sőt, januárban is szokott lenni meleg hullám, a növény elkezd differenciálni, elkezd fejlődni. Abban az esetben, mikor a búza elkezd bokrosodni, és a bokrosodási csomó, a búza ugye alulról növi fölfelé a leveleit, és a virágzatát is alulról a tőből növi. Ha már a virágzatnak a kezdeménye megjelenik, akkor utána már nem képes a fagyállóságra. Tehát magyarul most sokkal nagyobb kárt okoz, plátkoznak a márciusi vagy február második felű fagyok, mint eddig, amiatt, mert fluktuál a klíma. Na most, amiről én beszéltem, hogy fény spektrummal befolyásolni lehet a fagyállóságot, ez pont ezt az adaptációs régióban van. Tehát a mi kezelésünk egy hétig vagy 10 napig tart, nem tovább, és akkor fagyáróbb lesz a növény, ugye mínusz 4 fok helyett kibír mondjuk mínusz 10-et. Abszolút nem bír ki mínusz 16-ot, mint hogyha a hosszú fagyárósági folyamat lenne. De mondjuk, hogyha tavasszal, ugye, amikor jön egy felmelegedés, és utána jön egy lehűlés, akkor ugye, ha befolyásolni lehet, legyen az megvilágítás, vagy drom, vagy bármivel, hogy az a növény egy picit fagyállóbb legyen, és ne pusztuljon ki. Ennek alapvető lenne a jelentősége. Ez az egyik dolog, tehát a fagyállóság ennyiben jön vissza, hogy most már a hőmérséklet fluktuáció okoz alapvető problémákat.
1: Ha jól értem, akkor a klímaváltozásban a legfontosabb kérdésnek az adaptációt tartod? Nem magát a változást?
2: Nem magát a változást, hanem az, hogy megszűnik egyfajta eddig több ezer éve tartó fokozatos hőmérséklet csökkenés. Ugyanúgy, ahogy ősszel mondtam, a spektrumváltozás, ősszel magasabb a távoli örösfénynek az aránya, még tavasszal is magasabb. Tehát ez befolyásolja a növénynek a fagyállóságát, és ezt a növények tudják, ezért tudjuk mi őket manipulálni. Tehát, hogy ez megtörik, és helyette fluktuál a hőmérséklet. Tehát ezt tartom én alapvető problémának.
1: És ezt kell megoldani valahogy a növényekkel.
2: Megérteni és megoldani. És ha máshogy nem, akkor, hogy mondtam, mesterséges rendszerekkel.
1: Sokszor mondtad már a megérteni. Lehetséges megérteni a természetet szerinted?
2: Érig mentünk, persze. Na de hát akkor nem lenne kutató. Hát én nem venném el a 50 év múlva egy kutató helyet, hogy mi mindent kitaláltunk. Nem. Ő nekik éppen elég marad.
1: Ez nem frusztrál egyébként benneteket, hogy olyan dolgokkal foglalkoztok kutatóként, akár nyilván fizikusokról, tehát a természettudósok, a természetkutatók, hogy hát szinte nincs vége. Nem biztos, hogy mindig az érzés, hát, hogy jó, ezt tudom, de mennyi mindent nem tudok.
2: Na de hát az megy kutatónak, aki kíváncsi. És nyilván nem lehet a végtelenségig tenni, de ez azt jelenti, ha fölfedezünk valamit, akkor az már is több új problémát hoz felszínre. Akkor azon dolgozunk. Tehát ugye így jutottunk el például az én hosszú karrierem alatt, ugye 84-től most mentem nyugdíjba, 25-be, az, hogy először csak azt tudtuk, hogy a fagyállóság poligénes tulajdonság, poligénes azt jelenti, hogy több kromoszoma határozza meg, aztán kiderült, hogy az 5A kromoszomán lévő fagyállósági gén a legfontosabb, de azt nem tudtuk, hogy micsoda, aztán megtaláltuk, hogy az a gén, a fagyállósági gén tulajdonképpen micsoda, és hogy az különbözik attól a géntől, amelyik a virágzási indukciót ér szabályozza, és most már azt is tudjuk, hogy abban a lókuszban, a fagyállóságot szabályozza, egy teljes géncsalád van, 16 gén van. És abszolút nem mindegy, hogy melyik kapcsolódik be és melyik kapcsolódik ki. Tehát én csak azt akarom elmondani, hogy lényegében az én életem folyamán ilyen trendeken mentünk végig, hogy most már egyedi géneket ismerünk, és tudunk majd tudunk tesztelni a nemesítési anyagba. Ott van, vagy nincs ott, vagy működik, vagy nem működik. És most az új tudás, ez a fényreguláció, ez ugye ez az utóbbi 10 évbe került előtérbe, és igazából most, mikor ebbe publikálunk, arra nagyon sok hivatkozás jön a világon, mert most ez a trendi, mert ugye előre szaladt a mesterséges növénynevelés, ahogy mondtam, az egész világon, de hozzá elmaradt az alapkutatás. Tehát hogy lehet tényleg sok vitamintartalmú, jó minőségű, jó ízű gyümölcsöt mesterségesen előállítani, amit tényleg élvezünk, és hogy ne az legyen, hogy azt a paradicsomot csak főzve jó.
1: Hát azt hiszem, itt részben válaszoltunk arra a kérdés, hogy kell-e alapkutatás, és mire kell, mert ez egy nyilván örök vitának tűnik, de ez valójában nem vita.
2: Nem.
1: Ez két külön út, ami egyik a másik nélkül nem megy.
2: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon szépen megfogalmaztad.
1: Mi az, amit így ránézve a tudományos karrieredre, ha mondjuk egy mondatban összefoglalnád, hogy mit értél el? Vagy mi tartasz a legfontosabbnak?
2: Hát azt, hogy jelen pillanatban, ahogy én eljöttem az intézetből, mert a főigazgató az úgy gondolta, hogy már 71 éves vagyok, és nyugdíjba tesz, maga a csoportom az megmaradt, a csoportra rá tudtam hagyni egy pályázatot, ami az én pályázatom, ami még 2 évig tart. És az, hogy amikor ugye mondtam, hogy voltam Japánban ezelőtt 3 évvel, és akkor 5 egyetemen tartottam előadást, ott az egyik professzort bevontuk egy kutatási pályázatba, és az egyik kollégám azzal a professzorral együttműködve nyert egy magyar pályázatot. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy lényegében, tehát nem van, kineveltem utódokat, van egy teljes labor, 11 PhD hallgató nőtt fel a kezem alól, ahol néhány még mindig ott dolgozik az intézetben, tehát biztos vagyok abba, hogy ők majd tovább viszik, és hogy érdekes eredmények lesznek, tehát van jövő. Én szerintem ez a legfontosabb.
1: Csináltál egy galiba iskolát?
2: Hát így van. Azt el lehet mondani.
1: Szerinted a kutató az milyen ember? Mert én szerintem így, ahogy látom a te munkásságodat, így nincs megállás. Állandóan előre kell menni, és nem tudom, hogy lehet kezelni például a kudarcokat, hullámvölgyeket. Szóval ez egy nagyon nehéz pálya.
2: Nem az számít. Az számít, hogy aki igazi kutató, az nagyon szerencsés. Ugyanis ők azért a napi küzdelmektől távol vannak. Tehát lényegében az ő gondolatvilágukban tudnak élni. Egy kutatóintézetbe. A saját területekre tudnak fókuszálni, és ott, hogy az jó vagy nem jó. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy most éppen Ukrajnában háború van-e, vagy éppen van egy árvíz, vagy éppen, hogy mi történik. És ráadásul, ha olyan minőségű munkát végeznek, akkor nagy a biztonságuk is. Tehát az állás biztonságuk, illetve a lehetőségük, hogy esetleg mozduljanak. Tehát én ezt tartom alapvetően fontosnak. Tehát az összes többi, hát az emberekkel a való életben is rengeteg dolog történik. Tehát azt nem kell eltúlozni. Nem az számít, hanem az számít, hogy van egy világuk, amiben képesek élni. Olyan, mint például az írók, ugye, van egy írói világuk, és akik nagyon jó írók, abból megélnek. A kutatók közül is ugye a krémjük megél. A többi pedig lényegében, mint egy jó technikus, ugye bedolgozik. És esetleg egy jó technikusból is aztán lehet egy kiváló kutató.
1: Pont ezt szokták a alapkutatás kritikájának mondani, amit te mondasz, hogy hát itt ülnek ezek a tudósok az elefántcsontvonalban, minek?
2: Hát pontosan azért, hogy megértsék, hogy egy amerikai elefántcsontvonalból, vagy egy japánból, vagy egy németből milyen eredmények jönnek, és mi annak jelentősége, és utána azt, hogyan tudjuk lefordítani a való világban, a növények esetében, mi történik velük, és utána ez a tudás megy tovább a nemesítőkhöz, akik új növényfajtákat hoznak létre, akik ugye kereszteznek, géneket, annak a szegregációját követik, stb. Ez alapkutatás nélkül semmi nem menne.
1: Galiba professzor úr, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én meg köszönöm szépen
1: a
2: meghallgatást. Köszönöm.
3: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégen professzor dr. Galiba Gábor növénybiológus volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással és makacsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, vagy végzik kutatásaikat. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthal Jégort hallottátok.
0: Dzsungelharc. Réthai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n.
4: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé, van barátod.
7: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben. Erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj. Az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat, a kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
11: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita véravadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
10: Különleges lakóval bűvült egy amerikai hüllőtenyészet egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig, a gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól. Neked. Rádió Café. Van barátod.

0: következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgettünk a dilemmákról, viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban egy igen divatos témába ásunk bele. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon lezajlott-e már a digitális transformáció, ott vagyunk-e már, mi változott és mi jön most, mire készülhetnek a nagyvállalatoknál dolgozó menedzserek ebben a témában. Mai vendégünk Bacsó Gergely, az Allianz biztosítónak a CEO-ja, aki korábban 17 éven keresztül a McKinsey tanácsadója volt, és ebből 7 éven keresztül partner, közben pedig éveken keresztül a közép-európai régió McKinsey Digital vezetőjeként tevékenykedett, úgyhogy azt gondolom, hogy ő a ideális társ abban, hogy bele lássunk és pontosan megnézzük azt, hogy hogyan alakultak át a nagyvállalatok digitális vállalattá, milyen lépéseken keresztül jutottak el ebbe a vágyott állapotba, és hol tartanak esetleg most, mire lehet felkészülni az említett viharos vállalati hétköznapokban. Szia, Geri!
2: Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy eljöttél, és ha már a felvezetőbe bedobtam ezt a nagyon izgalmas kérdést, hogy véget érte a digitális transformáció, mert ugye mindig ezt csak ígérgetni szokták, és hogyha elmegyünk bármilyen konferenciára, vagy újságcikkeket olvasgatunk, akkor általában azt halljuk, hogy a következő 1-2-3-4 évben mihány százalékkal fog emelkedni, és ugye beszélgettünk itt a műsorban a Gartnerrel is paplacival, hogy hogyan kell ezeket a számokat értelmezni. De hogy valahogy úgy tűnik, hogy ennek a közeljövőnek, mint hogyha soha nem lenne vége.
2: Hát véget biztos, hogy nem ért. Nem tudom, hogy valaha is véget fog-e érni ez a transformáció. Így több dimenzióból sem. Tehát szerintem az magában, hogy digitális transformáció mi a manót jelent. Ez mondjuk így az elmúlt, hát mióta foglalkozom ezzel mondjuk 15 évben, mondjuk így 2-3 évente új jelentést
1: nyert. Ez lett volna a következő kérdés, amelyiként, de akkor már is megválaszolom.
2: Na, nagyon jó. Tehát szerintem az is ér véget, mert nem egy ilyen exakt valami. A másik meg, hogy nagyon érdekes ezt ilyen különböző szemüvegeken keresztül látni, kicsit olyan ez a kérdés, hogy véget ért, attól függ, hogy adjuk vagy vesszük. Tehát, hogyha vezetőként mondod mondjuk a tulajdonosnak, akkor nyilván nagyon fejlett vagy, hogyha elkezdesz beszélgetni a kollégákkal, és mondjuk nézegeted azokat a számokat, amit a Gartner mutat, vagy bárki, hogy mondjuk adaptionbe hogy állunk, akkor vakarja az ember a fejét, ha meg itt tényleg kimész a frontline-ba, és így megnézed, hogy akkor tudom buzzword, de hogy mindsetbe, meg gondolkodásba hol tartanak a kollégák, hogy mit lehet digitálisan megcsinálni, meg mi az, amit úgy csinálunk, hogy hát így csináljuk ezt, már 10 éve jó lesz ez még így, hát akkor meg ég és föld. Tehát, hogy itt szerintem az, mire ez így mind meg lesz, bármi is az, ami meg lesz, hát az még bőven idő.
1: De hogy látod, hogy az identitása akkor így a cégeknek, vagy akkor legyen egyébként egy ilyen közös mindsetben, hogy az már megszületett, és tényleg érdekel, mert hogy az, hogy digitális cégé válni, ez egy gyakran elhangzott dolog, de hogy szerinted mennyire tipikus az, hogy valaki mondjuk bátran állíthatja már, hogy ez náluk létezik úgy, hogy mondjuk kivesszük ebből a körből azokat, akik már eleve úgy születtek.
2: Szerintem esélytelen.
1: Nem?
2: Szerintem esélytelen. Tehát igen, aki úgy született, és mondjuk startup, és kimondottan digitálisra épül, persze, tök jó. De aki mondjuk egy tradicionális cég, nem tudom, menj be a bármelyik MOL benzinkútra, beszélgess bármelyik kutassal, és szerintem akkor már úgy gondolkozik, hogy teljes mértékben digitálisan, és mit hoz a digitális éra neki, mint lehetőség, miket lehet megcsinálni. Egyszerűen nem tudod ezt így kapásból megugrani.
1: Igen, de másik oldalról meg mondjuk mondjuk épp a nemrégiben kötöttem egy telekom vezetékes előfizetést, és weboldalon minden a helyén volt, kattingattam, pont oda volt írva, néhány perc alatt gyakorlatilag ugye akkor behívta a címadatbázis, láttam, van, kiválasztottam, megrendeltem, mentem tovább, utána kaptam egy SMS-t, hogy a Vandával cseteljek, és ad nekem időpontokat, és néhány napon belül történik. Ott egyébként nagyjából azért azt éreztem, hogy ott megtörtént a csoda, és pont szerencsé, hogy a saját kollégáink is dolgoztak ebbe a projektbe, úgyhogy meg tudtam kérdezni, hogy ott milyen volt a vibe, de hogy akkor ez egy ilyen, valószínűleg ilyen soksebességes dolog, de mondjuk lehet, hogy ott is a cégen belül azért előfordulnak még olyan szigetek, ahol ezt nem érzik. Amire viszont kíváncsi vagyok, és ebben szerintem neked nagyon sok tapasztalatod van, hogy ugye ez a fajta változás, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy akkor a transzformáció azért nem ér véget, de hogy ez mindenképpen egy változás, egy olyan változás, ami fáj, hogy itt közép-európai régióban dolgoztál, hogy ennek mik voltak szerinted így a tünetei annak, amikor ezek a változások elkezdtek történni, onnan lehetett felismerni azt, hogy valamelyik vállalatnál tényleg elindultak mondjuk azon túl egyébként, hogy esetleg a playbookotokat kitették az asztal tetejére.
2: Én azt mondom, hogy ahogy említettem, ennek így voltak különböző érái, hogy éppen mit is értettek rajta a vállalatok.
1: Tudsz példát mondani, hogy néhány?
2: Persze, tehát amikor szerintem ez így beindult, legalábbis az én életemben beindult az ilyen 2009-10 magassága, akkor mindenki rájött, hogy hú, hát itt digitalizálódni kell, internet, mobil, jaj, akkor majd a mobillal valamit kell kezdeni. A customer journey, mint témák előjöttek. Tehát akkor alapvetően digitális stratégiák születtek, nagyon sok papír, hogy ez majd hogy váltja meg a világot, illetve első lépésben indultak a customer journey-k átalakításai, alapvetően a nagyobb dolgokra, tehát mint amit most mondtál telekomos példánál is, de ez meg volt telekomba, meg volt bankszámlánál a bankokba, mostani otthonomat nézve biztosítóknál, ha akarsz egy egyszerűbb lakást, egy utast, egy GFB-t kötni, persze mindent. Tehát amilyen úgymond triviálisnak tűnik. Utána így jött egy időszak, amikor a customer journey után elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy agilis, ugye te is mondtad, mindenki rájött, hogy ez tök jó, csak hogy így nem működik a klasszikus funkcionális silós szervezetekbe. Utána jött az adat például, annak különböző változatai, ha visszagondolsz, volt egy időszak, amikor mindenki még a big data-ról beszélt, hogy akkor most big data vagy small data, aztán eljutottunk oda, hogy jó, nem is a data, hanem az analytics, hú, de data nélkül az analytics semmi, akkor majd a kettő egybe, akkor most ugye szintet ugrott, eljutottunk oda, hogy AI, Gen AI, agentic, stb. Tehát egy így mindig megvannak ennek az új trendjei, bejött párhuzamosan a core technology, core modernization, mindenki rájött, hogy tök jó, hogy a frontendekben nagyon digitálisak vagyunk, de összeraktunk 6 legacy core-t, ne adj Isten nagyvállalatként, hogyha még akvizíciókkal nőttünk, azok a cégek, amiket megvettünk, mind mások voltak, ezt is valahogy egybe kéne rakni, tehát hogy én ezt valahogy úgy látom, hogy így egyre több területen egyre erősebb lett a technológia, ami így szembe jött, és hogy azért ez látványosan ez csak erősödni fog. Tehát a technológia szerepe az nőni fog, és erősödni fog a bizniszben. Úgyhogy ebbe folyamatosan jönni fognak szerintem az újabbnál és újabb témák.
1: Általában szerintem a példáknak nagyon nagy része az kicsit nehezen értelmezhető mondjuk a mi környékünkön, és persze, hogyha van egy nagy multi, ami történik, akkor az oké, de hogy mondjuk nyugat-európai, amerikai, ázsiai példák, de hogy mi a speciális szerinted, amit te láttál Közép-Európában, hogy mi volt az, amiben mondjuk így el kellett térni, vagy olyanra kellett reagálni, ami mondjuk más régiókban esetleg nem volt jellemző.
2: Szerintem egyrészt nagyon más a business case. Tehát, hogy amíg mondjuk nyugat-európai nagy cégeknél, nagy ügyfeleknél, ahol dolgoztam, ott egy folyamat arra részére fókuszálni is megérte, mert hogy olyan pénzek mozogtak, hogy euró 10 milliók, 100 milliók balra, jobbra, és tényleg nagyon intuitíven megérték az ötletek. Kelet-Európában az látszik, hogy mivel sokkal kisebb piac, kis pénz, kis foci, sokkal átfogóbban kellett hozzányúlni dolgokhoz. És azt gondolom, hogy ez így Volt olyan, ahol ez azt eredményezte, hogy hát akkor nem csináljuk meg, volt olyan meg, ahol azt eredményezte, hogy úgy sokkal jobban meg lehet csinálni, mert hogy egyszerűen rá voltál kényszerítve arra, hogy holisztikusabban végig gondolt, hogy mit is akarsz.
1: Tudjuk azt mondod, hogy a méretgazdaságosságnak a problémája az néhány helyen azt hozta, hogy egyben le tudták kezelni, és akkor nem igen. Ez a szelete, amit felsoroltál egyébként ilyen evolúció, hanem egyben neki tudtak fogni, tehát hogy akkor minél kisebb egy cég, annál könnyebb ezt a mondjuk akkor igen. Visszatérve a fogalomra, mondjuk ezt a teljes transformációs dolgot tényleg megcsinálni, mint
2: így van. Így van, viszont az a kihívásod, hogy minél kisebb a cég, annál nehezebb finanszírozni, mert azért a technológia az nem lesz olcsóbb, attól, mert sokkal kisebb vagy, másrészt pedig a return oldalon és a business case-ed az annál nehezebb, minél kisebb vagy. Tehát igen, könnyebb, csak valahol ebben meg kell találni az egyensúlyt.
1: És ez, hogy látod, hogy jelentkezett akár menedzsmentekben, meg az ilyen vezető rétegben, hogy ez inkább lelkesítette őket, mondjuk az, hogy akkor oké, nagyobb a kockázat, de hogy egyébként lehet gyorsabban haladni, és amit mondasz, aztán alá tudom támasztani azzal is, hogy egész sok példát látunk most ilyen csoportszint ügyfeleknél is, ahol valamit Magyarországon el tudott készülni, lehet, hogy pont ezért, mert egy kicsit szabadabb volt a pálya, és utána innen ment tovább mondjuk csoportszintre, vagy mondjuk anyaországi helyre, de hogy dinamikában a vezetők ezt hogy kezelték lehetőségként, kockázatként, féltek, bátrak voltak, mi volt ennek akkor az emberi oldala?
2: Ez azt gondolom, hogy az embere válogatja. Tehát, hogy volt olyan, aki meg van olyan, aki ebben meglátja a lehetőséget, és nem fér beleállni, és persze biztos, hogy nem mindenkinek minden jön össze, de általában abból születnek ezek a sztorik, amit te is mondasz, hogy kitalálnak valami olyat, ami utána megy és sódít, akár cégen belül, akár startupként és piacokon, és stb. Van olyan, aki ezt teherként éli meg, hát az előbb-utóbb falba fog ütközni, mert hogy a piac az nem vár, tehát az így is úgy is kényszeríti belőled. De láttam azt is, hogy nagyon sokan ezt kifogásként kezelik. Pláne egy nagyvállalatban tök jól el lehet amellé bújni, vagy amögé bújni, hogy jaj, de hát itt nem jön ki a business case, túl sokat kellene költeni, akkor inkább tartsuk meg a manuális munkavégzést, a manuális folyamatokat, amit tök jól működik, mindaddig, amíg nem jutsz egy Kodak dilemmába, hogy akkor beugrik valaki a piacodra, aki meg úgy gondolt, hogy hát ő megcsinálta a digitális automatizált dolgokat, és akkor onnantól megfájni fog.
1: Igen, de mondjuk ezt a bankbiztosító szektorban, vagy inkább a bankban az látszik is, hogy azért beugrottak a dolgok, és hogy nem tudom, hogyha most így szétnézünk, akkor azért lehet ezeknek a mondjuk a globál szereplőknek a beugrása azért az egy elég erős motivátor, mert hogy azért az látszik, hogy most már a majdnem minden, nem tudom, internetbank is egyébként azért nagyon kényelmes lett, és nem olyan, mint mondjuk 15 éve, amit biztos, hogy nem tudom, ilyen auditorok raktak össze, vagy valamilyen pénzügyi emberek, és úgy biztos, hogy nem ilyen customer journey-ben gondolkodtak, hanem csak a feature-ben, hogy ez azért elég belendítette a mondjuk ilyen szempontból a normál nagyvállalatoknak is a viselkedését.
2: Igen, de azt gondolom, és személyes vélemény, nincs mögötte semmi nagy research, és szerintem ebbe igazából nem a támadók a nagy katalizátorok, hanem a versenytársak. Tehát, hogyha mondjuk megnézel egy bankszektort, a világ legnagyobb szektora, a legtöbb profitot termelő, legjobban fizetett szakemberekkel, stb. Nagyon okos emberek vannak benne. Nagyon jól látják, hogy merre megy a világ, és mik azok a változások, amik jönnek. És persze tök jó, hogy van egy Revolut, meg egy Wise, meg stb., de egy HSBC-nek legalább akkor a motiváció, hogy de hát ha Lloyds meglépi, ha a City meglépi, akkor nekem is muszáj meglépni. Tehát ezt a piac kikényszeríti, és igen, jönnek a támadók, de a támadók mondjuk ilyen szempontból így kicsit szurkálják a nagy elefántokat, de eljutnak arra a szintre már a nagyok is, hogy azt mondják, hogy jó, akkor, amikor ez már gazdaságilag is kellően fáj, meg kellően veszélyes, vagy kellően nagy lehetőséget látok benne, akkor ugrok, és nem azért ugrok, mert van egy startup, hanem mert látom, hogy egyszerűen ez kellően nagy és megérett. És azt gondolom, hogy ez látszik most már a legtöbb ilyen technológiai területen.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy egyrészt az a klasszikus példa, hogy mondjuk amikor a jeget hozták a sarkörről Amerikába odáig, hogy az otthoni hűtőszekrények elterjedtek, és most így nem mondanám végig a lépéseket, de hogy volt azért egy pár ugrás, és valahogy soha nem azok a cégek voltak, a nyerők, akik az előző érában, tehát mondjuk aki hajóval szállította a jeget, nem azt csinálta utána, nem tudom, az ipari jégtermelést, és aki az ipari jégtermelésben jól működött, nem ő lett a hűtőgépgyártó, de hogy amit mondasz, abból azért úgy tűnik, hogy egy kötött pályán haladnak a vállalatok, és főleg, hogyha mondjuk abban a régióban élünk, az meg ugye mondtad, hogy kicsi, és ilyen szempontból talán még korlátozottabbak a mozgásterek, hogy valójában van választás abban a cégeknek, hogy éppen mit kell csinálni, és hogy ráadásul, hogyha mondjuk ilyen szabályozott szektorokban ott meg maguk a, mondjuk akár az EU-s vagy egyéb ilyen normák diktálják azt, hogy merre felé kell menni, de ugye a digitális transformációban, amit felsoroltál ott az elején a sort, abban én vagyok, ebből úgy érzem, hogy nem olyan szabad a választása a piaci szereplőknek, hanem gyakorlatilag, mint hogyha ki lenne rakva az út, és hogy azt döntheted el, hogy csinálod, vagy nem.
2: Szerintem még azt se döntheted el, igazából azt döntheted el, hogy mikor csinálod és hogyan csinálod. Tehát szerintem a témák azok nagyon adottak, és a piac kikényszeríti. Tehát én iszonyatosan hiszek a piac erejében, illetve a mikroökonómia erejében, és ilyen szempontból nem a szabályozó mondja, meg persze előír egy csomó mindent egy szabályozott iparágba, egy bankba, egy biztosítóba. A szabályozó teljesen helyesen okkal szabályoznak dolgokat, de Isten igazából a nagyobb lépéseket azt a piac fogja kikényszeríteni. És az fogja determinálni, hogy foglalkozol-e egy témával, vagy sem, hogy megoldasz-e vele egy valós problémát az adott vállalat életében, vagy látsz egy valós lehetőséget, egy növekedést, egy bármit abban az adott területben. Ha igen, akkor fogsz vele foglalkozni, ha nem, nem. És azok a technológiák robbannak be ilyen szempontból, amik tényleg megoldanak egy valós problémát. Tehát, hogy lehet, hogy nyilván ebben is van rengeteg féle verzió, de mondjuk blockchain ott volt a világ ígéretének, hype curve-n ment fel a Gartnernél, most nem tudom éppen hol tart, csak nézd meg, hogy mondjuk a vállalati szektor mennyire adaptálta. Persze, találsz néhány use case-t, de nem egy olyan, ami így tényleg megváltotta a világot, és mindenki csinálja. Miközben megfogod a mobilt, és azt mondod, hogy akinek már nincs egy mobilra optimalizált honlapja legalább, vagy egy apja, hát akkor mit akar? Tehát a valós igények meghatározzák, hogy fogsz-e vele foglalkozni, vagy nem.
1: Ugye ezzel kapcsolatban eszembe jut egy másik ilyen izgalmas statisztika, amit mostanában gyakran szoktunk használni, és csináltunk egy AI-os e-bookot, amiben szintén ez egy ilyen kiemelésben szerepel, és az MIT-tól a McKinsey-n keresztül a Gartnerig mindenki valamilyen módon ezt visszaigazolja, még pedig azt, hogy a vállalatoknál végrehajtott mondjuk ilyen AI vagy Gen AI fejlesztési projekteknek, és akkor itt van 80-85-90-95%, az nem termel végül valódi üzleti hasznot. És hogy amit most mondtál, arra ezt rá lehet kötni, hogy akkor hol válik el, vagy ez tényleg csak akkor derül ki, hogyha már megcsinálták, hogy hajtott-e hasznot, vagy hogy melyik ilyen hype, és biztos vagyok benne, hogy a blockchainről is akkor, amit említettél, tudnánk ilyen statisztikákat keresni, de hogy ez a valódi üzleti értékteremtés, akkor gondolom ez egy kulcs, de hogy ez hol történik ennek a megmérése egy a folyamaton belül időben.
2: Vicces, hogy ezt a általában 90%-os szám, amit McKinsey is koromban használtunk a különböző kutatásokra, és hogy ez így megvolt mindegyik érára. Tehát ez ugyanígy megvolt, hogy a 90% a Customer Journey Transformation-öknek félsz, ugyanez az Advanced Analytics-re, most a Gen AI-ra, tehát hogy ez így teljesen copy-paste-el működik. És azt gondolom, hogy ugyanarra az okra vezethető vissza, hogyha az elején, amikor elkezdesz egy ilyen projektet, azt azért kezded el, mert hype, mert szexi, mert akarja a tulajdonos, mert jött a tanácsadó, mert mit tudom én, akkor abból semmi nem lesz. Hogyha azért kezded el, mert megoldasz vele egy valós problémát, ami neked kellően fáj vezetőként, menedzserként, stb., akkor meg lesz. És nem a technológia köré kell szervezni, hogy akkor most csinálok egy Gen AI projektet, hanem csinálok mondjuk egy cross-sell projektet, amit meg akarok ugrani, és abba fel fogok használni Gen AI-t, abba módosítani fogok Customer Journey-t, de abba módosítani fogok terméket, marketing, kommunikációt, bármit is. Tehát abba a pillanatban, hogyha összeáll ez egy olyan képé, ahol te valóban meg akarsz oldani valamit, akkor annak lesz üzleti haszna, ha lesz üzleti haszna, akkor sikeres lesz.
1: És ezek általában inkább bevételnövelést céloznak, vagy a digitális transformációs projektek, vagy a kiadás csökkentést. Gondolom mindegyikre van példa, de hogy melyik ami az erősebb trigger?
2: Szerintem mindenki szeretné, hogyha ez alapvetően bevételnövelésről szólna, de azt a legnehezebb elérni nyilvánvalóan. Tehát a kiadás csökkentés az az, amiből a, úgymond a legtöbb megvalósult. A bevétel az, ahol nagyon sok az ígéret, ami vagy összejön, vagy nem. De az a jó benne, hogy ez így általában is igaz. Tehát, hogyha kiveszed a digitális jelzőt mögül le, és azt mondod, hogy költségcsökkentési projekt versus növekedési projekt, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fogja a költségcsökkentési projekt hozni azt, amit eredetileg elvártál tőle. Tehát, hogy ez megint nem a digitálisnak a haszna, vagy a rákfenéje.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Böhm Kornél vagyok, a Krízisek és pofonoknak a tulajdonosa vagy műsorvezetője. A barátság, azaz én szakterületemen is egy nagyon fontos dolog, mert azt gondolom és azt találom, hogy a krízisek esetében igazán, hogy bajban ismerszik meg a barát, mondja is ezt a bölcsesség. Az üzleti krízisek esetében is bizony előfordul, hogy egy szakmai szervezetnek a jó indulata, vagy az, hogy vannak partnerei, vannak szövetségesei, azok ki tudják húzni a csávából, vagy tudnak segíteni baj esetén. És persze ez a magánéletben is pont ugyanígy működik, hiszen akkor, amikor nagy szükségünk van arra, hogy valaki a hónunk nyúljon, vagy támogasson bennünket, akkor leginkább a barátokra lehet és érdemes számítani.
0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Elnézést.
3: Nem üssz be menni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Először Budapesten a Primus. Augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu. Augusztus 4. Barbanegra.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Úgyhogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világsikerű Bastille,
8: az amerikai

0: Topikon, Sway Lee
1: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a digitális transformáció, annak a szervezetre és az egyéni karrierre gyakorolt hatása. Mai vendégünk Bacsó Gergely, az Allianz biztosítónak a CEO-ja, aki korábban 17 éven keresztül a McKinsey tanácsadója volt, és ebből 7 éven keresztül partner, közben pedig éveken keresztül a közép-európai régió McKinsey Digital vezetőjeként tevékenykedett. A digitális transformáció valójában azt jelenti, hogy ez egy eszköztár bővítés, de hogy soha nem szabad elmenni abba az irányba, hogy akkor ezt technológia vezérelt maradjon, hanem ez mindig az üzlet része, és az látszik, hogy sok vállalat sokáig párhuzamosan futtatta mondjuk az IT és az üzleti területeket, és ez így nagyon sok helyen összeolvadt. Ugye erre szerintem látunk ilyen jó példákat, de hogy ez izgalmas, hogy azt mondod, hogy akkor vegyük ki belőle a digitális jelzőt, valójában akkor ezek a nap végén mindig csak, idézőjelben mondom azt, hogy csak üzleti projekteknek kell lennének, vagy legyenek.
5: Igen. Projekteknek kell lenni, ahol van egy eszközkészleted, és akkor ahhoz az eszközkészlethez nyúlsz. És hogy most egy projektbe használsz mondjuk RPA-t, vagy AI-t, most az akkor digitális lett, a másik meg, ahol papíron csináltad a folyamatot, nem? Tehát, hogy így...
4: Igen, egy kicsit
5: érdekel, ilyen, tehát, hogy így nem azon múlik.
4: Kicsit cinikusan mondhatnánk azt is, hogy nem hívjuk elektromos vállalatoknak a vállalatokat, azért, mert árammal világítunk, meg azzal mennek a számítógépeink, de hogy közben meg ugye ezek az üzleti projektek, azért mégiscsak a technológia mentén változtatják meg, és hogy ami szerintem akkor egy másik érdekes dolog, vagy egy ilyen fontos dolog, amit behoznék, hogy ez ugye mindig érinti a szervezetet, meg a benne dolgozó embereket, és hogy ugye az ilyen nagy transformációs projektektől azért szokott sok helyen rettegni a szervezet, mert jellemzően úgy szokott kinézni, hogy akkor lecserélik az embereket lassan-gyorsan, de hogy azért általában, amikor valahol mondjuk egy ilyen nagy tanácsadó megjelenik egy transformációs projekttel, ott azért azzal kezdődik mindig, hogy valahány embert, vagy valamilyen részleget, vagy tevékenységeket az elvágnak, és akkor utána elkezdenek építeni egy másikat, hogy ez egyébként egy szükségszerű dolog, vagy mindig így van, vagy ez inkább csak egy erős mítosz.
5: Nem, szerintem ez történik, és hogy az emberek alapvetően nem szeretik a változást. Most nagyon leáltalánosítva, persze van, aki élvezi, és abban lubickol, de mondjuk egy átlag munkavállaló nem azért megy be egy céghez, hogy új, most milyen változást lehet csinálni holnap, hanem az, hogy működjön, azt megcsinálom azt, amit csinálni kell. És szerintem pont ez az egyik nehezítés ennek az érának. Múltkor egy konferencián hangzott, és nagyon tetszett ez a mondás, hogy igazából amit most már a legjobban keresnek a cégek a munkavállalókban, az a változásra való fogékonyság. Mert hogy teljesen mindegy, hogy te mit tudsz ma, és mire vagy kiképezve, biztos, hogy nem az lesz a kúrens tudás mondjuk 10 év múlva.
4: És hogy valószínűleg azért annyira gyorsan nem lehet cserélgetni az embereket, mint ahogy változnak.
5: Hát meg nincs értelme. Nincs értelme, tehát, hogy óriási értéke van annak, hogyha valakinek van egy évtizedes, több évtizedes tapasztalata, lojalitása, meg vannak az emberi kapcsolata is, a többi, ezeket nem helyettesített technológiával. Tehát, hogy sokkal fontosabb az, hogy legyen egy olyan kultúra az egész körül, hogy a változás az nem rossz. És mondjuk, amiről mi is most egy csomót beszélgetünk, hogy AI, Gen AI, mit fog ez csinálni a feladatokkal, a munkakörökkel, én erre azt szoktam mondani, hogy feladatokat meg fog szüntetni, igen. Munkahelyeket meg fog szüntetni? Nem. Rengeteg olyan feladat lesz, amit nem az AI meg a Gen AI fog megoldani. Csak az a feladat más lesz. Az a feladat más lesz, és hogyha segítünk a kollégáknak abba, hogy a más feladatra is megtanítod, továbbképzed, megvan hozzá az a hozzáállás, hogy hajlandó tanulni, mindig lesz újdonság, mindig lesz valami új dolog. Csak ugyanúgy, ahogy ma sem megyünk már ki szántani ökörrel a földekre, hanem kicsit más lett a mindennapi munkavégzés, ugyanígy ez folyamatosan fejlődni fog a jövőben is szerintem. Más feladatok van, amit átvesz a gép, ennyi.
4: Na, és akkor ugye az Allianzban is látszik messziről, és meg nem tudom, én LinkedIn-en azért szoktam olvasni tőled is különböző ilyen beszámolókat, meg posztokat, hogy éppen mikben vagytok, de mondjuk cégvezetőként hogyan álltál akkor ehhez hozzá, hogy akkor mondjuk az embereket tegyük képessé arra, hogy abban az új helyzetben is megfeleljenek, és ott maradjanak, és ne érezzék magukat se feleslegesnek, se túlterheltnek, hogy mondjuk ez hogy nézett ki a ti esetetekben?
5: Hát nézd, azt szerintem nagyon nehéz kihívás, tehát amiről beszéltünk is, hogy az emberek alapvetően nem úgy néznek rá bármilyen változást, hogy hú, de jó lesz, és hogy ugorjak neki. Tehát azt gondolom, hogy a nulladik lépés, hogy el kell magyarázni nagyon egyértelműen a mi érteket. És kell egy olyan képet adni, amivel tud mindenki azonosulni. Én azt tapasztalom, hogy a kollégák semmi perc alatt megértik, sőt, sokkal jobban tudják, hogy mit kellene, meg miért kellene változtatni, de ezt nagyon egyértelműen meg kell beszélni, hogy mit miért csinálunk. A másik, ami nagyon fontos része, hogy segíteni kell abba, hogy tovább képezni, tovább fejleszteni a kollégákat, hogy ebben a korban, ebben a megváltozott technológiákkal is tudjanak dolgozni. Tehát ebben mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, van rengeteg globális tréning, rengeteget investál a cég abba, hogy képezzük a munkavállalókat. Tehát megvan mindenkinek rá a lehetősége. Azt gondolom, hogy ez a kettő, hogyha összeér, akkor tud ez működni. Tehát van egy aspiráció, van egy top-down nyomás, és van egy bottom-up segítés, hogy akkor ehhez hogy tudunk alkalmazkodni, és hogy tudjuk ezt legjobban csinálni.
4: Ezt a top-down nyomás, meg alulról segítést, ezt úgy is érthetjük, hogy miután megmagyaráztátok, akkor ugye a mi érteket, vagy akkor látszik, hogy mondjuk van mondjuk valami érthető, vagy befogadható stratégia, hogy akkor maguk az emberek kezdeményezik egyébként azokat a változásokat, amit ti mondjuk célszinten kijelöltetek?
5: Igen, de hogy mind a kettő kell. Tehát most egy irányt azt meg kell határozni, hogy akkor ezt szeretnénk mondjuk csinálni, modernizálni akarjuk a call centert, be akarunk hozni ilyen AI-t, olyan AI-t, amolyan AI-t a tevékenységbe, akkor onnantól már jönnek azok az ötletek, ja, hogy lehetne ezt is, azt is, amazt is. De azt mondjuk felső vezetésként meg kell mondani, hogy akkor most arra fogunk fókuszálni, hogy modernizáljuk a call centert.
4: De akkor mondjuk az előbbi alapján a call centerbe AI bevezetésnek ugye akkor az az előfeltétele, hogy azt akarjátok modernizálni, aminek meg az az oka, hogy akarod csökkenteni mondjuk ezt a költséget, vagy mondjuk akarod növelni az upsellinget, tehát hogy akkor...
5: Vagy csökkented a várakozási időt, vagy azt szeretnéd, hogy 7/24-be ki tudja szolgálni magát, önkiszolgálóba is az ügyfél, és.
4: Igen,
5: és
4: mert a balesetek nem csak munkaidőben történnek,
5: nem,
4: az
5: igaz. Nem, meg ha te el akarsz valamit intézni, akkor csak munkaidőbe akarod elintézni,
4: hát
5: vagy éppen amikor ráérsz, és ülsz a kocsiba munkaidő után, és megnyomod, és akkor vagy hazaért vagy bármi. Tehát, hogy így teljesen mások a fogyasztó igények. Nem abba akarod beleszorítani, hogy akkor 9-től 4-ig felvesszük a telefont, kivéve délbe, mert akkor mindenki sokan hív. Tehát, hogy ez így nem buli.
4: És akkor mondjuk egy részlegek szintjén, akkor ott meg mondjuk így el tudjuk képzelni, hogy jön egy olyan, hogy ennek az egész folyamatnak a mentén mondjuk, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy egy időpontfoglaló rendszerre lenne szükségünk, amit egy chatbot szolgálják, és akkor az már egy része akkor ennek az egész folyamatnak.
5: Hát igen, és egy csomó olyan dolog van, mondjuk egy valós példát mondva, amit mondta, hogy akár meg is van, de a számokban még nem látszik. Mondjuk rengeteg ügyfél felhív minket arra, hogy zöld kártyát kérjen a biztosítás igazolásához, amire egyébként itt nincs is szükség, de külföldön, de mondjuk meg tudod neki mondani, hogy ja, de egyébként lép be a weboldalon, és le tudod tölteni saját magadnak két kattintással, és nem kell sorba álljál, nem kell az, hogy majd küldjük-e postán, stb. Tehát, hogy egy csomó dolog ráadásul meg is van, amire azt mondanád, hogy digital self-service, te lehet, hogy megcsinálod magadtól, de mondjuk édesapámnak lehet, hogy nem az lesz az első ötlete. De hogyha cserébe felhívja a call centert, és kapásból a Vanda azt mondja neki, hogy hát akkor ezt úgy intézzel, akkor ő is meg fogja csinálni, mert a telefonján ő is végig fogja nyomkodni. Tehát, hogy így tudod abba is terelni mondjuk az ügyfeleket, fogyasztókat, hogy milyen irányba mozogjanak, nem kell feltétlenül ahhoz új technológiát fejleszteni. Lehet, hogy már megvan, csak éppen nem használják még olyan arányban, mint te
4: szeretnék. Ez tök jó, amit mondasz, mert ugye ezzel akkor is lehet bátorítani ugye a rendszerben már benne lévő embereket, hogy ne úgy tekintsenek egyébként, akkor a digitális transformációra ez valami nagyon távoli dolog tőlük, hanem ő is tud sáfárkodni a saját környékén, mert lehet, hogy egyébként valaki tudja, hogy az már le van amúgy fejlesztve, csak össze kéne kötni a két pontot, és hogy szerintem így lehet tetten érhető valaki saját munkájában mondjuk az, hogy akkor tényleg egy átalakulásban vannak, és nem csak mondjuk várja a, nem tudom, az all-staff e-mailt, hogy mondjuk akkor egy új rendszert vezettek be.
5: Abszolút, abszolút.
4: És ugye ebbe az upskilling, meg mondjuk a kolléga továbbfejlesztésbe, ugye mi is dolgozunk az OTP-vel együtt, ez a Pász Digitál programban, és ott van egy mondás, amiről kíváncsi vagyok, hogy neked mi a vélemény, mert szerintem ide értünk most el, hogy ugye a tudásfejlesztés szokott mindig lenni, amikor tréninget tartanak, hogy akkor tanítsunk valamit az embereknek, de hogy itt a kollégák azt találták, hogy ennek van egy olyan hármas, hogy egyrészt a tudás, a másik a képességek, és a harmadik az attitűd, amit nem külön, hanem egyszerre kell tudni fejleszteni, és itt kifejezetten az attitűdre kérdeznék rá nálad, hogy azzal hogyan érdemes szerinted foglalkozni, hogy egyébként meg is szülessen az az akarat, amiről beszéltünk, hogy mondjuk akár proaktívan valaki gyanút fogjon, hogy valahol tud ő is hozzájárulni.
5: Milliárd dolláros kérdés, nem tudom, szerintem a legnagyobb kérdés ebben az egészben valóban ez az attitűd kérdés, tehát ha arra rá tudod venni az egyéneket, hogy ők tényleg akarják, akkor a falon is át fognak menni. Az, hogy ezt hogy éred el mondjuk egy munkahelyi környezetbe, mert hogyha én teszem azt, matchboxokat gyűjtök, és az a hobbim, és azért átmegyek egy következő országba is, vagy bármit is, hogy azt a matchboxot beszerezzem, ami nekem kell, mert ott megvan az a motivációm. Ezt el fogod érni egy munkahelyen mindenkinél, vagy azt mondja, hogy köszönöm szépen, de ez egy munkahelybe megyek, megcsinálom is. Nem olyan lelkesedéssel fogok dolgozni. Mind a kettő egy fair válasz. Hogyha te át akarod ezt vinni arra a szintre, amiről beszélgetünk, hogy attitűd, és akkor drive-olom, és megváltom a világot, hát ha erre tudod a receptet, akkor érdekel.
4: Oké, akkor még akkor gondolkodunk érdekel rajta egy kicsit, de beszéljünk, de hogyha mégis azért egy kicsit körülnézünk, akkor mi lehet erre hatással, mert ami mondjuk így eszembe jut, az nyilván az automatikus az, hogy mondjuk pénz, a másik az, hogy mondjuk márka, vagy mondjuk egy márka és kultúra, és legyen egy ilyen plusz egy, hogy mondjuk ezek a gamification típusú dolgok, tehát amikor tényleg egy journey-t tervezel a munkavállalóknak is arra, hogy ebben részt vegyenek, hogy melyik irányú mennyire működik szerinted?
5: Érdekes egyébként nagyon a kérdés, egyel hátrébb lépünk, szerintem a nagyon-nagyon meghatározó a földrajzi környezet. Tehát azzal, hogy Kelet-Európában vagyunk, és megnézed, hogy alapvetően egy magyar ember, egy kelet-európai mit tart lehetségesnek, nagyon jók vagyunk abban, hogy panaszkodjunk, hogy elmondjuk, hogy mi nem, majd a másik külső körülmény, stb. Versus menjen Indiába, menjen Indonéziába, menjen Észak-Amerikába, ott mi az általános attitűd, megváltom a világot, everything is possible, sky is the limit, stb.
4: Jó, de nem véletlenül,
5: hogy más a nyelve.
4: Top 20 ilyen globál IT cégből, nem tudom, 17-ben indiai származású CEO van.
5: Igen, tehát hogy szerintem nagyon sokat számít a kultúra, az eredet, hogy nőttél fel, mint személy. Az talán a legmeghatározóbb. Utána bekerülsz mondjuk egy céges közegbe, rengeteget számít a vállalati kultúra. Mi az a kultúra, mi annak a cégnek a DNA-je az elmúlt 10-20-30 évben, mit támogat. Abszolút meghatározó lesz. És akkor utána tudsz tovább menni arra, hogy jó, de akkor egyéni szinten mi működik. Igazából te azt kérdezed, hogy mi motivál. És akkor lehet beszélgetni róla, nyilván rengeteg szakirodalma is van, hogy a pozitív motiváció ereje, a negatív motiváció, szükség nagy úr, milyen kombinációba, hogy tudod ezt létrehozni, de ez egy teljesen külön történet, meg külön művészet, hogy tényleg ezt a motivációt hogy tudod megteremteni. Én személy szerint nagyon hiszek a pozitív motivációban, tehát hogyha az emberek, én azt tapasztalom, hogy látják valaminek az értelmét, és azt látják, hogy ez tényleg jobb lesz, vagy neki, vagy az ügyfélnek, vagy bárkinek, amivel ő tud azonosulni, akkor beleáll. Ha nem látja értelmét, és valamit kényszerből kell csinálni, akkor az olyan fokhúzásos lesz.
4: pedig valószínűleg azért is, akkor már Kelet-Európa és eszköztár, akkor valószínűleg a kényszerítésre hagyományosabb, jobban kéznélevő eszközei vannak mondjuk így a környéknek, mint annak, hogy soft módon, vagy mondjuk egy olyan pozitív motivációval segítsd ezt. Mondtad, hogy személyesen ez neked fontos, hogy akkor téged cégvezetőként mi motivál? Tehát, hogy mi hajt téged arra, hogy most nyilván azon kívül, hogy biztos, hogy vannak hard KPI-ok, meg egyebek, amiket teljesíteni kell, vagy várnak tőled, de hogy téged mi motivál egyébként abban, hogy felülről építsd el mondjuk ezt a történetet?
5: Én szeretek jót csinálni. Tehát engem az motivál, hogy megfogjunk bizonyos témákat, területeket, és jobbá tegyük. Ugye van ez a híres mondás, hogy az utódainknak jobb állapotba adjuk át, mint ahogy átvettük. Ez szerintem így nagyon-nagyon jól megfogja, és én ezzel így tökre tudok azonosulni.
4: Ez mennyire ragadós, hogy látod, tehát, hogy te ez alapján válogatsz közvetlen kollégákat, vagy neked ez egy ilyen szelekciós tényező, vagy mondjuk, hogyha valahogyan, és ugye ez a lead by example, ez ugye egy ilyen klasszikus dolog, hogyha mondjuk te elkezdesz valahogyan viselkedni egy cégben, és végülis hogy az Allianzba ugye nem olyan régen jöttél, tehát ott szerintem biztos, hogy tudod tapintani egyébként ezt a változást, mert ott az emberek a környékeden meg tudod nézni, hogy változtak-e ebben. Mit tapasztaltál?
5: Szerintem itt a kulcs a konzisztencia. Tehát az emberek alapvetően jót akarnak, és jót akarnak csinálni. Ha valami miatt nem csinálják, akkor a mögött van valami. És hogy így egyrészt feketárni, hogy mi az a valami, másrészt pedig a lead by example, amit mondta, az rengeteget számít. És én azt látom, hogy itt nem az a lényeg, hogy te egyszer mit mondasz, hanem az, hogy konzisztensen mit mondasz és mit csinálsz. Először így talán meghallják. Másodjára, harmadjára valószínűleg meghallják. Negyedjére, ötödjére, hatodjára elgondolkoznak. Hetedjére, nyolcadjára és ugyanazt, akkor már így elhiszik, hogy na, ez meg kedvem bekattant, akkor lehet, hogy tényleg komolyan gondolja. Tehát szerintem a konzisztencia és az ismétlés az nagyon-nagyon fontos benne, mert akkor a szervezetekről beszélünk, hogy itt azért egy irányváltás, egy tankerhajónál, ugye a klasszikus hasonlattal, az nem egyszerű.
4: Oké, de és akkor az hogyan össze azzal, hogy egyébként a dolgok meg nagyon gyorsan változnak? Akár a technológiai trendbe, tehát hogy lehet, hogy mondjuk a célok azok, szokta mondani néhány ember, hogy ugye van 5 éves terv, csak fél évente újraírjuk, de lehet, hogy ennél is gyakrabban, hogy ezt a konzisztenciát nem sérti pont a digitális transformációnak az a tulajdonsága, hogy elég gyakori a ritmusváltás.
5: Szerintem nem, mert hogy többet iterálsz, az tény, azt lehetővé teszi a digitális technológia, de szerintem olyan isten igazából nagy irányváltást azért nem csinálsz annyira gyakran. És hogyha tényleg nagy üzleti területeket, nagy üzleti témákat karolsz fel, az a végén mindig oda fog visszamenni, hogy akkor növekszünk, akkor hatékonyabbak leszünk, akkor boldogabb lesz a kolléga, boldogabb lesz az ügyfél. Tehát valahogy erre fog leegyszerűsödni. És nem fogod azt megcsinálni, hogy minden második évbe, vagy második fél évbe más irányba tereled a céget ilyen nagy témák mentén. Hogyha ez tényleg folyamatosan ugrálsz, hogy akkor most balra-jobbra, akkor az kapkodás.
4: És azt karrier tanácsnak is beillenem, hogy ez a konzisztencia egyébként ugye például a tanácsoló cégekre szokták mondani, hogy mindig ugyanazt mondják, meg egyszerű, de hogy lehet akkor valójában ez a titka a dolognak, hogy mondjuk a tanácsadók segítenek konzisztensen tartani mondjuk a cégeknek a menedzsmentjét, de hogyha valaki mondjuk egy olyan helyzetben van, hogy egy vállalatban, ami egyébként alakul át, digitális transformációs projekteket csinál, haladnak előre, ott van benne a rendszerbe, és mondjuk feltételezzük, hogy az attitűdje is akkor megvan, amiről beszéltünk. Mit javasol azt neki, hogy azon túl egyébként, hogy akkor maradjon konzisztens, hogy viselkedjen, és hogy mondjuk ilyen karrier szempontból nem a hétköznapi viselkedésben, arról volt egy másik adásunk, azt kibeszéltük már alaposan.
5: Egy dolog van, amit így nem lehet tanulásra, technológiával, stb. Kiváltani manapság még, meg szerintem a közeljövőben sem, ez pedig az idő. Az idő és a tapasztalat. Tehát, hogyha karrier szempontból gondolkodsz, elkezdesz egy úton menni, és azon az úton maradsz 5 évig, 10 évig, stb. Egy olyan szintű tudást, tapasztalást fogsz összegyűjteni, mind a mellett, hogy körülötted a technológiák jönnek, mennek, piaci környezet változik, versenytársak potenciálisan változnak, hogy az lesz az érték. Tehát az az idő, az a tapasztalat, az a szaktudás. Nekem van egy nagyon kedves szlogenem, ezt egy amerikai, egyébként akkor még startuptól úgymond loptam, gyártó cég, akik azt mondták, hogy do what you like what you do. Mm. És szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon jó és mély gondolat, do what you like what you do, mindent megfogalmaz benne, hogyha ezt nem tudod így, nem tudod így ráhúzni arra, amit csinálsz, akkor valószínűleg nem jó helyen vagy. És akkor, hogyha azt fogod csinálni évtizeden vagy évtizedeken keresztül, akkor nagyon nehéz lesz, és nem lesz belőle olyan karriered, nem leszel belőle te annyira jó, mert hogy nem lesz meg ez a része, hogy fán, és akkor fejleszted, és motiválod magad, és attitűdöd olyan lesz, stb. Tehát meg kell találni szerintem azt, hogy mi az a terület, amiben te tényleg jól érzed magad, és hogyha jól érzed magad, akkor pedig abban kitartani és előre menni, függetlenül attól, hogy most ez alakul melletted, vagy az alakul melletted, és akkor jó leszel benne. Tudom, hogy ez nagyon old school, és lehet, hogy egy Gen Z irányban már nem ez lesz a trend, és tökre megváltozik, de én ahol most ülök meg, amit én láttam, abból én még ebbe tudok hinni.
4: Én lehet, hogy a trend nem ez lesz, de attól még, hogyha mondjuk a törvényszerűségek működnek, akkor valószínű, hogy hogyha Gen Z típusú attitűdöt nézzük, és mondjuk az azt mondja, hogy na, minden mindegy, és eldobom, és kitörlöm az összes instaposztomat, és újra kezdem típusú hozzáállással, csinálja valaki a karrierjét, akkor számítson rá, hogy azt az árat fizeti meg, hogy ezt az elmélyültséget nem fogja tudni elérni. Ezzel kapcsolatban szokták mondani, hogy ez szenvedélyesen csinál valaki valamit, akkor az nagyon jól fog menni, és akkor úgy olyat csinálja szenvedéllyel, amit tudsz, csak hogy arra azért van jó sok kutatás is már, hogy az a szenvedély egyébként az nem a nulladik pillanattól van ott, hanem hogyha valamiben mondjuk valaki elmélyül, akkor jelenik meg valahol a közepén a szenvedély. Ilyen szempontból is az érdekes dolog, hogy valószínűleg akikre felnézünk, hogy valamiben mondjuk nagyon jók, és sok ideje csinálják, a nulladik pillanatban nekik is egy ugyanolyan random dolog lehetett, ami egyébként szimpatikus, és nem biztos, hogy az a tűz, ami miatt most követjük, az még akkor valószínűleg nem létezett benne.
5: Abszolút, ez teljesen egyetértek, és ez szépen visszamegy oda, amiről beszélgettünk, hogy mivel is lehet motiválni, tehát hogy így te is mondod, arról beszélsz, hogy szenvedély, nem arról beszélsz, hogy de hát megmondták, hogy csinálni kell. És ezt meg kell találni, és azt gondolom, hogy ez nem triviális, legalábbis nekem soha nem volt triviális az életben, ugye mindig az ember a különböző karrier stációjaiba végig gondolja, hogy akkor 3 éves vízió, 5 éves vízió, jaj, mi lesz, jaj, hogy lesz. Soha az életben nem találtam el, még a közelébe se voltam. Aztán egy idő után úgy voltam vele, hogy jó, akkor így lőjük be az irányt, hogy tudjuk, hogy merre hajózunk, aztán abból majd lesz valami. De hogy az, hogy így megálmod előre, nekem legalábbis nem működött, hogy 5 év múlva én pontosan tudjam, hogy mit fogok és hogy fogok csinálni. Az irányt azt mindig. Tehát azt mindig eltaláltam, de azon belül meg nekem az volt a tapasztalásom, hogy el kell kezdeni, csinálni kell, és majd szépen alakul.
4: És ez akkor azt gondolom, hogy ez érvényes a vállalatokra, a vállalat stratégiájára, meg az emberekre is, és szerintem nagyon szépen elértünk egy olyan klasszikus kérdést, hogy véget érte a digitális transformáció odáig, hogy akik ebben részt vesznek, azok hogyan tudnak hasítani, és hogyan tudnak jók lenni benne, és hogy valószínűleg ez a két széle a dolognak, ami a látóteret ki kell tágítani. És nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk, és szerintem mindenki kapott olyan tippeket, amit akár személy szerint is használhat, meg olyanokat is, amit prezi szlájdokra is fel lehet írni, hogyha van egy ezzel kapcsolatos meeting. Hálásan köszönjük, hogy eljöttél.
5: Én köszönöm szépen, köszi a beszélgetést.
4: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Bacsó Gergely, az Allianz CEO-ja, aki korábban a McKinsey partnere volt, és a digitális transformáció természetét, eredményeit, szervezetekre és az emberekre és a karrierekre gyakorolt hatását segített nekünk jobban megérteni. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb 3, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Ez a dal ismerős, ugye?
10: Haj, rózsa volt.
9: Na és ez?
11: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
9: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyisérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja. A következő dal a legjobb barátunknak szól. Neked. Rádió Café. Van barátod.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Megközelítőleg 1300 dalt szerzett együtt Bereményi Géza és Cseh Tamás. Ezek közül a mai napig leghallgatottabb az 1990-es új dalok albumra készült Csönded vagyok, amelynek keletkezési története egyszerre kísérteties és különlegesen szép. Bereményinek egy napon levelet hozott a posta a túlvilágról. Egy hosszas betegség után 17 éves korában elhunyt fiú szülei írtak neki, fél évvel a halálesetet követően. A gyászoló házaspár elküldte gyermekük rövid vers részletét Bereményinek, teljesítve a fiú egyik utolsó kívánságát, hogy a költemény eljusson az általa különösen nagyra tartott író-rendező, forgatókönyvíró dalszövegíróhoz. Így szóltak a földön túli sorok. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Bereményi befejezte a verset, Cseh Tamás megzenésítette, a többi pedig már történelem. A fiú nevét sajnos nem őrizte meg az emlékezet, de sorait annál inkább. Az elmúlt évtizedek alatt a dalt többen feldolgozták. Például a 30Y, a 2013-as Sentimentálé vendégoldal nagylemezen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pandora Projekt egy fiatal, energikus duó. Major Dorci és Vég Janka Zsuzsanna formációja. A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie folk, avagy etnopop hangzásúak. Egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve. Első daluk 2021. februárjában jelent meg, Aki érdekel címmel. Majd áprilisban egy videóklip is érkezett hozzá, amely bekerült a 2021-es magyar klipszemlére. Első lemezük címe A körbe-körbe karikába szó összetétel a Párválasztó című dalukban szerepel, amely arról szól, hogy ahhoz, hogy magunkat felfedezzük és megtaláljuk, nagyon sok mindenki mást is fel kell fedeznünk.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amorf Ördögök zenekar még 1993-ban jött létre. A legenda szerint a Budapest 13. kerületében működő Németh László gimnázium iskola rádiós stúdiójában. Az első években a formáció hosszas kísérleteket folytatott saját hangjának megtalálása érdekében. Majd a megoldást a két világháború közötti operettek, kuplék és magyar nóták zenei világa jelentette. Ezek adtak mintát és támogatást a megszülető dalokhoz. Péter Fibori énekesnő csatlakozásával következett a zenekar életében az igazi áttörés. Több sikeres szám után 2002-ben a Nincsen a világon című dalt már a nagy kereskedelmi rádiók is játszották. Az Amorf Ördögök ebben az évben léptek fel először a Sziget Fesztiválon. A lendület 2006 végére fogyott el. Az év végén még megjelentették Pokol Diszkó 1994-2006 című válogatás lemezüket, amelyen a korábban ki nem adott koncertverziók mellett demo felvételek is szerepelnek. 2007 áprilisában a zenekar hivatalos blogján jelentette be, hogy befejezik a közös munkát. A csapat utolsó formációjának nagyobb része megalakította a Péter Fibori and Love Band nevű zenekart. A két alapító, Tariska Szabolcs és Tövisházi Ambrus, Amorf Lovagok néven 2010-től gyerekközönség előtt lép fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Ez a mi napunk. A tiéd és a miénk. A barátság nemzetközi napja.
1: Nem kopogunk az ajtón minden este, nem ülünk a parkban hajnalokig, nem bulizunk együtt fejvesztve, mégis tudom, hogy valahol felvillen a képernyő. Van egy csoport, régi jó banda, néhány név, néhány lánybarát, csak egy mondat elég, képzeljétek, ma rossz napom volt. Vagy mi van a gyerekkel? Esetleg szerintetek ezt jól csináltam? Már leírni jól esik, de valaki mindig válaszol. Néha csak egy mosollyal, néha egyetlen szóval. Olvaslak, veled vagyok. Talán ma már így néz ki a barátság. Nem számít a távolság, nem a közös fényképek száma, hanem, hogy amikor megszólalok, nem a csend válaszol. És ettől egy pillanatra egy kicsit kevésbé vagyok egyedül.
0: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hol vannak azok a crazy srácok? Augusztus 8-án biztosan a Budapest Parkban lesznek, mert a Heaven Street 7 nálunk ünnepli a kb. 30. születésnapját. Régi kedvencek, új emlékek és egy generáció közös öröme. Heaven Street 7, augusztus 8. Jegyek budapestpark.hu.
3: Újítsd be a Motorola Edge 70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge 70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A néma film több mint 3 évtizedes korszakában a film ugyan néma volt, ám a mozi élmény nem. Élő zenei kíséret szólt a film alatt, amelyet mozi zongorista improvizált, aláfestve a cselekményt és elnyomva a vetítőgép berregését. A nagyobb mozikban orgona volt, esetenként szalonzenekar játszott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2017 óta működő budapesti Duck Shell igazi világzenét játszó csapat. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is előfordulnak. A bandában székely, roma és brazil származású tagok vannak, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől zenéjük csak még energikusabb lett. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi megjelenésüknek köszönhetően mindig különleges, energikus műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is ugrálja a koncertjeiket.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A folk legjobb helye a mellkasban van, vagy éppen a pincékben és a kis klubokban. Hangzik a Mordály zenekar arcpoetikája. A pszichedelikus folk, rock és jazz határmesdjéjén kalandozó Mordály hosszú utat járt be az évek során. Zenéjük merít az olyan 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatok repertoáriából, mint a Muzsikás zenekar vagy a Sebő együttes. Hangvételükben pedig az úton állók sötét szellemiségét idézik meg.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Elnézést.
5: Nem mérsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Ja. Angolul leci.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
6: Angolul létszik.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul léci.
2: Rádió Café. Van barátom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
3: This is a substance of the way of the samurai.

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher. Tu l'as dit.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.